0: Biarbré egy nagy parkban álló ház volt, alig néhány percre az állomástól. Beküldtük a névjegyünket, bevezettek minket egy szépen berendezett fogadószobába. Néhány perc múlva egy köpcös ember lépett be, és nagyon szívélyesen üdvözölt. Közelebb lehetett a 40-hez, mint a 30-hoz, de piros posgás képe. Fürge szeme láttán inkább valamiféle kövérkés és haszontalan iskolás fiúnak tartotta az ember, mint férfinak. Örülök, hogy eljöttek, mondta, és hevesen megrázta a kezünket. Percy hajnal óta magukat emlegeti. Szegény fickó, ez az utolsó szalmaszál. Az apja meg az anyja megkért, hogy fogadjam magukat. Neki kínszenvedés volna beszélni erről az eseményről.
1: A részleteket még nem ismerjük,
0: mondta Holmes.
1: Láttam, hogy maga nem tartozik a családhoz.
0: Új ismerősünk meglepődött, de aztán végignézett magán, és nevetni kezdett. Szóval észrevette az óraláncomon a G.H. betűket, mondta. Egy pillanatra azt hittem, hogy ez valami bűvész mutatvány. Joseph Harrison vagyok, és mivel Percy a hugomat Annie-t veszi feleségül, én mégiscsak rokonságba fogok kerülni vele. A hugom ott is van mellette a szobájában. Ő ápolta az elmúlt két hónapban, de talán mehetnénk is, mert Percy már nagyon türelmetlen. Átmentünk egy másik szobába, nem messze a fogadószobától. Minden zugát, minden sarkát virágot díszítették. Maga a szoba félig nappali, félig háló volt. Az ablakon beáradt a kert, a balzsamos nyári levegő illatárja, az ablak előtti heverőn pedig egy sápadt, törődött fiatalember feküdt. Egy nő üldögélt mellette, és mikor beléptünk, felállt. Elmenjek, Percy? Kérdezte. A férfi megfogta a kezét, hogy el ne mehessen. Hogy van, Watson? Üdvözölt barátságosan. Meg sem ismertem ezzel a nagy bajusszal, de azt hiszem, maga sem ismerne rám egy könnyen, ha nem tévedek, ez Mr. Sherlock Holmes a maga híres barátja. Gyorsan bemutattam őket egymásnak, leültünk. A köpcös férfi magunkra hagyott bennünket, de a húga ott maradt, fogta a beteg kezét. Érdekes nő volt. Alacsonyabb és erősebb a megszokottnál, a bőre gyönyörű, olajbarna, a szeme olaszosan nagy és sötét, a hajkoronája csodálatosan fekete. Mellette még sápadtabbnak, még megviseltebbnek látszott társának fehér arca. Nem akarok visszaélni a türelmükkel, mondta Phelps, és felült a heverőn. Mindjárt a közepén kezdem. Szerencsés és boldog ember voltam, éppen nősülni készültem, amikor ez a váratlan és végzetes balszerencse tönkretette az életemet. Mikor a nagybátyám a jelenlegi kormányban külügyminiszter lett, több titkos munkát rám bízott, és mivel mindig sikerrel oldottam meg a feladatot, jó véleménye volt tudásomról és tapintatomról. Körülbelül két héttel ezelőtt, pontosan május 23-án behívott a dolgozó szobájába, megdicsért, hogy jól végeztem a munkámat, és elárulta, hogy újabb bizalmas feladatot oszt ki rám. Ez itt, mondta egy szürke irattekercset vett elő az asztalból, az Anglia és Olaszország közötti titkos szerződés eredeti példánya. A sajtó sajnos már megneszelt valamit a dologról. Nagyon fontos, hogy semmi további ne szivárogjon ki róla. A francia vagy az orosz nagykövetség óriási összeget fizetne, ha megtudhatnám, mi van ebben az iratban. Ha nem volna elengedhetetlenül szükséges, hogy lemásoljuk, ki sem adnám a kezemből. Van íróasztal a szobájában? Van, uram. Fogja a szerződést és zárja el. Kiadom az utasítást, hogy maga itt maradhat, mikor a többiek elmennek, és akkor nyugodtan másolhatja, nem fogják kilesni a titkot. Ha elkészült a munkával, zárja el az eredetit, a másolatot is, és holnap reggel személyesen adja át nekem. Fogtam az írást, mindent úgy csináltam, ahogy mondta, és megvártam, hogy a többiek elmenjenek. Egy szobatársamnak, Charles Gorónak volt valami hátralékos munkája, magára hagytam, elmentem vacsorázni. Mire visszajöttem, már elment. Sietni akartam a munkámmal, tudtam, hogy Joseph, Mr. Harrison, akivel az előbb találkoztak, a városban van, és hogy a 11-es vonattal utazik haza Walkingba. Szerettem volna elérni azt a vonatot, ha lehetséges. Belenéztem a szerződésbe, és láttam, hogy a nagybátyám nem túlzott, mikor végzetesen fontosnak nyilvánította. Nem akarok a részletekről beszélni, de annyit elárulhatok, hogy Nagy-Britannia és a hármas szövetség kapcsolatait szabályozza, és csak haditengerészeti kérdésekről volt szó benne. A végén a szerződést megkötő magasrangú megbízottak aláírása. Végigfutottam az egészet, aztán nekiültem a másolásnak. Hosszú irat volt, 26 cikkel francia nyelven. Iparkodtam, ahogy csak tudtam, de 9 órára csak 9 cikkelyel készültem el. Láttam, hogy a vonatomat már nem érhetem el. Szédültem, üres volt a fejem, talán a vacsora, talán az egész napi munka miatt. Egy csésze kávé talán felébresztene. A lépcsőházban a portás fülkében egész éjszaka ül egy portás. Ő szokott kávét főzni a túlórázó hivatalnokoknak a borszesz lámpáján. Csöngettem neki. Meglepetésemre egy asszony jelent meg a szobámban, egy középkorú, durva arcú, kötényes asszony. Azt mondta, hogy a portás felesége, ő szokott takarítani. Megrendeltem a kávét. Még 2 cikket lemásoltam, de álmosabb voltam, mint valaha. Felkeltem sétálni a szobában, hogy megmozgassam a lábam. A kávénak se híre, se hamva. El sem tudtam képzelni, hogy miért nem hozzák még. Kinyitottam az ajtót, kimentem a folyosóra, hogy utána nézzek. A szobámnak nincs más kijárata, csak ez a rosszul világított keskeny folyosó. Lementem a lépcsőn, és az előcsarnokban láttam, hogy a portás alszik a fülkéje mélyén, forra víz a borszeszlángon, kikifröccsen a fazékból a földre. Már nyújtottam a karom, hogy felrázzam a portást, aki rendületlenül aludt, de egyszerre csak megszólalt a feje fölött a csengő, és ő felriadt. Mr. Phelps? Kérdezte csodálkozva. Lejöttem, hogy megnézem, mi van a kávémmal. Feltettem a vizet, de elaludtam, uram, mondta. Rám nézett, aztán fel a falra, a csengőre, és egyre döbbentebb képet vágott. De a maga itt van, uram, kicsengetett. Kicsengetett? Kérdeztem. Milyen csengő ez? A maga szobájának a csengője, uram. Jeges kéz szorított össze a szívemet. Valaki van a szobámban is. A féltett írás az asztalon hever. Felrohantam a lépcsőn. Végig száguldottam a folyosón. A folyosó üres volt, Mr. Holmes, és üres volt a szoba is. Minden úgy volt, ahogy hagytam. De a gondjaimra bízott irat eltűnt az asztalról. A másolat ott volt, de az eredeti eltűnt. Holmes felegyenesedett ültében, a kezét dörzsölte. Láttam, hogy nagyon kedvére való a történet.
1: És mit csinált?
0: Kérdezte. Rögtön tudtam, hogy a tolvaj az oldalkapu felőli lépcsőn jött fel, ha a másikon jön, találkozunk.
1: Biztos benne, hogy nem rejtőzködhetett egész idő alatt a szobában, vagy a maga szavai szerint is a nagyon rosszul világított folyósó?
0: Képtelenség, még egy egér sem tudnod megbújni. Nincs mi mögé elrejtőzni.
1: Köszönöm, kérem folytassa?
0: Portás sápat arcomról látta, hogy valami baj van. Feljött velem a lépcsőn. Mind a ketten kirohantunk a folyosóra, leszaladtunk a Charles Streetre vezető lépcsőn. Az oldalkapu csukva volt, de nem volt bezárva. Feltéptük, kiugrottunk az utcára. Világosan emlékszem, hogy a közeli templom órája 3-at ütött. 3:45 volt.
1: Ez fontos,
0: mondta Holmes, és felírta a kézelőjére. Karom sötét volt az éjszaka, meleg eső szemetelt. Egy lelket sem láttunk a Charles Street-en, de a sarkon, a Whitehall-on nagy volt a forgalom. Ahogy voltunk, kalap sapka nélkül kiszaladtunk a sarokra. A túlsó sarkon állt egy rendőr. Betörés, lihegtem. Egy nagyértékű iratot loptak el a külügyminisztériumból. Nem látott valakit erre?
2: 4 óra óta vagyok itt, uram, mondta a rendőr. Azóta egy valaki járt el, egy kockás kendőbe burkolózó magas idős asszony.
0: Az az én feleségem, mondta portás. Más nem járt erre?
2: Más nem.
0: Akkor a másik úton ment a tolvaj, kiabálta a portás, és megrángatta a kabátom ujját. Nem tetszett nekem a dolog, és gyanakodni kezdtem, hogy mindenáron el akar távolítani innen. Merre ment az az asszony? Kérdeztem.
2: Nem tudom, uram, láttam, hogy erre jön, de nem volt okom rá, hogy szemmel tartsam, sietett.
0: Mennyi ideje látta?
2: Néhány perce.
0: 5 percen belül?
2: Nem lehetett több, mint 5 perce.
0: Csak az idejét vesztegeti, uram, pedig minden perc számít,
2: kiabált a portás.
0: Szavamra mondom, hogy a feleségemnek semmi köze az egészhez. Jöjjön az utca másik végére, ha nem jön, megyek egyedül. És már futott volna az ellenkező irányba. Utána kaptam, elcsíptem a kabátját. Hol lakik? Kérdeztem. Brixtonban, Ivy Street 16, felelte. Higgyel, hamis nyomot követ, Mr. Phelps. Jöjjön az utca másik végére, hát ha megtudunk valamit. Nem tehettem egyebet, megfogadtam a tanácsát. A rendőr is velünk tartott, itt is nagyon forgalmas volt az utca, sok ember járt kelt erre, de mindenki sietett, hogy behúzódjon valahova az eső elől. Senki sem átcsorgott az utcán, senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. Visszamentünk a minisztériumba, átkutattuk a lépcsőházat és a folyosót, de hiába. A szobába vezető folyosót vajszínű linoleum borítja, nagyon jól látszanak rajta a lábnyomok. Gondosan megvizsgáltuk, de nem láttunk rajta idegen nyomot. A csengő zsinór éppen az asztalon fölött lóg. Aki csengetett, annak oda kellett jönnie az asztalomhoz. És miért csenget az ilyen bűnöző? Megoldhatatlan rejtély.
1: Az eset valóban szokatlan. És ezek után mit tett? Körülnézett a szobában, gondolom, hogy nem fedezi-e fel a betolakodó nyomait, szivar véget, ott felejtett kesztyűt, hajtűt, valami apróság?
0: Ne, semmit sem találtam.
1: Nem érzett valamilyen szagot?
0: Nem is gondoltam rá.
1: Pedig a dohányszaga nagy segítség lehet.
0: Nem dohányzom, éppen ezért gondolom megéreztem volna a dohányszagon a szobában. Semmi sem volt, ami útba igazíthatott volna. Ekkora már a Scotland Yard megtudta a dolgot, és egy nyomozó, Mr. Forbes meg is jelent, és nagy buzgalommal látott munkához. Elgondolhatja, mit éreztek az otthoniak, amikor látták, milyen állapotban vagyok. Szegény Annie-nek és anyámnak majd meghasadt a szíve. Nyilvánvaló volt, hogy elég sokáig fogok betegeskedni. Éppen ezért szegény Joseph-et kitették ebből a szép szobából. Ezt rendezték be nekem betegszobának. 9 hétig feküdtem itt eszméletben, vagy az ideglásztól tébolyodottan. Miss Harrison egész áldott nap velem volt. Éjszaka pedig egy ápolónő viselte a gondomat, mert őrjöngésemben mindenre képes voltam. Lassan kezdett tisztulni az agyam. De csak az utolsó 3 napban tért vissza az emlékező tehetségem. Ha a maga sem tud segíteni rajtam, elveszítem az állásom is, a becsületem is.
2: A beteget kifárasztotta a hosszú szónoklat. Visszahanyatlott a párnáira. A gondviselője egy pohárka erősítő orvosságot adott neki. Holmes szótlanul ült, a fejét hátravetette, szemét lehunta. Más talán azt hihette, hogy nem is figyel. De én tudtam, hogy ez a legteljesebb összpontosítás jele.
1: A beszámolója olyan alapos volt, hogy csak 1-2 kiegészítő kérdést kell feltennem. Egy dolog minden esetre nagyon fontos. Említette-e bárkinek is, hogy milyen munkát kell elvégeznie?
0: Senkinek.
1: Mondjuk Miss Harrisonnak?
0: Nem is voltam itthon a megbízatás és a munka megkezdése közötti időben.
1: És egyetlen ismerőse sem kereste fel véletlenül?
0: Egyetlen is.
1: Tudták az ismerősei, hogyan juthatnak be magához a minisztériumba?
0: Tudták, én magam mutattam meg nekik.
1: De ha nem szólt nekik a dologról, úgyis hiába való az érdeklődésem.
0: Nem szóltam senkinek.
1: Mit tud a portásról?
0: Semmit, csak azt, hogy kiszolgált katona.
1: Melyik ezredben szolgált?
0: Ezt véletlenül tudom, a Coldstream gárda ezredben.
1: Köszönöm.
0: Maga szerint, Mr. Holmes, van reményre, hogy megoldódik ez a rejtély?
2: Kérdezte Miss Harrison egy kicsit talán éles hangon.
1: Ó, a rejtély! Nem tagadhatom, az eset nagyon homályos és bonyolult, de megígérhetem, hogy megvizsgálom az ügyet, és tudatni fogom, ha valami figyelemre méltóra bukkanok.
0: Van valamilyen nyom, amin elindulhat?
1: 7 nyomot is találtam az elbeszélésben, de még nem nyilatkozhatom róluk, meg kell vizsgálnom őket.
0: Gyanúsít valakit?
1: Magamat gyanúsítom.
0: Tessék?
1: Hogy túl gyorsan vonom le a következtetéseimet.
0: Menjen vissza Londonba és vizsgálja meg a nyomokat.
1: Kitűnő tanács, Miss Harrison.
2: Mondta Holmes, és már is indult.
1: Azt hiszem, Watson, nem is tehetnénk okosabbat. Ne tápláljon indokolatlan reményeket, Mr. Phelps. Nagyon szövevényes ez az ügy.
0: Izgatottan várom vissza magukat,
2: mondta a diplomata.
1: Holnap is ezzel a vonattal fogok érkezni, sajnos valószínűleg kedvező hírek nélkül.
0: Isten áldja meg, hogy eljön, mondta betegünk. valósággal újjászülettem, mert tudom, hogy mégis történik valami.
1: Szegény fiú. És nem tudom, ki tudjuk-e cibálni belőle. Mi a véleménye Miss Harrisonról?
2: Határozott.
1: Igen, de igazán derék teremtése, nem tévedek. Egy Northumberland vidéki vasiparos gyereke ő is, a bátyja is. Phelps télen járt arra, akkor jegyezte el, és most a lány lement hozzájuk, hogy megismerkedjen Phelps szüleivel. A bátyja elkísérte. Mikor a baj megtörtént, a lány Wokingban maradt, hogy ápolhassa a szerelmesét, és ez a Joseph éppen elég jól érzi magát ahhoz, hogy ő is megüljön egy kicsit. Láthatja, hogy már is nyomoztam utánuk a magam szakállára.
0: Azt mondta, hogy vannak nyomok, amiken elindulott.
1: Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér. Legnehezebb a cél és értelem nélküli büntetteket kideríteni. Ennek a büntetnek célja és értelme van. Ki húzhat hasznot belőle? A francia nagykövet? Az orosz nagykövet? Aztán azok, akik el akarják adni nekik a zsákmányukat? És végül Lord Holdhurst?
2: Lord Holdhurst?
1: Elképzelhető olyan helyzet, hogy egy államférfi örül, ha egy ilyen okmány véletlenül megsemmisül.
2: De nem az olyan becsületes államférfi, mint Lord Holdhurst.
0: Másnap reggel találkoztunk, és lementünk Wokingba. Ügyfelünkre most is tegnapi áldozatos ápolónője vigyázott, és a beteg sokkal jobban volt. Föl is állt a heverőről, méghozzá könnyedén, mikor beléptünk. Izgatottan üdvözölt bennünket, és megkérdezte, van valami újság?
1: Sajnos, ahogy számítottam rá, nem hoztam semmi kedvező hírt.
2: Mondta Holmes.
1: Beszéltem Forbes-szal. Felkerestem a nagybátyját. Elindítottam a nyomozást néhány szálon. Talán mehetünk vele valamire.
2: De azért nem adta föl a reményt?
1: Szó sincs róla.
2: Hagyja meg az Isten ezekért a szavakért, mondta Miss Harris.
1: Ha van bennünk türelem, ha van bennünk lelki erő, ki fog derülni az igazság.
2: Akkor mi több újságot mondhatunk magának, mint maga nekünk, mondta Phelps, és visszaült a heverőre.
1: Reméltem, hogy történik valami.
0: Volt egy kis kalandunk az éjszaka, és könnyen baj lehetett volna belőle, mondta Phelps elkomoruló arccal, és mint a félelem villant volna meg a szemében. Tegnap volt az első nap, hogy éjszaka nem volt mellettem ápolónő. Sokkal jobban éreztem magam, úgy gondoltam, hogy megleszek nélküle. De azért égett egy kis lámpa a szobámban, 2 óratájban. Felületes alvásomból valami kis zaj felébresztett. Olyasféle zaj volt, mintha egér rágná az ablakdeszkát. Figyeltem a hangot, és azt hittem, hogy valóban ez az oka. De egyszerre csak hangosabb lett, és éles, fémes kattanást hallottam az ablak felől. Csodálkozva ültem fel. Semmi kétségem sem volt, hogy mi okozta a zajt. A halk zörgést az, hogy valaki egy szerszámot dugott be az ablaktáblák közé, a hangos csattanást pedig az, hogy a zár nyelvét visszanyomta. Körülbelül 10 percig nem történt semmi, mintha arra várt volna a betolakodó, hogy felébredek-e a zajra. Aztán gyenge nyikorgást hallottam, mert valaki óvatosan felhúzta az ablakot. Az idegeim már nem a régiek, nem bírtam tovább. Kiugrottam az ágyból. Feltéptem a fa ablaktáblát. Egy ember kuporgott az ablakban. Nem nagyon nézhettem meg, mert egy szempillantás alatt eltűnt. Valami köpenybe burkolozott, még a fél arcát is eltakarta. Csak egy dolgot láttam tisztán. Azt, hogy fegyver van a kezében. Hosszú késnek néztem. Megvillant a kezében, amikor sarkon fordult, és futásnak eredt.
1: Nagyon érdekes.
2: Holmes.
1: És mit csinált utána?
2: Ha erősebb volna, kiugrottam volna az ablakon, hogy üldözőbe vegyem. Így csak a csengő zsinórját cibáltam, meg felvertem a házat. Nem valami gyorsan, mert a csengő a konyhában szól, a cselédség pedig odafenn alszik. Kiabáltam is. Joseph meghallotta, lejött és szólt a többieknek. Joseph és a lovász. Találtak is néhány lábnyomot az ablak alatt, de az idő mostanában olyan száraz volt, hogy nem követhették a nyomokat a fűben. De az út felőli fakerítésen azt mondják, van valami sérülés, valaki átmászhatott rajta, az egyik léc le is tört.
0: Nem szóltam semmit a helybeli rendőrségnek, mert először is a maga véleményét akartam hallani. Phelps elbeszélése elképesztő hatással volt Holmesra. Barátom felpattant a székéből, és fel alá szaladgált a szobában, nem tudott parancsolni az idegeinek. A baj ritkán jár egyedül, mondta Phelps mosolyogva, bár látni lehetett rajta, hogy az éjszakai kaland nagyon megviselte.
1: Magának jól kijutott mindenből,
0: mondta Holmes.
1: Körül tudná járni a házat velem?
0: Talán jót tenne egy kis napfény. Joseph is elkísér minket. Én is, mondta Miss Harrison.
1: Sajnos nem lehet.
0: A Holmes és a fejét rázta.
1: Kérem, hogy maradjon itt, ne mozduljon a székéből.
0: Miss Harrison elégedetlen arccal ült le. A bátyja velünk tartott, négyesben indultunk útnak. Átmentünk a fiatal diplomata ablaka előtti gyepre. Valóban láttunk kis lábnyomokat a virágágyban, de reménytelenül elmosódottak és kuszákoltak. Holmes egy pillanatra legugolt a nyomok mellé, de aztán megunta vállát és felállt.
1: Ebből nem sokat olvashatunk ki. Járjuk körül a házat, gondolkozzunk, miért éppen ezt az ablakot választotta a betörő. Azt hinné az ember, hogy a fogadószoba és az ebédlő nagy ablakait ígéretesebb kiindulási pontnak tartja.
0: De oda az útról jobban be lehet látni, mondta Joseph Harris.
1: Igen, persze, de ezzel az ajtóval is kísérletezhetett volna. Milyen ajtó ez?
0: Oldalbejárat a személyzetnek és a szállítóknak. Éjszakára természetesen be van zárva.
1: Próbáltak-e máskor is betörni a házba?
0: Soha, mondta Phelps.
1: Sok ezüstneműjük van, vagy bármi, amire különösebben fájni szokott a betörők foga?
0: Semmi komoly érték. Holmes zsebrevágta a kezét, hozzá nem is illő, nem törődömséggel járta körül a házat, odaszól Joseph Harrisonnak.
1: Hallom, hogy egy helyen a kerítést is megrongálta a betörő. Mutassa meg, kérem, hol?
0: Harrison a kerítéshez vezetett bennünket. Az egyik lécből valóban letörtek egy darabot. Egy szilánk még ott fityegett a törés helyén. Holmes leszakította, és gondosan szemügyre vette.
1: Gondolja, hogy ezt tegnap este törték le? A törés elég réginek látszik.
0: Lehet, hogy igaza van.
1: És semmi jele, hogy a túloldalon leugrott valaki, ezzel nem megyünk sokra. Térjünk vissza a hálószobába, és beszéljük meg a dolgot. Miss Harrison, kérem, ne mozduljon el ma erről a helyről. Történjen bármi, ne hagyja el ezt a helyet. Életbevágóan fontos.
0: Megteszem, ha akarja, Mr. Holmes, mondta a lány meglepődve.
1: És ha lefekszik, zárja be ennek a szobának az ajtaját kívülről, és vigye el a kulcsot. Ígérje meg, hogy megteszi.
0: És mi lesz Percyvel?
1: Velünk jön Londonba.
0: És én maradjak itt?
1: Az ő kedvéért. Neki segít vele. Gyorsan ígérje meg.
0: A lány bólintott. Mit tegyünk, Mr. Holmes? Kérdezte Percy Phelps.
1: Utána járunk ennek a dolognak is, de ne feledkezzünk meg a fontosabbikról. Nagy segítséget jelentene számomra, ha velünk jönne Londonba.
0: Most mindjárt?
1: Amennyi idő alatt el tud készülni, mondjuk egy óra múlva.
0: Elég erősnek érzem magam, csak ugyan segíthetek vele valamit?
1: Nagyon sokat.
0: Azt akarja, hogy Londonban töltsem az éjszakát?
1: Éppen erre szerettem volna kérni.
0: Minden úgy történt, ahogy Holmes elrendezte. De Holmes még egy meglepetést tartogatott nekünk, mert amikor az állomásra értünk, felültetett minket egy vonatra, és nyugodt hangon azt mondta, hogy neki esze ágában sincs eljönni Walkingból.
1: Egy-két dolognak utána szeretnék nézni, mielőtt elmegyek innen.
0: Mondta.
1: A maga távolléte, Mr. Phelps, meg fogja könnyíteni a munkámat. Nagyon hálás lennék, Watson, ha Londonba érve nyomban a Baker Streetre vinni a barátunkat. Maradjon vele, míg haza nem érek. Reggeli idejére én is hazaérek, mert van egy vonat, amelyik reggel 8-kor van a Waterloo pályaudvaron.
0: És mi lesz a londoni nyomozással? Kérdezte Phelps panaszosan.
1: Arra holnap is ráérünk. Azt hiszem, hasznosabb munkát végezhetek most itt.
0: Mondja meg a többieknek a Biarbréban, hogy holnap este remélhetőleg hazatérek, mondta Phelps, mikor a vonat megindult.
1: Nem hiszem, hogy eljutok oda.
0: A Holmes. Nem sokkal reggel 8 óra után egy kocsi állt meg a ház előtt, és barátom kászálódott ki belőle. Láttam az ablakból, hogy a bal keze be van kötve, és hogy az arca nagyon komor és sápadt. Kudarcot vallott, kiáltotta Phelps. El kellett ismernem, hogy igaznak látszik, amit mond. A megoldást valószínűleg itt kell keresnünk, Londonban, tettem hozzá Phelps nagyot nyögött. Nem tudom, mi lesz, mondta. Mennyi mindent vártam a visszatértétől, de a keze nem volt bekötve tegnap. Mi történhetett vele? Megsebesült Holmes, kérdezte, amikor belépett.
1: Csak egy karcolás.
0: Mondta, és üdvözlésül biccentett.
1: Azt is sem magam ügyetlenségének köszönhetem. A maga ügye, Mr. Phelps, az egyik legnehezebb eset, amivel valaha foglalkoztam.
0: Féltem is tőle, hogy még maga sem tudja megoldani.
1: Rendkívül érdekes tapasztalatokat szereztem.
0: A kötés izgalmas kalandokat sejtett, mondtam. Nem árulná el, mi történt?
1: Reggeli után, kedves Watson, 30 mérföldön keresztül kitűnő szörnyi levegőt szívtam. Ne felejts el!
0: Az asztal már meg volt terítve, és éppen amikor csengetni akartam, megjelent Mrs. Hudson, behozta a kávét és a teát, néhány perc múlva pedig a letakart ételeket is. Letelepettünk az asztal mellé. Holmes farkasétvágyjal, én kíváncsian, Phelps pedig kétségbe esve.
1: Mrs. Hudson, felnőtt a pillanat nagyságához,
0: mondta Holmes, mikor a köris csirkéről levette a fedőt.
1: Nem valami változatos a konyhája, de annyit ő is ért a reggelihez, mint a többi skótasszony. Maga mit kapott, Watson?
0: Csonkát tojással.
1: És maga mit kér, Mr. Phelps? Köris húst, tojást, vagy inkább megnézi, és úgy választ valamit?
0: Köszönöm, én semmit sem kérek, mondta Phelps.
1: Ugyan, nézze csak meg, mit rejteget a maga előtt levő tál.
0: Köszönöm, de inkább nem ennék.
1: De arra csak megkérhetem, hogy kínáljon meg engem,
0: mondta Holmes ravaszul hunyorítva. Phelps levette a tálról a fedőt, felkiáltott. Az arca olyan fehér volt, mint a tál az asztalon. A tál közepén egy kékes szürke összesodort irat tekercs hevert. Phelps felkapta, nézte, forgatta, aztán végig táncolt vele a szobán, a szívére szorította, örömében rikkantgatott, utána egy karusszékbe zuhant, annyira kimerült a nagy lelkendezésben, hogy konyakot kellett a szájába töltenünk, nehogy elájuljon.
1: Jól van,
0: nyugtatgatta Holmes, megveregette a vállát.
1: Nem volt szép tőlem, hogy így ajtóstúl törtem a házába, de Watson a megmondhatója, hogy sohasem tudtam ellenállni az ilyen szimpadias jelenetek csábításának.
0: Phelps megragadta a kezét, ezért még meg is csókolta. Az Isten áldja meg magát, kiabálta. Megmentette a becsületemet.
1: Már az én becsületem is kockán forgott,
0: mondta Holmes.
1: Legalább annyira gyűlölök eredménytelenül nyomozni, mint létfontosságú szerződéseket elveszíteni.
0: Phelps a belső zsebébe gyömöszölte az értékes iratot. Nem akarom jól megérdemelt reggeliében megzavarni, de alig várom, hogy megtudjam, hol találta meg és hogyan szerezte meg a szerződést. Sherlock Holmes megitta a kávéját, neki látott a tojásos sonkának, aztán felállt, rágyújtott a pipájára, és leült a karos székébe.
1: Először azt mondom el, mit tettem, aztán azt, hogy miért.
0: Kezdte.
1: Elbúcsúztunk az állomáson, aztán a szép szörélyi vidéken sétáltam egyet. Eljutottam egy csinos kis faluba, Ripleybe. Meguzsonáztam a kocsmában, előrelátóan megtöltöttem a palackomat, és zsebre tettem néhány szendvicset. Estig maradtam Ripleyben, aztán megindultam Woking felé. És nem sokkal napnyugta után ott voltam a Biarbré villa előtt. Vártam, míg elnéptelenedik az út, bár azt hiszem, hogy különösebben sohasem forgalmas, és átmásztam a kerítésen be a parkba.
0: Nem volt nyitva a kapu? Kérdezte Phelps.
1: De igen, csak hogy nekem furcsa szokásaim vannak. Azt a helyet választottam ki a bemászásra, ahol a három fenyő van, mert ott a legkönnyebb bejutni, és oda a legnehezebb ellátni a házból. Megbújtam a bokrok közt, egyiktől a másikhoz kúsztam, ez mentsen a drágom térdének szégyelni való állapotát. Még csak el nem értem a maga beteg szobájának ablaka alatti rododendron bokrokat. Lekuporodtam és vártam. A maga szobájában nem volt becsukva a fa ablaktábla. Láttam, hogy Miss Harrison az asztalnál ül és olvas. 10:45-kor becsukta a könyvét, bezárta az ablakot és elment. Hallottam, hogy becsukja az ajtót, és biztos voltam benne, hogy megfordítja a kulcsot a zárban.
0: A kulcsot a zárban? Visszhangozta Phelps.
1: Igen. Én kértem meg Miss Harrisont, hogy zárja be kívülről az ajtót, és vigye magával a kulcsot, ha lefekszik. Mindent úgy is tett, ahogy mondtam, és ha ő nem segít nekünk, alig ha volna most az irat a maga zsebében. Miss Harrison elment tehát, a lámpák kialudtak, és én a rododendron bokorban kuporogtam. Szép éjszaka volt, de azért csak fárasztó a virrasztás. Igaz, van benne valami olyasféle izgalom, amit a vadász érez a vízmosás mellett nagy vadra várva. De nagyon sokáig tartott. Egy toronyúra walkingban minden negyed órát jelzett, bár néha már-már azt hittem, hogy megállt. Végre 2 óra tájt hallottam, hogy egy reteszt félrehúznak, és kulcs fordul a zárban. A személyzeti ajtó kinyílt, és egy pillanat múlva Mr. Joseph Harrison jelent meg a holdfényes éjszakában.
0: Joseph! Kiáltotta Phelps.
1: Kalap nem volt rajta, fekete köpeny terített a vállára, hogy egy szempillantás alatt el tudja takarni az arcát, ha baj van. Lábujjhegyen végigment a fal tövében, egy hosszú pengéjű kés dugott be az ablaktáblák közé, és hátra nyomta a zár nyelvét. Feltolta az ablakot, aztán a fa ablaktáblák közé dugta a kést, felütötte a csappantyút és benyitott. Búvó helyemről tisztán láttam a szobát és Joseph minden mozdulatát. Meggyújtotta a kandalló párkányon levő 2 gyertyát, és felhajtotta az ajtó közelében a szőnyeget. Lehajolt, kiemelt egy kockát a padlóból, amilyet a szerelők szoktak szabadon hagyni, hogy a gázvezeték csatlakozásaihoz hozzáférhessenek. Ez a kocka például a konyhába levezető elágazás csatlakozását borította. Ebből a rejtek helyből húzta ki az irattekercset, visszatette a padló kiemelhető darabját, megigazította a szőnyeget, eloltotta a gyertyákat, és egyenesen a karomba sétált, mert már lestem az ablak alatt. Elszántabb volt, mint hittem volna. 2-szer is földhöz kellett teremtenem Joseph Urfit, hogy elismerje a vereségét, és még így is megvágta a kezemet a késével. Gyilkos szemmel nézett rám, valóban csak 1 szemmel, mert a másikra már nem látott a küzdelem végére, de aztán hajlott az okos szóra, és szépen átadta a papírokat. Futni hagytam, de ma reggel mindent megtáviratoztam Forbesnak. Ha gyorsan cselekszik, és el tudja csípni a jó madarat, rendben van. De ha a kalitka üres lesz, és én erre számítok, mire megérkezik, a kormány csak örülni fog neki. Gondolom, sem Lord Holdhurst, sem pedig Mr. Percy Phelps nem ragaszkodik hozzá, hogy az ügy akárcsak a rendőrbíróság elé kerüljön.
0: Édes Istenem, mondta ügyfelünk. 10 hétig gyötrődtem, és nem tudtam, hogy a papírok ott vannak a szobában.
1: Pedig ott voltak.
0: És a Joseph tolvaj. Sőt, még rosszabb.
1: Az ember nem is nézné ki Josephből, hogy ilyen veszélyes és bonyolult jellem. Ma hajnalban megtudtam tőle, hogy sok pénzt vesztett tőzsdejátékon, és hogy mindenre képes, ha segíteni tud vele saját magán. Végtelenül önző ember, sem a húgának, a boldogsága, sem a maga becsülete nem volt fontos számára. Annyira megörült ennek az alkalomnak.
0: Percy Phelps hátradőlt a székében. Egészen elszédültem attól, amit mondott. Forog velem a világ. Milyen vak voltam.
1: Az események láncolata, már amennyire össze tudtam állítani, a következő. Joseph Harrison a Charles Street felől ment be a minisztériumba. Ismerte a járást, egyenesen a maga szobájába ment. Éppen akkor, amikor maga elhagyta a szobát, látta, hogy a szoba üres, csengetett, de aztán észrevette, az asztalon lévő szerződést. Egyetlen szempillantással felmérte, hogy a vakszerencse egy nagy fontosságú titkos iratot vetett eléje. Gyorsan zsebre dugta és eltűnt. Emlékezzék csak, eltelt egy-két perc, mire az álmos portásnak eszébe jutott, hogy felhívja a figyelmét a csengőre. Ez alatt az idő alatt a tolvaj eltűnt. Az első vonattal Wokingba utazott. Alaposan szemügyre vette a zsákmányát, látta, hogy kincset ér, elrejtette a lehető legbiztosabb helyre, és egy-két nap múlva el akarta vinni a francia nagykövetségre, bárhova, ahol sok pénzt kaphatott volna érte. De maga váratlanul megjelent. Egy szempillantás alatt kitették a szűrét a szobájából, és attól a másodperctől fogva legalább ketten mindig ott voltak a szobában.
0: Ugye nem volt Josephnak semmiféle gyilkos szándéka, kérdezte Phelps. Csak szerszámnak használta a kést.
1: Lehet,
0: mondta Holmes, és megvonta a vállát.
1: De én a magam részéről egyetlen pillanatra sem bíznék meg Joseph Harrison úr szívjóságában.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Valek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

5 meg nem tartott előadás a művészetről. 1. Kínában valaki, nem tudom ki volt, valószínűleg Wu Chengen, az európairól azt mondta, vagy írta, hogy rebellis majom. Önök meg vannak sértve. Eleinte magam is így voltam. Később örültem, mint mindannyiszor valahányszor drasztikus kritikában részesítenek, és ezzel behatóbb önbírálatra kényszerítenek. A meghatározást nem tekintem a népek között levő természetes rokonszenv megnyilatkozásának, amelyre a világ béke hívei hivatkozni szoktak. Ilyesmi ma nem vallana épelmére. Viszont gyanakodtam. Közben ugyanis észrevettem, hogy az európairól szóló vélemény, ha nem is ilyen exakt megfogalmazásban, más népeknél is, végül pedig az egész földön azonos lett. Rebellis majom. Lehet benne valami. Kérem, sértődöttségüket próbálják meg mérsékelni, és gondolják el, hogy az ázsiaiak, afrikaiak és amerikai őslakók az európai általában, mint kereskedelmi és politikai ügynököt, bankárt, vállalkozót, diplomatát, műszakit ismerik. Részben pedig nem tudják, hogy az igazi európai e népségtől épp oly keservesen szenved, ha nem inkább, mint a kínai, a néger vagy az indián. Miért tartják az európai rebellisnek? Nézetem szerint azért, mert az ősidőktől fogva érvényes emberi életrend ellen fellázadt, és kísérletet tesz, hogy magasabb műszaki készültséggel, de főként elvetemültebb morállal ösztönét a hatalomra és a vagyonra gátlástalanul kielégítse. Meg vagyok győződve arról, hogy a kínainak ebben tökéletesen igaza van. Ez az, amit az utóbbi időben a ragadozói ösztön felszabadításának, vagyis a felfelé való lázadásnak, az elvadulásnak neveznek, amit a tudomány oly ritka szerencsével regressziónak hív. Humánumból, morálból, civilizációból, békéből, értelemből nem egyre több, hanem egyre kevesebb. Távol áll tőlem, hogy a visszakorcsosulást újszerű jelenségnek tartsam. Ami ma itt van, az minden valószínűség szerint 2000 éves történetünk eredménye. Fejlődésnek is mondják. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága. Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következményei. Nem annak, hogy Európa keresztény lett, mint Nietzsche hitte, hanem éppen annak, hogy nem lett keresztény. Csak úgy tett, mintha az lett volna, és néhány szent és szekta és remete és misztikus kivételével itt, e földrészen senkinek sem jutott eszébe kereszténynek lenni, természetesen a klérusnak legkevésbé. Nehogy keresztény legyen, választotta a humánum ellen való lázadást. A kereszténység csak egyre volt jó. Szolgákat nevelni, mint azóta minden úgynevezett rendnek. Amikor a klérust az újkor elején leleplezték, nem igyekeztek az igazságra helyezkedni, hanem még nagyobbat hazudtak. Mikor ez a hazugság is csődbe került, még nagyobbat. Nézzenek körül! Van-e még életünkben tenyérnyi hely, amely e hazugságoktól ne lenne bemocskolva? Az a tény pedig, hogy fejünk búbjáig hazudozásban élünk, szükségszerűen magához vonta kiegészülését, mint Szabó Lajos tanította, az erőszakot és a kizsákmányolást. Amint erőszak nincs hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs erőszak és hazugság nélkül. Ha ezt az összefüggést általánosabban ismernék, a mai helyzetet értelmesebben ítélnék meg. Ez a valódi európai háromság a trinitás helyett. Csak a hazugságok változnak,
A módszer maradt ugyanaz. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig mágia, börtön és kényszer munka. A középkorhoz képest persze a maiak silány epigonok. Itt csak földi terrorról van szó, ott a játék az örök életre ment. Régebben ugyanis az embert az üdvvel csapták be, nem földi javakkal. Az a súlyosabb létrontás. Wu Chengen az európait azonban majomnak is nevezi. Valószínűleg azért, mert a humánus alapállást elhagyta, és regresszív útban van az állatiasság felé. Kellő távlatból nézve a mai helyzetben tevékenységünk a majom ugrabugrálásától már alig különbözik. Ezt az életet iszonyú tudományossággal, a fényűzésnek és a nyomornak, a hatalmi bőszültségnek és a rabszolgaságnak, az édeskész szónoklatoknak és az árulásnak, a kéj éhségnek és a hibbantésznek ezt a begyületét létért való küzdelemnek is hívják. A piton és krokodilus törvénye a történetben. Az állatokkal való viszony Egyiptomban vagy Indiában nem az eszeveszett mészárlás jegyében állt. Az ember, mondták Iránban, a világnak természettől fogva apja, nem pedig rablója. A létért való küzdelem szlogen, amelyet mentségére az európai talált ki. Darwin tétele aztán igazolás lett minden hitvánságra, ami történt és történik az inkvizíciótól Cortezig és Pizzárótól a koncentrációs táborokig. Nagyszerű. Állati származásunk van. Állatok vagyunk. Ne követeljenek tőlünk lehetetlent. Darwin másút, mint Európában nem is lett volna lehetséges. Létért való küzdelem? Így tényleg a rebellis majom gondolkozik. Lehet, hogy civilizációnk csupán látszat, de aki a látszólagos rend és értelem kellős közepén úgy viselkedik, mint a cápa, nem lehet más, mint akinek a kínai elnevezte. Fosztogatás, hazudozás, népirtás. Minél bestiálisabb hatalom. A kínainak persze sejtelme sincs arról, hogy Európában élt Plotinos és Dante, Pascal és Nietzsche, Giottóról és Mozartról nem is szólva. És az emberiség 2000 éve sínylődik-e vérengző és élősdi démon markában, amely kéj és pénzéhes férfiakat és nőket nevel a hazugság tornyában ülve, amit egyébként szellemiségnek és elméletnek és vallásnak is hívnak. Mindezekhez még a baj, ahelyett, hogy Wu Chengenék és a föld összes népei nekünk segítséget nyújtottak volna, észbontó sietséggel maguk is rebellis majmokká alakultak át. Minden jel arra val, hogy a történetnek, ha valami közben nem jön, zoológiai megoldása várható. A mohóbb és a ravaszabb, a brutálisabb és az elvetemültebb minden vonalon győzedelmeskedni fog. A végső ellenállás felszámolásának stádiumában vagyunk. A vallás, a tudomány, a filozófia az embert elárulta. A rebellis majom számára kész szolgákat tenyészt, és a humánum részére egyetlen tér nyújt még némi menedéket, a művészet. Az is egyre bizonytalanabb, mert a lemorzsolódás tömeges és rohamos. Bizonyára önök is feltették a kérdést, hogy az európai ember ilyen helyzetbe miként jutott. Annál is inkább, mert e tárgyról sok könyvünk van, ha mindegyik ugyanazt magyarázza is, és pedig elég gyarlón. Ez a feltevés arról, hogy csak az életre való fejlődik tovább, az ügyesebb, kitartóbb, eszesebb, tevékenyebb, és így tovább, vagyis a Darwin tanítás a faji kiválasztásról. Engedjék meg, hogy a feltevéssel szemben ellentmondással éljek. Arra a közhelyre hivatkozom, amelyet mindenki tud. Annak a ténynek, hogy az értelmes és tisztességes fölött a komisz ember a hatalmat megszerezte, gyakorolja,
szilárdan tartja, és egyelőre nincs is kilátás arra, hogy ez a helyzet egyhamar megváltozzék. Egyszerű oka van. Mindez a korrupt realitás következménye. Kérem, jól jegyezzék meg. Ez a realitás itt, amelyben élünk, nem az eredeti. Ha nem ezt vallanám, ellentétbe kerülnék a hagyománnyal, amelynek igazságát alkalmam volt minden helyen, ahol csak kerestem belátni. Az eredeti realitásról tudjuk, hogy abban nincs semmi. A jó szándékú és a békés és az értelmes ember sértő ártalom. Én azt a tényt, hogy a rebellis majom sok száz éve korlátlan világuralmat gyakorol, mialatt komoly és tisztességes embereket elnyomtak, kizsákmányoltak, sőt bebörtönöztek és kivégeztek, az elrontott realitás következményének tartom, nem irreálisnak. Tehát a gépesített ész csupán reálisat és irreálisat ismer. Ostobaság. Van korrupt realitás is, amely ezek közül egyik sem. Ez a megrongált valóság. Mint ahogy körülöttünk és bennünk, minden megrongott. A korrupció igen régen, és a kezdeteknél középponti helyen elkövetett aktusból következhetett el. A realitásban olyan változás támadt, mely a világ épségben való tartásával szemben közömbös, vagy pláne ellenséges, és a világ romlásának és beszennyezésének kedvez. A realitás korruptá vált. Minden nép hagyománya őrzi a tudást, hogy az eredeti realitás megromlott. A hinduk azt mondják, hogy az eredeti értelem elhomályosult, megzavarodott. A romlás első okának ezt a homályos és aluszékony értelmet tartják. A héberek szerint először a morál romlott meg, ezért a kezdeti korrupciót bűnbeesésnek nevezik el. Minden egyéb baj a bűn következménye. A középkori klérus is ezt a tanítást vette át. Mások azt hirdetik, hogy a romlásnak testi oka van, és ez a betegség. A kezdeti romlást, amelyről mindenki tud, számon tartják. Íme. Elhomályosult értelem, bűn és betegség. Tulajdonképpen csak más és más kifejezés ugyanarra a dologra, mert ugyanarról van szó. Ez a romlás persze, mint Bader mondja, nem valami ideális szférában történt, hanem az ember romlásával az egész természetet magával rántotta. Az ember maga romlott meg. Így a realitásnak is meg kellett változnia. A primordiális realitás természete, hogy a tisztességes, értelmes és morális, becsületes, tiszta kezű és szívű embernek magától érthetődő előnyt nyújt, mert az a növekvés, a világosság, végeredményben a normalitásnak jegyében áll. Ha ezek a pozitívumok következetesen és szükségszerűen hátrányt szenvednek, ez csak sajátságos egyetemes romlás következménye lehet. Ez az, amikor előnyben a mi haszna és kártékony ember áll. Engedjük meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjuk fel. Szókimondásaink közé tartozik, ha valaki hazudik, így szólnak. Hogy a tető nem zuhan a fejére. Vagy ha valaki gazságot követel. Hogy a föld nem nyílik meg alatta. Mintha a hazugság magától értetődő következménye az lenne, hogy a tető az ember fejére zuhan. Mintha a gazság elkövetője alatt a földnek meg kellene nyílni, és az embert el kellene nyelni. Kíséreljék meg ezeket a mondásokat ezúttal nem egészen babonának tekinteni, hanem olyan tudásnak, amelyről régen elhomályosult képzetünk van. Összefüggéseit elvesztette, és most csak itt áll, mint abszurdum. Ezek a mondások igen régiek, és minden népnél megtalálhatók. Minden esetre e szavak elementáris rétegből valók, primerebb élményből, mint a nappali tudatunk. Itt az összefüggés a hazugság és a tető lezuhanása között még követhető.
Persze más kérdés, hogy pillanatnyilag kívánatos lenne, hogy ez a törvény újra életbe lépjen. A mai ember számára ez rendkívül kellemetlen lenne. Azt hiszem, a földkerekség összes házainak tetői egy perc alatt lezuhannának, és a föld tele lenne gödrökkel, amelyben mindnyájan elsüllyedtünk. A mese motívumot azért említettem, mert jó példának találtam arra, hogy van olyan realitás, amelyben a szellemi aktusnak anyagi következménye van. Van olyan realitás, amelyben a szellemi tény és az anyagi tény egymást fedi. Azt is állítani merem, hogy az a realitás, amelyben a hazug ember fejére a tető rázuhan, az eredetihez közelebb áll. Mert ha valaki a világ pozitív rendjét hazugsággal megsérti, annak konzekvenciája nem az, hogy jutalmul nagy összeg pénz zsebel be és előléptetik, hanem hogy a világ a rontással szemben ellenhatást fejt ki, ami a tető fejére zuhanásában nyilatkozik meg. Ma ez nem azért nem történik így, mert az egész gondolat fantazma, hanem mert a realitás korruptá lett. Vagyis a szellemi és az anyagi realitás között a kapcsolat és összefüggés és viszonylat megszakadt. Szellem és anyag. Természetesen jelképek. Sem szellemmel, sem anyaggal még nem találkozott senki. Csupán van valami különös dolog, amit jobb hiány szellemnek, és van, amit anyagnak hívunk. Másképpen nem tudunk önmagunkon segíteni ebben a kettétört valóságban. Az eredeti realitásban ez minden esetre egy volt. Ma is tudni véljük, hogy egyik a másik nélkül nincs. Csak azokat nem tudjuk sem helyesen összekapcsolni, sem helyesen szétválasztani. A romlás következtében az eredeti egység felbomlott. Szellem és anyag egymást nem hagyják át. Szellem anyag nélkül, anyag szellem nélkül érvénytelen. Nincs értelme, csak szenvedő. Könnyű lenne az egyiket az ablakon kidobni, könnyű és buta. E pillanatban, ha korrupt, ha nem, megoldhatatlan. Viszont élni kell. Ha szellemi dolognak anyagi következménye lenne, a tető a hazug ember fejére zuhanna. Ez biztos. Ha az igaz szónak anyagi következménye lenne, világosságot teremtene az értelemben. Ha a normális és értelmes ember magatartását példának tekintenék, normális és békés életre lenne kilátás. A korrupt realitásban nincs. Tökéletesen megromlott ösztönre vall, hogy az ember még követendő példáját sem látja. Európában ma, mondja Saint-Exupéry, semmit sem találok, amiért érdemes lenne meghalni. Érdemes lenne élni. Csupa zsurnalista és ripacs, futballista és miniszter. Nem a pénz kevés, hanem a súly. Gandhi azt mondja, hogy a romlás mélypontja a szervezett zsarnokságot eltűrni. Ha az ember hunyorgat hozzá, a dolog még súlyosabb. Gandhi azt mondja, hogy ez a himsa, ártás. A piton és a krokodilus törvénye, vagyis vissza a majomhoz, a regresszió, a létrontás. Az igazi emberi közösség a vadállati hatalommal való szembeszállással kezdődik. Az ahimszát, nem ártást kell gyakorolni. Azt kell tenni, amit Albert Schweitzer tett. Egyetemi tanárságot, orgonát otthagyni. Afrikába menni, kórházat építeni, éjjel és nappal beteg négereket gyógyítani. Íme az igazi európai három példája, akit nem követnek, csak dicsőítenek. 2000 évig gyakorolták. Európában ma egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, érdemes élni, és ez az, hogy az ember eredeti humánus életrendjét értelmileg éberen, morálisan tisztességgel és testileg lehetőleg épen fenntartsa. A hazugságot, az erőszakot és a kizsákmányolást minden alakjában visszautasítsa, a hétköznap minél kisebb mozzanatában annál jobb. Az ember lényének tömörségét keresi, nem a boldogságot.
semmit se várj attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd. Sem Saint-Exupéry, sem Gandhi, sem Schweitzer nem lett sem elnök, sem milliomos, sem tábornok, nem is kívánt az lenni. Intenzív egyszerűség. Még példát sem akart nyújtani, csak épp elmével és épp jellemmel azt, amit szívének tisztaságával gondolt megtenni. A tisztátalanok milliói között három ember, aki az igazságot gyakorolta. Mindig ugyanaz történik, mondd le, hagyd el, szűkölködj, küzdj, bolyongd át a sivatagot szomjasan, a kutakat mellőzd, és légyed kiteljesedéséhez vezetlek. Ernst Jünger azt mondja, hogy van még remény. Sok száz igazi európai él még közöttünk. Ezt az embert erdőjárónak nevezi. Lehet, hogy az amerikai Cooper és Toró nyomán. Nem kalandor. Kalandor inkább a tengerész, aki életét szereti ingótalajon élni. Nem szent, nem hős, nem intellektualista. Ezek elavult fogalmak. Elsősorban fejlett jellem, akinek lényében szellemi vonások vehetők észre. A terrortól nem fél. A stréberekkel és a hízegőkkel nem törődik. Nem készül karriert csinálni. Fegyvertelen. És ez benne a legfélelmetesebb. Nem is dresszírozható. Komolyan lehet rá számítani. Látja, hogy a hatalom minél több szavazatot kap, annál reménytelenebb helyzetben van, mert a szavazatok többsége a lesipuskásoké. A bevált búvóhely a színleges behódolás. A legjobb üzlet. Az erdőjáró egyedül van, mert dönteni és helytállni csak egyedül lehet. Az individuum ma erősebb, mint bármikor volt. Egyetlen veszély van. A szolgaság. Az individuum még rendelkezik azokkal a szervekkel, amelyeknek bölcsessége nagyobb, mint az egész organizációi együttvéve. Aki önmagát feladja, az bölcsességét adja fel. Megbutul és visszavonhatatlanul elveszett. Egyedül és hazátlanul. Hát igen. Legyen, ha kell. Egyszerű ember, aki nem ijed meg. Tudja, hogy segítségre nem számít. Dolgát, ha kell, önmaga, és ami fő, korrupció nélkül elvégzi. Az igazi európaiak között a 17. században élt egy Blaise Pascal nevű gondolkozó, aki mindazt, amiről most itt szó van, tudta. Valószínűleg akkor Európában egyedül, az összes következményekkel együtt. Pascal a korrupció fogalmát ismerte, de nem így nevezte. A héber hagyomány alapján vallásos terminológiában bűnbeesésnek hívta, de a romlás megfogalmazása, ne tévesszen. Pascal bűnbeesésnek az értelem, a morál és az egészség együttes romlását nevezte. Azt, amit mi korrupciónak mondunk. Az ember totális korrupció. Az ember teljes egészében és így megismerésében is megromlott, mondja Pascal. Ez nem vallásos meg. Ez nem egyéb, mint észrevevése annak, hogy létszint süllyedés következett be. Ebben a süllyedt állapotban megbízható tudást és ismeretet nem vagyunk képesek szerezni, és minden lépésünknél a romlást már előzőleg bele kell kalkulálnunk, sőt, előzőleg a korrupcióból valamit le kell dolgoznunk. Tudást csak olyan mértékben szerezhetünk, amilyen mértékben sikerült megtisztulni. Ez biztos. Emberi tisztultság nélkül valódi tudás nincs. Legfeljebb tudomány. Ha valaki abból indul ki, hogy ez a világ és ez a realitás itt magától értetődően, a mindenkori világ és realitás, akkor minden tapasztalata hamis, és hamisnak is kell lennie. Márpedig az ember akár hétköznapi életét folytatja, akár gondolkozik, ezt a realitást egyetlennek tekinti. Ezért egész gondolkozásunk és tudományunk hibás. Nem eszmélünk fel arra, amire fel kellene eszmélnünk, hogy ez a világ korrupt. Az eredetinek megromlott alakja. És vele együtt értelmünk is megromlott,
és a világ felől szerzett ismereteinknek is okvetlenül megbízhatatlannak kell.

A saját maga által konstruált alapján jól működik, de a valódi alapról sejtelme sincs. Ez vonatkozik minden tudományra. Modern nyelven ezt úgy mondanánk, hogy minden tudomány be nem vallott és rejtett tételből indul ki. Ez a tétel az, hogy a korrupcióról nem vesz tudomást. Ezért minden tudományos úgynevezett eredmény megbízhatatlan. Gondolkozásunk előfeltétele rossz. Íme kérem, az európai nem vall be valamit, amit pedig be kellene vallani. Sőt, aminek bevallásából kellene kiindulnia, ahogyan azt a hinduk teszik. És mert nem vallja be, minden életmozdulata fals. A kezdetek kezdetén valami romlás történt, amely az értelem elhomályosodásában, a betegségben és a morális megromlásban, vagyis végeredményben valami alapvető tisztátalanságban nyilatkozott meg. Eredeti emberi alapállásáról lebukott. Ezért az eredeti realitás nem ismeri fel, és azóta zavaros értelemmel bűnbeesve és betegen él, és nem tud magán segíteni, mert amit maga körül és magában lát, az vele együtt korrupt. Most már csak egyetlen kényes kérdés maradt. Ez a kérdés az, hogyha az ember elméjében és testében és erkölcsében tisztátalanná lett, az alapállásról miképpen volt képes tudomást szerezni? Hogyan tudja, hogy van eredeti létezés és tisztaság? Van éber értelem és egészség? Van normalitás? Régebben kivételes embereknek mindenről tudomása volt. Nem voltak kevesen. Ilyen ember volt Pascal. Újabban olyan rendszeresen kiépített tudás alakult ki, amely a gondolkozást és az egész emberi életrendet az egyetlen megbízható alapra, az őskori szentkönyvekre, vagyis a hagyományra kívánja helyezni, és minden emberi tevékenységgel szemben legelső kérdése, mennyiben egyezik a hagyománnyal, és a mindenkori emberi alapállást milyen mértékben valósítja meg. Mert az alapállásra való emlékezés minden emberi egzisztencia bázisa. Mindenki tud az eredeti realitásról, a humánum örök jelenlétéről, az alapállás elhagyásáról, a kezdeti korrupcióról, a tisztátalanságról, és mindenki tudja, ha az ember tisztátalanságát ledolgozza, értelmének világosságát, morális intaktságát és egészségét fokozatosan visszaszerzi, akkor az alapállást legalább részben meg tudja valósítani, és az eredeti realitásról tudomást fog tudni szerezni. Ebben a tevékenységben természetesen semmiféle konvencionális segítségre nem számíthat. Tudjuk, hogy a vallás tételei félrevezetik, a tudomány tételei még sokkal inkább. A korrupt világban a tanítás és a nevelés is korrupt. Mesterek nincsenek, és az igazi emberi példaképeket sem ismerik fel. Marad az erdőjáró, egyedül és hazátlanul bolyongani. Csak azt ismerem el, aki nyög, de keres, mondja Pascal. Nem boldoggá tenni, nem tudom, hogy boldog vagy sem, de egyet tudok, hogy tiszta. Megjegyzés. A kezdeti romlást régebben különbözőképpen fogták fel. Mint korrupt értelmet, korrupt morált, vagy korrupt egészséget. Ezúttal kísérlet történik arra, hogy az ember a hármat egy szóval tisztátalanságnak nevezze. A megjelölés Gandhié, aki észrevette, hogy ugyanarról a dologról van szó. Az értelmi és a morális és a testi romlás a totális korrupció megnyilatkozása, és az egyik a másik nélkül nincs. De azért is, mert az eredeti állapot, az état primordial, mint Génon mondja, az Urstand, mint Böhme írja, vagyis az alapállás visszaszerzése nem értelmi, vagy morális, vagy testi, hanem totális emberi mozzanat. A korrupt ember tisztátalan, és magatartása nem a bűn, vagy a csökkent értelem, vagy a betegség, hanem a szégyen. A tisztátalanság következménye. A szégyen a megrontott létben az ember közérzete. Valami,
aminek az ember csak egészségével.

egészen ritkán van tudatában. Legtöbbször mindössze annyi, hogy az egész itt, főképpen az emberrel, nincs rendben. A Tóra szerint az első ember a bűnbeesés után elbújt, és amikor szólították, nem felelt. Szégyelte magát, ahogy azóta is eltakarjuk magunkat és bujkálunk. Hiába akarjuk lerázni vagy lemosni, és akarunk ártatlannak látszani, az egészből legfeljebb szégyentelenség lesz, vagyis szemtelenség. Mit jelent az, hogy szégyen? Minden esetre valamit, ami egészen egyszerű, közvetlen és igaz. Amiben nincsen semmi színpad, semmi maszk, semmi hősködés, semmi szavalás, semmi elmélet, ellenben átvilágíthatatlan homály, amit lényünkben hordunk. Léon Blois azt mondja, az élet titka nem az, hogy az ember a romlást eltakarja, hanem hogy tisztátalanságával együtt éljen. Vivre avec ce mou. Szégyen elsősorban az, hogy amiért magunkat szégyeljük, annak oka mi magunk vagyunk, mert magunkat beszennyeztük. Minden egyéb mentegetőzés is érvénytelen. Aki a többinél tisztábbnak hiszi magát, annyival tisztátalanabb, amennyivel magát tisztábbnak hiszi. Az eredeti korrupció óta minden ember szégyenben él, és az élet tisztátalansága addig tart, amíg ez be nem vallja, és ez a vallomás mondjuk az első lépés lehet önmagának átvilágítása felé. A szégyenről közmegegyezéssel senki sem mer beszélni, éppen a szégyen miatt, mert szégyen. Nem hangzatos bűn, vagy nyomorult betegség, vagy elsötétült értelem, hanem mert szégyenletes. És csak egyet lehet, szégyenkezni, semmi mást. A szégyenkezés, a szégyen tudatos átvilágítás az egyetlen lehetőség arról, hogy az ember ne bújjék el, és ne takarja el magát se fügefa levéllel, se világnézetekkel. Az ilyesmi csak léthazugsághoz vezet. Ez a szégyen első következménye. Az embernek a másik szégyenéről tudomása van, mert az közvetlenül látja. A magáéról nem tud. Sőt, abban a hiszemben él, hogy szégyenét nem veszik észre. A szégyent nem lehet eltüntetni, legfeljebb felismerni. Nem irodalmi konfessziókkal, nem teátrálisan, egyedül szégyenkezéssel. A szégyen nem festői, nem költői, nem zenei. Semmi körülmények között nem dicsőség, és nem lehet vele hencegni. A szégyen, szégyen. A létrontást a legelső óta szüntelenül elkövetjük. Korruptak vagyunk, és újabb szégyenbe esünk. Szégyenbe, ami olyas valami, hogy még csak büntetése sincs, és az egyetlen következménye a megromlott létezés, amit viselnünk kell, hanem is reménytelenül, de ez annál súlyosabb. Az ember még diadalmas is lehet, történeti hős, zsebe tele lehet pénzzel, híre a földet eláraszthatja. Az egész mégsem ér semmit, mert szégyenben van, és abban marad. Még csak be sem zárják, ki sem végzik, le sem köpik. Csak a szégyent viseli, és még csak el se takarhatja. De ha eltakarja, tisztaság lesz a tisztátalanság. A romlott létben az ember alapállása a szégyen. Ez az ember szüntelen vallomása, néma titka, amiről a korlátolt azt hiszi, hogy dugdosható. Viszont tudjuk, hogy eleve-le vagyunk leplezve, és még azt is tudják rólunk, miképpen rejtőzünk és hazudozunk, ami még tisztátalanabbá tesz. Aki magát a szégyen alól kivonja, szégyentelen. Nincs védelem. Kettő. Festés közben akarok meghalni, mondta Cézanne. Éppen Cézanne, akiről feljegyezték, hogy egyetlen kitüntetés vagy siker sem szennyezte be. Valószínűleg mégiscsak Nietzsének van igaza, amikor azt írta, hogy a művészet az emberi élet legmagasabb és egyben tulajdonképpeni feladata. Senkinek se jut eszébe azt mondani, hogy meghalni könyvelés közben kíván. A művészetet manapság hasztalan próbálják kultúrává degradálni, és a művészt az apparátusba beépíteni. Naplopó ugyanakkor éjjel és nappal dolgozik,
Mindig ellenzékben van, követelő, elégedetlen, lázadó, rakoncátlan, csinál valamit, ami teljesen haszontalan, semmiféle termelés elmélettel nem magyarázható, nem statisztikázható, több bajt idéz, mint a háborúk, a népeket megbolondítja, a praxisnak nyelvet ölt, mert ó, ezek a versek, ezek a regények, hát még ezek a festmények, hát még ezek a szonáták. És éppen ez az, aminek gyakorlása közben meghalni akar. Cézanne mondata többféleképpen érthető. A művész festés közben életének legmagasabb intenzitását elérte, és haláláig itt kíván kitartani. Ez az első és a legáltalánosabb. A művészet mondjuk az élet élvezetének felső foka. Itt, ezen a helyen akar átmenni az örökbe. Mámornak is lehet nevezni. A második ütem, hogy valamiféle mánia, rögeszme, csinálni, csinálni, különös logikával, abnormis következetességgel, amit nem lehet abba hagyni, még kevésbé lehet róla leszokni. A harmadik olyas valami, mintha az ember önmagában tüzet gyújtana. Önmagát kiégeti, hogy a mű által az ember tisztább legyen. Magától értetődik, hogy a festmény, a zene, a vers, a dráma, a szobor, az épület, a tánc a szemlélőben ugyanazt kelti, mint amilyen a művész állapota volt a mű készítése alatt. Az első esetben a mű élvezetet kelt, más nem. Az élet mámort fokozza és elragadtatást idéz. A második esetben valamely eszmét sugall, amelyet középponttá tesz meg. A világot álhatatos konzekvenciával ebből nézi és magyarázza. A harmadik át akar világítani, végül is meg akar tisztítani. Bizonyára önöknek is feltűnt, hogy egy idő óta esztétikáról alig hallanak. Nem mintha a szó a divatból kiment volna, és nem mintha különösebben nélkülöznénk. Az esztétika, mint tudomány, körülbelül 200 évvel ezelőtt keletkezett a német egyetemeken, és sohasem jelentett valami sokat. Az utóbbi időben az esztétika elavultnak tekinthető olyan fogalmaival, mint szépség, tehetség, zseni, halhatatlanság. A szépség fogalmát 100 év óta ki sem merik ejteni. Tehetség. Zseni. Származás, iskola, mesterek, tanultság, társadalmi és történeti körülmények, de hol marad a hely a tehetség részére? Egyébként költőről, művészről beszélni csak nem naivitás. Mintha a költő csak remek műveket írna, pedig tudjuk, hogy a költő bármennyit dolgozik, tökéletes műve nincs több, mint 6. Kedvező esetben 8. A festőnél szintén. Halhatatlanság? Újabban azt az álláspontot képviselik, hogy van normál halhatatlanság, és ez körülbelül 50 év. Átlagos művész műve ennyit bír ki, és aztán gyorsabban pusztul, mint a hús. A műtörténet sem bizonyul időtállónak. Irányok, egyének, művek ítéletében szüntelen pro és kontra. Unosuntalan a műalkotás és a műélvezés pszichológiája, amire az ember már oda sem tud figyelni. Néhány száz obligát szólam, amit akármiről van szó, örökké ismételnek. Viszont soha ennyi mű, könyv, tanulmány, előadás a művészetről nem jelent meg. Ha ennek a sok műnek az esztétikához is, a művészettörténethez nincs köze, ha nincs egységes álláspont, mégis milyen kolosszális irodalom forrása? A kérdést mindenki fölteheti. Herbert Reed azt válaszolja, hogy a régieknek 9 múzsájuk volt, nekünk 10 van. Nincs egységes álláspont. Nincs esztétika, nincs művészettörténet, viszont van valami más. Közvetlen ihlet van, amely nem valamely elméletből, hanem a művészet és a mű és a művész tényéből indul ki, mindig abból, hogy egyszer és soha többé. A 10. múzsa elég régen megszületett,
de csak az utóbbi időben vált tudatos műfajjá. A formát a múltban esszének is hívták. Művelői Montaigne-től kezdve a mai napig elég sokan voltak. A tizedik múzsa ihlete vonatkozhat Grékóra, Echnaton fáraóra, délutáni sétára, fogpiszkálóra. Tárgya lehet botanikai vagy teológiai, de előadása mindig művészi kell legyen és közvetlen. Amint a művészet mesterei, Helvétius és Rivarol, Novalis, Kierkegaard, Pater, Nietzsche, Kastner, Emerson, Bataille, Huxley, Valéry, Jünger azt megformálták. A tizedik múzsa ismertető jele a teória termékenység. Ebben különbözik a filozófiától. Kant 500 lapon egyetlen elméletet dolgoz ki. A tizedik múzsa ugyanilyen terjedelemben legalább 50-et. Ha úgy tetszik, aforisztikusan, és az egyik 25 ebből ellentmond a másik 25-nek. Nem baj. Úgyis mind a kettő igaz, és azon kívül még 50. Épp olyan kevéssé törődik a tudományos szankcióval, mint egy rondó. Egyébként is tudjuk, hogy a tudományos szankció fölöttébb ingatag, mert korlátolt és szerénytelen. Ha valaki főhatóságát minden létezőre kiszándékozik terjeszteni, minden tudást imitál, főképpen az igazság rovására. A tudomány, mondja Génon, a tudatosság szabálytalan alkalmazása. A tizedik múzsa szerint a tudomány megbízhatatlan, mert a leginkább szavahihető állítás, amely mellett a gondolkozó személyes komolysága áll. Éppen ezért az ilyen művek mindennemű terminológiának még csak árnyalatától is óvakodnak. Akit a tizedik múzsa megihlet, a művet úgy kezdi és végzi, mint a szobrot vagy a dalt. Éppen olyan rakoncátlan naplopó, mint aki éjjel-nappal dolgozik azon a haszontalanságon, ami a népeket nyugtalanítja és megbolondítja. Az úgynevezett reális praxisnak hosszú orrot mutat, és írás közben akar meghalni. Mert a művészet az ember tulajdonképpeni feladata. A művészet pedig nem utánzás, mint Európa gyermekkorában a görögök tartották. Nem kifejezés, ahogy azt a tudomány elrajzolt tudatával tanítja, hanem hármas aktivitás. Az élet élvezetének fokozása, a mániákus megszállottság, és az emberi lény és lét katarzisa, amely ma, a rebellis majom korszakában, amikor az embert a vallás cserben hagyta, a tudomány becsapta és a filozófia félrevezette, még mint egyetlen és végső lehetőség a humánus lét fenntartására kínálkozik. Olyan élettechnikai tevékenység, amely az általános visszakorcsosulás közepette az emberből még meg akarja menteni, amit tud. Figyelmüket különösen egy dologra szeretném felhívni. Nem, mintha nem lenne köztudomásom. Az emberi munka már régebben elvesztette azt az értelmét, amelyet hivatalosan még fenntartanak ugyan, de többnyire csak szónoklatokban. A munka ma úgy szólván kizárólag arra való, hogy az ember megélhetéséhez szükséges pénzt vele megkeresse. A munka természete pedig nem ez. Akad még néhány ős foglalkozás, mint asztalos, ács, kőműves, pék, földművelő, és akad még olyan, aki a munkát eredeti alakjában fogja fel. A többinek nyomorult szolgaság. A középkor és az újkor elejének mesteremberei eltűnnek, és az iparosítás, az apparátus uralma óta ez a folyamat rohamos. Van úgy, hogy hajsza vagy terror, esetleg mind a kettő. Az, hogy valaki az éjszakát is a műhelyben töltse, már nem szokott megtörténni. Mégis egyetlen munka intakt maradt, ahol a munka szenvedély és mánia és életélvezet és életcél. Egyetlen munkának van katartikus természete. Mindenki magától értetődőnek fogja föl, hogy a művészet, amely csak mámor és amely merő élvezetet kelt, nem valami magas. Többen mostanában azt tartják, hogy nem is művészet, hanem a szórakozásiparnak egy ága. Ez az úgynevezett libidó művészet. A libidó, inkább Jung értelmében véve, vagyis élethabzsolás.
az a közelebb meg nem határozható valami, amit életnek hívunk, tele van élvek lehetőségével. Azt a benyomást kelti, hogy az ember kizárólagos feladata ezeket az élvezeteket kiaknázni. Kényelem, luxus, étel, ruha, italok, és valamennyi közt leginkább a szexus. Ez a Puccini zene, ez a húz zene, a gicssel való határvonala elmosódik. Teljesen bizonytalan, hogy valódi vagy nem. Csak egy dolog bizonyos, hogy alaptónusa olyan, mint a kandúré, amely párzás dühében a háztetőn kurrog és nyivákol. Tökéletesen gátlástalan is, ezért szégyentelen, mértéktelen és formátlan. A nemi szervek zenéje. Obszcén. Vissza az animális létbe. Semmi egyéb, mint életmohóság, amit Böhme gírnek nevez. Mindent lenyelni és felfalni és elemészteni. Tisztátalan. A római lakomákon, amikor már nem tudtak többet enni, az ételt kiokátták és továbbfaltak. Mert az éhség akkor is megmaradt, ha az ember jól lakott. Ez a libidó. A párzás ösztön akkor is él, ha az ember szerelmes éjszakát töltött el. A gír mindig él, és egyre inkább, minél többet zabál. A Puccini zene léha és ledér és buja, a szexus éhség zenéje. Nyálas és nyúlós. A nyomorult testből kicsiholni minden élvet. Ez a pornográf zene. Ízléstelen sikongatás és hörgés. Tehetség? A világ tele van hitvány tehetségekkel. Két elviselhetetlen dolog van, mondja Walter Benjamin. Szexustalan szellem és szellemtelen szexus. A Csajkovszki zene kevésbé perfid, hűtlen szexualitás, de annál inkább cukor. A világegyetem, mint kolosszális cukrászda, ahol elkényeztetett kisasszonykák nyalakodnak. Ez a feminin művészet is, Murasakitól George Sandig, ahol az élet az ágyban kulminál. Párzásra ingerlő gelség, úgynevezett élet. Megint élet. A mindenkori történet elvetemült és legkevésbé megbocsátható bűncselekménye, mint tudjuk, a kizsákmányolás. Kizsákmányolom azt, akit magam helyett dolgoztatok, és az eredményt én vágom zsebre. A kizsákmányolás a libidó gazdasági alakja. Mindig volt, mindig lesz, mindig ugyanolyan, mindig más igazság nevében. És ez minden esetben az alapmozdulatra megy vissza. A boldogtalan test kizsákmányulására, a test élvezeti lehetőségeinek kifosztására. Enélkül a társadalmi kizsákmányolásnak semmi értelme sem lenne. A libidó kielégítése. Nem gondolkozni, nem dolgozni, nem küzdeni, ehelyett élvezni és élvezni. Puccini és Csajkovszki, és Dumas és Casanova, és Liszt, és a többi. A szerencsétlen testet kifosztani, parfümökkel és fürdőkkel és ruhákkal és bútorokkal és ételekkel. Házakkal a legkevésbé. Az építészetben mindig van valami tartózkodás. Puccini azt tanítja, hogy az élet élv és kéj. Ez az, ami annyira tetszik benne. Milyen művészet az, amely a gátlástalan élethabzsolás kielégítésére készült? Jacques Coeur háza, Bourges-ban kastélyok, amelyek olyanok, mint a torták. Lakások, amelyek olyanok, mint a bordélyok szalonjai. Szaporodás, köztársaság, császárság, diktatúra, állati ösztön, Darwin, divat, sport, mozi, képeslap, optimizmus. Wall Street és Haussmann. Geil éjszakák és pénzharács. Sietni, hogy az ember többet éljen, mint Guillén mondja. Ájult életdicsőítés. És a művész benne infámis, gyalázatos ösztönével, hogy az élet mindenek fölött való jóságát elhitesse. Az élet nem jó. Az élet nem idill. Az élet nem bordély. Nem cukrászda. Nem csingilingi. És nem kaland. Élni nem kell. Az élet nem édességeket szopogatni és vinnyogni. Az élvekért önmagát kizsákmányolni, és kizsákmányolni mást, hogy még több élve legyen.
Persze téved, aki azt hiszi, hogy libidó nélkül lehet élni. És téved, aki azt hiszi, hogy ezt nem lehet csinálni egészen magas fokon, mint félelmetesen tudatos félrevezetést, mint világképet és meggyőződést. Libidó nélkül élet nincs. Tu evén contre la vie. Az élethez képest minden tartalmatlan, ahogy Claudel írja. Minden ember élet be nem vallott, de annál kényszerítőbb alapja, hogy kevés. Persze nem azért kevés, mert nem elég élvezetes, hanem azért, mert nem nyugodt és tiszta. Ami itt van és jutott, az kevés. Több kell. Ez az életen túl az élet szomjúsága. Szomjúság, hogy valami kell, ami élet, de annál több. Az élet maga egyszerű, de nincs maga az élet, és a többre való szomjúsága libidó. Ez a betelhetetlen, ami akkor is megmarad, ha az ember jól lakott, és kimerült, és összeroskadt. Nem baj, mert az éhség megmaradt. Az élet csak élet, de az állatban nincs, az emberben van valami vak sötétség, amit a hinduk Antham Tamasnak neveznek, ami éhezik és szomjazik arra, amilyen van, és ez csillapíthatatlan. André Gide az élet tényétől el van ragadtatva. Debussy zene és Matisse festészete. Úgy látszik, itt minden átlátszó. De a mélyben az életéség tisztátalansága. Magas és finom élvezetek, amelyeknek középpontja az élet ténye és az arra való szomjúság. Élni, és ebben a maximális teljesítmény, ha élek, és az összes élveket kiaknázom. Nem úgy, ahogy Lawrence teszi, okoskodva. Lawrence szexuális gyönyöre Matisse-hoz képest néptanítás. Nem szexus őrület, ennél több. Tanítás a legmagasabb rendű életről és eltüntetése mindannak, ami nem gyönyör. Gide és Matisse és a reneszánsz idején Tizian és a többi érzék orgiája levág mindent, ami az élvezetet megzavarhatja. A megtisztulás lehetőségétől a legtávolabb áll. Távolabb, mint Puccini vagy Liszt. Matisse nézve az ember elsüpped a gyönyörködtető összhangokban. Ez a leghazugabb optimizmus, akármilyen csoda szép. De nem is szép. Annak, amit csinál, nem lehet ellenállni. Több, mint élet, csak tisztátalan. Ez az, amire az ember szomjazik. Legfeljebb a milliárdos. Ez a Tiziani, hogy a világ eltűnt, és csak a kép van. Ez a kábulat és a túlélet. Ez benne a hellenizmus. Az élet arra való, hogy az ember minden gyönyört megízleljen, és pedig végleges szavak nélkül az életben kélyesen elmerüljön és belefulladjon. A kígyó az én barátom. Néz, tiszta ágynemű, jól borotvált arc, kölni víz. Hogy az ember teste sohasem maradjon kéj nélkül. Jacques Rivière azt írja, a haláltól nem vár semmit. Minden itt van, mint a hellenizmus falfestményein. A libidó mellett nem szabad megmaradni, és a libidót nem szabad elhagyni. Fejletlen elmére vall, aki azt hiszi, hogy a művészet nincs a lehető legszorosabban tudással összekötve. A libidó művészet tudása ez. Become a little less human each day. Amint Eliot írja, minden nap egy hüvelykel kevésbé emberinek lenni. Ez az ábrázolt élet. A regresszió. Saint-Exupéry a fekete útnak is nevezi. Mert ezen az úton nem lehet más, mint lefelé menni. Mindegy, hogy az ember hol kezdi, az értelem homályán, a morális bűnbeesésen, vagy a testi betegségen, az egyik feltétlenül a másikhoz vezet, egyetlen szóval ez a korrupció, vagyis a tisztátalanság. Esztétikáról az imént volt szó. Kiderült, hogy a művészet történettel együtt a művészet művei és kérdései számára megközelíthetetlenek. Újabban, mint Reed mondja, tizedik múzsát kellett szóra bírni ahhoz, hogy a műveket meg lehessen érteni. Az esztétika a görög aesthesisből származik, ami érzékelést jelent.
és abban a hiszemben van, hogy a zene, a festészet, a költészet, a szem és a fül dolga. A gondolat más művészeteknél már csődöt mond. A görögök, akik abban a hiszemben voltak, hogy a művészet alapja az érzék, éppen úgy, mint az utánzás elméletben, itt is korlátoltaknak bizonyultak. Az érzék, mint tudjuk, libidó jellegű és az életéség szerve. A művészet pedig végtelenül más és határtalanul több, mint merő életéség. Ha csak a libidó lenne, senkinek se jutna eszébe festés közben meghalni. Márpedig tudjuk, hogy ez nem csak Cezárra vonatkozik, hanem a bizánci ikonfestőkre és ugyanabban a vonatkozásban a ravennai építészekre. Petrarkára, Dantéra, Mozartra, Keatsre, Stendhalra, Georgéra és mindenkire, aki valaha művész volt. Esztétának lenni kisebb rang, mint művésznek lenni. Esztéta a művészettel csak mint élvező, mint libidó lény áll kapcsolatban. Az esztéta a legfontosabb művészeti dolgokban dilettáns, dandy, a divathölgy, a fínyás, a Don Juan, a kurtizán, 14. Lajos. Esztéta jellege van a lakomának, az eleganciának, a berendezkedésnek. Mindez az életéség körébe tartozik, mindegy, hogy Puccini vagy Matisse, Tizian, Zsid, csak esztéta, csak élvező. Zsid azt mondja, az emberben a legmélyebb a bőr. Ez az aesthesis definíciója. A művészet csak itt kezdődik, mert érzékelhetetlen művészet nincs. Viszont aki az érzékeknél marad, az a libidóban marad. Szép és tetszetős és elragadó és ízléses lehet egy sakkfigura vagy cipő, váza vagy szőttes, és elbájolhat, de a művészethez semmi köze. Megjegyzés. A szórakoztatásipar Walter Benjamin kifejezése. Többször kultúriparnak is nevezi, főleg ha abból indul ki, hogy van elsőrendű gazdasági szükséglet, mint amilyen a drótszög, a leveskonzerv és a kenőszappan, de van szájharmonika, olajfestmény, vers, klozetpapír, bádog trombita is, ez utóbbi másodrendű szükséglet, ezért hívják kultúrának. A szórakoztatás ipar elméletét Horkheimer és Adorno fejtette ki. Az elmélet szerint a művészet a modern árufetisizmusban a társadalom gazdasági feltételeihez kénytelen alkalmazkodni. A mű funkciója megváltozott. Eredetileg a művészi mű nem arra való, hogy a valósághoz közelebb hozzon, hanem hogy az embert megtisztítsa. Upanisádok. Ez a felfogás elveszett. A művészetnek tulajdonképpen semmiféle gazdasági viszonylata nem volt. Ma azonban, mint Mathieu állítja, színdarab, zene, regény, festmény, szobor értéke megvásárolhatóságától függ. Árulett, iparcikk, termelvény viszont másodrendű, amely csupán a publikum szórakozás igényét elégíti ki. Szépségről beszélni túlzás. De nem csak művészet és szórakoztatásipar vált ketté, hanem magán a művészeten belül is hasadás keletkezett, tényleges művészet és szórakozás között. Sőt, a művön belül is a művészi és a szórakoztatási szándék is azonnal észrevehető. A mai álművész egyáltalán nem művész többé, hanem spekuláns, aki ellesett művészi külsőségek örve alatt szórakoztatást űz. Minden esetre, ahol a spiritualitás eladható és megvehető, a világnak vége van, és kezdődik Szodoma. Emmanuel Mounier azt mondja, a művészeten belül a tevékenység abban a mértékben, amennyiben sikere van, tisztátalan, és csak abban a mértékben, amennyiben sikere nincs, lehet tiszta. Csak abban a mértékben vehető komolyan, amennyiben semmiféle érdekeltsége nincs, nem pislog sem a közönség, sem úgynevezett világnézetek felé. Amint mondják, nincs engagementje, pártossága. Mihelyt van, nem művészet többé, hanem commerce árucikk, ami azért készült, hogy megvásárolják. A mű szórakoztatásipari termék, a készítő pojáca, az egész helyzet pedig, mint Louis Bonaparte mondja, fordított trágyadomb.
Tudjuk, hogy a megromlott emberi létezésben a társadalom legmérgesebb fekélye a gazdaság. A fekély az emberi testvériség megtagadásával kezdődött és keletkezett, amikor sajátságos elaljasodás következtében az emberiség nagy részét az ember elemi anyagi feltételeitől nyerészkedés céljából megfosztották. Az ember táplálékra, ruházatra és lakóhelyre szorul. Az elemi életfeltételek megvonása, vagy drágítása, vagy elrejtése az emberi létben egész biztosan a legelvetemültebb gazdett. Megvonni az embertől azt, ami nélkül elpusztul. A táplálék, mondja Simone Weil, nem csak az élők, hanem az összes jövőben megszületendők életének feltétele. A táplálék megvonása olyan bűncselekmény, amely semmiféle világtörténeti bömböléssel nem szépíthető. A tett messze túllépi a gazdasági visszaélés határát. Ez a merő létrontás, amelynek csak egy fokozata súlyosabb, a modern intelligencia bestializmus csúcspontja, az élelmiszer hamisítás, amelyért Panvic kivétel nélkül minden esetben halálbüntetést javasol, akárki követi el, akármilyen céllal. A kései római iparművészetről írt könyvében Alois Riegel még az iparművészet területén is bizonyos vonást vél felismerni, amelyet Kunstwollennek nevez. Rossz fordításban ez művészi szándékot jelent. A mai szórakoztatás iparból ez a szándék hiányzik. Nincs ma mű, amely a művészettől távolabb áll, mint egy operett vagy mozgalmi induló. Nincs embertípus, aki a művészettől távolabb áll, mint egy modern divatos átlagköltő, festő vagy író. Az újabb művész típusban eleinte a terrorista és az uzsorás versengett, később az uzsorás az egész vonalon győzött. Már öltözködésén látszik, hogy tetőtől talpig megvásárolható. Behódolás a világnézeteknek vagy a publikumnak. Persze a behódolásból sohasem lesz és nem is lett nagyság, csak botrány. Hazugságra csalással válaszol. Szórakoztatás ürügyén az embert elárulja. Elviccelni mindazt, ami van. Ez a bankártípus. Csak az érdekli, hogy kinek a zsebében mennyi pénz van. Pénz. Pénz. Üffet jellegtelenség összekeverve komis cinizmussal. Parazitizmus, plágiumok, üzlet és becsapás technikai trükkök. 3. A mániákus démoni magatartás a libidóval szembefordul. A gátlástalan életéségnél minden esetre jobb. Az ember szempontjából feltétlenül, mert az életen való túlemelkedés nélkül humánus egzisztencia nincs. A mánia azonban nem igazi túlemelkedés. Megromlott realitás érzékünkre val, hogy az élet átvilágításában csupán a mániáig jutunk el. A libidó rossz, a mánia is rossz. Rossz pedig azért, mert az önmagán való természetes túlemelkedés nem folyamatos, az élettel nem nő tovább, hanem egy ponton megáll. Sőt, kitart, ami éppen a mánia. A mánia stagnálás. Tulajdonképpen rögeszme. Elvi, vagy pszichológiai, vagy érzelmi, vagy gondolati, vagy formai. Mindegy. A rögeszme olyan hatást fejt ki, mintha az ember az élet végső értelmét megtalálta volna. Viszont olyan bornírt, hogy nem hagyja magát befolyásolni. Néha van valamely szubjektív igazsága, néha nincs. Mert az emberből nézve néha helytáll, de a világ bármely más pontjáról téves. Nyilvánvalóan egyoldalú, és a tévedéshez ragaszkodni makacs korlátoltság. Akárhonnan és akármivel támadják, védekezik. Csak erősbödik és erősebb lesz, egyre több érvet gyűjt maga mellett, és csökönyössé válik, ami éppen a mánia. És ami a démoni megszállottság, nem képes engedni, nem képes tanulni. A nehézség az, hogy mánia nélkül senki se bírja ki. Nem hiszem, hogy a történet folyamán hatnál több mániamentes művész van. A mánia az emberi lény görcse, ami nem egyéb, mint a műjé, és a mű görcse, ami az emberi, mert a kettő egymást áthatja.
Ezért, ami démoni, az kétértelmű. Kártékony, egyben komikus. A művészetben a mánia csaknem minden esetben a stílusban jelentkezik. Stílus csinálni annyi, mint mániát csinálni. Egyes tulajdonságok csökevényesek, egyesek aránytalanul megnőnek, a normálishoz képest torzak vagy korcsok maradnak, deformálódnak, egymással valamiféle kapcsolatban állnak, amelyek szakadozottak vagy egymással összekeveredtek. Mánia mindenkiben van, ahol pedig születéstől fogva nincs, ott az ember csinál. A normálistól való eltérésnek ezt az alakját a tudomány karakternek nevezi. A mániákus művészet mindig démoni, rendetlen, ellenőrizhetetlen, zavaros, tisztátalan, szabálytalan, törvénytelen, de nem is hajlandó megváltozni. A mániákus démoni művészetre vonatkozó szerző Lawrence Stern. A Tristram Shandy az a mű, amely csupán 500 ember olvas, de 500 ember 1000 év múlva is olvasni fogja. Stern véleménye az emberiségről lesújtó. A mű tanulsága, hogy mindnyájan rögeszmés bolondok vagyunk. Stern a démonokat vesszőparipáknak nevezi. Ó, ezzel a humorral filozófus lett volna. Európában is lenne szent könyvünk. A normalitástól való eltérést senki sem látta tisztábban. Senki a lényünkben lévő megtörtséget nem értette mélyebben átvilágítva. Azt is, hogy az ember minél rongáltabb, annál vitálisabb. Ez benne a démoni. Minél korruptabb, annál türelmetlenebb, aktívabb, rövidlátóbb, ostobább, korlátoltabb, közönségesebb, erőszakosabb, komiszabb, rosszhiszeműbb, békétlenebb. Senki sem látta azt, amit Pascal bűnbeesésnek, vagyis kezdeti romlásnak nevez, amit a hinduk értelmi homálynak, avidjának, amit betegségnek, és amit közös néven korrupciónak mondanak világosabban. A baj csak egy. Stern csak a mánia elemzése. A normális létnek nincs tudatában. Azt kell mondani, hogy erre itt van Rabelais, Telem a kolostora, az egyetlen mánia mentes hely a földön. A világ nagy népei, egyiptomiak, hinduk, kínaiak az élet közvetlen elfogadásán és az élet élvezeten, az élet gyönyör élvezetén túljutottak. Az ős népek nem optimisták. Itt csak nem mindig kötelező volt az életet maximumnak tekinteni. Amióta ismét tudjuk, hogy a világszemléletek és a vérmérsékletek között összefüggés van, azóta ismerjük a törvényt, hogy az optimizmus és a pessimizmus az igazságot nem érinti. Ez mindössze a kedélynek a normálistól való eltérése. Melankóliával vagy eufóriával élni már maga mánia és démonizmus. Az optimistának az élet mindenek fölött való jó, aminek örülni kell. Az optimizmus régebben a klerikalizmusban a domestikálás eszköze volt. Később a hatalmi irányzatok átvették és sikerrel használták. A munkaadónak ugyanis kiváló érdekében áll, hogy a dolgozó minél többet és minél jobban dolgozzék, és optimistább legyen. Az életet dicsőítse, higgyen a jövőben, és a kizsákmányoláshoz jó képet vágjon. Az uralkodó réteg érdeke, bármelyik legyen is az, hogy a termelés simán folyjék. A leghatékonyabb termelőerőnek a széles néprétegek optimizmusa bizonyult. Aki nem volt optimista, üldözendő, rossz állampolgár, destruktív, a kormányzat ellensége. A terrort, a fosztogatást, a hazudozást vigyorogva tűrni kell, sőt, magasztalni. A múlt század közepén ezt a hiszékenységet alapvetően megingatták. Nem azzal, hogy a hindu metafizika gondolatait Schopenhauer bevezette, mert a nirvána itt pesszimistává lett. Ez a másik mánia. A kérdést valójában Baudelaire tette fel, vagyis a művészet. Azt kérdezte, mi az a földön, ami az élőlény vak animális életéségén kívül az optimizmust indokolja. Az állatnak élete van, az embernek életésége van, mert nem életét éli, ami természetszerűen az övé, hanem az arra való sóvárgást. Az egész berendezkedés itt rossz.
a társadalomi, a gazdasági, a szellemi dolgoké, a tudományi, a vallási, a filozófiái. Ez itt a romlás világa. Tiszta ember nincs. Mindenki valami mániától koszos. Életünk hemzseg a kártékony és torz démonoktól. Elviselhetetlen, svindli, komisság, rondaság, hazudozás. Mint később Rambo mondta, ez itt az őrjöngő grimaszok paradicsoma. Az egyetlen komoly magatartás a realitás utálata. Sötét levegő cafatjai. Az egyetlen épelméjű ember a költő, aki a romlástól részegen támolyog a semmibe. Rivière azt mondja, hálával tartozunk neki, mert a földön való tartózkodást lehetetlenné tette. Valami történt az ősidőkben, amitől mindnyájan meg vagyunk mérgezve. Ezt a valamit le kell vakarni és ki kell égetni. Az élet esztétikai élvezete lehetetlen, és már csak a silánságot elégíti ki. Az ember itt és így kerékbe törik. Ez több, mint ami még hahotázni lehet, több, mint amennyit az optimizmus megbír. A par excellence modern művészet azonban nem a költészet, hanem a festészet, mint Spender mondja. És az egészet, amit a dologról tudni lehet, azt nem Rambo fogalmazza meg, hanem Wolfs, Alfred Otto Wolfgang Schulze találta meg azt a formát, amely a mániákus démoni világot tökéletesen ábrázolja. Egy Wolfs kép, mint mondják, 50 méteren belül egyetlen más képet sem tűr meg. Pierre Rocher a képeket így határozta meg. A kép a víziókat egyetlen krízisbe rendezi. A valóságot felrobbantani. A mánia annak az aktivitásnak a jele, amikor az ember a gátlástalan és animális libidóból kilép, és az úgynevezett élettel szembefordul. Élni annyi, mint szembeszállni. Ez a modern festő feladata, forma helyett nem formát festeni. A művészet kizárólagos tárgya a valóságot megváltoztatni. Ahogy Mallarmé írja, az egyetlen erőfeszítés a megtisztulás. A változás persze a legtöbb esetben rögeszme. Wolfsnál is az. De a vízió krízisbe való rendezése még mindig sokkal több, mint ez a realitás. Mert már ott van a kapuban, hogy a korrupciót felfedi. Wolfs nem ment meg semmit, kivéve a festőket és a vászlat és a tollat és a papírost. Ezt is csak kényszerből és mert festés közben akar meghalni. Legjobban szeretne eszközök nélkül festeni, mint legjobb lenne papír nélkül írni a szabad láthatatlanban. Wolfs mégis a mániában marad, mint a többi, és démonokat rajzol, mint a többi. Az optimizmus nem gyermekkori vagy ifjúi éretlenség, nem tévedés. Az optimizmus hazugság. Ez a felfedezés az európai embert megrendítette. Abban a hiszemben volt, hogy a végső dolgokban minden rendben van. Most egyszerre megnyílt előtte az, ami a kínaiak és a hinduk és az ős görögök és az irániak számára nyitva állt. A realitás nem jó. Semmi okunk sincs különleges gyönyörökben hinni. Az élet nem ad okot az optimizmusra. Az élet nem élv és kéj. Ellenkezőleg ez itt korrupt lét. Szenvedés abban a romlottságban, amiről Pascal beszél. Ki érezheti magát boldognak a tisztátalanságban? Az egyetlen, amit tenni lehet, a szennyet ledolgozni. Megvalósítani nem azt a létezést, ami volt, hanem ami állandóan van. És amennyiben életünk valamit ér, az alapállásból ér, és amennyiben lényemben világosság van, az az aranykor világossága, és pedig nem nekem és nem kivételeseknek, hanem mindenkinek, és nem most, hanem minden időkre. Mánia annyi, mint hogy az ember a létezést a maga totális voltában nem képes birtokba venni, csupán töredéket. A fragmentumot egésznek tartani, és emellett kitartani annyi, mint mánia. Mert mindenki mániákus, aki kiszakított részecskékből értelmez. A művészet az az erőfeszítés, hogy az egészre kiterjedjék. Az egészre és mindenre és az összesre is ne hagyjon ki belőle semmit. Ha csak töredék van, abból mánia keletkezik,
és minden mánia démoni. Az egész művészet tele van démonival, nem csak Bosch és Bruegel. A gótikus templomok kimérái, a groteszk oszlopfők, a hindu és a kínai és ős amerikai épületek falai, ahol nyüzsögnek a démonok, eltorzult arcok és tagok. Holbein és Grünewald és Velázquez és a tibeti papok tánca és a görög színház és a néger táncok maszkjai, de egyetlen művészet sem annyira, mint az európai 20. századi. A modern művészet formáinak nagy részét a primitívektől vettem. A primitívekkel nem szabad összetéveszteni az őskori hieratikus művészetet. Ezeknek forrása egészen más. Ma azt mondanák, hogy ezek őskultúrák. Persze, amit ma kultúrának neveznek, nem egyéb, mint kollektív mánia, csak éppen több millió emberi és több száz évig tart. A primitív és népi művészettel szemben óvatosnak kell lenni. Ennek a művészetnek kettős értelme van. Az egyik felismerhető jelleg, amit valamely nép esetleg sok ezer éves magas fejlettségű emlékeiből megőrzött. A másik démonikus regresszió, amely a visszakorcsosulás jegye. Mert a ma ismert úgynevezett primitívek között nincs nép, amely az ember ős állapotáról sejtelmet nyújtana. Bár a közhiedelem így tartja, és a tudomány így tanítja. Ezek a népek magas színvonalon élő népekről letöredezett törzsek, amelyek mániákos démoni körbe süllyedtek alá, merülésük sok ezer év óta folyamatban van, és ma is tart. A primitívek nem természeti, vagyis primordiális, hanem a humánumtól egyre távolodó és visszafejlődő népek. Ma körülbelül az egész emberiség itt tart. Ezekben a népekben az ősi magas életrend nyomai részben konzerválódtak és megmaradtak. Csökevényekben megőrizték annak emlékét, amiből leszakadtak. Más részben azonban belőlük a humánum eltűnt és démonizálódtak. Európában is őriztek meg lényeges vonásokat a magas népek világából, de túlnyomó részben átszövődött regresszív vonásokkal. Erre a megállapításra azért van szükség, mert a modern ember a kettő között nem tud különbséget tenni. A mai civilizált életrend ugyanis regresszív természetű, amelyben a magas humánumot és a primitív démonizmust nem tudják elválasztani. Példa erre a zenében, a festészetben, a szobrászatban és egyebütt is van elég. Itt van Klee, Kandinsky, Bartók esete. Bartók abban a hiszemben van, hogy amit a népzenében talált, az mindenestül ősi és tiszta. Viszont ténylegesen ennek legalábbis fele démoni természetű. Fegyelmezetlen, primitív vadság, feloszló és felbomló forma, babona, eltorzult és süllyedő humánum. Bartók ebben nem áll egyedül. Henry Moore szobraiban ezek a primitív vonások éppen úgy feltűnnek, mint Barbara Hepburnnél, Pevsnernél, Naum Gabónál. A festőkkel és a költőkkel együtt a modern táncokról nem is szólva. A néger plasztika, az észak-nyugat-amerikai fafaragás, az ausztráliai petroglifa, a maszkok nagy része ide tartozik. A modern művészetbe a primitivizmus abban a hiszemben, hogy spiritualitás mélyen behatolt, és elterjedt vélemény, hogy mély forrásokat nyitott meg. A művészek azonban nem a spiritualitást vették át, hanem a démonokat. Főképpen persze azt, ami a démonokban szenzáció, nyugtalanság, felkavaró, ijesztő és izgalmas. Olyan művész, aki a primitív és a népi művészetből az elementárisan tisztát vette át, a modern korban nincs. Mindez azért fontos, mert senki sem tudhat többet, mint aminek előfeltétele ő saját maga. Más szóval, tudásban mindenki csupán lényének érettsége arányában részesülhet. Még egyszer is teljes hangsúllyal. Ki van zárva, hogy akár fejletlen, akár szemfényvesztő, döntő tudás részese lehet? Végül ismételtem. Komoly és megbízható tudást csak az szerezhet, akinek lényében a feltétel erre megvan. Hogy valaki ötletből, véletlenül, megalapozottság nélkül, csak úgy elmélységből, akár szorgalomból, akár tanulásból valami komolyat mondjon, az lehetetlen. Tudás és egzisztenciális tisztultság arányos, ez alól kivétel nincs. Aki emberileg alacsony rendű, annak műve is az,
esztétikai jellegétől függetlenül. Nem mutatványról, hanem az emberi lény megnyilvánulásáról van szó. Ezért tudomány lényeges tudást nem szerezhet. Legfeljebb a csillagokig repül, a földgolyót felrobbanthatja és az emberiséget statisztikázza. Senkinek értelmét nem teszi éberebbé, kedélyét világosabbá, és nem tehet jobbá. Mindez rengeteg szó, igen egyszerű tényre. Magasrendű művet csak magasrendű ember készíthet. A művészet, különösen a modern művészet legnagyobb bűne az, amit Walter Benjamin úgy fogalmaz meg, hogy zu können, was man nicht ist. Képesnek lenni arra, amik nem vagyunk. Ami így értelmezhető. Valaki azt, amit csinál, úgy tünteti fel, mintha tudná, holott emberi lényében egyáltalán nincs is meg. A mű alaptalan. Szemfényvesztés. Trükk. Megtévesztés, szélhámosság, csalás, félrevezetés. Sérült társadalmakban különös előny, ha a művésze a műben nincs meg. Legalább nem kell komolyan venni, és az egész dolog elviccelhető. A felbomlott társadalmakban ezért a közkedvelt művészek a virtuózok, akiknek magatartása null ponton áll, vagyis nincs. A művészet hazugság, mondja Picasso. Csak hetsz. Wiesengrund Adorno Stravinskyról azt írja. A zenei tangverseny üres ceremóniájává lett. Semmi egyebet nem akar, mint üres életgyönyört. A művész ne gondolkozzék sokat. Desperát hazudozás. Kétségbeesett hazudozás. Zenei üzem. A zenei eljárás magasrendű specializáltsága. Szatanizált paródia. Mindent a sikerért. Ezért likvidált személy. Állandó rettegés, hogy hallgatóját elveszti. Mark írja, Bachnak nincs szüksége hallgatóra. Ilyesmi csak technizált korszakban lehetséges. A mű fölösleges. Az ember nem lesz több, hanem kevesebb. A radikális zene az emberi szenvedés egyenesen és tisztán. Ezzel szemben ez itt meg nem engedett és tisztátalan. Felület, amiből minden humanitás kiégett. Nem disszonancia, hanem harmónia csalás. Infantilizmus és elmebaj keveréke. Viszont ebben a Stravinsky kritikában egyetlen mondat sincs, ami ne lenne Picasso-ra is alkalmazható. Mindig többet látszik tudni, mint ami ő saját maga. A szemfényvesztésnek olyan foka, ami a művészet történetben példátlan. Tehetség magasabb érintettség nélkül. Szerencsére követőre alig talált. Csak csodálói vannak, azok is többnyire sznobok. Az igazi művész, ha nem is fogalmazta meg, kivéve Juan Grit, Picasso művével szemben bizalmatlan volt. A virtuózitás elképesztő fokán játszik az érzékekkel és az idegekkel, és nincs hely, amelyen ne tudna megtéveszteni. Azt kell hinni, hogy teljesen üres, és mutatványait nihilből csinálja, de ez nem igaz. Lehet, hogy Adornónak igaza van, a közönségről nem tud lemondani. A siker a leggazabb démon. De nincs ember, akit ne degradálna operett primadonnává. A hallgató tudatos becsapása, aminek azért olyan nehéz ellenállni, mert a káprázatkeltés tökéletes. Az élvezet nem a mű csodálatában van, hanem abban, hogy ez az ember miképpen tudta ezt így megcsinálni, ennyire semmiből, szemre ilyen tökéletesnek. Ezért, amit csinált, az nem nulla, hanem annál sokkal kevesebb.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Egy fukar. Csalafintasz. A csalafintasz. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy fukar szőlős gazda. Ez a szőlős gazda fölfogadott egy szolgát kapálásra. Vettek két kapács, kimentek a tőke közé. Kapáltak délig. Délben a gazda ezt mondta. Gyere, szolgám, tegyünk úgy, mintha ebédelnénk. A gazda kinyitotta a bicskáját, úgy tett, mintha kivenné a kenyeret meg a túrót a tarisznyából. Mihelyt ezzel elkészült, úgy tett, mintha szelne a kenyérből megkenné túróval, s a falatot a bicska hegyére szólná. Egy szóval, úgy tett, mintha enne, holott nem evett, s úgy tett, mintha inna, holott bor sem volt. A szolga utánozta, de az ebéd végezetével megjegyezte, hogy ő bizony nem lakott jó. Aztán ismét munkához láttak. A gazda kapált, de annyira nem kapált, hogy észre ne vette volna, mit művel a szolgája. Nem mást művelt, mint hogy a kapát emelgette, de nem vágta bele a földbe. Hallod-e? Szólalt meg a fukar gazda. Nem lesz ez így jó. Hát, hogy ne volna jó, gazduram, válaszolta a legény. Az előbb úgy tettem, mintha ebédelnék. Most meg úgy teszek, mintha kapálnék. Látta a fukar, hogy emberére akadt. Másnap szólt a feleségének, hogy el ne feledjen ételt, italt adni a szolgának. Az asszony megtöltötte a szolga tarisznyáját, azzal kiküldték a szőlőföldre, hogy kapáljon. A szolga gyanakodott, hogy amilyen fukarok, nem látták el jól. Nem is csalatkozott. A tarisznyában penészes árpa kenyeret lelt, az üvegben savanyú lőrét. A gyomra korgott, megette hát a kenyeret, s megitta rá a bort. Aztán beszélgetésbe kezdett a szőlővel. Még felelt is helyette. Kedves szőlő, jó napot, jó napot. A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. Azzal lefeküdt a fügefa árnyékába, s aludt estélig. Nem tett egyetlen kapavágás sem, mert úgy becsülte, hogy akitől jó munkát várnak, azt jól kell etetni. Mikor hazatért, a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. Amaz elégedetten bólogatott, hogy akkor bizonyára jól dolgozott a szolga. Másnap csak úgy tarisznyált fel az asszony, mint előtte való nap.

legény megint megette a kenyeret, megint fölhajtotta a bort, aztán elbeszélgetett a szőlővel csak úgy, mint minap. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Savanyúbb bort, mint az ecet. Tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett hurka. No hát akkor te is aludj, gyurka. És mint aki dolgát jól végezte, elterült a fügefa alatt, s fújta estig. Este a gazda meg tudakolta. Hát ma meddig jutottál, szolgám? Addig a fáig, melyen a varjú ült, felelte a legény. No, akkor semmit sem dolgoztál, mérgeskedett a fukargazda. Annyit azért dolgoztam, mint tegnap, vágta rá a legény. Másnap a gazda korán kelt, kiment a szőlőbe, hogy megtapasztalja, mivel mulatja idejét a szolga. Hamarost meglátta, hogy mindjárt a tarisznyába nyúl, megnézi, mi van benne, aztán meg beszélgetni kezd a szőlőtőkével. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! A gazdasszony az üvegbe mit adott? Egy savanyú bort, mint az ecet. A tarisznyádba meg mi lehet? Száraz kenyér, penészedett húrka. No hát, akkor te is aludj, gyurka. A gazda hazalopakodott, s ráparancsolt a feleségére, hogy fukarság ide, fukarság oda, ne sajnálja a legénytől az élést, s a jó bort sem, különben eldudvásodik a kapálatlan szőlő. Kát, kolbászt, jóvörös bort rakott az asszony a szolga tarisznyájába. Mikor amaz meglátta, milyen bőségesen ellátták, mindjárt másképp beszélt a szőlővel. Kedves szőlő, jó napot, jó napot! Tarisznyádba a gazdasszony mit adott? Jó friss hurkát, foszlós fehér kenyeret. Az üvegben mi lehet? Zamatos bor, nem is hitványlőre. Akkor, fickó, lásd dologhoz egy-kettőre. Mindjárt dologhoz is látod, s kapált reggeltől délig, s déltől estéig. Ahogy szokta, este a gazda megkérdezte. Meddig jutottál, szolgá? Más szőlője is van gazduramnak. Akkor nem sokat végeztem, felelte a legény. De ha csak ez van, akár itthon is maradhatok.

lusta Jankó. Élt hetet Hétországon túl, egy igen-igen lusta fiú. Még az édesanyja, még az édesapja is. Csak volt neki mit enni. De mikor meg arra maradt, bion sokat koplál. Dolgozni még nem akart, csak a kapufót tolmáztotta. Szomszédja valakott egy özvegyász. Mondja neki, fiam Jankó, nem lesz ez így jó. Dolgozzol. Nem dolgozok. Majd old az Isten. Fiam, hisz amit úgy old az Isten, az könnyen el is veszi. Nem bánom, nem dolgozok. Hát akkor mit csinálsz? Lopok. Lopsz. Hát elcsípnek. Tömlődsz bevetnek. Még a lopott jószok maga is rólt ki a baja, hogy loptad. Majd csak nem tudom. Nem dolgozok. Hát elmegy az özvegyasszony. Lusta Jankó még csak gondolkozik. Jött az este. Elment, lopott egy tyúkot. No, azt mondja, nem szólt semmit. Féltette az óra. Most nap este megint elment a faluba. Lopott egy libót. Hozta a hónálat a sötétbe. A liba még mellapult. Igangot se adott ki a fajon. Hát vitte haza. Betette a libaóba. No, esik ki a baltarom, hogy loptam. Nem is igaz az özvegyasszony beszédje. Ma hát a falujokban lakott egy nagy gazdag bíró. Annak a hambityóra ki volt téve egy nagy faliúra. Jankónak nagyon megtetszett. Gondolta, hogy ellopja. Este felé oda settinkedett, mikor elótottak a petlórlampot, felhúzódott a pirindóra. Leakasztotta a nagy órát. Vitte a kertekén keresztül a hónálat nagy örömmel. Otthon, hogy hova gyúgjam ahol? Hát a szekrényhát, ahogy gyúgta. Felakasztotta egy szögre. No, el se kiabalt a romhot loptam. De ma nagyobb értékűt kéne lopni. A bírónak vannak jó húsos sűrei. Abból lopok. Tanakodott, hogy hogy lopjon? Hát, kitanulta. Egy zsákot keresett. Szomszédasszony udvaróról még ellopta a talicskót. Azt vitte a kerteken fél, végig tolta a talicskót, zsákot is vitte. Hát, oda setténkedett a disznójóhoz. Aludtak jó lakott szép sűdők, egyet óvatosan begyugott a zsákba. Fél a talicskóra, tolta. De szegény lustajánkó mindig csak azt figyelte, hogy nem kiabaljakra, hogy lopta. Hát a kerek még csikorgott. Azt úgy vették ki, mintha úgy csikorgott volna, úgy is csak kell csípna. Úgy is csak kell csípna. Nem lehet ezt így vinni. Gyorsabban kell tolnom. Gyorsabban tolta, gyorsabban mondta, hogy úgy is csak kell csípna, úgy is csak kell csípna. Lekapta a zsorkot a sűdővel, fél a vallóra, szaladós. A sűdő felébredt a zsorkba. Visított. Azt visította, úgy vette ki Lusta Jankó, hogy erre visz! Erre visz! Hű, azt mondja, hogy erre viszem. No, akkor majd amara. Vitte az ódalna. De a disznó kegyetlenül visította, hogy erre visz. Nem lehet ezt tovább vinni. Elsújtott a zsorkval együtt Lusta Jankó. Szaladós haza. Bújik a szekrényhát, ahová az órát gyúgta. Hát, ahogy ott lapul mozog, a sétálója az órának még elindult. Most azt mondta, hogy loptak, loptak. Jaj, marom ki a baj a bűnöm. Jankó, Lusta Jankó, szaladt csak a tyúkóra. Megy a tyúkóra, a tyúk éjszaka mellém ült. Elkodolcsolta magát. Kocskodolcs, te loptál. Kocskodolcs, te lopta. Jaj, marom ki a baj a bűnöm. Le a libaóba. A liba is elgagintotta magát. Gigaga, te lopta. Gigaga, te lopta. Jaj, megismert. No, fuss, Jankó, Lusta Jankó. Menekülj. Futott Lusta Jankó kegyetlenül, ahogy csak bírt ki az erdőnek. A tető megallott. Hát hallja, hogy még a mellé is azt szuszogja. Fuss, tolvaj, fuss,
tolvaj, futott lusta Janko, kegyetlenül. Mi most is fut, ha bírja szuszvál, igaz, bútet.

0: halászfia. Egyszer elment a paraszt halászni a Vála folyóra. Szerencsés napja volt. Olyan sok halat fogott, hogy a kezét dörzsölgette nagy gyönyörűségében. Már éppen készülődött, hogy hazainduljon a gazdag zsákmánnyal, amikor egy rémes, zöld szakállú öreg mászott ki a vízből. A szakálla hénárból volt, és rákok hemzsegtek benne. Szeme zavaros volt, akár a víz. Az öreg maga Vúmúrt volt, a vízi szellem, a vizek királya. Sok ajándékot kaptál tőlem, halász, mondta Vúmúrt. Ezért hozzál te is ajándékot nekem. Miért ne hoznék? Hálás nép a mi fajtánk, feleli a paraszt. Csak éppen nincs mit adnunk ajándékba, szegények vagyunk. Ugyan, paraszt, ne tettesd olyan szerencsétlennek magad. Mindig találni olyat, amivel ajándékot viszonozzon az ember, csak keresni kell. Hát csinálhatok neked új lábbelit, ajánlotta a paraszt. Nicsak, már ki is ötlöttél valamit. Csoda fickó vagy te, hallod-e? De minek nekem a te lábbelid? Hanem ide hallgass. Ha gyereked születik, azt ad nekem ajándékba. Gyerekem, mit nem mondasz? Hát, rendben van. Legyen úgy, ahogy akarod. Hálás nép a mi fajtánk. Magában pedig azon gondolkodik, lesz-e még vajon gyerekünk? Mikor hazaért, elmesélte az asszonynak a Vúmúrttal kötött egyességet. No, asszony, lesz most már halacskánk, dicsekedett. Magával a vízi szellemmel vagyok egyességben. Micsoda jól fogunk élni. De az asszony nagyon elszomorodott. Jobb lett volna, ha megmaradsz egyszerű halásznak. Nem jó dolog varázslókkal barátkozni. Az ilyenektől semmi jót nem várhat az ember. Nem értesz te ehhez, asszony? Mi rossz van abban, ha mi nekünk is jut az ő gazdagságából? Ettől a folyó nem lesz szegényebb, mi viszont meggazdagodhatunk. És a gyerek? Hát, talán már úgy sem lesz. De néhány hónap múlva fiúk született. Mikál. Kemény kötésű, szép fiúcska. Igen-igen gyorsan nőtt. 18 éves korára olyan délceglegénnyé serdült, hogy irigyelte az egész falu. Szomorú volt a paraszt, amikor arra gondolt, hogy föl kell áldoznia egy szülött fiát. Gondolkodott, törte a fejét, reménykedett, még bele is őszült időnap előtt. Néha azt hitte, hogy Vúmúrt megfeledkezett az egyességről. Máskor meg arra gondolt, hogy talán a városban rejti el a fiút. Az is megfordult a fejében, hogy inkább önkezével vessen véget az ember az életének, mintsem a vízben lejje halálát. De minek kell Vúmúrtnak az ember fia? Ki tudja? Mikál úgy nőtt, mint egy fiatal tölgy. Nem volt beteg sosem, nem érte semmi baj. Azután eljött az idő, amikor Vúmúrt figyelmeztette az öreget a régi egyességre. Emlékeztette és meg is fenyegette, hogy baj lesz, ha nem állja szavát. Mit tehetett? Sokáig emésztette magát az öreg, de a szó nem madár. Ha kiengedted, nem kaphatsz utána. Mit volt mit tennie? El kellett mondania az egész történetet a fiának. Amikor Mikál meghallotta a szomorú igazságot, lehorgasztotta a fejét. Erős fiú volt, sosem esett kétségbe. Gondolkodott. Ha elrejtőzik, ha beveszi magát az erdőbe, semmiféle Vúmúrt meg nem találja. De mi lesz akkor az apjával? keményen meg kell fizetnie a csalásért. Vumurt bosszújától meg nem menekülhet. Hát, ha már így szól az ígéret, teljesíteni kell, apám, mondta végül. Kivitte akkor a fiát az öreg a folyópartjára, megölelte utoljára és magára hagyta. Aztán hazavászorgott a megüresedett házba, hogy az öreg asszonnyal kettesben élje le maradék életét. Mikál meg csak üldögél a folyócska partján, amikor 12 fehér galamb ereszkedik le a földre. Aztán a galambok hirtelen gyönyörű lányokká változtak. Fehér habselyem ruha volt rajtuk, kibontott hajuk vállukra, mellükre omlott. A lányok vidáman hancúroztak, nevetve ugráltak a vízbe. Csak egy maradt mindig a parton, és lopva Mikált nézegette. A fiú nem tudta levenni róla a szemét. Úgy tűnt neki, mintha a lány mondani akarna valamit. Mikor a lányok megelégelték a fürdést, kijöttek a vízből, és szépítgették magukat. Az egyik kamilla virágot tűzött a hajába, a másik nefelej cselékesítette hófehér ruháját. Az, amelyik Mikált nézegette, a legszebb, a legkarcsúbb, hosszú aranylen haját fésülgette, és csak állt a parton. Hirtelen, mintha valaki megijesztette volna őket, visszaváltoztak galambá, és gyorsan fölrepültek a magasba. Abban a pillanatban Vumurt bukott ki a vízből, és a fiú előtt termett. Láttad az én szépségeimet? Kérdezte. Az egyik közülük a te barátnőd lehet. Ha felismered őt a többi galamb között, fekete galambbá változol. Ha nem, remeterák leszel, és víz alatti palotán bejáratát fogod őrizni. Zöld vízi növényekkel átfont vékony kezével intett egyet. Erre újra megjelentek a fehér galambok. Köröztek egyet Mikál feje fölött, aztán leszálltak a partra, ahova az előbb. Teljesen egyformák voltak. Hogyan különböztethetné meg őket? A galambok ittak a folyóból. Isznak, aztán hátrahajtják a fejüket, hogy könnyebb legyen a nyelés. Csak egy galambocska nem iszik. Áll a parton, szárnyát leeresztve, tollacskáit tépdesi. Eltalálta Mikál, hogy ez az ő választottja. És rámutatott. Rendben van, mondta Vumurt. Te leszel a galambjaim vezére. Attól kezdve Mikál minden időt Olenkájával töltött. A galambok elrepültek, hogy teljesítsék az öreg parancsait, aztán, mikor visszatértek, leereszkedtek hozzá a folyó fenekére, és halként éltek a vízben. Szomorú volt Mikál és Olenka, hogy halként kell élniük a folyóban. De igyekeztek kihasználni azt a napot, amikor Vumurt elküldte őket, hogy sötét ügyeit intézzék. Akkor galambá változtak ők is. De útközben elváltak a többiektől, és másfelé repültek. Amikor Vumurt megtudta, hogy a két galamb elszökött, üldözésükre küldte a többit. Siettek a galambok, hogy megkeressék a szökevényeket. Azok pedig csak repültek egyre messzebbre. Amikor már fogytán volt az erejük, leszálltak egy gazdag ember házának a tetejére, és ott kakassá változtak. Az üldözők raja elrepült mellettük. A 11 galamb visszatért Vumurthoz, és mesélik. Üldöztük már, majdnem utol is értük őket, amikor hirtelen valahová eltűntek. Csak a gazdag ember háza tetején láttunk 3 kakast egy helyett.
1: Ó, ti ügyetlenek, mérgelődött Vumurt. Hát azok voltak a szökevények.
0: Rögvest fogjátok el nekem őket, de élve. Én meg majd víz alatti tuskóvá változtatom mindkettőt, hogy másoknak is elmenjen a kedve attól, hogy az öreg Vumurtot becsapják. Újra űzőbe vették őket. De mire a galambok a faluba értek, a gazdag ember háza tetején megint csak egy kakas kukorékolt. Megtudták az üldözők, hova rejtőzött el a galampár, és már majdnem utol is érték őket, amikor azok felröppentek a templom toronyra, ahol óriási galambcsapat tanyázott. Az üldözők föléjük szálltak, köröztek az öreg templom tornya körül, a falu fölött, az erdő fölött. De hiába, sehogy sem tudták megkülönböztetni a szökevény párocskát a többi galambtól. Így hát dolguk végezetlenül tértek haza. Haragra gerjedt Vumurt, és megparancsolta, hogy süssék meg a 11 galambot, és szolgálják föl neki a pecsenyét vacsorára. Másnap pedig ő maga indult el Mikál és Olenka fölkutatására. Mire a templomhoz ért, a galambok már szétszélettek. Sokáig kereste, üldözte még őket, végül ő maga is nélkülük tért haza. Mikál és Olenka pedig most már végleg visszaváltoztak emberré, és mindegyikük hazatért saját otthonába. Ne felejts el engem, mondta Olenka. Mindig várni fogom a rólad szóló híreket. Megbeszélték, hogy ha kék ne felejtset küldenek egymásnak, az azt jelenti, hogy hamar találkozniuk kell, mert valami fontos dologról van szó. És megesküdtek, hogy bármi történjék is, mindig hűek maradnak a kék virághoz. Olenka a bátyjához ment lakni, akinek pékműhelye volt. Ettől kezdve ő árulta a cipót, a kenyeret. Mikál pedig a szülőfalujába ment vissza, és a mezőn dolgozott. Hamarosan az apja a feleséget szemelt ki számára, egy falubeli lányt. Olenkáról, kisbarátnőjéről pedig már-már megfeledkezett Mikál. Ahogy mondják, eltűnik a szem elől, a szívből is kikerül. Ekkor történt, hogy az öreg halász elment a városba, a pékműhelybe, hogy kalácsot vásároljon az esküvőre. Nősül az én Mikálom, mondja Olenkának. Nem tudta az apa, milyen fájdalmat okoz a leánynak ezekkel a szavakkal. Elfelejtette hát az esküt, Mikál, gondolja Olenka. Én meg csak várom, várom, hogy mikor jön hozzám az én galambpárom. De ő egy másik galambot nézett ki magának. Akkor Olenka az ablakhoz ment, egy szál kék virágot tépett ki a cserépből, és beleszúrta egy gyönyörű, pirosra sült kalácsba. Ezt a vőlegénynek küldöm ajándékba, mondta az öreg halásznak. A halász mindent megvásárolt, fogta Olenka ajándékát, és kis szekerén hazahajtott. Mikor Mikál ketté törte a kalácsot, meglátta benne a kék virágot. Eszébe jutott kis galamb barátnője, és az, hogy milyen jó is volt vele. Kirohant a házból, lóra kapott, és elvágtatott az ő hű kis Olenkájához. Azóta is boldogan élnek.

0: A gyűrű. Volt egyszer egy falu, abban élt egy család. Férj, feleség, meg a fiú. Történt egyszer, hogy az asszony megbetegedett, és minden ápolás ellenére meghalt. Néhány nap múlva azt mondja az apa a fiának.
1: Hallgass, ugye, fiam, tudod jól, hogy az élet így nem tarthat tovább. Ki kell járni a mezőre, esténként hazajönni, kosztot készíteni, mosni. Nem repül a szánkba a sült galamb. Jobban tennéd, ha megházasodnál is. Asszonyt hoznál a házhoz, aki gondunkat viselni.
0: Ne is beszélj erről, apám, nem házasodom meg. Telt múlt az idő, megint szól neki az apja. Nézd, apám, én bizony nem házasodom meg. Ha még egyszer szólsz, elmegyek. Az idő csak telt múlt.
1: De fiam, ez az élet így nem tarthat tovább. Házasodj meg.
0: Apa, én figyelmeztettelek. Holnap elmegyek, eztán boldogulj magad. Másnap reggel útnak eredt a fiú. Összes vagyona a zsebében lapuló 2 frank volt. Csak mendegélt. Egyszer egy faluba ért. A templom téren, amelyen át kellett vágnia, nagy sokadalom gyűlt össze, és lutrit húztak. Aki nyert, egy kutyát és egy macskát kapott. A sorsjegy éppen 2 frankba került. Én bizony szerencsét próbálok, gondolta a fiú. Vett egy sorsjegyet, és az ő számát húzták ki. El is nyerte a kutyát, meg a macskát. Jaj, mihez kezdjek én ezekkel? A kutyát madzagra kötötte, a macskát meg a vállára rakta, azzal útnak indult. Útközben egy mezőre érve letelepedett egy fa alá pihenni. A macska a földre ugrott, és oda-oda törleszkedett a lábához. A kutya megszimatolt valamit, és azon mód elrohant, majd egy fél óra múlva egy nyullal a szájában tért vissza. A legény elvette tőle a nyulat. Kenyerünk az bizony nincs, de a nyulat azért megsütjük és megesszük. Így is történt. Megnyúzták a nyulat és tüzet raktak, az állat belső részeit a bőrével együtt elhajították. Ahogy a legény a bélre nézett, valami csillogásra lett figyelme.
1: Hát ez mi a csuda?
0: Egy aranygyűrű volt. A nyúlpecsenyét megették, a gyűrűt meg eltette a fiú. Miféle gyűrű lehet ez? Gondolta magában. Hallottam ám, hogy vannak a világon varázsgyűrűk, amelyek gazdájuk minden parancsát teljesítik.
1: Próbát teszek.
0: Megparancsolom, hogy itt teremjen egy felnyergelt paripa, és én, a kutyám, meg a macskám a hátán üljön. Hip-hop! Ott termett a paripa nyergest. Ő, a kutyája és a macskája meg a nyergében. Így indult a kút. Estére egy nagy városba érkeztek, ahol hatalmas palota állt. Ez volt a király palota, azt mondja erre a legény. Megparancsolom, hogy a palota előtt egy másik teremjen, amelyik 3-szorta szebb, mint a régi, én pedig kutyástul, macskástul benne legyek. Abban a szempillantásban a ló eltűnt. Reggelre ott termett egy hatalmas palota, ő meg kutyástul, macskástul benne. Látják ám ezt a király udvarmesteré és szolgái, amint nyitják reggel az ablakokat. Mennek a király színére.
2: Tudja, felséged, milyen évetünk ma engel? Csoda történt. Szemközt egy palota nőtt ki a földből. 3-szorta nagyobb, mint felséged, és hozzá még milyen gyönyörűséges.
0: A király nem hitte a dolgot. felállt, az ablakhoz ment, kihajolt, és még a szája is tátva maradt a csodálkozástól. Hívatta Tüstént az udvarmestereit. Menjetek el ahhoz az emberhez, aki oda átlakik, és mondjátok neki, megparancsolom, jöjjön a színem elé, látni kívánom. Így is történt. Oda mentek, bekopogtak az ajtón. Mikor beér kerültek, látták, hogy minden csupa-csupa szénából van, még az asztalok és a szék. Király parancsára jöttünk, hogy megmondjuk, elvárjam a kegyelmedet. Ebédre. Engedelmeskedem, és ott leszek, mert a király szava parancs, felelte a legény. Délre oda is ment. A királynak volt egy leánya, és ezért ebéd közben egyre az alkalmat leste, hogyan is adhatná a legényhez a lányát. Csak hogy a leány mással járt jegyben. Addig ügyeskedett, míg végül összeboronálta őket. Akkor azt mondja a legény. Holnap délidőben elvárom felségteket ebédre, és akkor majd megtartjuk a lakodalmat. Így is történt. Másnap mind elmentek a legényhez, beléptek, leültek az asztal köré, de nem volt azon semmi a világon. A legénynek csak észrevétlenül megérintette a gyűrűjét is. Hopp! Tányér, pohár, kés, villa egy szempillantás alatt az asztalra termett, és minden csupa színaranyból. Azután az étkek is megérkeztek, mindenből a legfinomabb, a legjobb fogások, amik csak léteznek a világon, mind ott voltak. Látja ezt a király, és azt gondolja magában. Micsoda szerencséje van a lányomnak. Persze, a gyűrűt nem vette észre. Este aztán, amint szokás, nyugovóra tértek. Éjszaka az asszony arra lett figyelmes, hogy a férje lehúzza a gyűrűt, és az éjjeli szekrénye egy dobozba teszi. Halkan, nagyon halkan felkelt, fogta a gyűrűt, és azt gondolta. Valamikor voltak a világon varázsgyűrűk, és próbált. Megparancsolom, hogy jó messze a nyílt tengeren egy kis palotában teremjek a jegyesemmel. Ez a legény kuldusként a kutyájával, macskájával együtt, mondanán teremjen az utcán, a palota meg tűnjön el. Azon nyomban teljesült a kívánsága. Ott termett első jegyesével a nyílt tengeren a palotában, a másik pedig szakadt koldusként, kutyástul, macskástul az utcán. A kastélynak meg hűlt helye lett. Menne grökő este a király elé. Ha látná felséged, mi történt ma reggel? Mi történt? A kastélynak hűlt helye, a legény meg ágról szakadt a kutyástól, macskástól, lentén fereg az utca. Még parancsolom, hogy fogják még, és tegyék lakat alá. Mielőtt elvitték volna, azt mondja a legény a kutyájának meg a macskájának. Ide hallgassatok, ha nem találjátok meg a gyűrűt, végem van. Akárhogy is. Kerítsétek elő! A király ítélete pedig úgy szólt, hogy a legényt meg kell égetni a templom tér közepén. Míg a barátok és plébánosok az elítéltet gyóntatták a templomban, a kutya meg a macska útnak eredt. Megfordultak mindenfelé, erre is, arra is. Egyszer csak elértek a tengerpartra. A parton magas fenyők álltak. A kutya odaszaladt az egyik fenyő lábához, a macska meg felvászott a fára. aztán azt mondta.
3: Semmit sem látok.
0: Akkor felmászott egy még magasabb fenyőre.
3: Most sem látok semmit.
0: Azt mondja neki a kutya.
4: Próbálj meg amara is felmászni.
0: A macska felmászott, majd leereszkedett és azt mondta.
3: Éppen szemközt a nyílt tengeren áll egy palota. Biztosan ott vannak.
0: Akkor a tengerhez mentek. A macska a kutya hátára mászott, az meg a vízbe vetette magát, és csak úszott. Addig úszott, amíg a palotához nem értek. Azt azonban rácskerítés vette körül. A kutya belecsimpaszkodott a rácsba, és megtartotta magát. A macska meg beugrott.
2: Próbálj meg bejutni a palotába, mondta neki a kutya. Bemászol az asztal alá, amikor észrevesznek, majd meglásd, elég lettek majd néhány húst, meg kenyérdarabot. Te pedig edd meg, egy darabot meg hozzá nekem, hogy én is jól lakassak.
0: Így is tett a macska. Amikor odament, észrevették ők elmét, enni adtak neki. Elkapta a kenyeret, meg egy darab húst, aztán osty, kisurrant, és adott belőle a kutyának is.
4: Láttad a királylányon a gyűrűt?
0: Kérdezte tőle a kutya.
3: Igen, az ujján van, de lehetetlen hozzáférni.
2: Hallgass ide, ma este, amikor lefeküsznek, igyekezz bejutni a szobába, és lesd meg, lehúzza a gyűrűt, és azt is, hogy hová teszi.
0: Belopakodott a szobába. Azok előbb vacsoráztak, majd nyugovóra tértek. A macska meg eközben az ágy alatt feküdt és figyel. Egyszer csak látja ám, hogy a királylány lehúzza a gyűrűt és egy bántok ládikóba teszi, a ládikót meg kulcsra zárja. Több se kellett a macskának, kisurrant, és a kutyához szaladt.
3: A nyűrűt egy látikóba tette. Hogyan kaparinthatnám meg? Lehetetlen hozzáférni. Na meg nem is tudom a látikót elhozni.
2: Fognod kéne egy egeret.
0: Mondja neki a kutya. A macska térül fordul, még egyszer csak. Jókora egeret fog.
3: Ide hallgass,
0: mondja az egérnek.
3: Ha azt akarod, hogy ne egelek meg, hívd ide az összes többi egeret, mert egy kis munkát kell elvégeznünk.
0: Akkor az egér oda szólította az összes többi egeret.
3: Ebbe a dobozba egy lyukat kell fúrni,
0: adta ki a parancsot a macska. Felsorakoztak hát az egerek, és csak rágtak egész éjjel. Végül egy íciri-piciri-piciri-piciri kis lyukat rágtak rajta.
3: Hívd ide a leges-legapróbb egeret, aki csak létezik, hogy bebújhasson ezen a lyukon,
0: parancsolta megint az egérnek a macska. Akkor az egér csak ennyit mondott, hogy és már ott is termett egy kopasz kis egér, és bebújt a ládikóba. Lassan, nagyon lassan húzni kezdte a gyűrűt, a macska benyújtotta a mancsát, megragadta a gyűrűt, és elszaladt. Az egereket meg békén hagyta. Már fényes nappal volt, amikor visszatalált a kutyához.
3: Jó, édes ős, megvan a gyűrű, látod?
2: Add ide nekem, aztán ülj fel a hátamra, hogy indulhassunk.
0: Így is tettek. A kutya szájában tartotta a gyűrűt, úgy indultak vissza. Ám egyszer csak elrejti a gyűrűt. Abban a szempillantásban egy hal bukkan fel, és bekapja. De a macska azon nyomban megfogja a halat, és gyorsan kiúszak a partra.
4: Ezt aztán jól megcsináltuk,
0: mondta a kutya.
4: Elejtettem a gyűrűt.
3: Én meg kifogtam a halat,
0: mondta a macska.
3: Együk meg.
0: Felbontják a halat. Hát, ott a gyűrű a hasában. Fogták a gyűrűt, és tovább indultak. Egyre csak kerestek, mutattak felre, hogy a kutyáknak jó a szimatok, és megérzik a gazdájuk szagát. Addig-addig keresgéltek, míg végül a templomtérre érkeztek, és látják ám azt a rengeteg ember. Közelebb mennek a templomhoz, és kit pillantanak meg az oltárnál? Hát, a gazdájukat éppen gyóntatták, és az utolsó keretet adták el. Akkor azt mondja a macska.
3: Ide figyelj, te kutya vagy, és a kutyák bemehetnek a templomba. Fogd hát a gyűrűt, és vidd oda neki.
0: A kutya a szájába fogta a gyűrűt, átsurrant az emberek között, és a gazdájához ért. Oda nyújtotta neki a gyűrűt, a legény meg elkapta, és azt mondta, most megparancsolom, hogy a királylány, a vőlegénye és a király itt teremjenek, és helyettem őket égessék meg! Így is történt. Abban a szempillantásban ott termettek mind a hárman, és őket égették meg. A legény pedig kutyástól, macskástól boldogan élt, amíg meg nem halt.

0: első helyet kapott. És aki az anyós.
1: Húsvét, hogy te? Miért a húsvét? Hát arról lehet nyugodtan beszélni. Nekem is húsvétkor félretettek két csonkát. Az ura annyira vigyázott rá, hogy azt hitte füstölni lesz a hülye. Hát, ja, ezt elmondom, miért nem hallottál. Te képzeld el, a felszabadulás óta kommunista rádió ilyet még nem mondott. Hogy melyik? Ha mennyi van, ne vicceljünk. Van a Kossuth, Petőfi a zavaró állomás, hagyjad már a zavarja a fehér foltot. Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a pofádat. Ezt ne felejtsd el. Szóval, így kezdte a híreket a Kossuth nagy pénteken. Emlékezz vissza. Kedves hallgatóink, a harangok Rómába mentek. No, Szűz Máriáját, hát már ezer éve oda járnak aztán. Eddig miért nem mondta be a kommunista rádióban? Mi mindent később tudunk meg. Habár a durranás óta már mindent bemondanak. Na, van, amit két nappal előtte. Hát, ha megtörténik. Szóval kérdez, bemondta, hogy a harangok Rómába mentek. Anyósom a puf, mind eldobta magát. Ha igaz, lögtem is rajta, az igaz. Hát, nehogy keményre essen, gondoljál bele.
2: Géza, ez a nyüves Kossuth rádió, hallod, mit mondott, hogy a harangok Rómába mentek. Géza, mi van itt? Rendszerváltozás, Géza.
1: Mama, ha ébren van, ne álmodjon. Istenik neki. Nem elég a reumája, mama? Ez a hírek, nem a kívánság műsor, mama. Bemondták és kész. A harangok Rómába mentek. Na, nyugalom, mama. Az elvtársak kedveskednek az egyháznak. Hát, ha odaadja a perseit. Mert tudod, most már az Isten pénze nem elég, te? Na, szóval húsvét jó tett. Na, az a lényeg, hogy a húsvét. Várjál már, hát ezt nem tudom, tudod, de azt írta az újság, hogy a Kistex művelődési központban külföldi vendégmunkások tömegverekedést kezdtek. Ennyi a hír. Na most ebből a dolgozó megtudja azt, ami rátartozik. Semmit. Hát nem? Kiverekedett, mérerek, hogyan, meg semmi? Anyósom, ne félj, azt tudta, de? Hát tudta is a mama.
2: De Géza, most jöttem a piacról. Megbeszéltük a verekedést. Képzeld el, izraeli bányászok szétverték a doni kohászokat.
1: Miért nem lehet megírni, hogy kubai négerek a magyar rendőröket ráverték? Én nem lehet. Gyerekek. Szégyeli? Melyiket? Hogy vendégségben néger ilyen verekedés, vagy a másik otthon ilyen pipogya. És először itt vágtak fejbe a kapitányt. Ha? Ahogy kell, rangsor szerint, persze. És mondja, emberek utánam, puf! Akkor előttem. Ilyenkor az a rend, hogy átveszi a nyomozat vezetését az ügyész. Televízióban elmondta a véleményét, láthattad. Remek volna. Így kezdte. Az az igazság, azt mondta anyósom, akkor hazudik. Azt mondja, semmiféle verekedés nem volt. Az újság meg azt írta, hogy volt. Föl akartam hívni, hogy te, mielőtt bármi véleményed van, egyeztest. Hogy legalább ti mondjatok egyformát. Azt mondja, még valami. Amíg a rendőrök nem voltak kint, addig nem volt semmi.
2: Mondja, mama, ez az? A rendőröket nem kell kiengedni. Mert csak balhé van.
1: Még, idézem, még nincs vége. Azt mondja az ügyész, hogy egyébként nem is igazi szüreti bál az, ahol nincs egy-két verekedés.
2: Ő csak tudja, nézd, milyen ferde a feje.
1: Na most, gyerekek, semmi nem volt. Én mindent elhiszek, hogy semmi nem volt. Én olyan régen lakom itt, én mindent elhiszek. Csak akkor miért van kórházban 18 rendőr, miért nem 40 néger? Na! Anyósom, tudja, ne félj!
2: De Géza, a rendőrök a négereket nem vették észre, mert a verekedés este volt.
1: Ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom.
2: Géza,

van, Jemenben vagy mi van. Konszolidáció van, jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor te, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek, hogy egyik marxista lövi a másik marxistát. Dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.

0: Nagyon szépen köszönöm a tapsot. Kós hallaná, megpukkadna. Na, de hát nincs veszély, mert énekes, nem hallja. Hát, hölgyeim és uraim, nyilván látták a lemezborítót, azon olyan furcsa képek vannak, és ezzel kérdezték tőlem, hogy ez mit jelent. Következőt. Látható a képen két boxkesztyű, ez a műfaj, ez a fontos, ez van ott elől. Én csak egy olyan másodrendű, nem érdekes, ott, hát még szép, ott hátul, na, éppen ezért csak a fele fejem látszik, de nem véletlenül, nem az alsó, a felső. Szóval, na most azért, csak azért a felső, mert azon van a szeme. Ugye, az arra kell, hogy lássam, hogy hova kell ütni, és hogy mikor kell elhajolni. Ugye, mert az sem árt. Na szóval, utána, mint láthatták, a boxkesztyűnek a, itt a nyelin, vagy a csuklónál, itt rá van írva a nevem, mint minden profi ökölvívónak, színessel. Nem sárga, nem zöld, vörös. Na most, nehogy félreértsék, nem véletlenül vörös, nem úgy dűlt rá a festék, nem. Abba nyúltunk az ecsettel. Direkt. Na. Azt mondták erre, hogy jó, jó, nagy szád van, de meg van kötve a kezed. Ha mondom, ha jobban megfigyelted volna, akkor nem a kezem van a kesztyűhöz kötve, hanem a kesztyű a kezem. Nem mindegy, ugye? És még nem csomóra, masnira. Tehát nem csak tart, díszít. Igen, egyébként igen-igen imádom az ökölvívást, rendszeresen járok ki bunyó meccsekre. Kezdődik a meccs, és úgy tapogatóznak ilyen. Kerülgetik, nem történik semmi. Egyik se üt, se egy néző.
1: Mire vársz, megüssön a guta?
0: Vagy a másik, indul a box. A boxoló felesége ring mellett ott üdögél. Kezdődik minden, biztatja a férjét.
2: Megy a bal! Megy a bal! Bal megy! Megy a bal!
0: Csak boxolnak, bal nem megy.
2: Megy a bal! Megy a...
0: Egyszer az ellenfele. Puff!

0: Férj, uram, ahogy volt, hanyatt. Szép, úgyis marad minden. Erre egy hang a feleségnek.
1: Kezi csókolom, jött a bal.
0: Kérem, ez egy ilyen műfaj, hogy ballal kell. A bal az egy jó dolog. A balos betalál, ott fű nem nő. Kicsit izgultam, hogy itt a második lemez előtt hogy lesz, meg mint lesz. Gondoltam, papot kéne hívni. El is hívtuk Pap Lászlót. Ő is ezt mondta, hogy így, dang, adj neki, aztán majd eldől. Vagy nem. Televíziót figyelem, mert műsor TV Mintabolt címmel. Na, bejön a riporternő, az ebédszünet Mária, bejön, felteszi a kérdést, azt mondja, hogy hol tart ma a magyar cipőipar? Hogy lehet ilyet kérdezni? Az a kérdezni, hogy mikor fognak végre cipőt gyártani lábra? Mert már kérem, készült cipő kirakatra, pócra. Például női csizma kézre már ilyen van frankóban. De lábra, azon járunk a lábon. Ezt nem veszik észre? Ez nem egy új valami. Mióta leültünk a fáról, azon járunk. Le. Na mindegy, tévé kijött, ott ült minden cipőipari vezető, ott ült végig. Nem szégyelték. Nem ott ülni, nem válaszolni. És azt, amit válaszoltam. Képzeljék el, jön be egyik elvtársnő, vagy hölgy, nem ismerem közelebbről, bejön, azt mondja, beázik a csizmám. Vezető elvtárs válaszol. Igen. Azt hittem, hogy mókázik. Nem, kérem, ez volt a hozzászólása. És erre már otthon készült papíron, igen. Hát, akkor volt egy másik, a bőbeszédükén. Megint végszó. Beázik a csizmám. Válasz. A csizma azért ázik be, mert a gyártmányfejlesztés mutatóit kiemelve éves szintre, a vállalati szempontokból ugye megvizsgálva Várjál, semmit nem értek, várjál! Na, hívtunk tolmácsot. Megfizettük. Azt akart az illető mondani, komplikált, hogy azért ázik be a csizma, mert nem mindig a megfelelő csizmába kerül a megfelelő cél. Hű, de meredek, mi? Ezt elmondom, hogy van, képzeljék el. A hölgy megveszi a csizmáját, itt a kaka honn alatt, viszi haza, tillárom haj, mert otthon kibontják, család körülállja. Na, mit teszünk? Hát jövő héten semmit ne van csizma, kész. Kész. Na mindjárt bele a csizma szárába, kiveszik a papírt, papír szövege. Ide figyelj, te marva. 1200 forintért. Tudod, mit kaptál csizma helyett? Mi van? Átlátszik a papír? Vagy mi van a idén? Mert az, igen. Na. Ha ezt a lábadra felmered húzni, 5 percen belül, zárójelben minut, hát a veszi külföldi is, na az, ha 5 percen belül minden csupa latyak lesz. Jó pofára estél, elvtársi üdvözlettel, rajtad röhög az egész cipőipar. Hát, na kérem ugye. Ezen minden világosan rajta van. Az a dolgozó olvassa el, ezt nem lehet reklamálni. Van egy másik papír, a B-típus, az a igen, az így hangzik. Kedves elvtársnő, Isten áll, ezt adják mellé lemezen. Igen, talp helyett. Egy van, mert úgy kell benne menni, hogy forogni így körbe, így. Meg különben nem hallani a lemezt így. Na, mindegy, a papír szövege. Elvtársnő, csizmához gratulálunk, hordja egészséggel lábon előre. Ajjaj, itt aztán már ugye gázom, mert oda van írva, hogy csizma, meg hogy lábon, meg hogy előre. Na most figyeljetek, csizma benne van, de hogy csiz holnap is, az már nincs benne, ugye? Világos. Olyan, hogy ma csíz, aztán kész. Nem érdekes. Többi nem érdekes. Volt egy újabb ilyen TV-riport. Azt mondták, hogy csak akkor vállal a cipőgyár garanciát, hogyha a dolgozó 3 óra után leveszi a lábáról a csizmát, aztán újat vesz föl. Megint 3 órán, megint cserél. Ezt be is vezették, kérem, nem tudom, látták-e, Rákóczi úton, körúton, 3 óránként vannak ilyen cipőváltó helyek. Úgyhogy egy öreg bácsi nem jött oda időre, lerohadt a lábáról a csizma. Kérdezik. Ahogy mondom, ilyen univerzális, szuperszónikus ragasztó van benne, 3 óráig tart. Így az ragasztó azt mondja, hogy tartom a csizmát nagyon szorosan, itt abban a pillanatban lejár a 3 óra. Elengedi kész, ilyen ungal is egy csiriz. Na, egy ilyen volt, megy vissza a csizmával a hölgy, megy be a bódba, köszön, nem fogadják, ő a hülye, még köszön, nem tudja hova ment, mert még kell köszönni. Na mondja, hogy kérem szépen, beázik a csizmám. Vezetőhöftárs válaszol. Idézem szó szerint. Azért rögök, mert tudom, mit akarok mondani. Így asszonyom, a csizma nem ázik be, meleg van, izzad a lába. Na mit szólnak? Ugye? Humor. És ami a borzasztó, hogy ez az úr holnaptól kezdve ugyanott, még mindig vezető. El tud annak intézni, hogy aztán ő is kézzadna. De hogy fönnán nem engedném leesni, mennék alá, mindig így emelgetném szépen így a idébe.

Hát, hölgyeim és uraim, a magyar labdarúgás... Ezt nem viccből mondtam. Ez egy komoly dolog. Mint tudják, a magyar csapat tovább jutott, hála a jó Istennek, sok múlott rajta. Kimentek a fiúk Spanyolországba, azt hitték, hogy kint minden frankó. Hát nem mondom, ugye, azért van, ami frankó, de nem minden. A góré az frankó, aztán mint ha elvágták volna, ugye? Na és volt egy ilyen mérkőzés, Hispanola Ungarese, ez a jó, nagyon jó. Na, eredmény mi lesz? Hogy lehet ilyet kérdezni? Döntetlen, nagyon jó. Uraim, mindenki értette? Döntetlen lesz. Nem a közönségnek mondták, nem, azok tudták. A játékosoknak, azok nem tudták. Ma majdnem vége van a mérkőzésnek, azt mondja egyik védő a másiknak, azt mondja, nézd már. Az a laszti, megy a kapura. Azt mondja, hogy menne már a kapura, ne vicceljél már, meg van beszélve a döntetlen. Hogy menne a kapura? Alapta meg csak megy a kapura. Te az tényleg megy. Te hogy megy, rosszul látsz, hogy le, hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Oh, yeah. Na mindjárt szóval figyelj. Csak megy a kapura. Te az tényleg megy. De hogy megy, rosszul látsz, hogy le... Hogy menne? Hoppá, gól. Na kérem, csak bement. Hogy lehet ilyen hülye labdába játszani? Hát nem. Ajaj, na mindegy, szóval a fiúk szépen fejlődnek, most már sokkal jobban játszanak, mint régebben, és nincs annyi bosszúság, persze. Szépen így tovább, hála Isten, megyünk előre. Nem sokára aranycsapat lesz. Ajaj. Igen, aranycsapat lesz. Valamikor volt aranycsapat, nem tudom, emlékeznek rá, idősebbek különösen. Szép volt. Egyszer volt egy Magyarország-Svájc találkozó, fél idő 2-0, Svájcovára. Végeredmény 4-2. Svájc a fenét, Svájc. Hogy mondhat ilyet? Fogadjunk, nem értnék akkor, mert nem mondana ilyet. 4-2 ide. Ez a kunc. Oda az nem kunc, az természetes. Ide, az a kunc, igen. Elmesélem ezt, hogy volt. Képzeljék el. Indul a találkozó. Szépen be van vetve a pálya. Igen, fűvel, ugye, szép legyen. Be van rajzolva a közepére egy kör, ott kell gyülekezni. Na, a fiúk mennek be, közben a kispadon meg üdögelt kint a Guszti bácsi, Sebes Guszti bácsi ott kint. Mennek ki a fiúk, brillantin, konfetti, szerpenti, minden szépen bedobva. Mennek, elől megy a puskás, megállnak ott a közepén, azt mondja Guszti bácsinak puskás, hogy Guszti bácsi, valami kis pénzt nem lehet kapni. Egy málnára, nem lehet, vagy valami, az ember tegyen futkos, aztán csak kimelegszik. Nem, pénz nincs, jó van. Indul a mérkőzés, Magyarország-Svájc, támadnak a dokszáék. 1-0. Azt mondja a puskás, Guszti bácsi, nézze már, hát ezek berúgják. Hát ember az ilyen már, ne haragudják. Itt vendégségben aztán meg vacsora, meg minden. Hát, nincs még mindig pénz? Nincs. Nem lehetne kölcsön kérni addig valakit? Nem, na jó. Megy tovább a mérkőzés. Dokszájék is csoráz. 2. Azt mondja a Gross is a kapuban. Nénda, pedig itt álltam, hogy ment ez be? Én még ilyet nem láttam. Na kérem, szünet volt. Második félidő, jön neki megint a fiúk a pályára, új brillantin, új konfetti, minden bedobva. Megint a puskás. Guszti bácsi, nincs még mindig valami is? Hárni. Azt mondja Guszti bácsi. Öcsi, van. Van. Erre a többieknek mondja a puskás, hogy... Indet, hogy mehetünk. Na kérem, ez az intés, ez a taktikai megbeszélés volt. És mindegyik értette. Hoppá. Na szóval, amikor az intés elhangzott, akkor azt mondja a Bozsik cucu,
trikotás. Ja, ne, nem gúnyból mondtam, nem gúnyból, nem. Igen, trikotás, van neki üzlete, ilyen gyapjúkereskedés, ilyen. Meg is érdemli, higgyék el nekem, meg is érdemli, ajjaj. Ha rajtam múlna, én nekiadnám az egész Váci utca mindkét oldalát végig. Közepít meg ezeknek söpörni. Mert ottan, hogy legalább lehetne támaszkodni rá a söprűnyérre meccs közben így a ide. Mert itt a csipőknél már csupa sebb minden itt már. Hát már nincsen gatyakorca, semmi. Na most itt szeretném hozzáfűzni, hogy persze akinek nem inge, az ne vegye magára, de akinek inge, az végre öltözködjön már föl, mert most már uncsi. Szóval, azt mondja Bozsik Cucu, hogy hoppá, az abban meg rálagatod a lábára. Hogy csinálta? Pedig focista nem értem, na mindegy. Ott a labda a lábán, közben a pupos, a budai, ő volt a szélső, ő meg kim volt a szélén. Szélső hol legyen? Szélén, igaz? Keresik, ott van, ugye? Volt időszak, magyar labdarúgásban, amikor a szélén ki volt, csak a Szepesi. Senki más! De ez persze már elmúlt, hála a jó Istenét. Mit tudom én ki a felelős, mi? Szóval kérdeljék, a pupos kint van a szélén, azt mondja magának itt perhetsz, hogy még megfázom, futni kéne. És úgy is csinálta, elindult úgy arra, ki volt neki gyelőve az útja, Grétával, hogy arra kell futni a vonal mellett egyenesen végig, ami vele fér. A labdát nem kell keresni, nem. A labda az majd jön. A labda az tudja, mit csinál. De az nem üres, abban levegő van, kérem, levegő. Szóval... A budai elkezd futni, azt mondja erre a Bozsi, nénda, ott meg fut valaki, oda néz. De nem a 3 méterről vette észre, hogyne. Falu túlsó végén volt már. Azt mondja a Bozsi, hát akkor oda rúgom. Ez így ment, oda rúgta, ahova akarta. Miért? Na mindegy, azt mondja a Bozsi, pupos, mész! Nesze! Rúgta a labda, labda megmondta, hogy nyitott szemmel, hogy merre van a budai, így jelent. Budai fut, jön a labda a budainak futás közben, ide a lába elé. Nem oda 10 méterrel odébb, nem oda 20 méterrel, ide elé. Mert ide kell. Hát miért menjen máshova, nem igaz? Ez hülyeség, ide köl, itt az adrec, ide jönni, na. Itt a labda budai előtt ilyen magasan, fél méter magasan körülbelül, azt mondja a budai a labdának, hogy ne pattogj. És nem pattogott. Mi volt nem régen? Lestoppolok, mindjárt majd, várjál majd, lestoppolok. Lestoppolok. Hát ebbe fáradtak bele, hogy lestoppolok. Egy néző be is kiáltotta, hogy szúrt ki, mert addig pattog. Képzeljék el. És ezt még mondani kellett neki, erre maguktól nem jöttek rá, ezt képzeljük. Na mindegy, budai fut, labdával gyorsabban, mint labda nélkül, ezt se értem. Megy a vonal mellett, ez csak Szűz Máriám, árulás történt, képzeljék el, nem lehet tovább futni, mert vonal volt így is, meg rá merőlegesen így is. Azt mondja, hűha, be vagyunk kerítve, nézd oda, azt mondja. Itt volt a Kornel elvtárs, ott volt Len. Kilobogózva piszkosul minden. Azt mondja a budai, na mit lehet ilyenkor csinálni? Beadom. Be is adta. Nem a kapu mögé, nem a fél pályára. Az akkor még nem volt divat, ez valami új dolog. Én nem értem. Na, beadta a gyelhez. Be volt gyelőve, hogy ide köl a labda. Na, odaadta a gyelhez, a gyelnél ott áldogált a kocsis, az egybenyakú. Igen, a zsiráf, úgy hívták. Na, ott áldogál, azt mondja a kocsis magának, hogy mennyi az üdő? 4:30.
Most kell érkezni a mentesítő labdának. Na mindegy, fölugrom. Na kérem, kocsis fölugrott, volt neki egy trükkje, mindig körülbelül van 30 centivel ment följebb, mint a többiek. Miért? Flancbó biztos. Na mindegy, kocsis fent van, jó idő volt, sütött a nap minden a világot. Le se jött, azóta se. Na, jön a beadás, jön a labda, kocsis feje elé, ide. Nem a tarkóra, nem a fülire, a hámlokára, ide előre. Azt mondja a kocsis magának, hogy kérdőzik ki, azt mondja, te Sany, ez a labda? Rábolintott, hogy az, és gól. Kérem, erre így rábiccentett háromszor, hogy az, és már győztünk is. És kérem, ennek egy ideig nyoma nem volt, nyoma nem volt. Persze én akkor is tudtam volna elérni eredményeket. Kihirdettem volna a fiúknak, akkor, amikor nem ment, nem ma, tegnap. Szóval, kihirdettem volna, hogy meccs előtt, hogy na, uraim, amelyik megsértődik, sértődjön meg, uraimat mondani. Szóval, megérdemelték volna, persze, többet sem. Szóval, uraim, aki a meccs alatt nem fut szívvel, lélekkel, hétfőtől kezdve dolgozni, sóvány. Én kérem, nem mondom, hogy lett volna ezzel aranycsapat, nem. De show, annyi lett volna, ajja. Persze. Az lett volna. Na most van probléma más sportágban is. Nem tudom, hallották-e, hogy a 20-szoros világpofozógép, Pap László, egy darabig nem lehetett edző, mert nem volt neki papírja. Oly, de aranyos, mi? Ha nekem lenne papírom, nyugodtan lehetnék edző. Nem baj, hogy nem értek hozzá. Egyet többen élnénk abból, amihez nem értünk. Nem számít. Pap meg nem adtak papírt. Jó. Tudják, ki adja ki a papírt? Elmagyarázom. Ilyen kis szemüveges, eminens tanuló, tornából felmentve, anyuka gyereket hetenként kétszer vitte tüdőszűrőre, mert a gyerek nem kapott levegőt. És ez adja ki a papírt Pap Lászlónak. Mit csinálnék én? Na, papírkiadó bizottság sorakozó. Bejönne Pap László szépen, szerényen, teheti. Az elsőnél kezdené. Jó napot kívánok. Elnézést kérek. Pap László. Puff! Na, aki állva marad, edző. Aki meg lefeküdt, az meg meghalt. Nem igaz?

0: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyó, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a fiát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosul. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom. Te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod? Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt?
1: Amire el tudta adni, de tényleg.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Szerbantal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett jönni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsont színű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a dacalázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesen felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott, és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébként. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs ott. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából, valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára, úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzök, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejes ugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljámmerjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom. És azután.
újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom dacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egy időre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben őrá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései voltak. Egyszer szentdomunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyoknak. Hetekig szenvedett, fuldokott és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldte egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megye bálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalban adta. Rettenetesen rágondolom. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mintha bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említették. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélni. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elejé. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák közt sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom,
Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt, mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe, a fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltva kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Éva. A kis kerek ablak mellett ott lógott Tamás, vagy egy méter magasság. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakának. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baja. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó. De nem is kellett, megértettem úgyis. Megértettem a játékainkból. Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni. Nem a halál, az enyészet, a megsemmisülés, nem. Hanem a meghalás aktusa. Vannak emberek, akik ellenállhatatlan kényszerből új és új gyilkosságokat követnek el, hogy élvezzék a gyilkosság izzó gyönyörűségét. Ilyen ellenállhatatlan kényszer vonzotta Tamást saját meghalásának végső nagy extázisa felé. Valószínűleg nem tudom neked megmagyarázni, mint ahogy a botfülűnek hiába magyarázod a zenét. Én megértettem Tamást. Évekig nem beszéltünk többet erről a dologról, csak tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást. Mikor 20 évesek voltunk, akkor következett be a másik kísérlet, amiben már én is részt vettem. Ne ijedj meg, hiszen látod, hogy élek. Akkoriban nagyon el voltam keseredve, főképp apámmal. Az érettségi után beiratkoztam az egyetemre bölcsésznek. Apám több ízben megkérdezte, hogy mi akarok lenni, mire azt feleltem, hogy vallástörténész. És miből akarsz élni? Kérdezte apám. Erre a kérdésre nem tudtam felelni, és nem is akartam gondolkozni rajta. Tudtam, hogy apám azt akarja, hogy dolgozzam a vállalatnál. Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát.
nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideától. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne. Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne. Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor? Nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgy is meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól kunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud adni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor a gyilkosnak. Részeg is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort, és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Duna partján ültünk, ott kint Óbudán a sinek mellett. A nap akkor ment le a Dunán, és vártuk a hatást. Egyelőre nem éreztünk semmit. Egyszerre csak ellenállhatatlan, sírós vágyat éreztem, hogy elbúcsúzzam Évától. Tamás először hallani sem akart róla, de azután győzött benne az az érzés, ami Évához fűzte. Villamosra ültünk, majd a kis lépcsőkön felrohantunk a várba. Most már tudom, hogy abban a pillanatban, amikor Évát látni akartam, már elárultam Tamást és az öngyilkosságot. Öntudatlanul arra számítottam, hogy ha visszamegyünk az emberek közé, majd már megmentenek valahogy. Tudat alatt nem volt kedvem meghalni. Fáradt voltam halálosan. Olyan fáradt, amilyen az ember csak 20 éves korában tud lenni. És én is vágyódtam a meghalás titkos, sötét mámora után, de amint a bor által okozott veszendőség érzés oszlani kezdett, meghalni mégsem volt kedvem. Az Ulpius házban ott ültek Ervin és János. Én jókedvűen előadtam nekik, hogy fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek.
János azonnal elrohant, telefonált a mentőknek, bejelentette, hogy itt van két fiatalember, akik fejenként 15 centigram morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte, lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradtam. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Meg voltunk mindnyájan rendül, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgia. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt, és azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említette. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott és tenyerébe hajtott a fejét. Aztán felkelt és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött és szórakozott mosollyal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgattak. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Nem. Természetesnek találtuk. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába. Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább elegek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallástörténet kezdtek őszintén érdekelni. Tudományos ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint szepet neki ez a kalandorság. Meg tudtam érteni, hogy még Éva sem maradt hideg mellette. Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel átitatott szerelem. Tudod,
Olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a hatodik parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon eltűnt. Tamástól tudta meg, hogy szerzetes lett. Tamás megsemmisítette a búcsúlevelet, amelyben Ervin tudatta vele elhatározását. Hogy ő tudta-e Ervin szerzetesi nevét, és hogy hol, melyik szerzetben van, az titok, amit magával vitt a sírba. Talán csak Évának árult el. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Hiszen előzőleg sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jelenélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel Istennek. Csak azt nem értem, mondta Erzsi, hogyha, amint mondod, annyira diszponálva volt a szerelemre, miért hozta meg ezt az áldozatot? Édes, a lélekben az ellentétek egymás mellett vannak. Nagy aszkéták nem hideg és szemtelen emberekből lesznek, hanem a legtüzesebbekből. Azokból, akiknek van miről lemondani. Ezért nem engedi meg az egyház, hogy egy herélt pap legyen. És mit szólt mindehhez Éva? Éva magára maradt. És ettől kezdve nem lehetett vele bírni. Ebben az időben Budapest a Síberek és az Antant tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az Antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli halk hangokra figyel. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az Antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncolt. Bekaszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk, mert mindig a hegemón stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszett. Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbe vett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle.
Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadóságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatalemberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk, emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanat

aki nagyobb ár mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszemű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem, és hogy utána kissé kiózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhető magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárspolgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, páni rémülettel töltött. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam, és visszatérjek a polgári világba. Oda tántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította magam módján. Nem érdemes. Hagyd! Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. Te azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mi alatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepetneki János lophatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepetneki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepetneki Jánost, hogy kérdőre vonjam, de már nem volt ott. Másnap és harmadnap sem láttam. És negyednap már nem kértem számon az órát. Átláttam, hogyha csak ugyan ő vitte el, akkor azért vitte el, mert Évának pénzre volt szüksége. És valószínűleg Éva tudtával vitte el, hiszen az egész átöltözés mókát Éva indítványozta. És az a jelenet, amikor kettesben ültem Évával, talán arra való volt, hogy ne vegyem mindjárt észre az óra eltűnését. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt, akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius házban. Attól kezdve szerelmes voltam Évába. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsi. Persze. Igazam is volt. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt, és nyugtalanul járkált a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsinek. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság. Jól van, nem érti, gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni.

0: Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt a nyakán. Menjen férjhez, vagy menjen a fenébe. Éva két hónapi haladékot kért. Az öreg a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorok éjszakon kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem vesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele, ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és ő nem is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinál. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal és bocsánatkérőse. Éva még egyet hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztam. Hallstattba. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosan. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rettenetesebb. Jó, mondta Erzsi. Mesélt tovább. Mi történt az Ulpiusokkal? Édes, azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velem. Soha többé nem láttam őket. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte volna. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának mi része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudtam. Nem jött tőled vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és elmondta. Talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna alkalom. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honorálnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadtam ifjúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyújtani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvalósulok. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult, nem maradt belőle semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmázó. A házat már előbb megvette egy Munk nevű gazdag ember, apámhoz látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Altdeutsch ebédlőre töltve burkolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős magyar vendéglőnek, hogy mi csodának rendezték be, tulipános ládákkal, göcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szobája. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő van. Ne haragudj, hogy most egyszer el kell mondanom. Akármilyen szamhárság hangzik esetleg, így kívülről. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg. Hát talán életút volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki sem veszi komolyan. Idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti ócskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtt egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezet orrán elhelyezett forgóbárdok feltrancsírozták az embereket. Ráeszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság. Szédülni kezdett, és kiment a térbe. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály! Jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vén konformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék. Hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem haragszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva egy kicsit aggódom Erzsért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom, az a kapcsolat, ami annyira Erzséhez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de... letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. Egy. Vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. Kettő. Vigyázz a manikűrös nőkre. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrös nőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrös nő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja, amit bizonyára te sem szeretnél. 3. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen fel. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz városközti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. 4. Ne engedd, hogy scampit, frutti di mare-t vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott-e lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezése előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható. Keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még 1000 dologról kellene írni, 1000 apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férje minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kellem majd szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elleplesztünk el. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jómódú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklásszélen fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangot elvallogatok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervírő képességét, mint te, aki olyan elvont ember vagy, és amellett négyen vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolásnak, mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott élet standardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon fekszik, hogy Erzsinek mindene meglegyen. Nagyon kérlek, ne vedd rossz néven, ha kijelentem neked, hogy szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, ha parancsolod hosszú lejáratú kölcsön formájában is. Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne, de ennyit minden esetre tudomásodra kell hoznom, ha bármikor szükséged volna, csak fordulj hozzám. Kérlek, ne haragudj rám. Egyszerű üzletember vagyok, más dolgom itt nincs, mint hogy pénzt keressek, és ezt hál' Istennek alaposan meg is teszem. Azt hiszem méltányos, ha szeretném a pénzemet azokra kiadni, akikre kedvem van. Hát nem? Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság, de ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagia. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe. ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály, miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgy is iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnó part egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnó partján kell lakni. A szoba ára Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni, egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak, jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral üzte el magától ezt a kicsinyes érzést. Végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta a pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt, komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, például éppen Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó férj lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenőre. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó férj sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is, a távolságon át is, több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ürüggyel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patokinak, gondolta, hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke, hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem még tábornak is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játszak. Ez az a humánum, ami teljesen hiányzik belőlem többek közt. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget. És rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőle valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb férj lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot. De Erzsi persze nem gondolta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályba. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik, mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is megkurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepélyes meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét. Például, mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt? És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzében jártam Erzsével. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt. Tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű, kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza hét vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor, történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szenv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és mihelyt lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdene először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi. Egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem olyan belső nyugtalansággal, mint hogyha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol, mint egy kidekorálja a vágyát ezzel, megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, ha távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szólt. Annak, akiről tudta, hogy majd elhagyja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott, és rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatározta, hogy Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik két komoly, felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kirándulásot. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank 2 lira csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészet be, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak, és délszaki kényelmességgel szállingúztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály. Mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban nézve. Nem tudom, hogy csinálják. A horizont nagyobb itt, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember 5-ször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Erzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Cortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjúkorom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mond? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába, vagy akárhol, programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba! Jön eszembe! Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat hív? A Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljulsz el, ha egy Frangélikú képet vagy egy belpájézes autófánc. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomásnál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsival Goethe. Hát borzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Siénába, ha most nem megyek el? Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Siénában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siéna, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jön. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Miáj. Retteretes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóla nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomáson negyed órát áll. Szervusz is te veled! Szervusz, majom, aztán írjál. Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mi alatt az eszpresszógép cseppenként kisisterekte magából a nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy benszülöttel Perugia nevezetességeiről. Azután megitte a kávét. Jöjjön gyorsan, mondta a benszülött. A vonat már indul. Csak úgy, amire kiértek, a vonat fele már kint volt az állomáson. Csak éppen, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Ez régi módi harmadosztályos kocsi volt, nem volt rajta folyosó, minden kupé külön világ volt. Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos benszülő. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiába, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel a feleségem, mert ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terontólában van a szétágazás. Óriási! És a színyóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimirantóra, hát ha ott valami megoldás Evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymástól. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most, csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok ki. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Terontóra. Akkor sem fogta. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a Perugiai vonattal utaztam. Igen. Ez nehezen fog eszébe jutni. Ha most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, ha nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencsé, hogy a passzusom nálam van. Hogy gyász? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekjét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadja. Igen. Behúzódott a sarokba, és mélyen elaludt. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

A Tilos Rádió Antibulvár híreit halljátok hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhez, Mark Wahlberghez és Big Seanhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao. Az Egyesült Államokban a sztárok fontos ügyeket is támogatnak. Beyoncé a Super Bowl-os félidős fellépése közben új turnéja kihirdetése mellett azt is közölte, hogy segíteni fogja a vízvezetékekből folyó mérgező víztől szenvedő flinti lakosságot. Amint múlt heti speciális vasárnap délutáni híreinkben Matt Damon Water.org szervezetének tevékenysége kapcsán már arról beszámoltunk, a katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővezeték vízvezetéket pénzsporolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vezetékcsöveit, és a 102 000 lakosát, főként a gyerekeket ólombérgezés bénító hatásának tette ki, és azóta kétszer kitört légiós betegség járvány már 10 ember halálát okozta. Az énekesnő a United Way of Genesee County szervezethez társul, akik szűrőkancsók, csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja. Az énekesnő Be Good kezdeményezésével ugyanis a United Way programjait támogatják, nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 000 dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10-10 000 dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 000 dollárból 10 000-et. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hip-hopper 1 millió üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 ezer üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adományt gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnerei között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: És akkor csak profokkal.
2: Jó reggelt kívánok! Igen, Doktor Ki és a harmadik utas című műsor következő kiadása. Itt van velünk Szabi, Sztyep, én vagyok Káosz, és kedves vendégünk Eckhardt Balázs. Szervusz Balázs!
1: Szervusztok!
2: Egy fantasztikus lehetőség, ismét egy olyan emberrel beszélgethetünk, akinek mind családilag, mind emberileg van mondani valója számunkra.
3: Én például éppen most tudtam meg, Balázs, hogy az édesapád meggyógyította a rákot.
4: Igen, ugye, ezt így nem mondja azért. Hát nyilván nem gyógyította meg. Rákkal foglalkozott egész, meg foglalkozik egész életében. Rákkutató, illetve belgyógyász szakorvos volt. Ő volt az Onkológiai Intézetnek az igazgatója sok-sok éven keresztül, jelenleg is még praktizál, 85 évesen. Azt gondolom, hogy a rákról mindent tud, vagy legalábbis mindent tud, amit ma lehet tudni. Még most is nagyon képben van, és nagyon-nagyon sokat dolgozott azon, hogy a rákkutatás előrelépjen, illetve hogy emberibb körülmények között kerüljenek kezelés alá. Na, ez nem volt túl magyar. Tehát magyarul, hogy sokkal emberibb körülmények közé kerüljenek a betegek. És ami nagyon fontos, hogy föl is tudják dolgozni a betegségüket, illetve hogy tudjanak kooperálni az orvossal, ami nagyon-nagyon fontos, és a család.
2: És erre dolgozott ki módszertanokat itthon?
4: Igen, hát ő itthon élt.
2: Ez eszébe nagyon se jutott, nem is hívták?
4: De rengeteget hívták, meg dolgozott is, kint mindig visszajött. 1965-ben az én születésem előtt ebből még volt is egy kisebb konfliktus, mert egyszerűen nem hitték el az állambiztonság embere, hogy ő visszajött egy amerikai, egyéves amerikai ösztöndíj után. De hát ő neki mindig is az volt az elve, és a gyakorlat is ezt mutatja, hogy Magyarországon kell, hogy ide született, segítenie kell az itt élő, illetve hát itt beteggé váló embereken. De boldog ember, tehát azt gondolom, hogy jó döntés volt a részéről.
3: Itt ez nagyon érdekes, hogy azt vettem észre, hogy ha valakinek mondjuk a családjában van valaki, aki szereti a munkáját, boldog ember, a munkája az nagyon nagy teljességet ad az életében, akkor ezt átadja a következő generációnak, hogy te nem lettél orvos, vagy éppen rákutató.
4: Igen, ez teljesen igaz, amit mondasz, tehát ez tényleg így volt nálunk is. Hihetetlenül szellős, levegős, izgalmas, érdekes családban nőttem föl. Két bátyám van, akik jóval idősebbek nálam, és ők is számomra nagyon érdekes emberek voltak, én voltam a kisrác a családban. Hogy miért nem lettem orvos? Nyilván azért, mert az összes ebédnél szóba kerültek a műtéteknek, meg mindenféle borzalom. Ez az egyik. A másik az, hogy nyilván minden fiúban van egy olyan vágy, hogy egy saját utat járjon. Tehát, hogy mi mindig csak másodhegedűsök lettünk volna. Egyikünk, tehát az egyik bátyám sem lett orvos, ez nagyon fontos. Nem eszébe se jutott senkinek, hogy orvos legyen. Nyilván ez apámnak egy icipicit fáj talán, bár erről sose beszélt, de az is igaz, hogy elégedett azzal, hogy a fiai milyen irányba mentek. Az én esetem nagyon érdekes volt, mert abban az időben, amikor én gimnáziumból felvételiztem a színművészeti főiskolára, akkor nekünk nem volt tévénk. Az első tévémet úgy vettem, hogy egy fuvolát adtam el, amihez ugye nekem mindenkinek zenélnie kellett. Ez nagyon fontos a mi családunkban, hogy mindenki valamilyen hangszeren játszik.
2: És volt ilyen családi zene este, vagy zenevasárnap?
4: Hát most nagyon szimpatikus lenne azt mondani, hogy igen, de nem. Tehát olyan volt, hogy születésnapokon vagy karácsonykor valaki zenélt, de így együtt nem zenéltünk. Édesapám a Zeneakadémiát elvégezte az orvosival párhuzamosan. Anyámat úgy fogta meg, hogy Chopin muzsikán keresztül, mind a mai napig zongorázik. A középső bátyám meg zongoraművész, tehát ilyen szempontból ezt a vonalat tovább vitte a középső bátyám. Hát mi meg csak hallgattuk. Nekem annyiban jó, hogy a fiam zenész, tehát olyan zenéket tudtam a fiamnak mutatni, amiket azért otthonról hoztam. Tehát mi azért a 70-es években már hallgattunk otthon jazzt, bluest, talán nem minden családban volt ez evidens. Ezt a fiam nagyon szépen leemelte a polcról, és elég hamar elkezdte azokat a zenéket hallgatni, amelyektől el vagyok ájulva. Tehát én, amikor elmegyek a fiam koncertjére, én teljes értékű koncerten vagyok, úgy élvezem, mintha Eric Claptont hallgatnék Amerikába, hiszen azokat a zenéket játssza, sőt, azt kell mondanom, még jobb zenéket játszik, mint amiket én hallgattam. Na mindegy, szóval ezek így egymásba fonódva mennek így az életbe tovább. Televízióra cseréltem a fuvolámat, és akkor úgy lettem én a tévés a családban. Apám nagyon sokáig nem is nézte meg a munkáimat, mert azt mondta, hogy ezt nem is érti, hogy mi az, hogy tévés, hát ez számára egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen.
2: Nem is munka.
4: Hát nem is munka, szóval igen, szórakozás. Tévézni az olyan szórakozás. Egyébként meg hát igaza volt, mert én mind a mai napig úgy fogom fel a saját munkámat, hogy ez egy játék. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt a játékot űzhetem, és ezért még fizetnek is. Nyilván vannak ennek mély pillanatai, de hát, hogy tényleg sokszor úgy szoktam, hogy valami nagyon nem tetszik, akkor azt mondom, inkább kussoljál, mert neked olyan haláljó életed volt, hogy nincs jogod dumálni. Ez pont az utazásokkal kapcsolatban volt, hogy én nagyon szerencsés módon rengeteg helyen jártam, és mindig azt kérdeztem magamtól, hogy mi az üzenete annak, hogy én ezt megtehetem, tehát mit akar a feljebb való velem. És akkor próbáltam kitalálni magamnak, hogy ezt valahogy meg kéne szolgálni. Most nyilván az elsődleges szolgálat az volt, hogy tisztességes filmeket készíteni, és nem el bagatellizálni, meg nem el linkeskedni a dolgot. De hát ezek nem olyan nagy dolgok, de azért mégis az ember néha azért hátradől, hogy honnan, hova tart az élete.
2: És így még a kis családod, meg a családfádnál maradva, hát azt is sikerült kiderítenünk, hogy a nagyapád sem volt kisebb személy, a hazai nyelvészet, Balassi Bálint kutatás és a francia-magyar nagyszótár megalkotóját tisztelhetjük benne, ha jól tudom. Illetve egy nagy faludi kritizátor, aki szerint Faludi György azért túl fordította ezeket a Villon verseket, és ahogyan megtudtam, még egy levél is van, amiben jól lecseszi Faludit, hogy ez nem is úgy van.
4: Nagyon-nagyon jól informált, hogy el vagyok képedve. Valóban ez egy írtó érdekes helyzet volt. Valóban így van, nagyapám francia szakon tanított a bölcsészkaron, és ugye hát a háború után különféle okokból nyilván nekik is földjutottak a házukat le, nullázódott a család. Ő tett még egy kisebb Varga betűt a Barankovics pártnak, lett egy évig a vezérszónok a parlamentben, és utána kiszállt ebből a sztoriból, persze nyilván kiszállt, hiszen meg is szűntek ezek a pártok. A lényeg az, hogy utána egy ilyen visszafogott tanáremberé vált az egyetemen, találtam az örökségben lévő könyvek lapjai között egy borzasztó érdekes kis cédulát. Következő szöveg, megpróbálom idézni fejből. Tisztelt professzor úr, kérlek téged, hogy a vacsora csillag feljövetelével ne távozz a kari gyűlésekről, valamint jegyez békekölcsönt, Bóka László dékán. Na most ebből ugye tökéletesen kiderül, hogy milyen hangulat, vagy milyen helyzetben volt a nagyapám. Ez tette lehetővé, legalábbis a családi legendárium így szól, hogy akkor belevágjon a szótárba. Magyarul egy olyan ember, aki azért egy humánus gondolkodó volt, rózsakeresztes lovag volt, Sorbonnon tanított, tehát a francia kultúrát tartotta mindenek fölöttinek. Egy ilyen ember, egy ilyen politikai légkörben, ami az 50-es években kialakult, nyilván keres magának valami elfoglaltságot, igen, és

0: mint literátor, mint nyelvész akad ki azon, hogy ne Villon neve alatt mondja el a Zeneakadémián Faludi egyébként szerintem elég jó verseit, hanem mondja el a saját neve alatt. Tehát ő igazából nem arra volt kiakadva, hogy Faludi verseket ír, hanem arra, hogy ezt Villon fordításként közli. Na, találtam Faluditól is egy kis levelet, 46 február, ha jól emlékszem, Amerikából, amelyben elég mérgesen ír nagyapámnak, hogy hát mennyire utálja nagyapámat. Majd a levél végén van egy utalás arra, hogy egyébként, ha nagyapámnak valamire szüksége van, akkor Amerikából nagyon szívesen hoz neki. Na most képzeljétek el azt az állapotot, hogy Faludi írja Amerikából ezt a levet, miközben nagyapámnak a Muskátli utcában porig égett a háza, 4000 kötetes könyvtárral, a család nulláról a testvére fogadja be a családot, hogy valahol tudjanak lakni. Na most nem tudom, hogy erre nagyapám mit válaszolt. Azt tudom, hogy nagyapám nagyon kevés tárgyat, nagyon kevés írásbeli emléket őrzött meg az utókor számára. Ez a levél valahogy mégis megmaradt. Tehát valószínűleg ez azért neki egy fájó pont volt az életében. Nyilván nem tudja ma már megvédeni magát. Én egy picit részrehajló vagyok. Én azt gondolom, hogy ő a maga szempontjában valószínűleg igaza volt. Faludinak voltak túlkapásai. Ő egy nagyon szenzitív ember volt. Nagyon sokszor vehemensen védte az igazát. Én azt gondolom, hogy ennek lett aztán ez a kis irodalmi vita az áldozata.
1: Egyébként lehet, hogy ez egy pozitív és nem negatív emlék volt, hiszen az, hogy valamilyen ilyen szubkulturális témában ők elkezdtek vitatkozni, az azt jelentette, hogy nagyon magas szinten partnernek tekintették egymást. Szerintem erről árulkodik az is, hogy Faludi György felkínálta, hogy ha bármit szeretne Amerikából, akkor ő ezt beszerzi, meghozza. De most próbálom a lehető legjobb indulatú módon értelmezni ezt a levelet.
0: Hát én egy picit másként látom, illetve egy lehellettel, most nem lesz szimpatikus egy csomó hallgató számára, amit mondok. Faludi a maga korában, legalábbis a nagyapám interpretációján keresztül nem volt beemelve a koszorús költők közé. Tehát most a koszorús költőket nem pejoratíve mondom, hanem tehát nem a második nyugat nemzedék, hanem, tehát, és én szerintem ő küzdött egész életébe a saját pozíciójára. Na most, amikor ő Magyarországra visszajött az életének az utolsó éveiben, bocsánat, az életnek az utolsó évtizedeiben, akkor egy más helyzetbe érkezett. Egészen más volt az irodalmi élet. Ezek a nagyon látványos és nagyon jól olvasmányos versek, ezek gyorsan sikerré váltak. Ugye nyilván ebben benne volt az is, hogy szamizdatként lehetett őt olvasni, tehát ez a folytottság, de ezek kitűnő versek, kitűnő könyvek, én is olvastam az összes sorot, élveztem. Tehát teljesen jogos, hogy ő ilyen népszerű lett. De azt hiszem, hogy azért benne mindig volt egy nagy küzdelem, hogy fogadja már előtt a magyar irodalmi magas kultúra. Na most a nagyapámról nem lehet azt mondani, hogy ő egy elitista valaki volt, de valószínűleg itt meghúzott egy vonalat. A nagyapám nagyon, nagyon szigorú ember volt, annyit kell még róla tudni, de ezt mindenki elmondja, hogy a francia tanszéken egyszerűen iszonyatosan féltek tőle, nőket nem is nagyon engedett át, azt mondta, hogy nőnek nincs keresni valahogy az egyetemen. Azt hiszem, hogy kettőt engedett át, legalábbis így szól a családi legenda, hogy egy mondat is befejezem. Az egyik őiket el is vette feleségül, az lett a nagyapám.
2: Hallgató?
3: Halló, szevasztok! Annyit szeretnék hozzátenni, hogy Faludi milliószor kijelentette, lehet, hogy már csak idős korában, de hallottam, meg olvastam is, hogy azokból a Villon fordításokból egy sor Villon sincs.
2: Igen? Ezt hol jelentettek ki? Azt írtad, hogy átköltésnek nevezte ezeket a verseit, nem is fordításoknak. De ezt erről hol lehet tudni, mert ez tényleg ez egy kicsit érdekes.
3: Rá kellene keresni, de én hallottam egyrészt a szájából, már nem ott ült velem szembe egy tesztóban, hanem tévében, interjúban, stb. És leírva is láttam. Tehát ő ezt legalábbis idős korában, amikor visszajött Magyarországra, akkor ezt állította. Volt még valami magyarázat is, hogy miért nem írhatott ő egyes szám első szemében akkor. A másik érdekes dolog, aztán gyorsan kilépek, hogy ugye a Barankovics pártról volt szó, ami a progresszív katolicizmus lett volna Magyarországon, azt Mindszenty József verte szét valamiért, nagyon a gyögyébe volt, ezt kevesen tudják róla, csak én is szerettem volna mondani.
2: Köszönjük az adalékot!
3: Szevasztok! Hello!
2: Ciao, ciao. 2-15-37-73 a telefonszámunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és most még mindig csak a család fáját próbáljuk. Van mélyebbre is egy kis akadémizmus a családodban? De ez a nagyapai szintes.
1: 18. század.
0: Nem. És a

0: Újabb kis gazdapártihoz sincs közünk, tehát abszolút nem, nem rokonunk ezekre, Tibor, nem, abszolút nem.
1: Halló, halló!
2: Sziasztok, ápoló!
1: Igen, te írtad.
2: Az előbb ezt én írtam, de hadd erősítsem meg az előbbi betelefonálót, nyilván, hogy Faludytól én is hallottam, mégpedig velem szemben ült egy étterem, amikor ezt mesélte, ha bármilyen hihetetlen furcsán hangzik ez.
1: Faludy száján.
2: Hogy ő ezt átköltésként értelmezte, vagy mit tudom, vigyon adta neki az ihletet, de teljesen saját műnek tekintette, nem fordításnak.
1: De ez már bőven gondolom a 80-90-es években történhetett, nem? Tehát a visszajövetele után.
2: 90 után már.
1: Igen.
2: 91-ben talán.
0: Hát most erre mondhatok, nem rossz májon, pardon, mondjad, nem ragad.
1: Hogy nem rossz májon mondom.
0: Tehát nem rossz májon mondom, de valószínűleg akkoriban, ugye a 40-es években még nem számított arra, hogy ekkora siker lesz, akkor még Villon mögé bújt, és most pedig a 80-as években meg nyilván azt mondta, hogy az enyém. De ezt most nem azért mondom, ez hát egy teljesen természetes... Nem, ez egy teljesen természetes emberi dolog is tud lenni, de hát ez tény, hogy akkoriban ebből volt egy vita. Tehát nagyapám 66-ban halt meg, tehát nyilvánvalóan, hogy már 80-as évekhez nem volt mit hozzátennie, tehát gondolom változtatott a Faludy az álláspontján.
2: Ha emlékeztek, van az a Német Zsoldosok című vers, amit nem is a neve alatt terjesztett, de annyira elterjedt, hogy kvázi népdalként, vagy népköltészetként terjedt írásban, kézírásban másolva a német megszállás alatt.
1: Nem, sajnos
2: nem. Majd akkor legközelebb elmesélem.
1: Köszönjük szépen.
2: Sziasztok.
3: Csöcsö. Legközelebb majd énekeld el, hogyha népdalként terjedt.
1: Szóval ott tartunk, hogy hova megy mélyebbre a család. Én is próbáltam nézni mindenféle heraldikai és egyéb ügyet az Eckhart családdal kapcsolatban, de ezt azt hiszem, hogy csak te fogod tudni megmondani, hogy hova tovább, melyik ág?
0: Hát pontosan nem.
1: 100. Annyit tudok, hogy 100.
0: Hát fú, van itt Erdélyből egy kanyar, tehát még a dédapám maradi állomás főnök volt, tehát mondjuk írtó, meg valahol Ausztriában találtak egy raklap Eckhartot a temetőbe, akinek ugyanígy írják a nevét, de hát fogalmam sincs egyébként.
3: Magyar telefonáló, parancsolj.
4: Kis ember vagyok, nem mennék bele a Faludy vitába, ez most lényegtelen ilyen szempontból. Pedig egy kérésem volna. Tessék?
3: Pedig pörög már a vita itt.
4: Igen, nem olvasok most egy falat. Egy kérésem volna, hogy nagyon jók a történetek, csak neveket mondjál. Tehát amikor azt mondod, hogy nagyapám, dédapám, apám, és nem mondod hozzá a nevüket. Én egy rettenetesen bunkó ember vagyok, és műveletlen, úgyhogy nem tudom így, hogy kiről van szó. Tehát akkor mondd azt, hogy nagyapám, Eckhart,
1: Sándor.
0: Mindenki Sándor, úgyhogy. Jó, fogom mondani, hogy az ifjabb meg a...
4: Légy szíves, hogy egy kicsit képbe legyek, hogy a műveltségen tágíthassam.
0: Aranyos vagy, köszönöm szépen.
3: Lehet utána nézni, igen, a különböző Eckhartoknak közben.
0: Hát igen, Sándor, mindenki nálunk is úgy van, hogy a három srácnak az utolsó. Nem, de a második nevünk a Sándor, tehát hogy valahogy továbbítjuk. Hát nincs jelentősége igazából. Én örülök, hogy nem vagyok Sándor, már nem magyarázkodni kéne. Így is elég problémám, hogy a nevemet senki nem bírja leírni.
1: Ja igen, mert hogy németesen írom, hogy is van.
0: Hát ilyen full extra van benne minden,
1: DT.
0: Ami CKR, DT. Tehát, hogy hova tart a dolog, nem tudom. Azt érzem igazából, és talán ez a fontosabb, hogy egy borzasztó, helyes, érdekes kis család. Tehát, amikor összejövünk így karácsony környékén, az nekem mindig egy ilyen szellemi élmény is egyben. Tehát annyi érdekességet hallok ott, meg annyi mindent olvasnak. Apámnak nagyon fontos volt, hogy ő egész életében olvasta a külföldi szaksajtót és a sajtót. Tehát, ami nekem egy borzasztó, kellemes állapot volt, hogy a 70-es években is olyan újságokhoz jutottam hozzá, amik talán nem voltak minden család asztalán, és ettől vagy olyan levegős volt a világ, tehát nem voltam annyira bezárulva a magunk kis probléma körébe. Ez szerencse, tehát igazából.
1: De ez akkoriban, ugye most a 70-es, 80-as évekről beszélünk, de inkább a 70-es évekről, a szellemi szabadságot az intellektuális réteg, mondjuk úgy, hogy a felső intellektuális réteg, tehát akik kijuthattak külföldre, szakmájuk vagy hivatásuk révén, ugyanígy a zenészek, sportolók, és hát tudósok. Azok, akik olyan nyugodt, szabad levegőjét visszahozhatták, és ilyen inspiráló légkört tudtak teremteni, akár családilag, de szerintem környezetükben is.
0: Az apám, édesapám 27-ben született, az édesapám még generáció, dr. Eckhart Sándor, és a nagyapám dr. Eckhart Sándor, tehát ez a két generáció teljesen más világból jött, teljesen más környezetben tanultak. Tehát hoztak egy olyan igényességet, hoztak egy olyan toleranciát, nyitottságot magukkal, ami...
1: Én pont egyfajta konzervativizmusra gondoltam, mert hogy az akkori érában mennyi dolgot kellett meghaladniuk, de ehhez a konzervativizmusuk révén tudtak egyenes gerinccel állni. Én így gondolnám el. Mert hogy ott komoly rendszerváltozások voltak szintén, főleg édesapád...
0: Hát nézd, vallásos emberek voltak, tehát a konzervativizmusukban volt egy érték elvűség, egy értékrend, ami a vallásos nevelésből, ugye az édesapám piarokhoz, bocsánat, a
5: piaristákhoz,
0: nem, a ciszterekhez járt, elnézést, hülyeséget beszélek, ciszterekhez járt, meg hát szóval volt, tehát ez egy viszonyítási pont volt, nem vitték túlzásba, nem verték a mellüket, erre való hivatkozással nem zártak ki senkit az életükből, de csöndbe szépen közben azért ők úgy viselkedtek, ahogy elvárta tőlük a vallásos meggyőződés. Például édesapám, ha jól tudom, életében egy fillért el nem fogadott betegtől, tehát abszolút nem arra ment a játék, hogy ebből neki anyagi haszna legyen. Normális körülmények között éltünk, tehát
3: ez
0: végül
3: nem
0: is...
3: Ez nem szokás?
0: Ő nagyon komolyan veszi a hippokrateszi esküt, nagyon komolyan veszi. Tehát például mondok egy érdekességet, amit így nem gondol végig senki, hogy mi tudtuk, hogy ő kiket gyógyít, mert ezekről hallottunk, ezek között igen híres emberek is voltak, vagy inkább úgy mondom, hogy nagyon érdekes emberek voltak, de soha nem mesélt ezekről semmit. Van egy napló gyűjtemény, tehát gyakorlatilag ő szerintem egy naplóba írta ezeket, és ha jól tudom, azt kérte édesanyámtól, hogy a halál után x évvel nyissák majd ki ezeket a naplókat, mert ő azt, hogy orvosi titoktartást nagyon komolyan veszi. Például nagyon érdekes módszere, és ezt én megpróbáltam.
1: És megnyitottátok ezeket a napot?
0: Nem, ez nem, abszolút nem, egy sort nem láttam még belőle. Nagyon érdekes módszere például, hogy ő azt is naplózza, hogy egy beteggel miről beszélt, magyarul, hogyha egy beteg 20 év múlva jön, visszakeresi azt a naplót, és emlékszik, hát nyilván nem a fejéből, hanem a jegyzeteiből, hogy akkoriban mi volt a problémája. Néha egész meghökkentő dolgokat tud így a betegnél elérni, hiszen megkérdezi, hogy emlékszik, hogy 20 évvel ezelőtt a szomszédja nagyon hangosan hallgatta a rádiót, és akkor így néz először az illető, hogy hol voltam én 20 évet, és akkor kiderül, hogy de azért az egy nagyon fontos probléma volt, lehet, hogy a rákbetegségének az egyik alapvető problémája az, hogy nem beszélhette ki, az, hogy magába folytotta, ugye ma már tudjuk, hogy pszichésen a rák okozó tényezők között van az, hogy valaki magába folytja a dolgait, lehet, hogy pont az a szomszéd volt az egyik komponens a betegségének, és akkor így a dolog elég érdekes.
1: Ez érdekes.
5: És egyébként döbbenetes, hogy ezt nem tanítják.
0: Hát ő biztos elmondja a tanítványainak, ezt nem tudom. Egyébként hagyd mondjak itt egy kis mellékág, de egy nagyon érdekes történet. Egy nagyon kedves barátom volt a Gellért Hotelnek az igazgatója egy időben. Egy fiatal, hát ugye velem egy idős fiatal, 40 akárhány éves fiúról beszélünk. Rájött arra, hogy a japán turisták vonzódnak a Gellért Hotel iránt, de nem működött jól az utazás szervezés, tehát nem volt annyi japán vendégük is. Hozott három változást a Gellért Hotelbe. Egyrészt kiírta a vészkijáratot és az evakuálási tervet japánul a szobákba. Ugye ez földrengés által sújtott ország Japán, náluk ez fontos. Második, hogy lejjebb vitte az zuhanyozó rózsákat x centiméterrel, hogy jobban elérjék. De a harmadik, és ez a legérdekesebb dolog, hogy rákényszerítette, legalábbis én így hallottam tőle, lehet, hogy most a Gellért Hotelben hallgatják az adást, és ők másként, rákényszerítette a portán dolgozókat, hogy a japánoknál, ha van egy speciális kérésük, akkor névvel, lakcímmel írják be egy könyvbe. Most mi történt? Ha véletlenül az a japán újra Magyarországon volt, kikeresték, megnézték a listát, és amikor bejött a csoport, akkor a portás azt mondta, hogy kérjük Ikegawa urat egy pillanatra fáradjon, de jó hangosan, hogy az egész csapat hallja. Az Ikegawa ura múltkor említette, hogy picit nagyobb törülközőre vágyik, kettő darab nagy fehér törülközőt bekészítettünk a szobájába. Ikegawa urat állt, és forgott vele a világ, és egyszer csak fontossá vált. Ő, akit Japánban soha még néven se nevezte.
5: De hát ez nem Japán, ez bármilyen országra, bármilyen állam. Én magam is beköltöznék a Gellért szállóba, hogyha így bánnának.
0: Hát vagy velem. Mondjuk most fordítsuk a maira, tehát a bolt, hogy melyik bolt működik. Igen, hát nyilvánvalóan oda szeretünk menni, ahol tudják, hogy mi hogy szeretjük a sört, habbal vagy habbal.
1: Hát mint most reggel a Péksírba bemegyek, kapucsinokra, aztán igen, köszönöm.
0: Igen, tehát hogy azt gondolom, hogy is hát ettől szép a történet. Na, gondolom az orvosoknál is ez egy fontos komponens, hogy nagyon fontos, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy kivel mi mit beszéltek.
1: Nos, akkor vegyünk egy kis lélegzetet, és lassan áttérünk hozzá, egy kis zenehallgatás, visszajövünk harmadik utassal, a Tilos Rádió.

0: Csabi a hármas.
1: Szabi a kettes.
2: A Bali az egyes.
1: És Cepp úr pedig a fő mikrofon. Harmadik utasba vagyunk, vendégünk Eckhardt Balázs, és ideig családfa nemesítéssel foglalkoztunk, és itt a szünetben meg is állapítottuk, hogy miért van az, hogy egyes nagy emberekről, tudósokról, ne adj Isten rokonainkról, már a mi fényünk elnyomva, tehát a mi fényünk által elnyomva nem jut elég figyelem, hogyha valaki nem elég excentrikus, soha nem tudjuk meg, hogy milyen zseniális ember járt közöttünk. És erre a Szabi azt mondta, hogy ő azt olvasta Csíkszentmihálynál, amúgy sem érdekli az embereket, hiszen minden hír tulajdonképpen átmegy az agyukon, és nem okoz örömérzetet. Valami ilyesmi volt a...
0: Valami ilyesmi, de erre szerintem, hogy szenteljünk egy külön adást. Most itt van Balázs, és vele
1: így
0: van. Beszélgessünk.
1: Tehát eljutottunk oda, hogy te
0: eladtad
1: a családban,
0: a fuvoládat.
1: Eladtad a fuvoládat, és beválasztottad magadat a Színház és Filmművészeti Főiskola volt akkor, még tévé és filmrendező szaka, azt mondom, még az is egyben volt akkor?
2: Valami olyasmi, nem már tudom, tévé szerkesztő szaknak hívták már, de akkor volt egy ilyen bátortan kísérlet, hogy
1: rendező
2: hogy, is hogy, nem, ők azt mondták, hogy úgy se kaptok munkát, akkor legalább legyünk már reálisak.
1: De és valahol 90 tájéken vagyunk?
2: 90. Tehát 90, igen. 80, hogy van?
1: A forró időszak.
2: 88-92.
0: Tehát... Ó, nagyon szép. A legjobb, nagyon szép. Igen. Tehát és... elvtársként mentél még be a főiskolára.
1: Úrként jöttél, polgártársként.
3: Jó voltam annak idején.
2: Egyrészt ugye az, hogy mondom, tehát azt mondták, hogy ne is álmodozzunk arról, hogy munkát kapunk, másrészt viszont rengeteg munkánk volt. Tehát rögtön az első év kezdetétől kezdve rögtön dolgoztunk a Magyar Tévének, mert hogy változott minden.
1: Igen. Hát nem akkor volt, hogy pont újraindult az egész, én megpróbáltam gondolom újítani, én nem is tudom ezt, hogy ment, én nem nagyon követtem ezt, mert azt láttam, hogy pont a 90-es években egyre több új műsor indult, a régieket lecserélték, természetesen Antal Imre, Vitrai Tamás maradt, de minden mást próbáltak fiatalítani, meg változtatni. Én ezt láttam, és gondolom ebbe csatlakoztatok be ti, mint új szerkesztők, vérfrissítés, stb.
2: Ezek a hívószavak, hogy hangkíséra, és hangkíséra, hogy pályáztatták. Emlékeztek például, volt ilyen, hogy hét próba, próba hét, tehát hogy magyarul a hétre csináltak verziókat. Én volt olyan hét, hogy dolgoztam a Kepessel, a Balóval, tehát a Krudinákkal nem, de szóval a nagy gurukkal óriási élmény volt. Tehát én annyira sajnálom, hogy ez így el, mert még voltak vágószobák, tehát még az első filmemet azt negatívra, atya 16-os mire kamerával Erdélybe, vállalati Volgával, úgy, hogy tényleg puszira adták oda a cuccot, hát egy nyeretlen 2 éves voltam, és azt mondták, hogy jó van, visszahozod, és visszahoztam.
1: Valaki mesélte is, hogy így mentek a vidéki tévéstábok, mint a pécsi, stb. Volt 4-5-6 16 mm-es kamera, mentek bányába forgatni, akkor azt már felküldték Pestre, és majd ott kezdtek vele valamit, tehát hogy a nyerseket osztogatták le.
2: Hát maga a híradó is régebben így készült, tehát ameddig normális híradó volt, tehát filmhíradó, meg televízió híradó, ez azért nagyon fontos egy mellékmondat, mert hogy nem őrizzük meg olyan hordozón a jelenünket, ami 100-120 évig biztosan megmarad, mert én nem hiszek abban, hogy a digitalizálással átírogatva örökítjük a dolgokat. Tehát a Kádár korszak vége óta nem készül maradandó hordozóra, azaz emulzióra, mert arról bizonyosodott be eddig, tehát a filmnyersanyagról bizonyosodott be eddig, hogy az bírja az idők szavát.
3: Hát azért mondanom, nem.
1: Igen? Hát én is hallottam már megtörött, meg elégett nyersanyagokról.
2: Okay, de még mindig
3: ha nem megfelelően kezelik, ugyanis
2: tárolják. De még mindig jobban bírja, mint mondjuk egy DVD lemez, vagy egy VHS kazetta, vagy
1: hát,
2: itt egy
1: ugye metal, vagy sima adatvesztés, és harddisk olyan könnyen törlődik, hogy az ember ízre
3: hát meg ugye a probléma, hogy már nem lesz lejátszó eszköz sokszor, így, tehát hogy megvan az alapanyag, pontosan, de már nem tudod.
0: Eszetekbe se jut a kőtábla, a vésett kőtábla.
2: Na tehát, mert hogy ez még miért érdekes, mert hogy spóroltunk a nyersanyagot, tehát sokkal koncentráltabb munkát végeztünk, mint ugye manapság, pláne manapság, amikor egy okos telefonnal is már filmet tudsz csinálni, abszolút, hát na mindegy. Az, hogy gyönyörű időszak volt, nagyon nagy szerencsém volt, hogy még ebbe kicsit belesodródtam, vagy még valamennyire volt.
1: Itt kérdezhetek az elején egy kicsit, tehát mondjuk vagy másodikos főiskolás, és akkor mondják, hogy lenne egy ilyen, mit tudom én, híradót forgattál, hetet, vagy ami kulturális
2: műsor? Mindenfélét. Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy az osztályfőnökünk visz minket a tévébe. Akkor Dömölki János volt a főnök, és neki akkor volt egy komoly pozíciója a tévébe. És ő abból presztízs kérdést csinált, hogy az ő diákjai tűnjenek föl kvázi gyakorlaton, de hát ezt a gyakorlatot meg is fizették, tehát mi ott már rendesen produkciókat csináltunk. A mindenbe, tehát mindenbe belekaptunk, ami csak lehetett, egészen a tévéfilmig, tehát mit tudom én, az ismeretterjesztőtől kezdve a magazinokon, a beszél, minden, föl nem tudnám már sorolni.
0: Engem egyébként az is érdekel, hogy a főiskolán magán hogy hogyan oktatták ezt? Tehát, hogy elemeztétek a Pirx pilóta kalandjai? Meg a Dallas? Tehát mit jelentett a televízió és a televízió oktatás 89 90-ben. És 92 között?
2: Volt egy nagyon érdekes emlékem, a Kepes András egy icipicit tanított minket, neki volt egy olyan ötlete, a Kolumbia űrsikló robbant fel egy tanítónővel, én nem tudom pontosan, valamelyik.
1: Challenger.
2: A Challengernek a katasztrófáját ...nak a pillanatában ő bekapcsolt 4-5 televíziót, és, vagy videomagnót, és fölvette, reakció. Hogy mi történik abból a tényből, hogy fölrobban az a vacak űrhajó, és hogy hogy lesznek belőlük 24 óra alatt nemzeti hősök. És akkor ezt kielemezte, hogy nézzétek meg, hogy formálódik egy hírből egy herosz, egy herosz, stb. Tehát volt ilyen, nézd, nagyon érdekes dolog, ez teljesen személyfüggő, hogy most mit kaptunk. A főiskola egy nagy lehetőséghalmaz volt, én azt mondom, hogy kapcsolati hálóépítésre, meg arra, hogy egyéniségekkel találkozunk. Ki, amit tudott ebből szívogatni, azt vitte magával. De igazából ez mindig egy nagy dilemma, nagyon sokan szitták a főiskolát, nagyon sokan imádták. Én hihetetlen dolognak tartottam, hogy engem oda fölvettek. Tehát nekem egy ilyen varázslat volt.
1: És a, mondjuk az osztálytársaid nagy része az még mindig a tévés?
2: Igen.
1: És jó helyen van, jól csinálja.
2: Stályudit, akkor ott egy Pacolai Béla nevű fiú, aki talán most már játékfilmekkel híresebb, de reklámfilmekben, Sós Péter rendező, színház és tévé, Szatmári Péter operatőr, például a Babos Tamás, tehát mondjuk ami jutott, hát de nyilván azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valahogy az osztályfőnöknek, és elég sok mindent csináltunk.
1: Akkor a következő lépés, elvégezted a főiskolát, igen. És gondolom egyből televíziózásba.
2: Hát ezt mondom párhuzamosan, szinte észre sem vettük, hogy a főiskolának vége.
1: Ja, mert már állásban voltál a tévében?
2: Hát nem voltam állásban, ugye mindig külsős voltam, de mondjuk a Magyar Televízióhoz kötöttem, később a kereskedelmi adók. Utána jött az a korszak, hogy televíziós csatornákat indítottunk, így úgy amúgy megtalált nagyon sok ilyen indítással, különféle feladatok volt ebből kisebb, nagyobb. Mellette paralel a saját cégemnek ilyen-olyan produkció, és aztán jött az életem egy érdekes kanyar, ugye 4 vagy 5 évvel ezelőtt Kecskeméten kötöttem ki, a Kecskeméti Televíziónak vagyok most a főszerkesztője, és mellette Budapesten megtalálnak munkák, illetve van a saját produkciónk a Bábel Hesznával, a Világ című produkció, ami most az MTV-n fut, ennek a producere vagyok, a Algai Heszna, aki a televíziónak egy érdekes, és azt gondolom, hogy nagyon színvonalas képernyőse, az ő utazási élményeiről szóló, különféle érdekességekről szóló filmsorozatnak az összefogásában veszek részt. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ez a munka megtalált engem Heszna miatt is, meg azt gondolom, hogy a mai viharos időszakban egy viszonylag általam legalábbis értékesnek gondolt műsort tudunk letenni az asztalra. Nem könnyű, tehát nem könnyű körülmények között. Minden esetre azt a tapasztalatomat, hogy volt egy időszak, amikor nagyon sokat utaztam, azt a tapasztalatomat így tudom kamatoztatni.
1: Lassan eljutunk oda, és egy hallgató telefonba, Tilos Rádió 2153773, tessék!
4: Szia, az Eckhart Balázstól szeretnék kérdezni.
2: Szia, itt vagyok, parancsolj!
1: Halkítsd le a rádiót.
0: Igen, nem a rádiót hallgass, hanem a telefont. Judit, Stály Juditnak a férje.
2: Tényleg?
4: Szervusztok, Péter vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kanyarodott ez a gyönyörű történet a Hír TV és Hazafi karrierig?
2: Nem vagyok hazafi, ez is egy feladat volt. Munka.
4: Köszönöm szépen.
2: Hello.
1: Hát ez gyorsan ment. Minden esetre a tévés felkéréseknél szerintem ahogyan beszéltük, vannak azok a nehézségek, amikor olyan dolgokat kell csinálni, amihez vagy nem füllik a fogad, vagy tudod, hogy egy olyan dolog lesz, hogy ha lehet, gyorsan adják le és felejtsék el. De gondolom a tévénél akárhogy is, de van egyfajta futószalag dolog, meg van egyfajta dolog, ami egy kicsit akárhogy is, de egy ilyen komolyabb értéket próbál már eleve közvetíteni, és nehogy is ne sikerül is egy-egy műsorra lesz megvalósítani. Szóval, hogy ez a dráma, ez szerintem minden ilyen mondjuk tévésben benne kell, hogy legyen, hogy bizony van olyan, ami össze van csapva és feledésre van ítélve, vagy nehogy is egy olyan sorozat, vagy egy olyan
0: ez
1: helyzet,
0: minden,
1: rádió.
0: Csabi, az olyan általános, ez minden munkára igaz, amit mondtál.
1: Annyiban nem, hogy vannak olyanok, akik például nem hajlandók bizonyos dolgokat bevállalni, vannak, akik nem veszik észre a különbséget a két dolog között, és...
0: És ez nem igaz megint minden munkára?
1: Nem. Mármint, hogy okay. Személyekről van szó, nem munkákról. Tehát itt a Balázs esetében az ő személyére vagyok kíváncsi, hogy ő neki hogyan sikerült vége viccelni, így, hogy hallgatunk is betelefonát, rengeteg helyen fordultál meg, ahogy mondod, szerintem az összes tévécsatornán dolgoztál.
5: Hát nagyon sok tévében, igen, megdolgozom is. Értem a kérdést egyébként, van, tehát, hogy mondjam, a minden ember egy icipicit ellenzéki. Már úgy értem, aki gondolkodik. Tehát a mindenkor meglévő rendszernek biztos, hogy megfogalmazza a kritikáját. Ha most a hallgató arra kérdezett rá, hogy a Hír TV-nek voltam az egyik alapítója végül is, ha így tetszik. Mi annak idén a Hír TV-t az első leüléskor azzal az igénnyel kezdtük el összerakni, hogy nekünk akkor nagyon egyoldalú volt a televíziózás. Most az én esetemben itt nem feltétlenül arról van szó, hogy most nekem politikai véleményem van. Én egy rendező vagyok. Nekem sokszor a munkalehetőségekben van egy szűkülés. Tehát a meglévő rendszer ugye a saját szisztémája szerint osztja a pénzt, ad lehetőségeket. Nyilvánvalóan az egyik rendszerben bizonyos embereknek jobb, a másikban más embereknek jobb. Nyilvánvalóan nekem az az érdekem, hogy minden rendszerben normális munkáim legyenek, és a rendszertől független tudjak lenni. Hogy ezt egy ország mennyire engedi, hogy mennyire telepedik rá egy kormányzat a médiára, ez kormányonként bár valamennyire változó, de egyébként ennél az országnál azt kell mondani, hogy a magyar televízióra ez valamennyire jellemző, azért befolyásolja. Kis piac, nagyon sok csatorna van, nagyon sok magyar nyelvű csatorna van, borzasztó érdekes ország vagyunk e tekintetben, mert nálunk nagyon magas a nézői érdeklődés. Tehát a magyarországi televíziózás a világban az első négy hely között volt, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Montenegro. Montenegro és Magyarország, ha jól emlékszem, ez a négy ország, aki csereberélte az elsőségért a helyeket. Magyarul sokat tévézünk, de ez érthető, hogy a nyelvünk olyan, hogy egy kis sziget vagyunk. Ugye magyar nyelvű csatornák, tehát Magyarországon még mindig a feliratos tévé nem működik, holott bebizonyították már sokan, hogy a feliratos tévéző országok nyelveket jobban beszélnek. Ugye a legextrémebb a lengyelek, ahol hangolámondás van. Egy kitartott hangon a legérzelmesebb jeleneteket is, a nagy szerelmi vallomást is, egy férfi, egy hangon. A
1: lengyeleknek, ez még mindig működik?
5: Én úgy tudom, hogy igen, és a lengyeleknek teljesen rá is állt az agyuk, tehát ők teljesen külön tudják választani ezt a neutrális hangot magától az eseménytől, amit látnak. Magyarul mi egy nagyon sokat tévéző ország vagyunk, persze, hogy egy ilyen országban, plusz ugye az én szakmám egy felfokozott helyezkedés, vagy nem tudom, minek
1: szerepvállalás
5: van, és ebből nyilvánvalóan a politika, nem hogy nem marad ki, hanem nyilvánvalóan a politika is be akarja a sikereit söpörni. Tehát magyarul a Hír TV-n a legelső, nyilván engem megkértek, hogy segítsek, és akkor én is megpróbáltam magamnak földolgozni, hogy miért vagyok ott, és egyszerűen az olyan emberekkel voltam körülvéve a legelején, tehát ez a legelső pillanatok, az egy tök más Hír TV volt, mint amilyen ma. A legelején azok a fiatalok, akikkel körül voltam véve, azokkal nagyon sok minden abszolút egyetértettem, nagyon jó dolgokról beszélgettünk, nagyon élveztem azt a munkát. Összerakni egy tévét az meg már egy szakmai feladat. Tehát ott már az jön, hogy az ember azt teszi bele, amit tud. Én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni való, nyilvánvalóan millióféleképpen lehet megítélni a Hír TV-nek a tevékenységét. Én jól éreztem ott magam. Volt egy pillanat, amikor kölcsönösen elbúcsúztunk egymástól, mentem az utamon, ők is csinálják azt, amit csinálnak. Nem, egyáltalán nem tartom ezt semmilyen szempontból gáznak, sőt azt gondolom, hogy nagyon sok olyan emberrel ismerkedtem ott össze, akikkel ma tök jóba vagyok. Tehát.
1: Igen, ez a nehéz, hogy valakit mondjuk egy szakmai csatornánál, nekünk is itt a Tilos Rádióban van munkatársunk, aki szintén Hír TV-nél dolgozik, és néha kapja a hideget, meleget, gondolván, hogy egy bizonyos pártállása van, néha pedig teljesen semlegesen úgy tekintünk rá, mint egy műsorkészítő társunkra, és a hallgatók és a csetelők is ezt kritizálják, hogy ilyen hosszú ideig, ennyiféle váltáson át, mégis jól érzed magad, jó helyed van, nem lehetett egyszerű, na.
5: Hát nyilván egy ilyen típus is vagyok. Én mondom, nagyon élvezem a munkámat, tehát ezt a fajta szórakozást, játékot. Most erre persze felszisztennek a hallgatókban, azt mondják, hogy na ne szórakozzált az én pénzemből. Tehát lényegileg persze, hogy produkciókat készítünk, és ez nyilván munka is, de hogy annyira, ez mindenkinek ilyen érdekes életet kívánok, mint az enyém. Annyiféle emberrel találkozom, annyiféle helyen járok, annyiféle problémát kell megoldani, annyiféle konfliktust kell feloldani, hogy egyszerűen minden nap egy külön élmény.
0: Röpke barátságunkból egyébként azt gondolom, hogy ez az apukád öröksége.
5: Hát az biztos, hogy ő nehezen keseredik el. Tehát az, és azért neki nagyon sok, tehát azért ő nagyon-nagyon nehéz élete volt, ha arról az oldalról nézzük. Tehát azért kőkemény élete volt. Azért megmondani mondjuk most mennyi 85 éves, szerintem legalább 1000 embernek mondta meg, hogy gyógyíthatatlan beteg. Na, ezt nem kívánom senkinek.
6: És meg fog halni.
5: Ezt nem senkinek nem kívánom. Jó, lehet, hogy nem 1000, csak 500, lényegtelen. Ha már egynél többnek kell megmondani, egynek is sok. Tehát azt nem kívánom senkinek. Most ehhez képest ő minden este hazajött, nem volt depressziós, nem ivott, nem ordibált velünk, tehát közben tök normális volt. Nyilván megvoltak a technikája, hogy ezt hogy dolgozza föl. Nem szorongott a betegségtől. Ő neki van nagyon sok testi problémája, az idők során nagyon komoly fizikai hátrányok alakultak ki, tehát nagyon nehezen mozog, most nem sorolom, aki ismeri, tudja. Nagyon sokszor volt olyan helyzetben, volt például vak, amiből vissza kellett jönnie, szív problém, tehát lényegtelen, tehát fizikailag azért ő rendesen kapta az élettől, de nem panaszkodott soha, abszolút nem. Tehát azt gondolom, hogy így sokkal élhetőbb. Most ha itt születtünk, akkor miért ne vágjuk már egyrészt jó pofát hozzá, másrészt hihetetlen jó helyen élünk. Tehát én azt gondolom, most tényleg nem semmiféle hazafiaság nem mondottja belőlem, ami manapság annyira nem divat, imádom ezt az országot, ez egy kincses bánya, egy kincses sziget, ha úgy tetszik. Tehát annyiféle dologgal tudunk találkozni, annyira sok érdekesség van, annyiféle ember van, a nyelvünk csodálatos, hát micsoda nyelvünk van. Tehát a zenénk, stb. Tehát aki ezt nem élvezi, hát oké, az utazzon, de hát vissza fog jönni szerintem.
6: És akkor te ezek szerint vállalod is a kultúra közvetítő szerepet. Tehát azon túl, hogyha lehet azt mondani, hogy egy futószalagra dolgozó, mondjuk úgy szakmunkás vagy, mert a tévének leadása van, és meg kell csinálni az óra percet, azért attól függetlenül feltettőleg egy-két darabkával gazdagítottad a kis kultúrát.
5: Hát nagyon aranyos vagy, hogy ilyeneket feltételezel rólam.
6: Nem ismerem az összes melódat.
5: Igen, hát azért talán ez túlzás. És nagyon sokszor gyáva embernek érzem magam, tehát sokkal keményebben lehetett volna, vagy lehetne kiállni az értékeink mellett. Van ebben
6: ez meghallgatás is talán, mert pont így az elején arról beszéltünk, hogy ez simán a levegőbe kilőtt lufi, és így kipukkad, és hoppa, következő 15 percben már tök másról van szó. Szóval, hogy érzem azt, hogy a beletett erőt hiányolod, vagy esetleg azt a fél mondatot, amivel lehet, hogy ez valakiknek a fejében egy szikrát indított volna, de másik oldalra meg azt mondjuk, hogy de hát minden tévéműsor olyan, hogy kipukkad, ezt csókolom.
5: Én nem vagyok egy harcos alkat olyan értelemben, hogy sajnálom az időt ilyen Petőfi Sándoros, vagy ilyen hogy mondjam, tehát a forradalomnak én nem a barikád tetején állok, mert unom. Tehát a unok forradalmán lenni, egyszerűen nem találok benne élvezetet. Nekem sokkal nagyobb élményt nyújt az, hogyha hátsó országban tudok csillogást a szemekben a saját munkámmal, vagy tök mindegy, tehát hogy a lényemmel sokkal inkább a nehéz, szürke hétköznapokon érzem magam elememben, mint a forradalmi változás. Nem vagyok ilyen típus. Most az, hogy persze, hogy az embernek van egy erkölcsi belső rendje, nyilvánvalóan ebben van egy elszámolnivaló is van, amikor örömök érik az ember, néha úgy érzem, hogy ezt most tök jól megcsináltam, néha nem. Tehát biztos, hogy egy ilyen bridgeman vagyok inkább, vagy ilyen típusú ember vagyok, de ezért lehet sok, vagy nem tudom, hát még különösebben nem szegezték nekem, hogy fú, miért nem csináltál te forradalmat a televíziózásban. Egyszerűen úgy érzem, hogy nem vagyok ez a típus, vagy nem okoz örömet. Na,
6: másik oldalon meg, ahogyan beszéltük, azért rendszerek jöttek, mentek, és ahogyan emlékszem, nagy forradalmár tévéseket már nem látjuk.
5: Jó műsorokat kell csinálni. Tehát ugye a mostani időszakban is azt sajnálom, hogy azok az egyéniségek, azok a tehetségek nincsenek a felszínen, akik itt vannak körülöttünk. Ez a nagy bajom ezzel a mostani világgal, hogy azért még élnek az öregek, akik kiváló munkát végeztek, fantasztikus tehetségek, és még nem látom az új titánokat. Tehát, hogy valami miatt nem jöttek még elő azok az egyéniségek, akiktől nézhető.
6: De nem az volt, hogy pont a te generációd, amikor elkezdődött a rendszerváltás, utána bejöttek az első kereskedelmi tévék, ott volt egy ilyen nagy robbanás, ott bejött egy generáció, ami már kiöregedett, azt hiszem kétszer öregedett ki, és abban már semmilyen utánpótlás nincsen. Tehát ugye a Batizék-féle vonal volt az ilyen első kereskedelm is, ahol úgy rendező, operatőr, műsorvezető szinten, szerkesztő szinten nagyon komoly gárda összejött, és utána pedig ez az egész egyre vékonyabb lett, egyre több médiaiskolából, egyre hígabb társaság keveredett.
5: De miért van ez tök egyszerű? Mert hogy a kereskedelmi tévék jól lehet nagyon nézettek, és nagyon nagy pénzt vesznek el a reklámtól, tortából vagy csinálnak, vagy most nem tudom, hogy mondjam, de hogy ők egy nagyon vékony műsor kínálatot adnak egyébként.
6: Igen, igen, igen, igen.
5: Ehhez megfelelő mennyiségű emberük megvan. Ezeknek egy részét hívjuk most celebeknek. A közszolgálati televízió meg mindig azzal kínlódott, hogy az ő műsorait más módon kell eljutatni a nézőkhöz, és azok az egyéniségek, akik egyébként a közszolgálati televízióban hitelesé tudnak válni, ahhoz kitartás kell, azokon dolgozni kell, az, hogy mondjam, eleinte sikertelen, stb. Ugye nagyon sokszor beszélgetünk erről, hogy a TV2 és az RTL klub között az volt a különbség, hogy a TV2 nem volt annyira kitartó a kísérletezésben. Tehát elindított egy műsort, és gyorsan levette, míg az RTL klubnál nagyobb esélyt adtak, ezért lett valószínűleg, vagy ezért is, nyilván ezzel millió szempont van, de ezért is lett az RTL klub nézettebb, mert volt ideje azoknak az embereknek. A magyar televíziózásban is ez a probléma, hogy ha állandóan változik a koncepció, meg állandóan változik a műsor struktúra, akkor mi fog ott kialakulni? Nem tudnak kialakulni olyan brendek, most ilyen hülye szóval élve, olyan műsorok, amelyek értékesek hosszú távon.
3: Én úgy tudom, hogy a televíziós lassan meg fog szűnni. Erről mi a véleményed?
5: Teljes.
3: Tehát még a mi időnkben, még a mi életünkben, a mai formájában már átalakulóban van, és még nagyobb átalakulás várható.
5: Igen, azt szoktam mondani, hogy az eszköz lényegtelenné válik, az lesz a lényeg, hogy ki milyen tartalmat tud előállítani. És ez a tartalom az hozzád egy okostelefonon keresztül, egy okostévén, egy tévén, egy rádión, egy újságon, elektronikus újságon keresztül jut el, lényegtelen. A tartalom előállításra fekszenek, illetve a tartalom tulajbirtoklásra kezdenek ráfeküdni cégek nyugaton.
3: Nem mindenki a tartalom? Nem éppen az, hogy ott a YouTube és megnézi mindenki?
5: Hát a YouTube-ban azért most kezdett...
3: És nem tudod, ki a gazdája ennek a...
5: Hát most így van, de a YouTube azért elkezdett nagyon foglalkozni a szabályozás kérdésével, meg azért nyugaton most már sokkal jobban le van korlátozva a szerzőjogi oldalról.
3: Bocs, de hát az egész internet elkezdtek foglalkozni a szabályozás kérdésével. Nem tudom, hogy fognak-e tudni ezzel foglalkozni.
5: Igen, tehát,
3: én úgy érzem, hogy kicsit elszabadult, kiengedték a szellemet a dobozból, és ezekkel már nehéz lesz foglalkozni.
5: Az igen, de...
6: Inkább az, hogy mindenki megtalálhatja azt a csatornát, ahol ő bármilyen információhoz hozzáfér, viszont a nagy tömegek számára első két kattintásra ezek limitálva lesznek. Valahol ez a cél különben. Mert a tömegek azok még mindig nehezen érik el a szabad információkat.
5: Televíziózás az mindig lesz, mert a televíziózásnak nem maga a készülék a lényege, hanem az, hogy egy szerkesztett műsort kapsz. Tehát ugye kétféle befogadói helyzet van. Az egyik az, hogy leülök és adjanak nekem valamit, a másik az, hogy megkeresem, amire kíváncsi vagyok. Ez teljesen más. Ugye ezért alakult ki a 80-as években egy pár cég kivonult a televíziós reklámozásban, azt mondta, hogy a melegsört szopogató otthon félkomában lévő ürge, az nem fog fölállni és elmenni a boltig, sőt pénze sincs rá. Ezért mentek a mozikba, mert azt mondták, hogy ha ezekbe a plázákba bemegy az ürge, megveszi a méreg drága mozi jegyet, valószínűleg van még a zsebében egy Levi's Farmerre való, bocsánat, a reklámért, Levi's Farmerre való pénz. Tehát, de ez is változott, mert ugye a mozi reklámozás meg amiatt esett vissza, mert a mozikba alig járnak az emberek. Tehát tehát a lényeg csak egy mondat, bocsánat, és abba hagyom, hogy a televíziózás mint befogadói helyzet, vagy mint nézői attitűd, szerintem maga a fogalom az, hogy egy szerkesztett műsort adunk, az maradni fog, véleményem szerint.
0: Tehát az egyik esetben azt mondod, hogy van egy szerkesztő, másik esetben én vagyok a szerkesztő, viszont ez kell egyfajta intellektuális hozzáállás, vagy egy nem tudom, egy képesség, egy eszközhasználati képesség.
5: Válasszuk külön, ugye egyrészt szerkesztő vagy egy műsoron belül, vagy a műsorokat szerkeszted össze, a műsorokat meg szerkesztők készítették, ugye ez nem mindegy. Egyelőre ott tartunk, hogy a műsorokat szerkeszted össze, és egy nagyon pici százalék az emberiségnek veszi a fáradtságot, és maga is készít műsort. Tehát nyilván sokkal nagyobb lett a terület, sokkal többen foglalkoznak műsorkészítéssel, ugye okostelefonnal, mit tudom, akármivel tudunk videót készíteni, és ez egy borzasztó jó helyzet. Tehát én ezt imádom, mert egyrészt valóban rengeteg olyan érdekes ember kerül a felszínre, és teljesen új nézői viszonyok. Tehát nekem ez egy borzasztó jó merítési lehetőség. Persze visszaszorul a szakmám, nem vagyok olyan fontos, de kapjam össze magamat. Hát szóval próbáljuk meg a korral együtt lépni. Nyilván ebben kell egyfajta segítség, állami segítség is, hogy egy szakmát, mondjuk például a művészetet, a kultúrát ébren tartsuk, tehát magyarul, hogy legyenek emberek, akik lárpúrlár is alkothatnak. Nyilván ebben óriási felelőssége van a kornak. De az, hogy sokkal nagyobb lett a választék, hogy nagy a zsibongás ezen a területen, csak jó. Tehát nekem biztos, hogy
3: csak úgy azt teszem, hogy a mi szakterületünk itt a zene, illetve jobban a lemezek, és hát a lemezipart már ugye maga alá temette már valami.
6: Sőt, most már eltemették az összes digitális
3: hordozót. És nem is nagyon próbálta senki állam és a többi megmenteni. látni, vagy nem nagyon látunk próbálkozásokat, hanem egyszerűen csak szétterjük a karunkat, és hát ez van, sajnáljuk. És a zenészek meg ugye csinálják, amit akarjanak.
5: Nekünk az a dolgunk, tehát nekem az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ilyen halnak a zenészek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy vannak jó koncertek. Az a dolgom, hogy azt kommunikáljam, hogy ha nem adtok pénzt a zenészeknek, akkor nem fognak zenélni, és meg ilyen halnak. Mert most egy ilyen átmeneti kor van. Látszik
3: igen,
5: ez. Viszont például, amit megfigyeltem, hogy sokkal komolyabb koncertek vannak a világban. Tehát ha egyszer viszont van egy koncert, és arra össze tud jönni a pénz, akkor nagyon odafigyelés.
3: Bocs, én emlékszem ilyen fejtágítókra a 90-es években, amikor ugye DJ kultúra volt az elsődleges, akkor azt mondták, hogy élő gitár, élő koncertek, szóval nem sok értem van. Ez gyorsan megváltozott 10 év alatt. Most meg mindenki azt mondja, hogy lemezt ne is adják ki, hanem csak az élő koncertre kell fektessél, és próbálj a YouTube-t utolérni a éves 200 millió dolláros bevételével, ami persze nyilván csak egy-két előadónak sikerül a
6: világban. Ezt csinálták is, hogy mondjuk van a bevétele, a zenész lehetséges bevételében a legnagyobb részt a koncertek adják, a második legnagyobb részt a privát órák, meg a privát elfoglaltságok, tehát zenetanítás, mit tudom én, reklámfotózás.
3: 10-15 éve pont ellenkezőre gondoltak, és a trend megváltozott, és most mindenki a koncertekre gyúr, és
6: de ez azért van, mert rájöttek arra, kaszál, a kiadókat ki lehet kerülni, de közben a fizikai hordozókból bőven nem jön be annyi pénz, mint egy belépőjegyből, egy póló eladásból és a többiből.
0: Balázs, hadd kérek én tőled egy tanácsot. Én 15 éves korom óta nem tévézek. Tudom, hogy van ez az intézmény, szoktak róla beszélgetni barátaim, ismerőseim. Te például milyen műsorral, vagy milyen elvekkel vezetnél engem vissza erre a csodálatos eszközbe?
6: Gyere, nézd tévét velem!
3: Én se tévézek egyébként.
6: Nekem sincs tévém, mert nagyon
0: rég. Jaj, már én voltam először.
3: Jó társaságba keveredtél most.
5: Hát, hogy keresd meg azokat a tartalmokat az interneten, hogy az archívumokban ott vannak, amelyek téged érdekelnek, és nézzél olyan műsorokat, amelyek esetleg érdekesek lesz. Tehát ne ülj a tévé előtt számolatlanul. Tehát a gyerekeknek is azt szoktam mondani, hogy a legelső, vagy mondjuk meg szokták kérdezni, hogy most nem volt eddig tévénk, vegyünk-e, mi lesz otthon. Azt szoktam mondani, hogy legelőször vegyél egy műsorújságot nekik, vagy az interneten találj egy műsorújság felületet, taníts meg őket választani, és utána vegyél egy készüléket. Tehát egy gyerekeimnek szintén nincs tévéje. Tehát én is azért tartok tévét, mert muszáj néznem, de egyáltalán nem tévéznek a gyerekeim, egyáltalán soha nem tévéznek, fogalmuk nincs, hogy milyen műsorok vannak, és tök jól el vannak így. Tehát ez van. Tehát szerintem, hogy mondjam, tehát választani kell.
3: Ez a kisebbség még azért ma.
5: Persze, ugye, hogy persze.
6: Hát azért nem, mert én is például látom azt, bár te azt mondod, hogy nincsen tévéjük, de például a YouTube csatornákra már be vannak jelentkezve, persze. És hogyha felraknak egy új Epic Mealtime videót, akkor azon teljesen kész vannak. És...
5: úgy, de néznek műsorokat, csak az interneten keresztül, vagy YouTube-on keresztül. Igen, vagy, igen. Tehát nem azt mondom, hogy nem néznek, hát abszolút néznek, csak nem úgy, hogy tehát az időt nem szánják arra, hogy majd jön valami. Hát itt végül is ez a dolog lényege. De ezt meg is tanulják az emberek, mert az internetezéssel egy tudatos keresési folyamat alakul ki mindenkinél. Tehát nyilván előbb-utóbb tudatosabban fog mindenki tévézni.
6: Adja Isten!
4: Szevasztok! Csak érdeklődni szeretnék, hogy említettétek, nem tudom, most kapcsolódtam be az adásba, hogy a gyerekek nem néznek tévét. Nekem sincs tévén, pontosabban tévékészüléken van, de monitorként funkcionál, tehát előfizetésem nincsen, mert fölöslegesnek tartom, úgy, ahogy ti is. Azt áruljátok el, hogy a gyereknek rajzfilmet, vagy YouTube-on bármiféle ifjúsági filmet sem vetítetek, vagy adtok, vagy nem nézik ezt se, vagy...
3: Bocs, mint a műsorkészítők mondtuk, hogy nem nézünk tévét, a vendégünk Balázs pedig egy szakember, tehát hogy nyilván más a véleménye.
4: Aha, nem is a vélemény, hanem az, hogy hát hány évesek a gyerekek?
5: Most mondjuk én, amit említettem, nálam nagyok, de nincs jelentősége, tehát nyilvánvalóan nézzenek rajzfilmeket, nyilván azt szokta mindenki mondani, hogy le kell velük ülni, tehát hogyha olyan tartalmat néznek, ami fölzaklatja őket, akkor ezt le kell vezetni utána egy szülő számára, ez egy nagyon szép feladat egyébként, és ezt nagyon lehet élvezni. Igen. És nyilván irányítottan, az irányított tévézés az, ami talán, vagy ami jó, tehát az, hogy ne számolatlanul töltsenek üres perceket a tévé előtt. Meg a másik ugye ez az erőszakos gyorsasága a televízióknak, vagy a nagyon hirtelensége, nyilván ezt se lehet kizárni, ebben is nagyon sokat segít, ha az ember utána beszélget velük.
6: De ott is ott van az, hogy ugye a televíziózás, mint gyermekópiumot használják, leültetik a gyereket, és
0: villanypásztor.
5: Villanypásztor.
7: Egyetértek, néha szükséges is egyébként a gyereket.
5: Persze, meg ez egy...
7: Főleg a kicsik.
5: Meg ez egy színes világ, tehát valami érdekes dolog marad az agyában meg. Tehát
7: de miért nem működik az? Én megfogadtam, hogy akkor lesz legközelebb TV előfizetése, amikor itt tudom én, van 6-7 csatorna, vagy 10 csatorna, amit én szeretnék nézni, és egyesével külön-külön fizetek a csatornák. Van ilyen szolgáltatás? Mert hogy meg kell tennem a hífos tengerét 100 csatornába, és azt nézem, és nyomkodom a 100 és a 85 csatorna között, hogy akkor ez hogy is néz.
6: Igen, itt az a baj, hogy azok az adók, amikre elő tudsz fizetni digitális csatornákat, ezeket már eléggé terv szerint szerkesztik, és nagyon kevés ember van, akinek ez elég. Ezért szoktak kisebb TV csatornákra, de leginkább YouTube-on tematikus címekre rámenni, és ott aztán tényleg csak oceanográfiai filmeket nézek, és kész. Engem nem érdekel.
7: Van ilyen, létezik ilyen előfizetés?
6: Nincs. Ez az önállóság, ez az, amit most próbálunk megfejteni, hogy médiaismeret, bevezetés a médiaismeretbe, mert érted, most csak a tévéről beszélünk, de mi van a zenékkel? Mi alapján válogat zenéket?
3: De szóval létezik ilyen tendencia, hogy ilyen lesz a tévé előfizetés, tehát te válogatod össze a csatornát, illetve a műsort is te válogatod össze.
7: Csatornákat egyesével, vagy
3: most sportcsatornáknál, igen, olimpia, és akkor megveszed, vagy a Super Bowl döntő miatt.
5: Meg a 3D. Tehát van egy olyan magyar szolgáltató, aki erre építi az egész struktúráját majd, meg nincs piacon, hát nyilván nem érdekes senkinek, hogy ott legyen, mert ez teljesen átrajzolná a szolgáltatói piacot.
7: Viszont még csak egy gondolat erejéig a zenészekre, tehát hogyha a zenész az nem fog ilyen halni, mert el fog menni, akkor segédmunkásnak, legfeljebb nem fog zenélni, hiányozni fog mindenki.
0: Zenészként ilyen fog halni, segédmunkásként igen, nem fog élni.
6: Nem most erre lapátolni
7: szerint. Igen, de ő nem fog zenélni, és miért zenél? Azért, mert az emberek hallgatják, meg szeretik.
6: Hát meg ő is szereti, azért ne
7: felejtsük. Az embertársait fosztja meg attól, hogy ő nem zenél, mert meg kell élnie. Ez csak egy gondolat volt. Köszönöm.
6: Köszönöm. Akkor zenéljünk egy percet, még Eckhardt Balázsral fogunk visszatérni, és most már tényleg világutazásba fogunk belecsapni. Harmadik utas, Tilos Rádió.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szerbusztok, kedves rádióhallgatók! Továbbra is emlékezünk a régiekről, a televíziózásról, illetve most eljutottunk oda, hogy vendégünk Eckhardt Balázs, aki 76 országba forgatott utazási magazint a televízió számára. Ez hogyan jött? És akkor kezdjük meg az utazás menetét, mert azért egy ennél szebb dolgot, azt hiszem 4 évig csináltad ezt a műsort?
2: Körülbelül igen.
1: Tehát ennél jobb egy televíziós számára, főleg ha utazni is szeret, nem lehet szerintem.
3: Kezdjük talán annál az útnál, ahol a legtöbbet tanultad, és ami a legkellemesebb emlék számodra.
2: De nehéz kérdés.
4: Kezdjük valahol.
1: Igen, időrendben lenne jobb?
2: Nem, hát nyilván ugye.
4: Mi volt az a műsor?
2: Úgy hívták, hogy Koffer, ez volt 98-2002 között az MTV-ben. Egy ilyen szubjektív utazás, nagyon erős, filmes, helyszínkeresős beütéssel. Tehát, hogy nagyon, mi úgy véltük akkoriban és ma is nagyjából, hogy ma már nem olvasmány élményeket keresnek az emberek külföldön, hanem a film élményeiket. Most ugye ez azért érdekes dolog, mert mondjuk vegyük ezt a Casablanca példát, hogy az ember megnézi a Casablanca filmet, akkor kialakul egy nagyon érdekes, izgalmas, egzotikus Casablanca feeling, de kimegy Casablancába, és ezt véletlen se találja meg. Azt hiszem, hogy Rick kocsmáját ma már valaki megfaragta Casablancába, de úgy tudom, hogy igazából nem nagyon hozza azt a...
1: Ez egy díszletváros.
3: De ha nem is azt az egzotikus élményt, de valamilyen típusú egzotikus élményt azért megtalálod.
2: Igen. Illetve hát, hogy az ember odébb megy és talál olyat. Igen, tehát pont ez a lényege, hogy amikor egyszer csak állsz, és azt mondja, na ez most olyan, minthogyha Rick integetne a repülőnek. Tehát, hogy igen, ezt az élményt lehet, hogy pont nem is Marokkóban találja meg az ember, hanem máshol. Tehát ezeket az élményeket keressük. Ugye mindenkiben van valami fajta, hogy mondjam, egy kép egy adott országról. Azt szoktam mondani, hogy nem is országokat kell megnevezni, hanem tájegységeket, vagy városokat, vagy szóval ma már ne azon görcsöljön az ember, hogy eljusson, mit tudom én, Tájföldre, hanem hogy most ő Bangkokba akar elmenni, vagy Phuketre, mert ugye a kettő teljesen más, és de millió ilyen példát lehet mondani, mert így sokkal könnyebb utazni, mint hogy most még pipálgatja az ember, hogy itt nem járt, ott nem járt, hanem hangulatokat keres igazából, gondolom én.
3: Ja, tehát akkor nem városokat látogatunk meg, hanem mondjuk utcákat, városrészeket, épületeket.
1: Igen. Hogy indult az eleje? Te voltál a szerkesztő, milyen stábból?
2: Nem, egy zseniális kollégámmal, Szervánc Katilával, aki DJ volt annak idején, Tojás néven még a 70-es években.
1: Sajnos DJ Tojás, nem?
2: Igen, ma már ez is uránkzik, de hát akkoriban nem DJ volt, hanem itt egy diszkós. És akkor volt Ágoston Gábor, aki egy nagyon, illetve kezdetben Bécsi Imre, később Ágoston Gábor operatőr, meg még egy picit Bagi Ákos, Gózon Francisco, tehát nagyon-nagyon klassz operatőrökkel, és így hárman vágtunk bele.
1: És te voltál a
2: rendező, vagy mit tudom én, a szövegek közül egy csomót én írtam. Volt persze egy csomó olyan ország, ahol csak ketten mentünk, mert nem volt büdzsé, hogy szerkesztő is jöjjön azért, mondjuk Ázsiában ez egy más típusú, vagy Dél-Amerikában más típusú utazás, mondjuk

0: Lini egy napját, mikor nem a Cinecittában ment dolgozni, hanem amikor csak úgy látpurlár volt. És akkor azt beszéltük Attilával, hogy én elindulok jobbra, ő elindul balra, és megpróbálom keresni egy olyan bárt, amiről bebizonyosodik, hogy Fellini ott kávézgatott. Na most nekem volt nagyobb szerencsém, találtam egy ilyen bárt, beléptem ebbe a bárba, és a falakon Fellini filmkockák voltak. Hát rögtön megkérdeztem, hogy jó helyen, mondták, hogy igen. Hol melyik asztalán leültünk. És elkezdtünk várni, és az Attila tudta azt a tényt, az úgynevezett Fellini árvái, ez egy fogalom. Azok a nagyon furcsa figurák, akik a Fellini filmekben szerepeltek, amiután meghalt Fellini, munkanélkül maradtak. Ugye ezek táncos nők,
1: mutánsok,
0: tízőzők, mutánsok, bűvészek, tehát ilyen fura figurák. Ezek munkanélkül maradtak, és ezek próbáltak valahogy beilleszkedni a társadalomba, ezeket hívják az oroszok Fellini árváinak. Vártunk a bárba, és egyszer csak a bejáratnál megjelent egy kemény kalapos, csokornyakkendős figura, délután 2-kor piros posgás, mondtam, ezt nem viszem el. És elkezdtek szivárogni Fellini árvái a bárba, és délután ott ültünk, de a fakutya vigyorogtunk, és délután 5-re egy Fellini film kellős közepén találtuk magunkat, hívtuk számolatlanul meg, akik bírtunk, stb. Tehát, na most ez is ugye az utazás, hogy semmi más nem történt, csak ugye volt egy mániánk, hogy Fellinit meg kell találnunk, nyilvánvalóan, ha ez vezeti az embert, akkor eljuthat mondjuk a Cinecittába, oda se jut el egy átlag turista, azokra a helyszínekre, ahol a filmek forogtak, fogja egyszerűen a kis videóját, vagy nem tudom, az internetről leszedi, és már működik. Tehát nem, ezek borzasztó egyszerű dolgok, és egy egészen más Rómát fog az ember megismerni. Ugye Magyarországon is, ha jön egy turista, nem feltétlenül a 8. kerületbe fog bemenni. Jól lehet igazából Budapestet ezen a környéken, ahonnan most ez a műsor ismeri, sokkal jobban meg tudja ismerni, mint mondjuk a várban.
1: Mert szerintem most az új Bruce Willis film hatására rengetegen jönnek majd Moszkvába, hogy hol robbantak azok az autók. Na nagyjából nézzük már végig, merre jártál ez alatt a sok év alatt, mert ez a Róma, meg eleve Európáról keveset beszélünk, mert mindenki az egzotikusabb országba vágyik.
2: Igen, nézzük először a földrészeket.
1: Igen.
0: Tehát ugye nagyon sok filmet készítettünk Olaszországról. Olaszország az nem egy ország, hanem nagyon sok kis tartománynak az egyvelege. Tényleg teljesen más hangulatok, egészen más témák. Európában gyakorlatilag... talán Törökországot, Albániát, Romániát és Bulgáriát leszámítva, meg a nagyon-nagyon északi, tehát Norvégia és attól jobbra. Gyakorlatilag mindenhol voltunk. Franciaországról csináltunk több filmet, ott is nagyon sok fajta térség van. De csináltunk Németországról is, ami nagyon érdekes, szoktunk erről beszélgetni, akik többször vagyunk külföldön kénytelenek elővenni videókamerát, hogy melyik országban engedik a videózás, és melyikben nem. És gondolnátok azt, hogy Németországban nagyon gördülékenyen lehet forgatni. Az ember azt gondolná, hogy egy ilyen gazdag, magára büszke ország, hát ezek nem fogják engedni, hogy az ember ott kotorászon a színfalak mögött. Na most ők nagyon, amíg az angol szász jogrendben élő országok, Ausztráliától Nagy-Britanniáig, ezek az országok például nagyon szigorúan lekerekítik, hogy te hol forgathatsz, hol nem. Franciaországban meg végképp. Ott, ha egy játszótéren egy gyereket fölveszel, biztos, hogy két szülő fog oda menni, kitépi a kezedből a kamerát, és elkezd veled örjöngve üvölteni, hogy te mégis mit képzelsz tudni. Ott borzasztóan szabályozzák, hogy kik jelenhetnek meg korosztály szerint a médiában, és kik nem.
2: Na ezeket most, egyébként előre tudtad, vagy közben derült ki?
0: Volt, amit tudtam, volt, amit nem. Nekünk volt egy olyan optikánk, ami oldalra vett. Tehát, hogyha kívülről nézted, akkor...
1: A kanyarpisztoly.
0: De igazából nem használtuk, szóval marhára fölkészültünk, de hát ezek hülyeségek. Ugye, miről van szó? A személyes, tehát tudsz kontaktust teremteni, vagy nem? Az egész csak erről szól. Mindenhol a világon. Ugye nem beszél nyilván a nyelveket, csak mondjuk angolul. Mindenhol lehet olyan helyzetet létrehozni, amiben szívesen látnak, még a legelvetemültebb helyen is. Tehát,
1: és ez te voltál ez a nem diplomata?
0: Nem, ez sokszor lehet, hogy az operatőr, mert hiszen az ő kezében van az eszköz. Nem, egyáltalán nem mondom, és ez változó. Van, akinek én vagyok szimpatikus, van, akinek a Gábor, van, akinek az Attila. Ez teljesen változó. Tehát millió ilyen történet. Tehát a marokkói szukba vágtak utánunk csákányt, onnan is valahogy ki kellett jönni, akkor még Dániába is véletlenül egy klosárnak a látómezejébe álltunk be a kameránkkal. Tehát a kilátását elvettük egy hontalannak.
1: Dániába.
0: Akkor a balé volt belőle, hogy úgy kellett Kopenhágába, érted, a tökéletes, biztonságos városba kellett egy kicsit odébb mennünk, hogy finoman fejezem ki. Nem, szóval ez teljesen változó. Meg hát nem tudhatod, hogy mikor veszel fel olyan dolgot, amit nem kéne. Tehát ugye ez is benne
1: volt
0: van a pakliba.
1: Persze, megcsíptél egy-két érdekességet?
0: Például Bután, ugye ez egy ilyen nagyon titokzatos ország. Nehezen megközelíthető, jó drága oda bemenni. Butánban, na ez egy nagyon szép történet, a Kis Butha című film. Kis Butha című film úgynevezett dzonga. Dzongok, ezek

0: a kolostorok, amelyekben a buddhista szerzetesek élnek Bhutánban. Tehát ők kiválasztottak annak idején egy ilyen dzongot, és 14 évig vártak arra, hogy forgathassák ott a filmet. Majd leforgatták a filmet, majd visszamentek egyszer valami miatt még, és döbbenten látták, hogy nincsenek szerzetesek a dzongba, és elkezdtek érdeklődni, hogy mi történt. És azt mondták teljes természetességgel, hát, hogy önök elmentek, és a szerzetesek is elmentek. De hát hova mentek a szerzetesek? Hát átmentek más templomokba. De miért mentek át? Hát azért, mert innentől megszentségtelenítettük a helyet, innentől csak iskola lehet benne, vagy valami állami intézmény, bár. De szerzetesek itt már nem lehetnek, hát itt filmeztek maguk. Tehát ez nagyon kemény. Na most még hozzáteszem azt, hogy ott volt egy ilyen fahíd, ezelőtt a dzong előtt, ahol forgatták a Kisbuthát, leraktuk a kamerát, és tudod, hogy ábrándoztunk, hogy na, egy olyan jelenetet de jó lenne megcsípni, mint a Kisbuthába. Persze, körülbelül 10 másodpercig ábrándoztunk, mert hogy a fahíd végén megjelent egy szerzetes, aki tökéletesen ugyanúgy ment végig a fahídon, mint ahogy az a Kisbuthába benne van. Tehát magyarul semmit nem kellett csinálni. Ugye ez sok ilyen ország van, Nepáltól, Tibetnek bizonyos részeig, India, amit nyilván te jobban is ismersz, mint én. Tehát, hogy néha ezek a filmek nagyon könnyen felidéződnek, hát néha meg nagyon nehezen. Tehát fantasztikus dolgokat, például voltam egy Soto Zen buddhista kolostorban Kyoto mellett Japánban, ahol olyan szerencsénk volt, hogy a reggeli zazenen, amelyik egy ilyen reggeli meditáció, olyan reggel 3 órakor van, vagy legalábbis ott akkor volt, bemehettünk kamerával. Na most ugye eleve ez egy hihetetlen intim helyzet.
1: Annyira csend van ott. Hát,
0: a dolognak az a lényege, hogy ülnek egy ilyen, nem tudom, körülbelül lótusz, vagy nem tudom.
1: Ez az ember.
0: Igen, az ember. Háttal, tehát a fal felé arccal, és mondjuk egy téglalapot képzeljünk el, a téglalap belső része felé háttal. Míg megy egy szerzetes egy pálcával, és adott pillanatban rásújt egy hatalmasat a hátukra. Ugye nyilván egy európai ember fogalma nincs, hogy ez miért van. Mi meg tudtuk, hogy bizonyos izomtónusokra csap rá, hogy amikor elkezd fáradni a test, és elkezd a fáradtság miatt egy ilyen ernyedni, és belealszik a meditációba, akkor azt a tónust üti meg, amitől feléled. Vagy például a kultikus felmosás, hogy néztük, hogy ilyen fiatal szerzetes diákokkal szaladnak 4 kézláb egy felmosorongyal, de mint az öreg ördög, mint a Forma 1-ben. És akkor mondtuk, hogy micsoda egy despotikus világ. Dehogy is, hát ezek ilyenkor kinyújtják a testüket, mert nagyon sokáig ültek ebben a pózban, és ennek egy ellensúlyozása ez.
2: Reggeli torna. És sikerült valamit, azon kívül az élményeken kívül, amikről mesélsz most itt nekünk, sikerült olyat hazahoznod, amit a saját életedben tudtál használni?
0: Hát hogyne, egy nagyon fontos dolog van a világnak, ahhoz a nagyon-nagyon vékony hártyájához tartozunk, akik fönt vannak, magyarok, az itt élő klosár is. Tehát, hogy én annyi nyomort láttam életembe, amennyi nyomort nem tudtam elképzelni. Nem is értem, hogy mitől van balanszban a világ. Hogy az Istenben nem borult még föl a föld? Én olyan hihetetlen szegénységet láttam Afrikától, Ázsián keresztül, Dél-Amerikáig, amit nem tudtam elképzelni. Tehát jó, Magyarországon is találsz, ugye Ózd mellett, vagy Tatabánya mellett a Méztelepen, tehát látni iszonyatos nyomorúságot Szabolcs-Szatmár megyébe. Na de könyörgöm, amikor napokon keresztül mész úgy Indiába, hogy látod, hogy ilyen pár dollárokból élnek az emberek, tehát hogy ez hogy a francba nem indultak ezek az emberek, hogy valami jobb életet keressenek. És azért sokszor ott van bennem, ugye mi magyarok el vagyunk egy kicsit zárva a migránsoktól. Jó, vannak migránsok, egyre többen vannak, de nem maradnak meg Magyarországon. Ilyen-olyan politikánk van, stb. Nyilvánvalóan arra kell törekedni, és erre is gondolom, erre törekedik minden józan ország, hogy azokat a migránsokat fogadja be, akik kvalitások, tehát akik végeztek iskolát, értenek valami, ez logikus. Na de könyörgöm, mi van a többiekkel? Tehát, hogy ebből valami rohadt nagy probléma lesz. Tehát, hogyha csak azt az egyszerű tényt nézzük meg, hogy Marokkóban mondjuk elfogy a víz, és az a x-szer 10 millió ember fogja magát, és akárhogy, de átmegy Gibraltáron, és bemegy Spanyolországba, nem fogja őt érdekelni, hogy lelövik az első sorban lévő 1000-2000-3000 embert, vagy Lampedusán, ezen a nagyon pici kis Szicíliától délre lévő szigeten, ahova megérkeznek az éppen aktuális menekültek.
1: Afrikából,
0: meg Afganisztán felé is. Hát gyerekek, szóval, tehát ezek, én ezt a saját szememmel láttam, hogy itt aránytalanságok vannak, és ugye én igazán komolyan 10 éve utaztam, hát mi lehet azóta, mert most már csak emlékeimből, de hogy a mai világban ez még erősebb ez a probléma. Nyilván mondják például pont Indiáról, hogy közben van egy gazdasági felemelkedés is, és azért a nyomorból jönnek kifele, oké. De azért még mindig irgalmatlan mennyiségű ember él minimum szinten. És itt mondom, a víz lesz a probléma, meg az étel, tehát amikor már nincs mit inni, nincs mit enni, akkor ott nincs tovább líra, meg vallás, meg
1: zenetánc,
0: katonaság, meg zenetánc, igen. Tehát ezt nagyon nagy problémának érzem, de ahogy mondják az okosok, begyógyítja a föld a sebeket, hát majd meglátjuk. De minden esetre ez biztos, hogy a közeljövőben már probléma lesz. Tehát magyarul, egy szónak száz a vége, hogy Magyarországon tiszteljük meg ezt az országot azzal, hogy tehát hogy élvezzük, ami van benne, mert ennél sokkal rosszabb helyzetek is vannak. Tehát sokkal, mind éghajlatilag, technikailag, munkalehetőségek, pénz, stb. Nem kell sorolnom, irgalmatlan nyomor tud lenni egyébként.
3: Na de nem csak nyomor és szegénység van a világon, hanem szépség és öröm, és tánc és zene is, ugye? Szóval, hogy most mentünk a legalját, egy kicsit menjünk följebb, mert Ázsiában ugyanígy a vallásos helyeken túl remek zenei, táncos események, nehogy Isten, hogy hívják ezt? Folklór. Tehát mennyire volt turistás a menetetek, mert ahogy mondott, filmeket akartatok reprodukálni, filmes helyszíneket alap kiindulásból, és ebből milyen helyzetekbe keveredtetek?
0: Nem volt turistás, arra törekedtünk, hogy ne legyen. Vannak országok, ahol muszáj, hogy turistás legyen, másként nem tudod bejárni az országot. Mondjuk ilyen Tibet, de ilyen például az előbb említett Bhután is. Nyilvánvalóan mi nem tudjuk azt a tempót tartani, amit egy turista csoport tart. Ugye nekünk meg kell állnunk, több időt kell töltenünk felvételek készítésével, és volt olyan, hogy kereszteztük turista csoporttal az utunkat, és próbáltunk egy picit a turista csoport szemével is körülnézni, de azért mi a saját utunkat jártunk. Erre egy nagyon jó példát tudok mondani, ami nekem egy életre szóló élmény. Van egy pont Nepálba, ahonnan a legnagyobb hegyeket lehet látni, és egy kis tó mellett, és ugye minden embert ott azért visznek a tó környékére, hogy hajnalba keljen föl, menjen föl valami kis buckára, és onnan nézzen a nagy hegyek felé, mert reggel nincsenek felhőbe, és ilyenkor van esélye arra, hogy a hegyek csúcsát látja. Hát mi is így tettünk, természetesen ezt nem lehet kihagyni, stb. És ott sertepertért körülöttünk ilyen kis nepáli gyerekek, akik jöttek, hogy money, money, money, stb. Nekem erre volt egy bevett trükköm, egyrészt vittem magammal egy csomó luftballont, amit ilyenkor fölfújtam, ugye ennek nincs súlya, nem kerül pénzbe szinte, és egy pillanat alatt fölfújod, odaadod, és egy nagyon kellemes dolog, még a felnőttek is örülnek neki, majdnem, hogy ezt mondom. Tehát ugye pénzt nem tudsz adni ennyi embernek, kaját nem tudsz adni, például egy ideig rágógumit adtam, és akkor bevett a szájába 12 darab rágógumit, majdnem megfulladt, tehát ugye ez nem egy járható. Vittem a lufit, itt is megkötöttem, és nem tudom, nem volt nálam lufi. Belenéztem a gyerek szemébe, és nem tudom, olyan hangulatban voltam, tudod mit, gyere velünk egész nap, vidd a statívot, és este fizetek neked pénzt. Jött a következő, fölvettük ezeket a csúcsokat, és valamiért borult a programunk, mit csináljunk. És akkor jött az következő gondolat, hogy tudod mit, vigyél el a faluba, ahol élsz, stb. És képzeljétek el, hogy milyen szerencsém volt. Elvitt a gyerek ebbe a nepáli faluba, ugye ezt úgy kell elképzelni, egy nagyon meredek hegyoldal, egymástól viszonylag jó messze vannak ezek a házak emeletesek. Az emeleten van a rizskészlet, egy nagy szakajtó, amit őriz valaki, rendszerint a nagyapa. A házat soha egyetlen egy pillanatra nem hagynak egyedül, vagy a vadállat, vagy a mit tudom én, ki elől féltik az élelmiszerüket.
2: Maoisták.
0: És ahogy ott forgattunk a faluba, egy ilyen átlagos, de nagyon izgalmas nap volt, ugye például ilyenek, hogy fociznak a gyerekek, és hogyha a labda a pályáról kimegy, akkor 1000-1200 méter megy lefel a labda, amire le kell futni, föl kell hozni.
3: Na, holnap találkozunk.
0: A srácok ezt úgy teljesít. Nem, ők ez pikpak, szóval ez a semmi gond. Na, a lényeget mondom, egyszer csak egyik pillanatban kipenderül egy nagyon csinos lány a teraszon egy gyerekkel a kezébe. És hát konstatáltuk ott egymásra néztünk a stábba, hogy igen, szemrevaló ez a menyecske, ez a nepáli menyecske. Majd ezzel úgy tovább nem is foglalkoztunk, ugye nyilván lányt is forgattuk. Este, hogy elbúcsúztunk a faluból, megkértik, hogy a lány írja le a nevét, és leírta, hogy Nabin Mahta magyar. Ezt így. És a MA, az A után volt egy ilyen J-betűszerű valami, és kérdeztem, hogy ezt olvasom, és azt mondom, magyar. Mondom, viszont, hogy magyar. Azt mondja, hát mi magyarok vagyunk. Mondom, mi van? Miről beszélsz? Mi van? Álljunk meg egy szóra. Kik vagytok? Mik vagytok? Tulipánokat festenek, kopjafájuk van, sámányuk van, pentaton dallamot virgácsoltott nekem pillanatok alatt a lány. De nem ez volt a legérdekesebb, és ez az egésznek egy eszenciája. Hazamentünk, lefeküdtünk, és a szállodai szobában, vagy mit tudom én hol, egy kicsit beszélgettünk. És egy dolog volt, amiben mind a hármunk egy közös élményt éltünk át, hogy ez a lány ez annyira hasonlított a mi szerelmeinkre. Tehát, hogy egyszer csak jött egy olyan tekintet az ázsiai valóságba, akihez nagyon-nagyon nagyon erős rokonságot éreztünk. Ezt még akkor, mikor fogalmunk nem volt, hogy ő magát a magyarokhoz tartozó népcsoportba valónak vallja. Úgy tudom, hát azóta erről filmeket forgattak magyarok, hogy valóban, sőt a nepáli közigazgatásban, tehát elég magas pozícióban vannak ehhez a népcsoporthoz tartozó úgynevezett magyarok, akik hát persze ki tudja milyen rokonaink, de az tény, hogy mondom, tulipán, kopjafa, tehát ennyiben van közös gyökér.
3: Még földrészeknél tartunk.
2: De én kicsit kíváncsi lettem arra, hogy meséltél arról, hogy mennyire jó létünk van itt. Gondolom, itt a mobiltelefonnal és mikrohullámos ütővel való ellátottságról beszélsz, meg az ivóvízről, de ingen hol találkoztál TV. Igazándiból boldog emberekkel?
0: Hát igen, Burmában. Egyszer rájuk van írva. Tehát most Burmáról azok a hírek, hogy hirtelen könnyebb lett a politikai élet, és rászabadult a turista áradat Burmára. Tehát most idén egyszerűen nem érdemes Burmába kimenni, mert az infrastruktúra nem tudja követni ezt a hihetetlen, hirtelen áradatot, és sajnos mindenütt így van, ahol egyszer csak lehet menni, de azért örülök neki, hogy lehet menni. Burmában egyértelműen, azért Ázsiában nagyon balanszban vannak az emberek lelkileg. Tehát amit én láttam, amit kevesen tudunk, a buddhista, én sok buddhista országban jártam, és a buddhizmus érdekelt. És a kolduló buddhizmus, tehát az, hogy ők körbejárnak, és azt az élelmiszert, hát most én koldulásnak hívom, de ez nem adományként megkapják, tehát ne azt gondoljuk, hogy ők most gajdolnak, mint... Tehát a balansz az úgy működik, hogy nagyon sok embert fölszív a buddhizmus, sok férfit, sok fiatalt, és a maga rendszer olyan, hogy egyébként éhínség lenne, de így a gazdag emberek támogatják a buddhistákat, és ezért van mit enniük, az meg arról nem is beszél, hogy isteni dolgokat tanulnak az iskolában. Tehát közben fantasztikusan okos dolgokat tanulnak. Tehát Ázsia azért fog nagyon beelőzni, mert fantasztikus iskoláik vannak. Tehát mondjuk most ugrok egy nagyot országok, Szingapurban olyan egyetemek vannak, amik simán kenterbe verik most már a nyugati nagy egyetemek. Tehát itt ez nem vicc, ez azok Kínáról ugyanúgy dettó. Tehát amikor azt mondják, hogy az LG nevű cégnek 70 ezer kutatója van, akkor azért az nem, az szóval mondjam, nem kosszal gurigázunk, hogy úgy mondjam. Tehát ezek, vannak országok, ahol nincs 70 ezer kutató, tehát nagy országok, tehát itt nem kis dolgokról beszélünk.
2: Tehát azt mondod, hogy a te tapasztalatod szerint, hogy meg kell becsülnünk az itteni gazdagságot, de hogyha igazán boldogok akarunk lenni, akkor egy másik ország szemléletét kéne valahogy átvennünk, mert például Burmában úgy tudom, nincsen televízió, nincsen állami televízió, egy nagyon furcsa, monarchikus uralkodás van, igaz, hogy buddhizmus van, volt, hogy századjára csökkentették a pénz vásárló értékét, tehát ilyen nagyon furcsa gazdasági rendszerben gondolkoznak, északról támogatja őket az ópium, nagyon zárt közösség.
4: Most elég fura ilyen villongások is voltak buddhisták és muzulmánok között, ahol éppen most a muzulmánok húzták a rövidebbet, tehát az se egy tökéletes ország, és nem mindenki boldog ott se nyilván.
0: Persze, hát ez egy nagyon sok ország elmondható. Nyilván az ember, mint turista, a felszínt látja. Tehát nyilván nem volt alkalma egy burmai lányjal beszélgettem sokszor, mondjuk őről azt tudtam leszűrni, hogy köszöni, jól van, annak ellenére, hogy azt azért konstatáltuk, hogy a politikai rendszer az rémálom, és ő fél, tehát azért ez megvolt. De maga a hétköznapokon az élete, mint ahogy Kubában is, hát a Kuba, ugye, egyrészt egy ilyen-olyan elnyomó rendszer, másrészt azért a kubaiak nem mondani, hogy depressziósak, és ez nem csak az éghajlat miatt van, de sok ilyen országot lehet mondani, persze, hogy nem lehet általánosítani, meg nyilvánvalóan. Talán inkább úgy mondanám, hogy vannak jobb megoldásaik a hétköznapokra, mint nekünk. De én is a saját kis életemben egy fél éve elhagytam a várost, és elkezdtem egy pici, nem is faluba, talán egy ilyen, mit mondjak, egy majorságba élni, és próbálom most az életet egy egész más oldalról nézni, és már látok bizonyos pontokat, ahol sokkal boldogabb élet tehát kínál ez az életmód, pusztán csak attól, hogy kijöttem a városból. Tehát ez néha nem csak országfüggő, hanem inkább úgy mondom, hogy helyfüggő.
3: De ez a buddhista szemlélet, amit említettél, ez nagy eséllyel pont Ázsiában a legjobban, de Indiában talán a legtipikusabban a természet közeliségen alapul. Amit te mondasz, hogy kivonulna a városból, az, hogy a civilizációs rádrakódottságból lépsz ki, mert ugye az átok az a buddhizmusban, és azt tanuljuk, hogy bizony annyi szenny fedi a szemünket, és ragaszkodás és vágyakkal vagyunk teli, amit pumpál belénk ez a világ, és a rokonságunk, a környezetünk, közvetlenül az egész városias létünk, meg az úgynevezett civilizált nyugatias létünk, még keleten, Ázsiában, úgy az iskolákban, mind a családokban, és nagyon-nagyon nagy hagyományokon keresztül, akárhogy is, de ez a természet szeretet, a nélkülözés elfogadása, a ragaszkodásmentesség, ezek vérszinten benne vannak, és a nyugati behatás az az, amitől, ahogy mondod, India egy része elkezdett informatikussá válni, meg bankárokká, viszont ott van még az a több milliárd ember, aki viszont akárhogy is, de
2: Még egy nagyon nagy különbséget látok én Ázsia és például mondjuk Magyarország között, a családi összetartás. Tehát az, hogy mi milyen gyorsan, én magam 16 éves koromban hagytam el a kis családi fészket, mások meg egész életet élnek le a nagypapa, nagymama mellett, akik értelemszerűen átveszik az unokák nevelését.
3: Sőt, azt mondják most, hogy ez az új trend nyugaton is, hogy már 30-40 éves emberek is még mindig a szüleikkel élnek.
0: Hát egyrészt sokkal nagyobb tömegekről beszélünk, tehát egész más alkalmazkodni egy kerületben 28 millió emberhez, mint 100 ezerhez, tehát egészen más a territóriumom, tehát nyilván az ázsiai emberek abszolút meg tudnak békélni egy lényegesen kisebb territóriummal, mint magyarok. Azonban egy nagyon érdekes dolgot hallottam egy szociológus hölgytől Magyarországon, lehet, hogy ez nektek triviális, nekem azért ilyen összefüggésben meglepő volt, és ide fog kötődni. Arról beszélt, a mély szegénységről beszélt Magyarország, a magyarországi mély szegénység, és azt mondta, hogy ugye ők már rég úgy gondolják szociológusok, hogy közösségeket kell építeni, tehát a pénzt közösségek formálásába kell pumpálni, az tud a mély szegénységből kivezető utat mutatni. De ennek van egy nagyon nagy akadálya Magyarországon. Az, hogy a magyarok meg családokba gondolkodnak. Nem képesek falu közösségbe, telep közösségbe gondolkodni, hanem ők a saját családjuknak a közösségét. Mindegy, hogy ez egy szétesett család, de tradicionálisan még bennük van a lelkükbe, hogy azért az az első. Védem a családomat, takargatom a szennyesét, előnyöket adok a családomnak, és a közösségem rovására. Tehát nagyon érdekes helyzet van, csak ugyanakkor ez így van még genetikailag bennünk, de ugyanakkor meg a család, mint olyan, meg szétesett Magyarországon. Tehát van egy ilyen átmenet most ilyen értelemben. Na, már persze egészen más ország vagyunk mi, tehát egészen más, hova tesszük a hangsúlyt sokszor. De hát azzal számolnunk kell, hogy ázsiaiakkal együtt kell tudnunk élni. Tehát, hogy magyarok nincsenek még arra felkészülve, hogy más bőrszínű, vagy más vallású, vagy más kultúra emberekkel éljenek egy házban. Tehát itt ezek, és hát ugye Nyugat-Európa meg már ez nem is kérdés. Majd találkoznak most, ha kimennek Londonban magyarok, nyilván olyan helyeken laknak, ahol pakisztániak a szomszédjaik. Tehát ez most azért változik, nagyon nagy tömeg megy ki most ki is. Ez egyben nem csak azt jelenti, hogy most mit tudom én, visszajönnek vagy nem, de nyilván nyílik mindenkinek a világképe. Annak ellenére, hogy nagyon sok magyar ismerek, aki arra büszke, hogy 6 vagy 7 éve él valahol, és még egy büdös szót nem beszél az adott ország nyelvén.
3: Ez is elég magyaros szerint.
0: Viszont egy nagy bravúr, egy hungarikum, hogy ezt meg tudja csinálni, és így tud pénzt csinálni.
3: És amúgy a kinti magyarokkal milyen volt a viszony? Találkoztál-e kintiekkel, segítettek-e?
0: Hát nagyon vegyes. Találkoztam, persze volt közte Aranyásótól kezdve nagykövetig irtózatosan.
2: Aranyásó, ahol találkoztál?
0: Peru, igen. Ez van, ez most nagyon van. Sőt, most megint nagyon az Aranyás. És én magam...
4: Magánvállalkozóként? Vagy...
0: Hát egyébként az az érdekessége dolognak, hogy ha úgy utána olvasgat az ember, mind a mai napig vannak olyanok, akik ezt nagyon komolyan veszik, és ebben egész normális jövedelemre tesznek szert. Én Aranyásokkal Perúban folyómederben találkoztam, tehát én nem voltam azokban a bányákban, amikről lehet látni fotókat, hogy ilyen inferno, tehát ilyen elképesztő körülmények között ilyen földfelszíni arany kitermelésben vesznek részt. De hát ha megnézitek a legújabb hírek, amikor valaki Ausztráliában, vagy talán Új-Zéland, azt mondja, tehát egy 5,5 kilós arany rögött, szóval még azért vannak csodák, nagyon fejlettek ma már ezek a kereső cuccok. Na, én Perúban folyómederben láttam, az egy sziszifuszi, nagyon kemény munka, azt nem kívánom senkinek.
3: Szitálás?
0: Szitálás, igen, az nagyon kemény.
3: És akkor most akkor Dél-Amerikában vagyunk, egy kicsit nézzük már végig ezt a egész földet, mert azért csak bejártad. Volt Észak-Amerika is? USA, Kanada?
0: Volt.
2: Köszönjük szépen, arról már nagyon sokat hallottunk.
3: Én nem hallottam sokat USA, Kanadáról.
0: Az Egyesült Államok nekem egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Tehát én a film élményeimmel indultam ki. Rettegve vezettem, hogy mikor fog egy rendőr elkapni, és kitenni a kezemet.
3: Az.
0: Igen. Hát volt ilyen a 60-os úton azért, de egyáltalán nem akarta, hogy rátegyem a kormányra kezdet, nagyon udvarias volt, és mondta, hogy még egyszer ne forduljon elő, hogy én
3: gyorsan
0: kettő mérföldre. Na jó, nem, hát azért több volt. De nem téptünk innen, eszünkbe se volt, dehogy is. Tehát nekem nagyon pozitív élmény volt Amerika. A Dél-Amerikáról meg ugye ott viszont elég sokat töltöttem az őserdőben, az viszont azért volt nagy élmény, mert soha nem gondoltam volna, hogy nekem az mennyire bejön. Tehát, hogy az őserdő egy fantasztikus. fantasztikus élmény, és ezt igazából azt mondom, hogy mindenkinek nagyon kívánom. Jó magam, hát túrázgattam, meg barlangázgattam, de teljesen átlagos módon, nem is vagyok egy sportos alkat. Ugye az őserdőben van egy ilyen dunsztos, párás levegő, amit én elég gyorsan megszoktam, de onnantól kezdve, mintha az anyaölbe lettem volna. Olyan élmény volt, hogy, és nem tudom
4: és
0: megmondani,
4: hogy a szúnyogok, meg a békák.
0: Na most ez egy nagyon érdekes kérdés. Az én tapasztalatom, nyilván mindenki más tapasztalatról beszél, egész más az ekvádori őserdő, a perui, a brazil, tehát ezek vannak különbségek. Ahol én voltam, de több helyen voltam, Ekvádorban és meg Perúban is, ott az volt a tapasztalatom, erre hagyj meséljek gyorsan, van még idő, egy nagyon rövid történetet, hogy az első őserdőbe való utazásunk előtt találkoztunk a Skála áruház parkolójában egy hölgyel, aki a DuPont cégnek az ilyen vegyipari kezes lábasát adta el nekünk csomagtartóból fű alatt, amit nem lehetett csak úgy kicsempészni, tehát mi úgy mentünk oda, mintha Marsra mennénk, fölvérteztük magunkat mindenféle vacakkal. Fölvettem első nap a DuPont cégnek ezt a fehér kezes lábasát, amivel úgy néztem ki, mint egy Michelin baba, majd vinnyugva röhögött az összes indián. Mondtam, hogy miért? Hát azt mondják, te hülye vagy, fehér ruhát veszel fel, az összes rovarnak a hívószíne a fehér. Tehát innentől kezdve gyakorlatilag te leszel a botanikai gyűjtő figura, aki majd olyan rovarokat is mondja. Jó. Na, az volt a szerencsém, hogy abban a pillanatban, hogy fölvettem, szétszakadt a nagy méregdrágám vett ruha a fenekemnél, és levettem, és na ez volt a jó. Tehát rövid nadrágba voltam, hogy szellőzzön. Tehát azért tudom, mert a csapatta, az egyik csapat, akikkel hazajöttem, mindenki a László kórházba kötött ki, kivétel én. Tehát nagyon megszívták, de én nem. És utána kénytelenek voltunk gondolkodni, hogy én mit csináltam másként, mint ők. De én azt csináltam másként, hogy én mindent úgy csináltam, mint a helyiek. Tehát rövid nadrág, minden este zuhanyozás, azt ők egyszer benézték, és onnantól jöttek a problémák.
3: Malária, vagy ilyen izé?
0: Nem tudom, szerintem igazából nincs ma már, vagy azokon a helyeken nem nagyon volt.
3: Na jó, ez túlzás.
0: Biztos van. Ugye a malária szúnyog az este 6 és 10 között aktív. Akkor próbálod úgy átszervezni a napodat, hogy este 6 és 10 között egy hálóval védett helyen mondjuk a jegyzeteidet rendezgessed. Na, mondtam egy ilyen szép dolgot. Tehát próbáltuk úgy berendezni, hogy azért alkalmazkodni a körülményekhez. Mindenféle ilyen speciális állatot láttam, akiket lehet látni a tematikus csatornákon, de mindegyikből csak egyet. Tehát azért azt mondom, hogy egy pók, amelyik holnapok, meg holnap után is ugyanott dekkol, azt ki lehet kerülni. Tehát mikor, már nem tudom, hanyatszor mész arra végig, vagy... Na mindegy, szóval nekem szerencsém volt, lehet ezt így lehet mondani, másnak más az inger küszöbe, lehet, hogy én egy ilyen varacskos disznó vagyok, és nem érdekel semmi, nem tudom, de igazából mondom, nem volt problémám
3: semmi. Ez a túlélő lény azért, erről már hallottunk, tehát egy Isten is azt akar, hogy túléljen.
0: De nem vagyok olyan, én abszolút kényelemszerető, nem sportoló, tehát én egy ilyen rémálom vagyok egyébként, egy ilyen baraka túrsz, vagy nem tudom, ezek az ilyen túlélő túrákat szerezve, azoknak én vagyok a fekete bárány, jaj, csak ilyen ne jöjjön hozzánk, mert nem csak gond lesz, tehát engem úgy kell fölvontatni a hegyre, mert voltam 5000 méter magasan, hát konkrétan kétszer haltam meg, mire fölértem, tehát ezt igazából, tehát nem vagyok egy ilyen élturista.
2: Épp ezt akartam kérdezni, hogy mondjuk a tibeti fennsíkon akkor hogy forgattál? Hogy
0: bíztad azt a kellemes? Képzeljétek el, ott nem is ez volt, tehát az egy fantasztikus élményem volt, gyerekek, az fantasztikus. A Tibetbe kapsz egy tolmácsot, ez megkerülhetetlen, vagy akkoriban megkerülhetetlen volt. Na most tudjuk,
3: aki a besúgó is.
0: Aki a besúgó. Most tudtuk, hogy tud magyarul, egész végig azon szórakoztunk, hogy magyar vicceket meséltünk, hogy röhögje már el magát. Az utolsó nap elrögte magát, de nem ez volt az érdekes. Állunk egy teraszon, Lászában, és egy lakótelep van a lábainknál, ugye illúzió romboló leszek, de hát Tibet ma már nem az,
3: ami régen.
0: Ugye inkább a Ladakba érdemes menni, vagy szóval máshova. Na lényeg az, hogy ezek a piros ruhás szerzetesek bemennek egy ilyen lakótelepi háznak a bejáratán, majd kisvártatva a hátsó kiáraton távoznak. De amikor már hatodikat, hetediket látod, akkor csak megkérdezed, hogy ez mi. Hát persze nem a tolmácsunk mondta, hanem egy helyi ember oda súgta, hogy arról van szó, hogy ez ősi zarándok útvonal, amin ők akkor is végigmennek, hogyha betonfal van. Tehát, hogy ők, hát akkor mennek, átmennek a házon, mit érdekli őket, nekik arra kell menniük. És tudod, amikor ezt úgy telibe kapod, akkor egy pillanat alatt megérted ezt az egész tibeti problémát, hogy voltak éppen, illetve hát ez ordít, szóval nem kell ez nagyon sok ész, hogy ezt észrevegy az ember. Hihetetlen, hogy mennyire nem bírnak a kultúrák egymással mit kezdeni. Tehát olyan egymásnak feszülés van a semmire, hogy az ember csak néz. Ugye nézzük meg Szíriát, hát a hihetetlen műkincs brutálisan megsemmisítve az elmúlt másfél éve, 2012-ben már ilyennek nem szabadna történnie. Akárhogy véded, hát romokban van minden, pedig tényleg Szíria olyan hely volt, hogy jobban megmaradtak a római emlékek, vagy a keresztes lovagok várai, mint mondjuk Európában.
2: Mekkora mázli volt, hogy nagyon hamar elfogyott az olaj, és ezért nem volt. És ezért nem mentek oda elhozni ezeket a javakat. Mi nagyon véletlenül voltunk Szíriában Laurával, és az egyik legnagyobb élményem volt, utazási élményem volt, már csak azért is, mert rajtunk kívül állítólag még volt két turista az országban, de őket csak nagyon messziről láttuk.
0: És milyen
2: mert olyan rossz híre volt az országnak a televízió igen. miatt, de az meg nekünk nincs, úgyhogy mi szívesen mentünk.
3: Ti nem tudtatok ezt
2: éreztem. Tündéri aranyos emberek, nagyon segítőkészek, csak egyszer dobtak meg kővel, de azt a gyereket is elverte rögtön a nagyapja.
3: És voltál olyan helyen, ahol mit te, magyarok se voltak, vagy nehogy isten turisták nem voltak, vagy olyan helyen, ahol tényleg még sose forgattak?
0: Hát magyarok mindenütt vannak.
3: Klasszik.
0: Ez hihetetlen, de tényleg. Azt megtanultuk nagyon hamar, hogy kényes dolgokat üvöltve magyarul sehol, mert mindenhol beszélnek magyarul. Hát a dzsungel azért az olyan, hogy ott könnyen tudsz olyan helyen menni, ahol még nem jártak előtted, bár hát igazából lehet, hogy csak egy illúziónak vagyok az élvezője, hogy na ez olyan hely. Most erre nagyon könnyen azt rá lehetne vágni, és titokzatos, hogy igen, de végül is azt gondolom, és sokszor az volt a tapasztalatom, hogy ha egy kicsit jobban kinyitottam volna a kamera szögét, akkor bekerült volna egy kólaautomata a képbe, még hogyha itt olyan emberevőknél vagyunk, vagy akárhol, vagy bekerült volna egy autó, szóval, hogy azért nagyon nagy csodák már nincsenek, nyilván vannak olyan területek, nem én voltam az a filmes, aki hónapokat töltött el olyan közösségekbe, akikhez közel kellett férkőzni nekem, erre nem volt lehetőségem.
3: Mennyi időket forgattatok?
0: Igen, nagyon kevés időket. A mi munkánkban pont az volt a kemény, hogy ugye kora reggel keltünk, hiszen reggel vannak szép fények, ha már fölkeltünk, persze, hogy nem alszunk vissza, ugyanakkor alkonyatkor is forgatni kell, mert akkor is nagyon szép képek, vagy fények vannak. Ugye erre a finnországi útunk előtt sikkoltott fel az operatőr, hogy na most elég, ugye mert mikor megyünk, amikor nem megy le a nap. Az azt jelenti nála, hogy nem 24 órát, hanem 48 órát fog egyfolytában forgatni, és azt mondta, a gyerekek, szögezzük le, nekem akkor is jár az az esti 8 órai vacsora, meg 6 óra alvás, hogyha nem megy le a nap, mondtuk, jó Gábor, rendben, nem kapta meg, forgatunk végig. Na magyarul kevés idő volt, de megpróbáltuk úgy előkészíteni, hogy például volt nagy szerencsénk, az öreg halásszal csináltunk, az Ibrahim Ferret megtaláltuk otthon Kubába, tehát azért még ebbe is belefér egy 3-4 napos...
3: Mert az öreg halász?
0: Igen, az öreg halász, a Hemingway fél öreg halász, az élt, amikor mi forgattunk...
3: Ne vicc!
0: De, és nagyon érdekes.
3: Nem az van, mi? Ne. Hány száz év, vagy hogy
0: Gregorio Fuentesnek hívják, jó, most már utólag elárulom, hogy azért ő most már egy turisztikai intézmény, tehát a lányai belépődíjat szednek, hogy be lehessen menni, de nem, nincs sorállás, tehát azért valami exkluzivitás, amíg van a dolognak. Nekünk nagy élmény volt, nyilván be volt támasztva a sarokba a Hemingway-től kapott horgászbot, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy akkoriban volt egy kisfiú, talán Carlosnak hívták, aki ilyen menekült, kubai menekült volt, aki elindult Amerikába egy kis sajkán, és a sajka beborult a vízbe, mindenki meghalt, elvesztette az apját, de őt valahogy kimentették, és a Fidel Castro, egy nagyon érdekes dolog, elzárta a sajtót egy évig a fiútól, de nem azért, mert politikai neki ez ciki volt, hiszen ebből egy csomó pozitívumot halászhatott volna, magyarul ő egy évig ellátta ezt a fiút, vagy talán tovább is, és nagy szeretettel gondozták, de elzárta a sajtótól, azt mondta, hogy egy gyereket ne piszkáljuk ezekre a dolgokat. Tehát vannak ilyen nagyon érdekes oldalai egy Castro rezsimnek is. Ő ebből nem akart politikai tőkét kovácsolni. Na, amikor mi ott voltunk, akkor már kovácsolt belőle, akkor ment valami úttörő avatás volt, ahol ez a kisfiú avatta föl az ország úttörőit. Na most képzeld el, hogy velem szembe az öreg halász, aki ilyen lassan, de azért csak meséli, spanyolul beszélő operatőrünknek az ő történeteit. Míg a periférikus látásommal látok egy tévéképernyőt, ahol megmegy ennek a kisfiúnak az úttörő avatása. Szóval van, most megint egy kép, amiben egy képen belül ott van minden, ott van Kubának ez az egész x éve. Az elmúlt akár.
3: És akkor a karibi világban merre jártatok meg?
0: Hát igazából...
3: Jamaica?
0: Nem. Kuba.
3: Csak Kuba
0: volt. Akkoriban nem láttuk. Tehát ezek nagyon drága utak, és akkor az ember koncentrált olyanokra, amit talán jobban érdekelt a magyarokat. Kubáról biztosak voltunk. Kubában nagyon sok szuper 8-as felvételt csináltunk, tehát megpróbáltuk összekeverni. Tehát olyan hangulatú képeket készítettünk, mintha archív anyagokat találtunk volna. Adja magát, hiszen ezek az öreg autók gyakorlatilag, tehát ott a legkönnyebb szuper 8-assal dolgozni. Össze is keveri a néző, hogy most a múlt vagy a jelen.
3: Igen.
0: Nagyon sokat foglalkoztunk foglalkoztunk a történelemmel, hogy megértsék az emberek, hogy ez miért alakult ki. Három részt forgattunk Kubáról, viszont volt egy nagyon érdekes dolog, a fekete mágia, amiről senki nem tudja, hogy Kubában ez milyen erős ma már. A fekete mágia az ott élő fekete lakosságnak a vallása, vagy nem tudom, hite, vudu, ez egy vudu. Tehát van házi oltár, ilyen-olyan áldozat, én azt mondom hivatalosan, hogy csak állatáldozat, remélem, hogy nincs is más, de nagyon nagy titokban, tehát ugye ez nyilván rendszernek nem egy kedves pont, na sikerült forgatnunk egy ilyen helyen, na például az egy olyan hely volt, ahol azt mondom, hogy csoda, hogy tudtunk forgatni, mert nem, hát ezt nem akarja Kuba azért kifelé, tehát ez nekik egy ilyen retrográd dolog, vagy...
2: Közben kérdezik interaktív hallgatók, meg hát engem is nagyon érdekel, hogy hol lehet megnézni ezeket, én bárhol kerestem, sehol. A koffe... Sehol. Nagyon jó, exkluzív vetítés, 76 részt egyszerre levetíted a Tilos Rádió
0: hallgatóknak. Az MTVA archívumában vannak, néha egyet-egyet előhalásznak, de nekem nagyon-nagyon rossz minőségben vannak meg, és igazából élvezhetetlen. Tehát én ilyen VHS-ről átírt DVD-nken vannak, borzasztóan sajnálom, de nem tudom prezentálni. YouTube-on nincs fönn, mert ugye MTV-s, de hát az MTV előhalásza őket, akkor tudják, de megvan nekik, az biztos.
3: Hát ez nekünk is itt a Tilos Rádió is nagy probléma, hogy a végtelen mennyiségű archívumunkat hogyan kezeljük, és kereshetővé tegyük, hát még egy MTV-nek, aki még mindig egyrészt tőkét próbál belőle kovácsolni, másrészt meg nincs meg az, aki felcímkézi a műsorait.
0: Talán nem is tudják, hogy van, ez nem feltétlenül most hát ez a pálya, eltelt 10 év, vagy 12 év, hát most nem, hát most miért pont ezt vennék elő? Egyébként valamennyire ezek még aktuálisak, tehát nagyon sok olyan dolog van manapság is, hogy körülnéz az ember, ugyanarról szólnak a mai filmek is, tehát, de hát nem változik olyan gyorsan minden.
2: Praktikus tanács, hova utazzunk?
0: Hova utazzunk?
2: Igen, tudod, hát szeretnék egy kicsit boldogabb lenni, egy kicsit elégedettebb lenni, egy kicsit csinosabb lenni.
0: Hát nyilván ugye mindenki azt mondja, hogy pénz kérdése, szerintem nem az egyébként. Tehát van ez a, már lehet, hogy ez főleg fiataloknak szól, van most már ez az ágycsere,
3: couchsurfing,
0: amivel azért ugye két legyet ütünk egy csapásra, egyrészt megismerünk egy helybélit, másrészt pedig ingyen van a szállás, és tehát, hogy akik nem tudják, most azoknak mondom, hogy a couchsurfingnek a lényege az, hogy az interneten egy ágyat foglalok valahol. Magyarul fognak engem fogadni, kapok éjszakára egy ágyat, kapok reggelit vagy vacsorát, és utána cserébe én is fogadhatom, de ez nem kötelező, tehát egyáltalán nem biztos, hogy így van. Van olyan ország, Törökország, ahol nagyon-nagyon népszerű, tehát ott mindenki arra vár, hogy téged vendégül láss, és vannak olyan országok, ahol nagyon nehéz, mondjuk Izlandon marha nehéz couchsurfingelni, mert nyilván nincs annyi ágy.
2: Azért mondanék egy olyan példát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy valakinek tényleg a kanapén meg lehet szállni, egy barátom, pontosabban egy pár, ők Hollandiában sikerült egy olyan házas párhoz bemenniük, beköszönniük, akik 12 éve regisztráltak már, és 12 év alatt nem jött hozzájuk senki, úgyhogy odaadták nekik a nyaralójukat, majd kivitték őket egy ilyen tengerhajózásra, mert annyira várták már, hogy valakivel megoszthassanak pozitív holland élményeket.
0: Hát igen.
2: Tehát ilyen is van, és a világ minden tájékáról ezer-ezer emberek.
0: Bele kell vágni, tehát hogy az ember, ha most megkapja fizetését, akkor nyilván a legutolsó pont az, hogy hát majd utazzunk. Ugye azt mondták, hogy na most ránk szakadt egy, eladtunk valamit, eladtunk egy autót, és akkor ne autót vegyünk, mert az már olyan drága, menjünk el, utazzunk. De hogyha az ember tudatosan minden hónapban félrerak arányosan valamennyit, és elhatároz, hogy minden évben, ugye egyrészt a szexuális életre jótékonyan hat, a kreativitásra, az inspiráció, akkor az egészségnek tud nagyon jó, akkor nyílik minden. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes rá költeni, sokkal fontosabb, mint venni egy tévét, vagy sokkal fontosabb, mint valami birtokolni való dolgot venni, mert az egy meddő dolog. Tehát az úgy van, de sem. Tehát az utazás egy folyamatos változás, tehát a lélek kinyílása, nem tudom, nagy szavakat, tehát azt az utazás maga a csoda. Az, hogy, és ma már ezt megtehetjük, tehát azért végül is fogjuk magunkat, és megyünk, nyilván pénzkérdés, és nyilván nagyon komoly akadálya a drága repülőjegy, a rossz valuta árfolyam, ezekkel én tisztában vagyok, de hát utána kell menni, az nagyon nagy élmény például heteken át bűvészkedni az interneten és eljutni olyan aloldalakra, ahol találunk olcsó megoldásokat. Néha sokkal jobb repülési élményünk van kisebb, akár belföldi repülőtársaságokon, mint ezeken a nemzetközi repülőtársaságokon keresztül, és hát azzal az élménnyel is megajándékoz minket, hogy sokkal olcsóbb.
4: Mondok én is egy alternatívát, hát például a zenélésre is lehet utazgatni a világon, hogyha úgy alakul meg az ember szerencsés. Én például mindenhol úgy utaztam, hogy valami meghívásra.
3: Tényleg még Kínát is bejárt az
4: ember. És tehát, hogy nyilván ez, ilyenkor az ember nem oda utazik, ahova szeretne, meg nem addig maradott,
3: hát, de
4: legalábbis van egy ilyen ingyen.
3: Én is most ezt hallom, hogy például a néptánc csoportokat eszméletlenül viszik külföldre, és amint kijön, hogy rögtön kapsz egy plusz hónapos felkérést, 83 hely, tanítsál be az iskolába, sőt a drága barátnőm apukájának még felajánlottak állampolgárságot, és hogyha ott marad, és elkezd hegedűt oktatni, mármint népzenei hegedűt, de akkor Kínába.
0: Azt szoktam mondani, mert már azért párszor megkérdeznek erről a romarról, hogy ilyen, mit tudom én, hogy mennek valahova Nepálba, és akkor mik a tapasztalatok. Azt szoktam mondani, hogy nem akadálya nyelvtudás hiánya. Tehát, hogy onnantól, hogy a koffer a kezünkbe, és felszálltunk valamilyen onnantól nyugodjunk le, és onnantól legyünk teljesen nyitva, és mindenkivel próbáljunk meg bármilyen módon kommunikálni, mert úgy lesz élményünk. Tehát magyarul a magyarok nagyon sokszor elkövetik azt a hibát, hogy mivel nem vagyunk erősek az idegen nyelvek használatában, ezért bezárkózunk külföldön. Ez az hibás dolog, kidobott pénz. Persze nem azt mondom, vannak introvertált és extrovertált emberek, nyilván az introvertált a maga módján. A lényeg az, hogy legyen egy emberi érintés, a lényeg az, hogy vigyen magával fotókat a saját életéről, nagyon jó dolog, amikor meg tudom mutatni, mert ezt ők igénylik. Mutasd meg, hogy te honnan jöttél. Igen, mutasd meg, ami a 10 legfontosabb dolog ott legyen a zsebedbe. Akár tárgy. Vigyél pici ajándékokat, soha nem az értéke a lényeg, hanem az, hogy te látszódjon, amikor átadod, hogy neked közöd van ehhez a dologhoz. Tehát onnantól kezdve megnyílnak a legnagyobb kincses bányák is külföldön. Tehát magyarul az utazás egyben egyfajta jelenpróba is, vagy nem tudom, hogy mondjam, egyfajta önismereti helyzet, és ez a jó benne. Hát nincs vesztenivaló. Mi történik? Hát nem tudunk veszíteni, ha nem jó az utunk, akkor magunkat okolhatjuk. Jó, persze van olyan, hogy katasztrófa, meg nem tartották be a szavukat, de megmondom őszintén, nagyon sokszor van, hogy mondok erre egy nagyon jó történet, ez egy picit rasszista történet, ezt megpróbálkozom vele, aztán lehet, hogy utána bezárják a rádiót. Azt mondja, Málta, magyar idegenvezető, beszélgetek vele egy este tapasztalataival, azt mondja, képzeljem el, azt mondja, jött ide, van nekünk olyan szolgáltatásunk, hogy ügyeletesek vagyunk, tehát, hogy nem vezetjük a magyar vendéget Máltán romokhoz, hanem egyszerűen elérhetőek vagyunk, ha gondja van, föl tud minket hívni, minimális összegért, logikus. Na, jön a magyar házaspár, megtörténik a kontaktus a szállodába, bemutatkozik a hölgy, mondja, hogy én vagyok mostantól az ön asszisztense, jó, hazamegy. Egy óra múlva üvöltve fölhívja a magyar, hogy azonnal el szeretne ebből a szállodából költözni. Na, de mert mi a gond? Hát azt mondja, itt csak, kisebbség, ezt most belebonyolultam, szóval itt most csak
2: olyan népek laknak, akikkel nem szeretnék együtt lakni.
0: Azt mondja, de hát miről beszél? Hát milyen? Azt mondja, itt lementem a beachre, és itt is olyan népek vannak, és itt mindenütt. Azt mondja, de hát mondjon már egy példát, vagy kik. Hát nem csak a fürdőnadrágosok, itt a pincérek is. De uram, ők máltaiak, ők itthon vannak. Hát a másik szállodában megy, ott is ezekkel lesz körbevő. Ez csak arra mondom példának, nyilván egy szélsőséges példa, hogy tehát az az ember, aki nem nyitott arra, hogy ott bizony más népek lesznek, más étel, más kulvövő, az
2: ahol félelem van, ott félelem van. De egyébként pont az én szüleimnél ez van, hogy annyira szűk a komfortzónájuk, hogy ezért nem mernek utazni. És mindig megvan az okuk, vagy a pénz, vagy a nyelv, vagy a biztonság, tehát mindig meg tudják találni a magyarázatot. Erre egyébként mi azt találtuk ki, hogy visszük magunkkal őket. De hát azt nem lehet mindig, tehát nem lehet mindig kézen fogva sétálni.
0: Hát nézd, erre csináltuk, mi nemrég csináltunk egy filmet a Hesnával, ez egy mozgássérült utazóról szól. Hát most kerekes székkel körbejárni a világ a gyerekek, hát az nem kis dolog.
3: Na
0: most hát ez sem nézhető meg a komfortzónáról, ez megnézhető a YouTube-on, ezek fönn vannak, Bábel címen. Na most ő tudna mesélni a komfortzónáról, na most ennek ellenére csillogó szemmel meséli, és hát tehát, hogy mondjam, ha egy lábvidéken, és ez nagyon fontos, amit most fogok mondani, nagyon fontos dolog, amikor a legelképesztőbb helyen elakadsz, a világ bármelyik pontján, mindig van egy ember, aki kiment. Ez a csodálatos az utazásban, hogy egyszer csak rájön az ember, hogy van egy másik láthatatlan háló a föld körül. Ez a kapcsolati háló, hogy téged tovább visz a tekinteted miatt, az önbecsülése miatt, közötök nincs egymáshoz, vagy barátod barátjának a barátja, mindig van egy segítő kéz, aki tovább visz, akárhol vagy. És ezt most persze, mondjuk, ha hallgatnak ezt a rádiót, a drogfutárok, akik börtönbe ülnek Dél-Amerikában, nyilván azt mondják, hogy na most hagyd abba. De igazság szerint még talán náluk is van valamilyen segítőkéz, ami legalább azt a helyzetet elviselhetővé teszi. És ez egy csodálatos élmény, mert hiszen ezzel vagyunk hiány. Amikor egy munkahelyen vagyunk, ott mindenki abban érdekelt, hogy elvégezze a munkáját, és a hierarchiában betöltött szerepe szerint érvényesüljön. De segítőkéz őszintességét nem fogod megélni. Az akkor van, ha te mint egy utazó vagy jelen, mert minden a föld összes országában van egy emóció az emberekben, én itthon vagyok, te vagy a vendég, mind akárhol vagyunk, és én segítek neked, ha bajban vagy. Erre lehet hogy úgy mondjam, nem kell rá építeni, de ez van. Tehát magyarul ezt csak azoknak mondom, akik nem mernek elindulni XY országba, el kell olvasni azokat a tényeket, amik az egészségi állapotukhoz fontosak, de utána bele kell vágni, és bízni kell abba, hogy mindig lesz valaki, aki tovább lendíti az útjukat, még a legnagyobb bajban is. Tehát és ez így, az én életemben is így volt, és mindenkinek az életében így van.
3: Isteni zárószó a szeretet teljes együttérzés vezérelje utunkat, akármerre járunk, és merjünk neki vágni a világnak.
2: Elvégre egy vérből valók vagyunk, te meg én.
3: Köszönjük szépen a mai vendégségedet, Eckhardt Balázst hallottátok, és a harmadik utas című műsorunk volt, egy kis beszámolót hallhattunk a világ minden részéből, egy kis család volt, volt ebben minden szerint.
2: Találkozunk 2 hét múlva, hallgassátok a Tilos
3: Rádiót. És olvassátok a tilos.hu-n az adásnaplónkat, ahol még egy-két linkkel ki fogjuk egészíteni a műsorunkat. Sziasztok!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kell takaró.
3: Jó.
2: Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kell takaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Tilos Rádió 90,3.
1: És magas lesz az éterben új fent. Mint tudjátok, minden csütörtökön, illetve most már csak két hetente csütörtökön 18 órától az FM 90.3-on, amit szintén mindenki tud, hiszen nem hallanák különben, amit mondunk. Be lehet telefonálni a műsorba, az a 2-15-37-73-as telefonszáma lehetséges, SMS-t is lehet küldeni, de per pillanat fölösleges, mert a számítógép képernyője az, hogy mondjam, per pillanat tükörként használható. Ezt egyébként a 0620-99-99-903-as számon tehetétek volna meg. És hát magas lesz műsor van, ami mondjuk annyiban igaz, hogy jó magam itt vagyok, de ugye egy erőteljes speedlight tuning van per pillanat a magas lesben. Mi több túlsúlyba, túlerőbe kerültek a srácok a speedlightból, ezért inkább azt hiszem valami speedless néven, ha futunk az ilyen.
2: Magas
1: egy magas light. Vagy egy magas light. És hát, hogy mondjam, kapott mottónk, ugye, amit Dark Eye-tól vagyunk kénytelenek örökölni, ez a cyberpunk, és rögtön meg is kérdezzük a hát most per pillanat, mint vendég foglak megszólítani, jó? Aztán jó. Utána pillanat alatt leved lesz ebből a szerepkörből. Tudjátok-e, hogy honnan származik a kifejezés?
2: A cyberpunk, igen, a 70-es évek végén írt egy srác egy novellát, amiben a cyberpunkokról ír, konkrétan egy rövid novellából, ahol is a cyberpunkok ilyen romboló, tehát nem az a jelentés volt az eredeti, amit most értünk rajta, és a srácnak a nevére nem emlékszem, viszont azóta nem nagyon írt novellákat, tehát egyébként egy teljesen, azóta teljesen más életformát vett fel, és nem író most már.
1: Hanem punk.
2: Nem, olyan családapa lett belőle.
3: Igen. Bruce Bethke-re gondolsz?
2: Igen, Bethken, bizony.
3: 1982-ben 82. jelent meg a könyve.
2: Igen, de 70-es évek végén írt,
1: azok nem jelent meg. Ezt a PDF-ból
3: szedted
1: elő? Korrekt.
2: A Bethke kifejezés, a cyberpunk, de egyébként a korai cyberpunk irodalmat tekintjük, akkor már a 70-es évek végén ugyan Shock Wave Rider című könyv, az mondjuk mondható az első, John Brunnerton az első igazi cyberpunk könyvnek.
1: Igen, nekem valaki mindig a Tigris-Tigris című könyvet emlegeti, aminek a szerzőjével nem vagyok tisztában, te nem hallottatok róla véletlenül?
2: Tigris-Tigris? Aha,
1: még jóval a 70-es éveket megelőzően talán még a századforduló környékén kéne kotorászni. Nem, oké. Okay.
3: Ha lenne gépünk, utána lehetne nézni.
1: Akkor igen.
3: Nekem Rémlik. Rémlik?
0: Szerintem egy híres angol költő volt igazából.
1: Könnyen lehet.
0: De ha most a nevét, azt nem fogom tudni megmondani.
1: Akkor megvan az első betelefonálás.
3: Pedig, hogy rossz májú legyek, az angol kultúra olyan vékony könyvből összefoglalható. Zeneszerzők, festők, írók, költők együtt.
1: Hogy el is teszed a PDA-dat.
2: Erre Shakespeare nevű csávóra gondolsz, aki alig írt valamit?
3: Nem. Most hiába röhögsz.
0: Ezt azért szerintem vissza kéne szívni, mert jó. Mindjárt itt a British Council-tól mennyi telefon fog jönni.
2: Miért? És mennyi könyv?
3: Én nem gondolom, hogy akkora komoly és vaskos jelentősége lenne, de mindegy. Tegyük zárójelbe, ha jó, akarjátok, okay. Én visszaszívom.
0: Hát azért...
2: Nem gyakorlunk nyomást a Max-re, ez a Max-nek a véleménye.
3: Tessék festészet.
1: Hát azért
0: elég keményen van.
2: Turner például festett sokat.
3: Hát igen, meg,
1: hogy
3: na jó,
1: ezt mondjuk össze a kettőt, okay. Ugye a Blake például, ugye, aki mind irodalmár, mind festő, ilyen kiemelkedően teljesített. Sőt,
3: annak az egész
1: még több föltartott kézzel válasz.
3: És az egész angol tájképfestészetnek mekkora jelentősége van úgy az egészben?
0: Max, bocsánat, megszakítalak. Azért mondanak egy olyan embert, aki szerintem nagyon kemény, Peter Rillőé például.
1: Jó. Mondjunk angol embereket.
3: Jó, hagyjuk, térjünk vissza.
0: Sőt, akkor mondom, J.J. Ballard, ugye, Skiffy műsorról van szó. Például, nem tudom, olvastátok a legutóbbi ésben a társadalom kritikáját, aki ugye mostanában, hogyha jól tudom, egy 85 éves úriember lehet.
1: Körülbelül. Majd te van a fonalon?
2: Nem olvastuk a legutóbbi.
0: Na, viszont a Kressz című regény, és egyéb, hogy is mondjam, kicsit olyan...
2: Igen, tehát Max-nek egy vicces felvetése ez, mert az egész műsorban konkrétan angol szász irodalomról fogunk beszélgetni, mert a cyberpunk az egy angol szász irodalom.
1: Egyébként amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni.
2: Amennyiben a cyberpunkról fogunk beszélgetni konkrétan. De jó, oké, hát most akkor már szkanderozzunk, hogy most a mennyiség számít el, meg hogy ki hány kiló könyvet...
3: Hát, mennyiségben azt gondolom, hogy nagyon komolyak, úgyhogy úgy összességében nem vagyok annyira meggyőződve róla, hogy amúgy.
0: És miért? Ja. A hallgatók biztos kíváncsiak rá. Hát
2: Mert a műsorkészítők egyébként nem, tehát...
0: Tehát védd meg az álláspontodat, Max, tényleg. Miért nem jók a brit szigeten lévő író skifiben nyomuló emberek?
3: Most mit mondjak erre? Mit vársz tőlem?
2: Javaslom a csak.
1: Egy könnyű csakkal. Skippeljük a problémát.
3: Skippeljük nyugodtan, mert az egész messze visz, és nincsen kedvem megint most hármatokkal háborúzni ebbe az egész ügyben.
1: Én átülök erre az oldalra.
3: Úgyhogy nem.
1: Csak gondoljatok bele, te tényleg nagyon-nagyon egyszerűen megközelíti a problémát. Mekkora ország ez az Anglia?
2: Nagy.
0: Elég nagy.
3: És rengeteg ember beszéli ráadásul itt az angol nyelvet.
2: Lényegesen nagyobb, mint Magyarország.
1: De most egész évben véve, tehát hogyha nézzük egy ilyen a történelem során veendő összteljesítményét, tehát ezeknek a területeknek azért ott szegények eléggé magukra hagyatva elválasztva mindig az anyaföld.
2: Nem tudok még átállni rendesen erre.
3: Igen, általában vágják a szerencset is.
0: Kis csendet kérek, és beadjuk a hallgatót.
1: Halló.
4: Douglas Adams, azt hiszem angol volt.
0: Bizony.
3: Legjobban angol volt.
1: És egész nap Douglas Adams-et hallottunk amúgy is a rádióban, ugye?
4: Igen. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt revidálni kell, ezt az angol szerzőmát, de lehet, hogy ez a cyberpunk vagy punk, ez igazából amerikai, nem?
2: Kanadai egyébként, és amerikai, észak-amerikai egyébként valóban.
4: Jó,
1: sziasztok! Hello! Na, akkor az időt és a földrajzi helyet belőttük, nem? Tehát igen, végül is volt eredménye ennek az első egymásra dolgozkodásnak.
2: Abszolút volt. Mert hogy Brander az amerikai, Gibson a kanadai, a Betke is amerikai, tehát hogyha már itt a korai cyberpunkot tekintjük, akkor ez egy észak-amerikai műfaj konkrétan. De amúgy sem mennyiség számít, tehát pattanjuk le erről a témához.
1: Ja. Hát sem a, hogy mondjuk ezt nemzeti holtartozás lévén aztán a cyberpunknak ez pont fontos összetevője, nem?
2: A globalizáció.
1: Ez a fajta, igen. Ezt majd vegyük sorra ezeket a dolgokat.
0: Na tehát mikor kezdődött ez az egész mozgalom? Mert hogy én készültem ilyen zenével, csak nem érkezett meg Szegedről. A remek postával a Cassandra Complex Cyberpunk nevezetű lemeze, majd ővéten lejátszok a speedlight-ba. Tehát hogy ez a
1: hangsávot külön meg egy cserélni, a zenesávot.
2: A Cassandra Complex-től.
0: Nem ismerted Rodney Orpheus? Még Szegeden is volt annak időn.
2: Ezt már kérdezted egyszer, szerintem nem ismertem.
0: Tehát, hogy ez a 80-as évek közepén jött el ugye Magyarországra ez az egész szám.
2: Magyarországra igen, valóban. A 80-as évek közepén, úgy én először a Cyberpunk könyvet a szegedi idegen nyelvű könyvesboltban, ami azóta egy mobiltelefon üzlet.
0: Sajnos.
2: Egyébként, ugye haladunk a kultúra felé. Ott láttam, kemény kötésű Monalisa Overdrive-okat lehetett vásárolni.
3: De hogyha komolyan veszik a Cyberpunkot, miért mondod, hogy sajnos, akkor ez egy helyes vonal, hogy könyvről átálltunk itt.
2: Mobiltelefon.
0: Hát, hogy a bolt megszűnt. Hogy a... Mert tényleg értékes.
3: Cyberpunk ezt nem sajnálja.
2: Azt nem sajnálja. Cyberpunk.
1: Most van ilyen statement, hogy mi most cyberpunkok vagy?
2: $180 volt, ami...
1: Tízesen felszoroztak,
2: és ilyen áron lehetett stózba kapni, kérlek szépen. Ez volt az első Cyberpunk könyv, amit én megvásároltam kiskoromban, eredetibe, ugye angol nyelven.
0: Sejtem, hogy azóta egy Gibson aláírás is van rajta.
2: Nincsen, sajnos kölcsönadtam egy ismerősömnek, és azóta Washington DC-ben van a könyv, és nem kaptam vissza.
1: Hát ilyen olcsón nem vett amerikai még.
2: Főleg, hogy kölcsönbe kapta tőlem, hogy ezt amerikai. Ja, de hát ugye Magyarországra a 80-as évek közepén második felén jött.
1: De mi a hanyas egyébként a Monalisa Overdrive-ban?
2: 84-es, ugye a Neuromancer, a Gibsonnak az első könyve ebből a ciklusból, az 82-es. 82-es kiadású. Amikor még Mike Oldfield a Five Miles Out című lemezt
0: adta. Hát én nem ezt mondanám, a Joy Division-ben Ian Curtis már meghalt, New Order kezdete, és ott a korai nagyon súlyos Cure és Frontline Assembly, amit nem sokára de... le fogunk játszani.
1: Meg a Jedi visszatér, érted? Tehát, hogy akkor legyünk melyik kicsit.
2: És a szárnyas fejvadász szintén
3: 84-hoz kötöd.
1: Szerintem kettő.
3: A Voivodnak volt,
2: Voivod,
3: aminek volt egy lemeze.
2: A Dimension Hatress, pontosan, ugye? A káosz elmélet nagyon durván belezizzent a death metalba.
3: És pont Gibsonnak az ihletés, tehát az egészet a Gibson könyv ihlette.
2: Úgy bizony.
0: Egyébként szerintem később beszélünk erről, hogy mennyire lett ez brand igazából, hanem vázolj fel a hallgatóknál, hogy igazából hogy kezdődött ez a dolog, és miért lett, ugye?
2: Na hát az egésznek az egész ez... műfaj kialakulása, ugye az a 60-70-es évek az atomkor sci-fi-nek a csődje után kezdett el megvalósulni, mert hogy ugye állandóan születtek ezek a kimegyünk a csillagokba, meg ugye Star Trek, amit te nagyon szeretsz, meg a csillagok háborúja, ha már itt tartunk, és akkor majd a gyártjuk a fotontorpedóval a energiát, meg minden nyomaját csinálunk, belépesítjük az egész univerzumot, és a fénysebesség másfélszeresével fogunk repkedni.
1: De csak a hangszó. Nekem mindig ez eszembe erről az időszak.
2: Nagyon gyors csavarhúzókat.
1: A csavarhúzó senki nem gondolkodik, csak a sebességen.
3: Ez a második világháború utáni állapotnak volt egy hihetetlen optimizmus volt, amikor véget ért a
1: háború.
3: Optimizmus, és ez végighúzódott a 40-es, 50-es, 60-as éveken. Ezért építették meg például Brüsszelbe is az Atomiumot, a világ kiállítása, egy csodálatos építmény, és ott is egy olyan hihetetlen optimizmus volt, amivel belevetették magukat, és ugyanennek a terméke valahol a sci-fi, a korabeli képregények.
2: Tehát ugye arról szólt a történet,
3: hogy... És fejlődés és az optimizmus, ez a 72-ben már a Marsra megyünk, 2000-ben meg már ott leszünk a szomszéd galaxisba, és mindent meghódítunk, mindent legyőzünk, és a technika az nincs is határ, olyan szinten fog fejlődni előre.
2: Mint ahogy az Adams is írta, de azt is figyeljük meg, hogy nem csak a technológia fejlődésről van szó, hanem egy ilyen nagyon expanzív, kifelé irányuló világképről van szó. Tehát, a Föld az csak egy kis pont, és kifelé az ember az a még kisebb pont. A kirajzás történetéről beszél. És ez így, hogy is nem jött be. Tehát ugye semmelyik ígéret nem valósult meg. Jó, a Holdig eljutottak 69-ben a szép művelet, de azóta sem történt igazából semmi komoly űrkutatás területén. Kész, ennyire. Nem lett fúziós reaktor.
1: Nagy lépésnek is lépésnek.
2: Igen, tehát hogy így és ebből, ennek eredményeképpen történt egy visszafordulás, ahelyett, hogy egy ilyen expanzív kirajzás, meghódítjuk a nagyvilágot, az ember erősebb lesz mindenkinél, stb. Helyett egy visszafordulás következett be, egy befelé fordulás, ami pont arról szólt, hogy az önmagad megismerés, az ember megismerés, kommunikáció, emberek közötti kapcsolatok, kommunikációval való foglalkozása, az érzékekkel való foglalkozás felé kezdett el fordulni, és ez lett a cyberpunk indítója igazából. Tehát egy előrevetített kommunikációs társadalmi kép jelentkezik már a sok Wave Riderben, Brandernél, és utána pedig ugye Gibson ezt nagyon erősen viszi végig, ezt a vonalat. Tehát konkrétan így kezdett ez a történni.
3: De végül is az egész science fictionnek ez egy, hát nem is tudom, tehát valamilyen alkategóriája, amit a technikai fejlődésre helyezte és helyezi a hangsúlyt a cyberpunk is.
2: Tehát nyilván nem a meditációra.
1: Hát nem.
3: Nem, azért itt sokféle irányzat volt, tehát a science fictionben nagyon sok olyan science fiction alkotás is keletkezett ott a 50-es években például, amelyben ilyen kivetítve modellezte a hidegháborús helyzetet. Tehát nagyon sok ilyet lehetett olvasni például a korai galaktikákba. Találkoztak emberiség, idegen civilizáció, háború, abszolút.
2: Jó, de hát ugye a Star Treknek az a sorozat, melyik volt a Star Treknek az a sorozat, amiben a Commander Data először szerepelt?
0: Ho, ho, ho. Next Generation
2: az abszolút hidegháborús sorozat. Tehát ott már nem
3: az
2: a... Nem a
3: készült?
2: Az 80-as évek.
0: 80-as évek, és az a legnépszerűbb.
2: És az a legnépszerűbb sorozat, az abszolút már nem a, nem a, a felfedezés és a kirajzáshoz szól, hanem az egy olyan sorozat, ahol állandóan ilyen, ilyen, ilyen enszerűen megoldják, ilyen, ilyen padhelyzetet teremtenek, és mindig...
0: Hát, van a kedvenc részem, ha elmondhatom most. Természetesen. Ez meg a Commander Data, ugye, elmegy egy olyan bolygóra, amelyen középkori szituációban leledzik, és visz magával egy olyan bőröndöt, amiben egy radioaktív cuccos van, és lényeg az, hogy megfertőzi ott a bolygó lakóit, meg akarja gyógyítani, ugye ő egy cyborg, mondhatjuk így, meghal, kvázi, de nem hal meg, hát nem, és aztán felfedezik egy ilyen sírben, szerintem az a egyik leghúzósabb rész különben. Tehát, hogy nagyon, nagyon meg vannak csinálva, mondjuk lehet furcsán kételkedni ebbe bizonyos rajongóknak, viszont hagyd mondjam el az, hogy ez a ilyen skifibe például, nem tudom, ismeritek H.P. Lovecraftet például.
1: Igen.
0: Neki van
1: igen.
0: Néhány nagyon furcsa, olyan, mint hogy a 70-es években íródott volna ilyen Stanislav Lem hatására lévő skifi novellája. Ugye, mert mindenki ilyen horror szerzőnek ismeri, azok teljesen döbbenetesek.
1: Mondjuk közben meg a Lem, na mindegy, tehát ez volt ma már egyébként?
0: Lem volt bizony.
1: Sokszor? Mindig kikerültem valahogy, mindig akkor valószínűleg kiszálltam az autóban. Elkerültem a Lemet.
2: No, viszont tehát a Cyberpunkra térünk vissza azért, mert hogy, mert, hogy tudom, hogy nem szeretitek a témát.
1: A berajzás,
2: és, az önmag, és a belsőkkel való foglalkozás, ugye, tehát már odáig jutnak el az arcok, ugye, hogy ki tudnak szállni a fizikai testükből, és egy virtuális térben létezik a lelk, tehát léteznek majd maguk, tehát már a korai sorozat valamelyikében már szerepel ez a motívum, hogy emberek...
3: Már neurománc is körülbelül ez testesül meg.
2: A neuromán, igen, de ott, igen, ott is már van, de a későbbi részben pedig van olyan, akik ilyen
3: védelmi... Hasonlatosan a Matrixhoz, aki nem olvasta, tehát ott is ugyanolyan az Ona Sendai 7 számítógép, fölcsatlakoztatja az elek, ott ugye nincs hot dog sütő, amit bedug az agyába, hanem Vektor című alkotásból van, nem az én agyszüleményem, az zseniális, rettenetesen szeretem. Fölteszi az elektródákat, és ott létezik, és megjelenik a tudatán
2: belül. De ezt mondom, hogy ennél tovább megy, ugye azt mondja, hogy meg tud szabadulni a fizikai testét, a biológiai testétől, és át tudja tölteni a tudatát egy elektronikus rendszerben, vagy egy számítógép rendszerben.
3: Dixie Flatline, aki ugye meghalt, igen. És egy memóriakártya volt, bizony, és azon létezett.
2: És azon létezett, tehát idáig ilyen szinten mennek el a fizikai lét és a tudati lét szeparációjában ezekben a novellákban, mondjuk a regényekben.
0: Megkérdezem, amit már nagyon régen szerettem volna olyan Cyberpunkkal, meg Gibsonnal kapcsolatban, hogy mennyi köze van ennek a buddhista filozófiához igazából? Meg ez a japán nagyon keményen megjelenő sintoista egyéb ilyen elrejtett cuccokhoz.
2: Hát a sintoizmus az nem buddhizmus.
0: Azt tudom, csak azért mondom, hogy ezek úgy keverednek benne, és úgy megjelennek, sőt a későbbi regényekben is azért mindig való Japánban történnek a fő.
2: Igen, Gibson ő személy szerint nagyon, nagyon japán mániás. Van is egy ilyen cikke, amit írt, hogy My Private Tokyo, amiben leírja ezt, hogy miért volt akkor a hatása a Japán a 80-as években, és hogy miért szerepel ez neki ilyen hangsúlyosan. Ő nagyon japánmániás, és ezért nagyon-nagyon oda is orientálja, főleg a technikai fejlődést és az ezzel kapcsolatos dolgokat. Ami nem meglepő, ha megfigyeljük a 80-as évek Japánját, akkor abban az évtizedben a legjobban fejlődő ország volt Japán. Ott történtek a legdurvább dolgok technológiai fejlődés szintjén, és a mai napig viszik ezt ugye, hogy a belső piacon olyan termékeket szerepeltetnek, amiket nem visznek ki a világpiacra. Talán most az elkövetkező 10 évben Kína fogja ugyanezt megcsinálni, tehát érdemes lesz majd rájuk figyelni. Önálló ez egy ilyen szubjektív választás igazából a japánmánia, tehát nem egy kényszerű választás, hanem én neki rá ez egy ilyen óriási hatása volt, és azért írja bele a könyvében.
0: És mondhatni azt, hogy ez az egész cyberpunk igazából egy ilyen Japanese style?
2: Nem.
3: Nem. Szerintem nem igaz. Az, hogy Gibson japánmániás volt, az egy dolog. De az, hogy Japanese style lenne, azt nem látom.
0: Hát ugye mindenütt ezek a műszerek beépítése, ugye az egyik, az egy sziget, ugye?
2: Japán, ez egy sziget.
3: Nem, több
2: sziget.
0: Azon a mesterséges szigeten történik, tovább kicserélik az összes dolgot.
2: ami egyébként valósul meg, tehát ugye Tokióban van már olyan rész, amit a szemétből töltik fel a tengert, és arra építkeznek. Na, tehát, tehát ez a valóságban is történik, de erre majd, hogy már mi valóság, mert minden majd később térünk vissza. Ami nagyon érdekes igazából, és ami közkeletű lett már, ugye az a rengeteg fogalom megalkotása, ami akkor történt, maga a cyberspace fogalma Gibson, ugye a Matrix Gibson szintén, ugye úgy kell, hát egy bölcsőszemberről van szó, ezt ne felejtsük el, és írógépen írta az első két könyvet.
0: Köszönöm szépen.
2: Tehát, hogy és ő direkt így elment ilyen geek konferenciákra, hogy így lásson geekeket. Tehát, hogy így...
0: Na, ez a geeket azért fordítsuk le a hallgatóknak.
2: Geek. Kommunikációs problémával küzdő, frusztrált számítógép őrült ember.
0: Addiktok.
2: Addiktok, igen.
0: Akik doktor Csánoshoz mennek.
2: Nem mennek ők senkihez.
3: Ez már...
2: Mert maximum VI-ba nyúlnak bele, és ott
0: beszélnek. Tehát egy szubkultúra, mondjuk akkor
2: finoman. Na és, tehát, hogy ezt így vágt, tehát én nem nagyon vágtam ezt a történetet, de hogy miért is kezdtem el ezt mondani, mert szavamba vágtál és megzavartál.
1: Meddig tekerünk vissza? Tehát, hogy a fogalmakról volt szó.
2: Ja, hogy a fogalmalkotás, persze. Tehát ő például, mint bölcsész, nem nagyon furcsán vette azt, hogy mennyire leleményes és szabados az informatikai iparra, különösen ez a geek kultúrának a nyelvhasználata. Tehát az igékből, vagy főnevekből igeképzés, vagy fordítva, tehát az ilyen szófajok közötti átmenetek, meg ilyesmi, az nála, az ugye egy normális nyelvésznek valamiért ez egy bonyolult dolog.
3: Pedig az angolban volt ilyen, úgyhogy Tubogár például, ami régebbi.
0: Hát, mint nyelvész azért, hogy is mondjam, ezt ilyen csökeménynek szokták közé nevezni. Tehát a nyelv, hogy is mondjam, hát ugye egyre kisebb szókincs is egyre...
2: Nem kisebb, tehát nem azt, mondod, kisebb. Azt mondod, hogy az interface, tehát konkrétan
0: köztes
2: az egyik példa...
0: Köztes pofa lesz például, mint magyarul nem. Fordították annak idején.
3: Igen, nem, hogy fordították
2: de ki. Nem is fordították.
3: Kulturálisan poénkodtak ki.
2: Meg nem erről van szó, hanem arról, hogy az interface az egy főnév eredetileg, és az interfacing, mint igen, az nem egy hivatalos, volt egy hivatalos szava az angol szókészletnek a 90-es évekig. A 80-as években még csak geekek használták, és egy rakás ilyen innováció jött be. A Gibson maga...
3: Ugye és föltaláltak olyan dolgokat, amelyekre nem volt szó. Vagy nem volt rá fogalom, hogy mi történik, és alkottak különböző analógiák alapján ide tartozó fogalmakat.
0: Kvázi ez egy ilyen, olyan, mint egy ilyen
3: nyelvi, ezzel szegényedett.
0: Ilyen JASZ nyelv, tehát egy speciális osztálynak a nyelve lett.
3: Egy szakmának
2: a nyelve, mint hogy az orvosok egy halott nyelven beszélnek, hogy a beteg már szokja a túlvilágot.
0: Ti mondhatok ezt.
3: Minden szakmának megvan a saját
0: szerepje.
2: De hogy visszatérjek arra, amit eredetileg szerettem volna mondani, tehát hogy a Matrix, ugye hogy a Matrix fogalom hogy keletkezett, ugye a Gibson tehát nem értette ez, és akkor úgy képzelte el a magát a cyberspace, mint olyan, mert látta, hogy jött a sok csávó, ott nyomogat, és hogy valamilyen azt levette, hogy valamilyen más térben mozognak, ugye abszolút, tehát hogy beszélsz hozzá, és nem reagál meg, szóval ilyesmi, ugye, ott ül a gép előtt, és így beszippantotta a monitor az arcát, a figurának. És így nem nagyon vágta, hogy most ez hogy van, és így elképzelte, hogy hát ők valamilyen más térben vannak, de nem nagyon tudta ezt vizualizálni, és akkor ilyen gótáblaszerű, ilyen négyzetráncsot gondolt el, ahol ugye a rácspontokon vannak a fontos dolgok, gondolta úgy ő, mert csak azért is, mert hogy az IP címeket ő koordinátaként kezdte el értelmezgetni, hogy ez egy szám 4-es, ugye az IP 4 cím, és akkor így gyakorlatilag ilyen 2D kétdimenziós ilyen rácsot képzelt, és ezt nevezte a Matrixnak, mert hogy ugye a Matrix,
3: mert hogy
2: az egy Matrix.
3: Igen.
2: Tehát a maga a Matrix fogalom így keletkezett, ugye azóta már ez egy közkeletű fogalom lett, vagy hát ugye a Wachowski testvérek tették azt nem végképp hozzá. Ugye akkor a maga ugye a cyberspace, a Cyberjockey, Cyberdeck, tehát ugye ezeket hozta még őbe. Ugye maga a cyberpunk az, ahogy mondott, Bruce Bethke-től jött, az nem őtől származik. És akkor ugye elkezdték ezt a gondolatkört így kiépíteni. Ugye a Gibson az első három könyvével a Neuromancer, Count Zero, Mona Lisa Overdrive, ugye ez volt az első három alapkönyv, amit ő így megírt. Maga, ugye akkoriban a laptopok még nem voltak, hanem úgynevezett portable computerok voltak, ami a bőrön nagyságú, de van volt a foggantyú, tehát arra lehet vinni. Viszont ugye kiadott az Apple az Apple 2C-t, ami viszont egy hordozható, hát a laptopok, mai laptopokhoz valamelyes Gibson-es hasonlító gép volt, és ez 80-as évek eleje szintén. És amikor ezt meglátta Gibson, hogy egy gyakorlatilag egy hordozható írógép méretű számítógépről van szó.
3: De a 2C-nek önálló monitora volt.
2: LCD kijelzőt lehetett három.
0: Ja. Tényleg.
2: Bizony.
3: Hova? A
2: billentyűzetre lehetett rátenni, és rá lehetett hajtani a billentyűzetre az LCD.
3: Nekem van 2C-m, úgyhogy most itt...
0: Hoppá!
3: Nincs monitorom.
0: Teszteljük akkor, hogy igaz vagy nem.
3: Nincsen monitorom, úgyhogy
2: a képeket, amiket láttam, azokon viszont mutatták egy LCD-vel is. Uh-huh. És erre, tehát ez alapján gondolta, hogy hú, hát akkor ez lehet, akkor lehet olyan méretű gépet sem, amit el tudsz vinni magaddal, akkor majd biztos ezek az arcok majd viszik magukkal a saját gépüket, mert hogy fontos nekik, és a maga a CyberDeck, ugye, amit ma a laptopnak hívunk, az ötlet az így jött be.
1: Na most itt, az vicces, egyébként, bocsánat, de a spanyolok is 2C-t árultak, mint saját laptopot, úgyhogy még egy házba betették a cuccot. És van itt a nem tudom, technológiai múzeum, nem tudom, hogy hívják itt Budapesten, pont egy haverom most volt egy nap előtt, és mondta, hogy szét is szedték, meg is nézték, és ott van benne a 2C szépen. Rendes Apple-ben van minden, és majd fel lehetett kapni.
3: Most azért abban a korban nem ez volt az egyetlen kis gép a PC-hez képest, az úgynevezett portable PC, az tényleg ilyen volt, ahogy mesélted, ugye bele volt építve a katósugárcső, a billentyűzetet ráhajtottad az elejére, és az
2: hát
3: volt...
2: Hát mint a Juroc hordozható tévé, úgy kell elképzelni.
3: Hát nem úgy kell elképzelni, annál sokkal nagyobb.
0: Sokkal nagyobb tévé
3: volt. És inkább két ember számára volt portéből, mert azért úgy volt egy ilyen hosszú fül a tetején, amit fölhajtottál, és megemeltél egy ilyen 20 kiló fölötti doboz, nem volt egy annyira sunshine-os. Azt úgy hordozni, de két ember kényelmesen meg tudta fogni, és tudta vinni, úgyhogy mint egy ilyen nagyobb, kemény, merevebb bőröndöt kell elképzelni.
1: Jelentkezik a pult.
0: Szerintem kérdezzük meg egy-két hallgatók is, hogy tényleg ők láttak egy ilyen gépet.
3: Nekem volt.
0: Ja.
2: Én is láttam.
0: Helyzetélőjében vagy.
2: És is rendesen.
1: Komoly helyzetélőjében. Tehát mindened van gyakorlatilag most, amely
3: összehetőzés.
1: Hát a monitor kivéve egyébként.
2: A 2C-et.
3: És ugyanakkor meg viszont a többi gép, tehát a C64, VIC20, a többi Apple gép, azok ilyen hasonló kicsike méretűek voltak. Csak a PC-k voltak ilyen...
2: Hát jó, de nem
1: volt... Még az első Apple is mennyire rendben volt, milyen kis kompakt cucc volt, van is a San Francisco-i...
3: Lényegében a portéból az asztali, nagy asztali klasszikus PC-től abban különbözött, hogy füle volt.
2: Igen. Ezt mondom.
3: Ugyanaz a dimenzió.
2: Jó, csak de hát a 2C, ugye az LCD-vel rajta, az meg, amit a teljes gépet tudtad viszonylag kérdelke, ez a hordozható írógép méretben cipelgetni. És akkor ez így volt.
3: És ilyen magas volt, ez körülbelül mennyi olyan 8-10 centi.
2: Mondhatjuk a hallgatóknak, hogy...
3: 11. Maximum mondom, hogy 8-10 centi vastag lehetett a gép. A billentyűzet az úgy kell elképzelni, mint a klasszikus billentyűzeteken csak a betűsor, tehát nincsenek ott a numerikus padoldal, nincsenek kurzor, szélessége nagyjából akkora, és hát a mélysége az olyan 30-35 centi lehet.
1: Kajnarám.
2: Ja, és ez az ocsmány fehérből volt csinálva.
3: Igen.
1: Csak még nem ebből egyébként, ha volt ilyen szilárdabb verzió, vastagabb is volt, szerintem a bakányra jobban emlékeztem.
3: Nem. És egy picike kis zöld monitor, mármint a képernyője volt zöld, tehát az a klasszikus katócsugárcsöves monitor volt, olyan nagyjából olyan 10 szor átmérő képátló környéken lehetett. Úgyhogy ez egy nagyon szuper szerkezet volt.
0: Visszatérve itt a Gibsonra, hogy megkérdeztetem azt, hogy kvázi Gibsonval tisztelettünk egy olyan embert, mint egy modern kori Verne Gyula, aki ugye írt mindenféle ilyen szuper high-tech ezért cuccokról, csak ugye nem tapasztalta meg ezeket? Hát vagy mit szól ő hozzá?
2: Hát ő megtapasztalta, és szerintem idővel el fogunk jutni azért is, hogy hogyan, meg merre. Inkább még beszéljük egy kicsit azt, hogy még az elején, tehát hogy milyen ötletek, meg ideológiák jöttek be még itt a korai szakaszban is. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy az ember a tudatát és a fizikai valóját, vagy biológiai valóját el tudja egymástól távolítani. Aztán olyan ideológiák merültek föl, mint az érzékszerveket megkerülő stimuláció, vagy ugye hát Gibson ezt direct sensory linknek hívta, itt közvetlen szenzoriális vagy érzékelési link, amikor is ugye nem a, mert hogy most hogy csapjuk be magunkat. Nem most, tehát meg a szemedet, meg a hallás, ami nem úgy csapod be, hogy hát tényleg hallasz valamit a füleden keresztül, csak az mondjuk egy fölvett hang, vagy egy mesterségesen generált képet látsz, és akkor így csapod be azt a látó részét az agyadnak, hanem konkrétan az érzékszervek kikerülése nélkül. Ugye az volt az ideológia, hogy lehetne csinálni egy ilyet, hogy hát közvetlenül ráhatni az embernek a tudatára. És hát egy ilyen fajta...
3: Ezt csinálta pont a gép, az Anaszendály.
2: Igen, pontosan.
3: És lényegében az egész Matrix egy hallucináció volt, és az egész ilyen számítástechnikai
0: ilyen
3: tripként jelentett volt a felhasználó.
2: Tehát egy ilyen hosszan értelemben lett hallucináció, mert hát a csávó.
0: Halló.
5: Sziasztok. Én még egy ebbi dologhoz szeretnék hozzászólni, meg a mai előző magaslásban is, a napközbeni magaslásban is volt ez a téma, hogy ti nem voltatok? Na jó, mindegy. Volt már egy műsor, ott is említették ugyanezt, hogy úgy fogalmaztak, hogy az industriális társadalom így lett a klasszikus sci-fi, hogyan ment át ebbe az inkább befelé fordulós dologba, és akkor ti is, meg ők is ilyen társadalmi változásokkal magyaráztátok ezt a dolgot. De egyikötök sem említette hát nem tudom, mit lehet erre mondani, a pszichedelikus forradalmat, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy a 60-as években a különböző pszichedelikus kábítószereknek a robbanásszerű elterjedését, és annak az író generációra való hatását.
2: Hát az igazság, hogy szerintem rossz helyen kapizsgálsz ilyen szempontból, mert hogy a Philip K. Dick ugye már ő talán az egy legpszichedelikusabb sci-fi író, akit ismerek, és ő korábban írt ennél.
5: Igen, de őt nem is annyira lehetne belesorolni ebbe a klasszikus science fiction áramban, milyen mondjuk az Asimov vagy a Lem, vagy...
2: Korai Dicket, no, tehát 74 előtti Dick, mielőtt ugye megtért, először megzakkant, aztán megtért a szentem, az előtti Dick az nagyon is klasszikus science fiction.
5: Igen, azokkal a témák, amik például az 50-es években íródott kizökkent idő, az nekem sehogy se illeszkedik az akkori, mit tudom én, űrkutatással, meg ilyesmivel foglalkozó sci-fi kánonba. Tehát az egy olyan science fiction, például az azt mondom az egyik legkorábbi könyve, ami abszolút a Földön játszódik, és abszolút az alternatív valóságokról szól.
2: Na jó, de hogyha megnézed ugye a Palmer Eldritch három stigmatája, az is ugye űrutazást foglal magában.
5: Igen, de azok csak ilyen kulisszák szerintem az egész történethez. Szóval most oly mindegy, hogy azok a drogok egy másik naprendszerből származnak, és mondja azt most marsi telepesek tolják, vagy pedig tehát azt az egész történetet úgy, ahogy van, azt a Földön is el lehetne.
2: Na jó, de most nem értem, hogy mi a kérdésed, tehát hiányod.
5: Ja, nem kérdés, csak hogy szerintem és állítás, hogy szerintem igenis nagyon nagy hatással volt erre a váltásra az, hogy egy olyan írógeneráció jött, akik ezeken a drogokon nőttek fel.
2: Jó. Oké, köszönjük a...
5: Hello.
2: Köszönjük a kommentet.
0: Egyébként nem jogtalan.
2: Nem jogtalan, nyilván. Főleg, hogyha pont azt mondjuk, hogy az egész cyberspace élmény az egy trip, gyakorlatilag egy hallucináció, amin ugye átmegy a csávó. Amellett ugye korlátozott az élmény maga, úgy értem, hogy az egész cyberspace-t ugye nem érheted el, csak hogyha meghekkeled a rendszert, mert ugye, hogy a megfelelő emberek ezt elzárják előled, és csak a biztonságos részt adják meg. Illetve hát ugye olyanok is vannak, hogy maga a film, ugye hát ez is már ilyen full hallucinációba megy át, nem csak vizuális és hangélmény, külső vizuális és hangélmény, és ezért ugye a film felvevés az úgy néz ki, hogy valakinek tudatállapotát rögzíted végig, értelemszerűen filterekkel, hogy a fejfájását kivegyel meg ez a fajta dolgokkal.
3: De ezt olyan szívesen a filmet rögzítették.
2: Tehát, hogy így ilyen szintig megy el a, úgymond a filmrögzítés, hogy itt egy ilyen teljesen szubjektív élmény irányába. Sőt, ugye a kommunikáció szempontból is lehetőség van tehát nem beszéddel kommunikálni, hanem közvetlen hogy is mondjam, média nélküli kommunikációra, vagy hogy fogom.
0: Ezt hívták ugye más kultúrában telepatikus kapcsolatnak, ugye?
6: Igen. De ugye itt végig arról van szó, hogy az összes motorikus eszközt, ami körbeveszi az agyadat, azt hogyan lehet kikapcsolni.
2: Igen, tehát a tudattest elszeparálása.
6: De hogy ez nem megy, ugye? Erre elvileg sem megy, mutatnak rá a neurobiológusok mostanában.
2: Hát, vagy hogy érdekesen megy, vagy szóval.
6: Igen.
3: Pedig milyen jó jönne ez az embernek, aki számítástechnikával foglalkozik, mert olyan hihetetlen mennyiségű
6: adalmat kell. Tempóval lehetne programozni.
3: Nem, meg elolvasni, meg tudást elsajátítani, amikor kijön valami, ami témába vág, és ott vár téged mindjárt több ezer, vagy több tízezer oldalnyi dokumentum.
6: Most meg üdvele vonatkozik.
3: És másfél év múlva el is évül az egész ezzel a lendülettel, ahogy jött. És ezt úgy becsatlakoznál, és így szívnád magadba, ez még a praktikus.
0: Egyébként, hogyha nagyon lesarkítjuk azért, hogy nehezen tudnák elképzelni Max barátunkat, mint egy memóriakártya, amit a Tilos Rádió műsorába becsatlakoztatunk a pultba, és akkor kommunikálunk vele.
3: Nagyon véges is a kapacitás.
0: Néha fél évente update-eljük memóriával egyéb dologról, hogy felüldjön, meg rácsatlakoztatjuk a világhálóra.
3: Igen, a memóriák kapacitása növekszik, én meg úgy érzem, hogy én folyamatosan csökken.
6: Jó, azért kell venni mindig egy nagyobb és nagyobb kártyát.
2: Igen, hogy érez, hogy kevés a tiéd az egészhez képest. De milyen cikk lenne, hogy elhoztad a Max-et otthon.
3: De jó.
0: De hát erre nem lehet szükség, mert a cyberspace-be online bekapcsoljuk, és akkor bárhol elérjük.
6: Azonnal letöltjük. Na, de az internetről nem beszéltünk furcsa módon, pedig mintha azért lenne szerepe szintén, ugye?
2: Igen.
6: Tehát az áramlatok mögött ott van azért az a hálózatos díj is.
2: A hálózatos díj nagyon erősen ott van, ugye hát maga az egész cyberspace szól arról, hogy ugye minden hálózatban van, hogy össze van kapcsolva, nem kell fizikailag oda menni sehova ahhoz, hogy az ember azokkal tudjon kommunikálni, akik a túloldalon vannak. De ez egy
6: ennek
2: ilyen alapvetése.
6: Ennek vicces, hogy egyfolytában a földrajzi a cyberspace-t a képzónál, ugye mindig van egy ilyen geográfiája. Igen. Mindig meg van mondva, igen, hogy ott látható az a három fénylő, vörösben fénylő piramis, az a izé, ott nem tudom miért. Tehát, hogy mindig van egy ilyen sajátságos kis több ilyen földrajzihoz kapcsolható térkép az ő fejében, illetve annak a fejében a képen.
3: Ez lehet, hogy amiatt van, amit Dárkály is mondott, hogy koordinátának vette le ott a.
6: Hát de ez az egyszerű kis tévedés, ez olyan csodálatosan kinőtte magát és elburjánzott az összes, ugye nyilván a műfajt valamilyen módon vizualizálni próbáló mozi filmben is minden alkalommal a cyberspace az egy ilyen hihetetlen furcsa, általában ugye egy ilyen újabb és újabb 3D szoftverek tózódása, de általában egy ilyen épület csoport, vagy valamilyen fajta ilyen architektúra jelenik meg, amiben aztán az ember mindig csak halad valahol, hogy a Szabolcs a kedvenc ilyen példa, ez a Johnny Mnemonicban, amikor megy, keresi a faxot 10 percen keresztül. és megy ilyen dolgokon át, a titkosítási kódokat pörgeti át, mint ezeket ezt a játékot, amit kivágsz külön néhány formációt, és mindenféle más formát össze lehet belőle rakni ilyen nőségi domokból.
2: Igen, nem tudom.
6: Aha, tehát ugye a
3: Tangram,
6: igen. Ilyen tangram három szöveget forgat a csávó, és utána vagy beengedi, vagy nem, akkor tudod, villámot szól,
3: de most
6: az Axis Denied. Na és az egész egy ilyen tévedés, ugye, ami elképesztő szintekre bújt.
3: Képzeld el, ugyanezt beülnek, és akkor nézel a moziba másfél órán keresztül mondjuk egy ilyen kis hallucinogén, ilyen kis örvénylő, kicsit ilyen Mandelbrotos képernyővédőt. Költséghatékony lenne nagyon, de nem hiszem, hogy úgy nagy, nem hiszem, hogy egy ilyen igazi blockbuster lenne.
2: Van ilyen, hogy a Derek Jarmannak a Blue című filmje, az konkrétan semmi más, csak egy kék című, kék háttér hanggal.
6: És az Inspire-e szólt, ugye, akitől hozza ezt, aki szabadalmaztatta a kéket, igen.
0: Van egy másik megoldás, a Star Trekből, ez a holoszoba, amiben ugye bárhol el tudnak menni, mégis ugye egy x négyzetméteres, ez egy kedves kis hely.
6: Ami szintén ugyanúgy ez egyébként ezt a geográfiai konzekvenciát hozza magával.
0: Igen. Csak mondjuk ott egy kockába.
2: Viszont a holoszobában ugye nem halucinációt él át, ugye, hanem ott a tehát az a nagy különbség, hogy a testén kívül marad az érzékelés.
0: Mindig azon gondolkozom, hogy mi van, ha neki pattanok például a falnak, akkor mi történik? Lehet, hogy ez egy gyanúper.
7: Azért, hogy ezen gondolkodt mindig. Az is erős.
2: Igen. Megállva. Megállva. Nem, hogy neki patoljak.
6: De tényleg, tehát, hogy ezen nem gondolkodtatok, mert nekem volt egy ilyen furcsa időszak az életemben, amikor valamilyen a Disneyhez hasonló megismeréstől hajtatva megnéztem az összes hát valami értelemben cyberpunknak nevezhető, vagy vele reációval hozható filmben azokat az interfészeket, meg ezeket a virtuális valóság vizualizációkat, hogy azok mennyire működnek, nem, mi van kitalálva belőle, mi nincs kitalálva belőle, és hihetetlenül, de még mondjuk a, szerintem a legutolsó ilyen klasszikus értelemben vett ilyen immersive, de display, de izé, az ugye a Minority Report-ban volt.
2: Igen, hihetetlen rossz.
6: Tökéletesen működésképtelen és elég fantáziátlan megoldás.
0: Viszont megcsinálták már sajnos az amerikai cserekben.
6: Hát csak az újakat.
0: Hát a kesztyűst.
2: De arról nem is beszélve, hogy abban a filmben, tehát ugye egy hihetetlen nagy IT infrastruktúra ott van, és konkrétan a fizikai adathordozót teszi át az egyik asztalra, a másik asztalra.
6: És azt kell bedugni. És be is kell dugni.
2: Tehát
6: hogy képzeljük el ezt a dolgot? Vagy ez korai kérdés? És azért, mert hogy mivel engem mondjuk, ugye ez meglehetősen érdekel, hogy ezen tényleg a Pix pilóta kalandjaihoz hasonló módon fogunk szórakozni, mivel valami 10 év múlva, mint ahogy talán már most is, de tehát hogy képzeljük el ezt a dolgot akkor?
2: Viszont... Hát a probléma szerintem pontosan az emberi interfészen van.
0: Hallgató?
7: Jó mondás.
2: Halló.
5: Viszont ott volt a Szerelmes Tomasz című film, arra nem tudom, hogy emlékeztek-e pár évvel
6: ezelőtt. Nem, mondj valami.
5: Abban szerintem meg pont az volt a nagyszerű, hogy teljesen olyan formában mutatta be ezt a úgynevezett virtuális valóságot, vagy hát inkább ezt a hálózatot, ami összeköti egymással az embereket, ahogy az a valóságban is működik, tehát ahogy azt a mostani mindennapjainkban megéljük, hogy a számunkra a virtuális valóság az a, nem tudom, az IRC kliensnek az ablaka, vagy a levelező kliensnek az ablaka, vagy éppen a browseremnek az ablaka, tehát jelenleg ennyi a virtuális valóság. Az a film az egy olyan fickóról szól, akinek olyan fóbiás betegsége van, hogy nem bír kilépni a lakásából, és nem bír más emberekkel érintkezni konkrétan személyesen, és azért egy ilyen zsilippel elválasztott lakásban lakik, ahova neki, mit tudom én, két hetente hordja valami cég a kaját, meg minden dolgot, amire szüksége van, és csak és kizárólag a számítógépén keresztül érintkezik mindenkivel. És akkor hát azért Szerelmes Tomasz a cím, mert keres magának partnert az interneten keresztül, de hát olyan partnere van szüksége, aki viszont hajlandó azt elnézni, hogy nem találkoznak személyesen.
6: Ez a valóság.
5: És szerintem az a jó a filmben, hogy nagyon, nagyon következetesen végigviszi ezt az ötletet, és egy csomó apróságot belerakott, az egy végig van gondolva, és nagyon jó ötleteket tesz bele, és ilyen tök ironikusan ez a cybersex is bele van téve, hogy akkor vesznek ilyen, ő vesz ilyen kitett magát, amit így magára szerelhet, és akkor a kiszemelt is vesz, és akkor megpróbálnak úgy szexelni, és ebből mi sül ki, meg stb. Na jó, mindegy, hát akkor ezt így ajánlom neki.
7: Na, megnézem.
0: Hello.
7: Csináltak egy ilyen teljesen fake kamuszájtot.
2: A networkölt, virtuális
7: szex. Igen, periféria. Gyönyörű rajzokkal és teljesen kamuhadat lapokkal. Az jutott eszembe, hogy a kis karikatúra, amit ma reggel láttam, az egyik kutya gépelt, számítógépen ott volt a másik, és kövesett úgy bőrözött, hogy te figyelj, az interneten úgy se látják, hogy egy kutya vagy.
0: Ez nagyon klasszikus volt. Viszont a hallgatók...
7: de nekem új.
0: A Tilos Rádiót hallgatják a 91,3 FM-en.
2: A magas lesz külön kiadását.
0: Hát vagy ilyen Skifi nap, ugye?
6: Igen. És Skifi nap, a telefonszámod azt szerintem simán elmondjuk, 2-15-37-73. SMS számot nem mondunk, mert nincs.
2: És hogy lehet... most zenét hallgatunk, és utána elképzeljük, hogy hogy is képzeljük.
0: És hogy van ötletetek, hogy milyen lehet a cyber világ,
6: akkor lehet a kedvesek országoknak.

0: Tilos Rádió 90.3.
1: Magas lesz.
2: A Dárkány szájában milyen jól hangzik.
3: Magas lesz, igen. Meg a 2030.
1: Magas lesz. Speedlight. Speedless.
3: Speedlessen vagyunk. És azért, hogy ezt a hát alternatív cyberspace vizualizációt el is tudjuk képzelni, besötétítettünk a stúdióba.
1: Igen. Becsukjuk szemünket, és kántálni fogunk, hogy...
3: Ezt javasoljuk, hogy a hallgatók is tegyenek így.
1: Semmi hangunk.
3: A fülüket ne fogják be egyedül.
4: És a számítógépünk is egy
3: valami. Igen, igen, igen. De az mondjuk...
4: Elkezdett önálló életet élni.
1: Úristen, oda mutatott.
3: Na, az milyen, hogy megjelent egy kurzor. A teljes sötét
1: és mondja, hogy nop. Follow the white rabbit.
3: Oké, tehát most már beengedünk mindenkit, arra volt a talált is. Szóval, hogy elképzeljük ezt a dolgot, vagy ne fussunk ennek neki, mert
1: szóval az a probléma, hogy egy olyan térben kell itt, olyan térről van szó, ami nem az embernek a megszokott háromdimenziós tere, a fizikai tere. Viszont az ember ugye erre van ráhúzalozva, a háromdimenziós fizikai téren, és ezért küzdenek ezek a filmek is, amiket mondasz, ennek a könnyű vizualizáció, így is mondják ugye vizualizációjával, mert hogy azt próbálják meg elérni, hogy az egyszerű emberke, aki nézi a filmet, és aki nem olvasta ezt a szakirodalmat, és nem igazán vágja, hogy egyáltalán miről is van szó, az is megértse, hogy ott valami fajta más térben való mozgás történik. De a helyzet az az, hogy ez egy tényleg másmilyen tér, tehát amennyire ugye egyéb science fiction könyvekben, amikor az idegenekkel próbálnak találkozni, és akkor mindenfajta vad élőlények jönnek elő, ugye emlékezzünk a Solarisra akár. Ugye ott itt is arról van szó, hogy egy totál más tér, amit abszolút nem jellemző rá az a fajta távolságtartás, az a fajta sebesség vagy mozgási dinamika, ami az általunk megszokott fizikai térre jellemző. Ez így nehéz vizualizálni, vagy nehéz
3: analógiát. De még nem is beszélünk lényekről, amik előjönnek, érted? Tehát, hogy oké, hogy szifinak van. Ez teljesen oké, mindenki jelentkezik közben hevesen, de az oké.
4: Hadd kérdezzek vissza neked például, hogy te is nap mint nap ebbe élsz, használod, mint munkaeszközt, kommunikációs eszközt, bármi. Neked például van erről bármiféle kényszerképzeted, hogy ez milyen? Mert bennem semmi nincsen. Mert én pontosan tudom, hogy számítógépek vannak, össze vannak kötve, optikai kábel, műhold, bármilyenek. Tehát én ezt el akarom képzelni,

0: Akkor egy ilyen klausztrofóbiás metrószerelvényt képzelne itt el maximum, tehát amiből így beszorulva kúszok.
1: De szerintem nem képzelem el.
0: Tehát nincsen távolságérzete. Minden ott van a képernyőn, minden helyben van. A gép meg valahol van, és nem is igazából érdekel, hogy hol van.
2: Ha nekem határozottan van távolságérzetem, például csak a távolság az az idő.
1: A pingmetteket.
2: Tehát a tér az az idő.
0: De az nekem annyi, hogy nem messze van, hanem attól, hogy már a fenegye meg már megint 100 000-re használják, be van dugulva, vegyenek nagyobb sávszélességet, vegyek én nagyobb sávszélességet. Tehát ez nekem nem távolságérzetként jelenik meg, hanem rossz technikai körülményként
2: nekem viszont jelenik meg. Nekem viszont igen. Nekem szóval az van messze, ami hosszú ideig tart odaérni. Ahogy szóval egyébként a tömegközlekedésben, a nyilvános közlekedésben is az van messze, amit hosszú ideig tart odaérni.
1: Hát ez megint csak a teljesen normál fizikai analógiából érkező tapasztalat.
2: Nem? Egyébként nem, mert ilyen értelemben ugyanolyan messze van Helsinki, mint Szeged. Meg 2 óra az út mind a 2 irányba.
1: Attól az még, hogy repülővel, igen, meg vonattal.
2: De hát ezt mondom. Tehát hogy milyen messze van az, hogy milyen mennyire tart odaérni.
0: Uh-huh. Ebben az értelemben pedig a tér egész más, mert ugye a fizikai kapcsolatot, tehát a fizikai összekötetés.
1: Mondunk minden órát, hogy Európa térképet
0: van mondjuk egy előfizetésed, az csatlakozik valahova, és könnyen előfordulhat, hogy mondjuk elindul valahova a vonal, és akkor elmegy föl Norvégia, Svédország, onnan visszafordul, és megérkezik mondjuk a szomszédos országba, vagy onnan jutsz át Olaszországba. Tehát a klasszikus, amerre te elindulnál a való életbe, úgyhogy repülőre ülsz, autóba, hajóra, bármire, ezt el kell felejteni. Tehát itt teljesen mások az irányok. És hogyha használjuk ezt a közel-távol analógiát, amit Darka is mondott, akkor nem szükségszerűen az van neked a hálózaton közel, ami térben közel van.
2: Igen, hát ezt is mondom, tehát ezt mondom,
1: hogy ez nem felrajz.
2: Hogy olyan messze van, amennyi ideig tart oda jutni.
0: Tehát igazából nem lehet elképzelni. Eljobb biztos el lehet, egy nagyon sajátságos vetületű térkép lenne, hogyha...
2: Igen, de azért mondom, hogy a probléma az itt van.
0: És amire desül mindenki számára más lenne, mert hogyha más ponton vagy becsapni, csatlakozva, más szolgáltatónál vagy becsatlakoztatva.
1: Nem szubjektív nézetben van minden.
0: Akkor egy egész mást láthatsz. Mindenki számára szubjektív lett, ha ezt így megpróbáljuk elképzelni.
2: Igen, de amit mondani akarok, az hogy a vizualizációk, amiket eddig láttunk, ugye ezek egy kényszeresség igazából ezt a fajta virtuális cyberspace-t, ugye egy analógiát próbálnak megfelépíteni az általunk ismert térre, amiben ugye mi fizikai testünkkel mozgunk. De ennek az analógiának tehát nagyon nagy korlátai vannak egy ilyen analógia építésre. Mm. Tehát igazából a vicces kérdés az tud lenni, hogy mi van akkor, hogyha tényleg valamennyire bele lehet mászni valóban egy ilyen térben. Hogy akkor ott, ugye, hogy te is mondtad, hogy hát ahogy így nézik most már a kognitív tudósok, meg a neurobiológusok, hogy is működik ez a mennyire van összedrótozva az embernek az agya a testével. Tehát nyilván ott akkor megszűnnek bizonyos végtagjaid, és mások keletkeznek, és ott teljesen más környezetben kell produkáljál, és mozogjál, és szerepeljél, és az a kérdés, hogy az egy milyen élmény lehet. De nyilván totál más élmény lehet, mint a mostani.
1: Hát ezt kell elsajátítani. Igen, ezt kell elsajátítani.
0: Közben lett számítógépünk, úgyhogy az SMS számunk 0620999993, és az irc.lt a Tilos Rádió IRC csatornán is megtalálhatók vagyunk.
3: Csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy nagyon egyszerű igazából ezek a megfeleltetések. Gondoljuk, az emberek szoktak álmodni egy ilyen álomvilágra. Miért van az, hogy a legtöbb ilyen skifibe például az idegenek azok mind úgy néznek ki, mint egy rendes kétlábú ember, csak ugye kicsit furcsa fejük van.
1: Tudja, hogy ezt hol kell beszélni.
3: Köszi.
1: Hello.
4: Hello. Szerintem ez, amit az Ákos mondott, vagy mondtál, ez az éles külön választás, hogy van egy ilyen határ, amikor keletkeznek új végtagjaink, úgymond, vagy új érzékszerveink. Ez nem ennyire éles distinkció, hanem ilyen értelemben a bicikli is egy ilyen kiterjesztésünk. És a között is van egy, tehát ott is az idegrendszerünk és a bicikli között végül is van egy ilyen közvetlen összeköttetés. Tehát felfoghatjuk úgy is, hogy én azt a kereket mozgatom, vagy a pedált mozgatom az agyammal. Más kérdés, hogy konkrétan az erő átvitel az úgy valósul meg, hogy közben ott van a lábam is, és annak hozzá kell érni a pedálhoz, de hát a lábamat is csak úgy tudom mozgatni, hogy ott van az izom, stb.
2: Igen, de viszont a minőségi különbség akkor történik meg, hogyha már nem az érzésszerveiden keresztül, vagy a végtagjaidon keresztül kontrollált mondjuk így a szerzett végtagodat, hanem
1: tudati úton közvetlenül.
4: Nem, én pont azt akarom mondani, hogy én ezt nem annyira érzem
1: különbségnek,
4: hanem én ezt részletkérdésnek gondolom.
2: Szerintem
4: hogy most,
2: pedig nagyon hogy nem részletkérdés.
4: Kihagyunk, mert de amit te mondasz, az, hogy kihagyjuk a szemet mondjuk, mint érzékszervet, és közvetlenül mondjuk a látóközpontba kötjük az elektródát. De végülis mi a szem? Érted, a szem az csak egy ugyanannyira mechanikus gépezet, mint az a Sony műszem, amit rá fogok kötni.
2: Nagyon nem így van, és gondolj bele még súlyosabb visszajelzésekre. Például amikor ülsz egy autóban, az, hogy az autó megcsúszotta vagy nem, azt nagyon oda kell figyelni ahhoz, hogy ezt érezd. Viszont hogyha a terészed lenne az autó, illetve te megcsúsztál-e vagy nem, vagy te saját egyensúlyod az áll-e vagy nem, az sokkal könnyebben érzed. Miért? Azért, mert közvetlen kapcsolatban vagy az érzékszervel, ugye konkrétan a füledben levő kis járatokkal, amik ezt neked jelzik.
0: Ne úgy képzeld el a mesterséges szemet, hogy a látóközpontban van bekötve, hanem be van kötve máshova, és mondjuk egész más területe is stimulálja az agynak, és más képzeteket kelt.
2: Tehát itt igazából arra kell
4: gondolni. Ez világos nekem, csak én nem gondolom azt, hogy ez egy annyira nagy minőségi ugrás lenne, hogy most kihagyjuk az amúgy mechanikus érzékszerveinket, vagy amúgy mechanikus végtagjainkat, és közvetlenül a kortexre kötjük rá ezeket.
2: Gondold el Gregor Samsát, amikor szegényként átváltozott 2x4 lábú bogárá, annak idején még a 20. század elején történt ő vele ez, és onnantól elkezdett a plafonon mászkálni, mert ez mennyire kényelmesnek tűnt számára. Tehát ha belegondolod magad egy 2x4 lábú bogárnak a testébe, akkor rá fogsz jönni, hogy teljesen más, hogyan kell az egész külvilághoz hozzáálljál, már csak a saját testeden keresztül.
4: Na jó, de erre mondok neked egy másik példát viszont, vagy ellenpéldát, hogy gondolj vissza arra, amikor még nem tudtál biciklizni, mondjuk azt annál nehezebben tudod megtenni, minél korábban tanultál meg. De hogy akkor mennyire elképzelhetetlennek tűnt az, hogy ott megy az az ember ezen a teljesen instabil kétkerekű dolgon.
2: Kicsit sem tűnt elképzelhetetlennek számomra, nem bizony.
4: Akkor te biztos nagyon korán tanultál meg biciklizni, nekem van egy barátom, aki pár éve tanult meg így a 20-as évei derekán, és számára ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog, és szerintem neki az, hogy ő megtanult biciklizni, tehát hogy megtanulta irányítani az agyával ezt az ő kiterjesztését, hogy ezzel a McLuhan-i fogalommal éljek, az kb. Akkora flash lehetett, mint amikor valakinek bekötik az agyába közvetlen az elektródát. Én valahogy így képzelem.
2: Jó, én szerintem van itt egy minőségi ugrás azért, tehát értem, hogy szerinted nincsen. Ezt így véleménykülönbségnek.
1: Igen, megosztottam a stúdióval őket egyébként, én is veled értek egyet inkább.
4: Meg nekem az is beugrott, hogy én iszonyan rá vagyok kattam egy ilyen lövöldözős játékra, ilyen online.
5: Melyik ez?
4: Kodra állandóan kodozok, a Call of Duty, és hogyha ilyen, nem tudom, ilyen 2-3 óránál többet játszok vele egy nap, mondjuk, akkor így ezzel álmodom. És álmomban pedig nem azt látom, hogy egy monitor előtt ülök, és hogy
5: benne mozgatok,
4: hanem benne vagyok konkrétan abban a térben.
1: Hát ugye a Krajcsik Attila pont erről beszélt, amikor itt ült a lelke helyén még, hogy nehezen fogom tudni visszaadni most így hirtelen meg az időtávlatából, de azt mondta, hogy az agy működésének egy nagyon váratlanul meghatározó része viselkedik teljesen azonosan a játékok művelése közben rutinos játékosoknál, mint hogyha a valóságban történne vele mindez. És nagyon-nagyon kevés olyan működésbeli különbséget sikerült kimutatni, ami azt mondatja a mérővel, hogy itt valami más történik, az illető az éppen nem rohangászik egy ilyen félhomályos folyosón.
4: Na és ezért mondom azt, hogy szerintem az interfész viszont ebből a szempontból akkor egy kicsit nem másodrangú, de hogy ez nem minőségi különbséget eredményez az interfészt, hanem mennyiségét olyan értelem, vagy az élménynek a teljessége az.
1: Hát akkor én még adom a lovat rád egy kicsit, szerintem, amit a Dárkány mondott, itt az autó megcsúszik, én megcsúszok, ez egy ilyen sávszélesség problémának tűnik.
4: Na igen, egyébként igen.
1: De ő riadja a fejét egyébként, hogy nem, igen. De akkor most közvetítek úgy, hogy ne legyen fel hátrányos helyzetbe kerüljél.
4: Hát pedig a sávszélesség probléma szerintem annyiban, illetve ahogy mondod, ez annyiban jól kifejezi azt, hogy talán egy kicsit korlátozottak a lehetőségei az érzékszerveinknek, mert nem olyan a felbontás.
1: Nyilván, mert az ellenreakcióidra is eléggé korlátozottak a lehetőségek egy kormánytekerés.
2: Tehát olyan szinten van itt probléma például, hogy olasz kutató például csinálnak műkezet, cyberhand.org, meg lehet nézni, intelligens kézprotézis, amit tudsz vezérelni, tehát nem olyan, amit tudsz vezérelni az ideg, tehát ideg szálaidra kötik rá, ugye ott a túloldalát a dolognak, és akkor úgy fogsz, tudsz vele fogni, hogy megtanulsz vele fogni. Tehát kvázi egy új végtagot fogsz kapni, nyilván olyanoknak jó az, akiknek valamiért elveszett a kezük. És annyira fontos az, hogy mi hol van, hogy melyik része a vezérlésnek az hol van, hogy például azt a reflexet, hogy amikor elkezd csúszni valamilyen kezedben, akkor utána kell fogjál, ezt muszáj nekik a kézbe, a mesterséges kézbe belerakni, mert nem elég finom az átmenet.
1: Hát, attól meg szofisztikált hozzá.
4: Erre meg megint azt tudom mondani, hogy nemrég tört el egy barátomnak a keze, és miután levették a gipszet, ő kb. Ilyen jellegű problémákkal szembesül most, tehát így egy csomó minden finom mozgást újra kell tanulnia. Tehát, hogy szerintem itt nem a műkézről van szó, hát most gondolom végig, hogy amikor a lábadat megszúrom egy tűvel, akkor az ingerület az ugyanúgy egy meghatározott, nem kevés idő alatt jut el az idegrendszeredbe, és ott még kerül feldolgozásra, mert nyilván ez a feldolgozás sokkal gyorsabb, de hogy a lábad is ebből a szempontból csak egy ugyanolyan periféria, mint az a műkéz.
2: Azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy el is... Hogy,
1: igen, de még nem értem, hogy miért mondod, hogy nem.
4: Na jó, én akkor kiszállok.
1: Oké, ma képviselek itt egy kicsit még.
2: Én még egy hasonlatot mondanék még igazából, ami miért szerintem itt nem sávszélesség, hanem mondjuk egy kifejező képességbeli probléma van. Egyszerűen a gondolataid és az emberi nyelv által kifejezhető gondolataid közötti valódi részhalmazi viszonyra szeretnél felhívni a figyelmet. Tehát, hogy
3: lehetne egyszerűbben, hogy hallgatok és megértsék?
2: Ezt nagyon egyszerűen fogalmaztam.
1: A transformáció, ami a fejedből
0: az a probléma, amivel a hitek küzdenek egyfolytában, nem tudják kifejezni magukat.
2: Igen, meg amivel a...
0: Mások kevésbé küzdenek vele.
2: Azért a versírók is szoktak vele küzdeni időnként.
1: Magán állok sportszerűtlen korlátok vannak még extra, de nehezebb a dolog.
2: Tehát, hogy amikor van egy gondolat a fejedben, aminek az alapformája nem szavas, vagy nem emberi nyelvű, ugye, hanem az egy gondolat, mint olyan, amire ebből emberi nyelvi forma lesz ahhoz, hogy kommunikálni tud.
3: Várja, itt van egy logikai, hogy is mondjam, bukfenc, ember vagy, tehát nem emberi nyelvű, tehát ez...
1: Nem emberi nyelvű, nem nyelvalapú.
2: Nem nyelvalapú.
3: Jó, oké, na akkor így más.
1: Nem
2: nyelvalapú. Nem, a nem emberi nyelv az nem azt jelenti, hogy más nyelv.
3: Jó,
2: hanem, hogy nem.
3: Okay.
2: Nem nyelvalapú, hanem egy gondolat. És mire ebből nyelvi forma lesz, ami alkalmas arra, hogy általad kommunikáld, az mindenképpen egy hogy is mondjam, adatvesztéses leképezés.
1: Adatvesztéses leverítés, igen.
0: Hogy is?
3: Várjátok, akkor ezzel azt mondod ki, hogy amikor az ember saját magával kommunikál, akkor nem használ nyelvalapú valamiféle megfeleltetéseket?
2: Nem ezt mondom ki. Azt mondom
3: De ebből
2: ki,
3: ez derül ki?
2: Nem ez derül ki belőle.
1: Hát nem következik belőle minden esetben.
2: Nem következik belőle.
3: Sejthető.
1: Nem mond ellent neki, de nem következik belőle. Tehát, hogy az igazság, hogy én hosszan kísérleteztem ezzel a magammal való kommunikáció során, hogy megpróbáljam minden egyes lépését nyomon követni. Ugye a gyakorlat úgy kezdődik, hogy az ember egyfajtában visszagondol mindig egy-egy lépést vissza, és egy hány lépést tudsz visszafelmenni, ugye a gyakorlat első, vagy a legelső formája, és akkor ebből mennyire tudsz megszabadulni attól a fajta ilyen nyelvi alapú visszaemlékezéstől arra, hogy mire gondoltál, mert az egyébként való igaz, hogy sokkal közelebb áll a nyelvi alapú leképzéshez az, amit a memóriádból szedsz elő szemben, valami valós időben történik a fejedben. De szerintem ez egy reflex, ez pont ebből a társadalmi lénységünkből származó reflex, hogy már eleve úgy tárolunk el dolgokat a fejünkben, hogy az kommunikáció kész legyen egy másik ember számára.
2: Hát, nem tudom, én nekem rengeteg olyan élményem merül föl állandóan, ami nem nyelvi formája.
1: Igen, abban a pillanatban igen, de viszont amikor átadod és fölidézed, akkor minden esetben esetben megjelennek benne már ezek a nyelvi elemek.
2: Hát ha akkor átadtam, hát vagy igen, akkor megfogalmaztam ilyen formában.
3: Mondok egy kicsit megdöbbentő dolgot, hogy vannak ugye most ez a robotika az elég keményen fejlődik. Vannak ezek a egymással kommunikáló robotok, sok figyelték meg. Nem két laptopra, hanem tényleg ezek a különböző japán meg egyéb iszre dolgok, de itt egy robotika intézetből figyelték meg azt, hogy különböző robotokat összeeresztettek, és elkezdtek kialakítani egy kvázi nyelvet, ami lehet, hogy egy robotnál, mit tudom én, másképp hangzott, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, viszont ugyanahhoz a ingerhez vagy egyébhez kötődött, és egy bizonyos idő után elkezdett ez fejlődni, és kialakult egy kvázi nyelv.
1: Hát mondjuk erről pedig a Plécseban mondta nagyon-nagyon édesen ezt a történetet, hogy talán Finnországban, ahol volt ahol a néma nagymama nevelte mindentől messzire elszakadva egyébként egy ilyen tanyán a két árva gyermeket, akik ebből kifolyólag egy teljesen saját nyelvet alakítottak ki egymás között, és nem tudom, ilyen 14 éves korukban találtak rájuk, teljesen létező, és lehet nem a Plé volt mondjuk, hanem valaki, aki szintén ilyen kognitív pszichológia környékén, meg nyelvészet környékén tevékenykedik. Őket nagyon-nagyon gyorsan megtanították finnül, mint reflexként ugye abban az időben még nem fordítottak elég figyelmet ezekre a jelenségekre, de hogy 14-14 éves korra már hosszú-hosszú-hosszú évek óta egy teljesen közös nyelvet beszéltek.
2: De ez egy rendben is van, tehát hát mert hogy beszélgetnünk kellett egymással, ha egyedül lett volna, nem alakult volna ki.
0: Nem. Te abból indulsz ki, hogy a nyelv kommunikációs eszköz.
3: Bizony.
2: Igen.
0: Nem. A nyelv absztrakciós eszköz, az egy látszat, hogy te kommunikációra használod.
1: De ez még tudományos probléma innen, nem?
3: Nem. Megszer értek egyet.
1: Na. Nem.
0: Átülök.
1: Nem. Tehát elsősorban absztrakciós eszköz, igen. Egyébként pedig
0: igen.
1: Ez egy melléktermékként igen. Kommunikáció igen. Eszköz.
3: Igen. Haló,
4: haló.
3: Parancsolj.
4: Haló. Én is sokat gondolkoztam már azon, hogy magyarul forognak-e az agyam kerekei mindig, de találtam egy igazolását, hogy egyáltalán nem mindig úgy van, mert például egyszer egy már nagyon jó ideje egy színen dolgoztam, én azzal gondolkoztam, meg mindenféle eszembe jutott róla, és legalább 20 percig nem jutott eszembe a színnek a neve, amikor meg akartam nevezni. Tehát semmiképp sem mondhattam ki magamba, az agyam sem mondta ki, mert nem is tudta, hogy. Tehát el volt felejtve a neve neki. De attól még nagyszerűen megvoltak a gondolataim vele. És akkor innen rájöttem, hogy nem kell feltétlenül mindig, mert egy darabig én is azt hittem, hogy egész egyszerűen magyarul beszélgetek magamban.
2: És egyszerűen megnevezhető szín volt, vagy pedig egy RGB úgy jött ki?
4: Nem, belőle. Mondjuk olyasmi, mint magenta, tehát egy ilyen különlegesebb valami, és nem tudom már, arra sem emlékszem, hogy mi volt akkor, de tudom, hogy utána, amikor gondolkoztam, hogy de hogy is hívják ezt a szint, amivel én, és nem, képtelen voltam egy jó darabig felidézni.
0: Béla, mondtad akkor magadban.
4: Oké, csak ennyi.
0: Köszi,
2: az a szín, ami ilyen érzéssel tölt el, ugye? Tehát ez volt ez a...
3: Na akkor elmondom el ezt már, azt hiszem többször mondtam a Speedlight-ban is, hogy igaz, amikor egy ember megtanul egy nyelvet, akkor tudja azt rendesen, amikor ezen a nyelven tud álmodni.
2: Valóban,
1: ez jogos, ilyen könnyű interjút én is végeztem régóta külföldön élő egyébként magyar származású emberekkel, hogy hogy van, ők egyszerűen azt válaszolták, hogy hát attól függ, hogy kivel álmodik. Tehát, hogyha egy helybélivel, akit még, ugye, akit már is itt ismert meg, akkor nyilván.
2: Sőt, hát a
1: franciául, de hogyha...
2: A memóriára visszatérsz, hogy nekem vannak olyan élményeim, kis 4 éves koromban külföldön éltem, és vannak olyan élményeim, hogy nyilván a külföldi nyelven láttam tévében, de magyarul emlékszem rá. Tehát, hogy lefordítva tárolódott el. Tehát, hogy ez is vicces, ugye, hogy a lényeg maradt meg, és azt meg olyan igazán...
1: De azért engem tovább is érdekelne, hogy ezt kifejtenéd egy kicsit pontosabban? Ez az absztrakciós eszköz és kommunikációs eszköz kérdéskör.
3: Hát ez messze vezet, ez szerintem, amire Max itt gondolt igazából.
0: De megpróbálom egyszerűen összefoglalni. Tehát végül is az, hogy látod a környezetedet, és megpróbálsz erről gondolatokat alkotni, és erre használod a nyelvet, hogy Tehát, hogy valamilyen képzetet fölépítsél a környezetedről, vagy megfogalmazzál valamit. Egyébként pont az, hogy te láthatnád, mert hogy programozol. Nincs különbség.
2: Igen, csak megszabad.
0: Nincs lényegi különbség. Tehát, amikor programozol, az is egy absztrakció, egy problémának valamilyen absztrakciója, és ugyanúgy használod lényegében a nyelvet, hogy megfogalmazod.
2: Igen, mindaddig, amíg nincs arra szükséged, hogy ezt kommunikáld, akár hang, akár írás formában, azért, mert nincs esetleg senki, akivel ezt hang vagy írás formában kommunikáld, addig nem lesz a fogalmaidnak hangalakja, vagy nem lesz neki írott alakja. És ez a mondás, ez amit az András is mond, hogy igen, fogalmaid kialakul, tehát a kognitív folyamat végrehajtódik, igen, egyfajta nyelvezet, akkor mondjuk így keletkezik a fejedben, de nem lesz hangalakja, nem fogsz hozzá hangalakot társítani, nem fogsz hozzá írott formát társítani.
1: Sokkal inkább azt gondolná az ember, hogy csak egy simán egy struktúra keletkezik a fejedben, amit nem kell elneve, aminek nincs neve.
2: Tehát, nincs olyan neve, amit kimondani, hogy most tudunk a mikrofonban. Nem lesz hozzá hangulat.
1: És mi van a festők?
3: Ők is cyberpunkok voltak igazából valójában.
1: Hát akkor az emberesének az tök blödli volt.
4: Halló. Bocs, de erről is eszembe jutott.
1: Lesz itt egy telefonszámla, de mondjad.
2: Céges telefonszámla.
4: Kelvin, H. Kelvin nevű, azt hiszem, hogy neurológus, vagy minestrén kognitív tudománnyal foglalkozó űrge, akinek van egy ezt a területet népszerűsítő könyve, aki azt mondja, hogy az agynak van egy saját belső nyelve, ez teljesen független mindenféle beszélt nyelvtől, hanem azt mondja, hogy létezik egy ilyen. Kb. Az egésznek a lényege az, hogy az a beszéd központ, aminek semmi köze nincsen egy ilyen, mert ugye a nyelv az micsoda, a nyelv az belső reprezentációknak egy ilyen hierarchikus rendszere. De ez azt mondja, hogy ez még mindig csak egy absztrakció, valójában az idegrendszerünk az különböző ilyen neuronhálókból áll, amiknek semmi köze nincsen a hierarchikus rendszerekhez, mert abszolút nem ilyen hierarchiákra alapulnak. De van egy olyan hierarchikus rendszer az idegrendszerben, ez pedig a beszédközpont, ami a leginkább alkalmas arra, hogy olyan típusú absztrakt, nem tudom, entitásokat hozzon létre, amik a nyelvnek az elemei. De ez még mindig csak egy olyan absztrakt nyelv, ami az agynak az úgynevezett belső nyelve, ami a belső reprezentációk, a külvilág belső reprezentációinak a szintaktikáját meghatározza. És akkor ezen kívül, illetve elfelett van egy beszélt nyelv, vagy emellett, és vannak a beszélt nyelv elemei és az agyi nyelv elemei között leképezések. És ugye nyilván annál hatékonyabb egy beszélt nyelv, minél intuitívabb módon képezik le, minél intuitívabb módon képezi le a beszélt nyelv ezt a belső reprezentációs nyelvet.
1: Amiről senki nem állítja, hogy két embernél bármennyire is hasonló lenne egymáshoz, tehát hogy ez egy nehéz kérdés.
2: Igen, ez egy nehéz kérdés, ezért lenne vicces egy ilyen direct link, hogy akkor lássuk, hogy ez a gondolat az tényleg át tud-e menni például.
4: Igen, de hogy ő mindenképpen azt állítja, hogy van egy ilyen belső nyelv, és ebben csak az az érdekes, hogy ő azt mondja, hogy a beszédközpont, azt bár beszédközpontnak hívjuk, de az csak egy agyi struktúra, ami valószínűleg nagy részt a magját képezi az úgynevezett racionális gondolkodásnak, de hogy ez az agyi struktúra, ez nagyon sok minden másra is használva van, tehát nem csak akkor használjuk ezt, amikor éppen beszélünk, vagy gondolatokat fogalmazunk meg a beszélt nyelv elemei segítségével, hanem akár akkor is használjuk, vagy használta az ősember, amikor azt a bizonyos dárdát próbált úgy elhajítani, hogy eltalálja vele a mamutot. És még egy csomó minden másra is használjuk. Tehát, hogy ezek a különböző agyi struktúrák, ezek rengeteg funkciót látnak el. És ezeknek az agyi struktúráknak az ilyen absztrakt megfogalmazása, mint amilyen az a belső reprezentációs nyelv, ezzel le lehet írni nem csak a beszédet, meg a beszédszerű gondolkodás, hanem egy csomó minden mást is.
1: Tehát akkor ő a tágabb halmaz.
4: Igen. Tehát, hogy több egymásra rétegződő absztrakciós szint van, és ennek csak a legtetején van a beszélt nyelv, amiről az Ákos beszélt. És hogy egy között még vannak más absztrakciós szintek is. Hellóka!
0: Köszönöm! Hello.
1: Na lehet, hogy most, hogy a magaslesben vagyunk egyébként, újra lehet idézni korábbi adásokban elhangzottakat, de ugye, hogy a vízimajom elmélet, mely szerint, és kettős pont, a hallgatót megvárjuk ezzel. Halló!
2: Sziasztok!
5: Ez nem visszhangzott?
3: De, kicsit.
5: Akkor lehalkítom el.
3: Na, így
5: jó. Hogy az előző hozzászólóhoz szeretnék csak annyit mondani, hogy hogy beszédközpont az önmagában nem egy homogén dolog, hanem kétfajta beszédközpont is létezik, ugyanis most itt, nem most itt, tehát vannak olyan betegségek, agyi betegségek, amelyek egy bizonyos, egy ilyen vér vagy ír probléma, ami csak egy bizonyos területen okoz zavart. És ekkor derült ki, hogy van olyan betegség, amelyben a betegnek a belső gondolkodása tökéletesen intakt, viszont nem képes rendesen beszélni. Tehát azok a hangok, amelyek kijönnek a torkán, azokat ő nem, még azt sem tudja felismerni, hogy ezek nem megfelelően kiejtett szavak, és azok, amiket kiejt, azoknak nincsen semmiféle, vagy igen, ha van, akkor csak véletlenszerűen hasonlít van, amikor a valós szóra. De a betegnek a belső gondolkodása az tökéletesen épp. És vannak olyan beszédközponti problémák is, ahol a beteg a belső gondolkodása is teljesen tönkrement, tehát belülről sem tudja azt a gondolkodást, amit egyébként a beszéddel együtt jár, azt magában sem érzi.
1: Komolyabb hardverhiba.
5: Ez egy komoly, igen, egy ilyen system failure, egy komoly system failure.
2: Tehát így lehet a legegyszerűbben az agyi tevékenységet tesztelni, hogy valamelyik részt kivesszük, és nézzük, hogy a több egy mit csinál.
5: Van olyan is egyébként, hogy olyan az is mutatja több szintűséget, hogy vannak olyan vannak olyan jelenségek, hogy a betegnek mutat egy kulcsot, és ő nem tudja, hogy az kulcs. Azt megmondja, hogy ez egy olyan valami, amivel kinyitom az ajtót és használom, de azt a szót, hogy kulcs, ezt nem tudja kijelenteni. Ezt képtelen megfogalmazni.
0: Hát a százalékogányban, amikor fölírták.
1: Lassan felejtődte.
2: Fogalmi alkotás probléma felismerésem.
5: Még egy kérdésem van, hogy beszéltetek a számokról? Mert a számolás, tehát a beszél és a számolás az két különböző dolog, és hogy a számolásnak a különböző nyelven való megvalósítása az a másik nyelvnek a megtanulásánál nagyságrendűkkel fontos, de nehezebb probléma. Sokkal. Úgy hallottam, hogy ez igaz vagy nem igaz, hogy a második világháborúban a francia és a német, tehát a franciák a német kémeket így tudták kiszűrni rendesen, hogy a németeket számoltatták franciául, mert tudjátok, hogy a francia nyelvnek a 80 meg a 90 az úgy hogy 4, 20, 10, és ezeknek az összeadása, forzása, stb. Ez egy nem ott felnőtt, tehát a kultuszkörben gondolkodó embernek nagyon-nagyon nehéz, aki tanulja, tehát akinek az agyi struktúrája valamikor a fejlődése során nem úgy alakultak, hogy ebbe belenőtt. És ez valami teljesen más. Tehát a számolás az annyira más, mint a beszéd, hogy nem is tudom, mi ez, mennyire
2: nem
5: tudom.
2: Mondjuk ezt a problémát át lehet hidalni Franciaországban felnőtt kémekkel, tehát hogy...
5: Originál
2: kémekkel, tehát nincs ezzel probléma.
1: Példaként osztott. Jaj, köszönjük szépen.
0: Köszönjük,
1: hello.
2: Na, szerintem így a végén beszéljünk még arról, hogy mi lett a Cyberpunkból.
1: Igen, mert a Cyberpunkból
2: meglóztunk.
0: Post-Cyberpunk.
2: Post-Cyberpunk. Nem, a nagyon furcsa jelenség az az... Azért meg kimondtad, hogy azért nem létező fogalom?
0: Wikipédia. Nézd meg a Wikipédiát, van
2: Post-Cyberpunk. Azért, mert más valaki is leírta a websájtra, ezért már létező fogalom.
0: Legjobb.
2: És bemondták a tévébe, tehát igaz.
0: Na, ilyet nekem nem mondjál, mert ugye nálad az internet a fő forrás, és ami onnan jön, azt elfogadod. Tehát neked de.
3: Na, halljuk, mi ez a post-cyberpunk.
2: Nem tudom, mi a post-cyberpunk.
3: A hallgató hegyeket várják már, hogy hogy él túl ez a...
2: Én csak azt akartam mondani, hogy mi lett belőle, de mondja el, amelyeksz, mi a post-cyberpunk.
0: Na, mondjad.
3: Mi lett belőle tényleg?
2: Hát az belőle, nagyon furcsa módon, ugye, hogy hát ez a legalábbis a Gibsoni vonal van, ugye 80-as években indult. Hogy a Gibson a legutolsó könyvét ugye már múlt időben írja. 2003-ban jelent meg, és 2001-ben játszódik, és ugyanolyan a könyvnek mind a dramaturgiája, mind az ötletek, körülbelül ugyanolyan ütős, mint a korai könyvek. Tehát ez benne és ezért nem hiszem el a post-cyberpunk, mert a Gibson önmaga tudja, hogy már megszűnt a relevancia, megszűnt fictionnek lenni, amit ő ír. Leír egy olyan történetet a pattern
0: recognition-ben. A szótári besorolás alapján Kömlő Differi lenne egy tipikus megtestesítője itt a post-pi... legalább az írásaival.
1: Ez mondjuk... Ez mondjuk...
0: besorolták ebbe a post-cyberpunkba itt a nanotechnológiától kezdve a mémekig mindent.
2: De te figyelj, tehát innentől javaslom, hogy akkor hívjunk meg szakértőnek homeless-eket is, ha már a kömlődit említettük. Ez az utolsó könyvnek a címe, és hát beteljesült, tehát megtörtént, ennyi lett belőle. Tehát a szemben azzal a science fiction gondolattal, ami nem történt meg, még nem jártunk az Alta Centaurin, meg még a Marson sem, meg mit tudom én, ez 20 év alatt megtörtént nagyjából.
3: Ezt kömmen nem biztos, mert sokan állítják ezt, hogy jártak már ott.
2: Ja. Jó, oké.
6: Tehát ott is jártunk ugyan.
2: Tehát mindaddig, ameddig én nem vehetek egy jegyet a Marsra, és nem tapasztaltam meg, hogy viszonylag egyszerű a Marsra eljutni, addig nem hiszem el, hogy én jártam ott. De ezzel szemben ez a fiction rész, ez már megszűnt fictionnek lenni. Ez nekem
6: nagyon érdekes. Ez zárt kerek sztori, érted?
2: Ez zárt kerek sztori. Gibson a saját karrierjén végignézte, hogy az az álló, amit hát nem minden, mert a direct censoring még nincsen, meg szóval egy-két dolgon még dolgozni kell, de úgy nagyjából. Tehát a kommunikációs robbanás megtörtént, össze vannak kötve a dolgok, az a globalizált világ, amit le van írva, a nemzetállam fokozatos megszűnése és a nagy vállalat, globalizált vállalat, mint hatalmi struktúra, ami ezt átveszi, a tudásnak és a ilyen értelemben a humán erőforrás kiemelt fontossága, stb. Tehát hogy ezek mind, amik ott szerepelnek, ezek mind megvannak. Tehát
3: és azért ne felejtsük el, hogy Ázsia is nagyon kemény.
2: Nincs Ázsia.
3: És a cyberhatalom lett finoman szólva.
2: Ugye, ha már nem...
0: Majdnem egészében elmondtad itt ezt az egész post-cyberpunk nevű szócikket. Alkottak rá egy fogalmat, kész.
2: Jó, oké, alkossanak. Tehát, úgyhogy... ezért kérdeztem, hogy azért, mert valaki kimondta ezt a szót, azért már van. Tehát,
0: igen.
6: A neurorendszerből miért nem lett kész az a film, amit annyi éve rangoznak be? Azt ki tudja?
2: Hát ez egy jó kérdés. A Gibson nagyon megutálta a hollywoodiakat a Johnny Mnemonic miatt.
3: Bizony.
2: Ő nagyon megsértődött.
6: De hír volt, konkrét hír volt.
2: Én sokáig volt, kecsegtettek azzal, hogy lesz.
6: Elkezdték a forgatást, konkrét hír volt, 6 éve.
2: Igen, és sosem lesz belőle IMDb. Film.
0: Meg kell nézni az IMDb-t,
2: tehát ez van, a Johnny Mnemonickal az történt, hogy ezt ugye az egy nagyon jó film lehetett volna. Gibson írta magát a forgatókönyvet is, részt vett a forgatáson. Megnézed, a stáblista sem olyan rossz, kivéve a Keanu Reeves-t. De elrontották a vágóasztalon azt a filmet. Tehát a Gibson egyet nyilatkozott arról a filmről, hogy úgy kell elképzelni, mint hogyha a Lynchnek a Blue Velvetjéből egy ilyen szombat délután családi mozit forgattak volna, vagy vágtak volna a végén. Érted? És nagyon, emiatt aztán nagyon megutálta a hollywoodiakat, és szerintem nem fog belük dolgozni többet. Tehát, hogyha lesz neuromancer film, akkor az nem hollywoodi lesz.
3: Hát, vagy Magyarországon rendezik.
2: Egyeken. De nem hollywoodi pénzből akkor sem. Tehát, hogy érted a problémát. Tehát ez ilyen értelemben. És furcsa, hogy nem, pedig nagy rendezők voltak hozzárendelve a neuromancer filmhez is, ugye? Tehát a pletykák azok eléggé is olyan kecsegtetőek voltak, de...
3: Fölvetődik bennem az a probléma, hogy mi az, ami most a cyberpunk után van, mondjuk ilyen irányzat például. Van-e ilyen, ami ez a, hogy is mondjam, ilyen geek filozófiát tovább vinni, vagy nem? Mert ugye kicsit eltemettük itt a végén.
6: Javaslom.
2: Nem tudom.
3: Tehát nincs kvázi egy ilyen nagy hype vagy irányzat mostanában.
2: Nem tudok róla, nem tudom. Biztos van, csak az én tudásomnyi figyelmet elkerültem.
3: Next.
6: Hát ez fogalmam nincs. Mi egy fél műsorni van körülbelül, de úgy értem, hogy amit lehetne erről beszélni, hogy rátaláljunk. Nem, tényleg.
3: Halló.
4: Hello. Bocs, még így a végén, de az existence-nek a témája az, hogy ezt az egész biotechnológiát, ezt így beleoltották ebbe a cyberpunk tematikába. Ez szerintem egy újdonság, meg egy...
2: Egyáltalán nem, Gibsonnál már nagyon erősen össze van
4: teljesen szerves és organikus alapra helyezte az egészet, tehát hogy nem elektromos ketyerék, meg mechanikus berendezések, hanem gyakorlatilag élő lények a hálózat alapjai?
2: Nem, valóban, igazad van.
4: Mert hogy szerintem ez az érdekes, hogy ez lehet talán ilyen jövő, hogy a végén már csak egy ilyen nagy légyó lesz, amiben ilyen szerves molekulák így úszkálnak.
6: Az ősleves.
4: Az intelligens ősleves.
2: Miért kell ez ős? Mitől ős? Mert hogy még nincsen, tehát nem lehet ős.
6: Hát az intelligens leves.
2: Az intelligens leves.
6: Hello.
2: Tehát ez a betűlevesnek az új változat.
6: Tényleg, jó napot, egy tányér intelligens leves legyen, ami kedves.
2: Szükségem van egy kis számoló kapacitás, ezért veszek egy kis levest.
0: De most kénytelen leszel helyette beérni mosóporra.
2: Ne. Jó.
6: És tényleg ott lesz a Wikipédián, figyeljetek, tényleg ott lesz. Igen, hát időt kérünk.
2: No, hát ennyi volt, azt hiszem a magas lesz.
6: Na, mindenkinek nagyon köszönjük, hogy eljött, meg hogy meghallgatta. Ezen kívül pedig reméljük, hogy lesz még olyan tematikus nap, amikor összevontan tudjuk ezeket a dolgokat beszélni, és esetleg teljes legénységgel. Mindenkinek a legkellemesebb minden estét és lassú hétvégét majd.
2: Igen, én csak úgy tudom megfelelni a posztcyberpunkos felvetést, hogy felteszem azt a kérdést, hogy de ezen gondolkodjanak el a hallgatók, és a következő magas lesz a telefonáimba a válaszokat, hogy szerintetek túléptünk-e már a posztmodernen?
3: Megaszoltam.
0: De látom, jó indulatú vagy, ne a speedlight-ba telefonál.
3: Viszont a kedves hallgatókat Illós Rádiót hallgatják a 90,3 FM-en.
0: Ügymese fog következni.
3: Skifi nap van, úgyhogy még lehet egész évfélig hallgatni különböző érdekes témákat. És jövő héten lesz magas lesz.
2: És fél óra múlva kezdődik a moziban az Orion egész estés mozifilm, csak úgy mondjuk.
6: Pont ide lehet érni.
2: Bizony.
3: Akkor sziasztok.
6: Csáu.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró.

0: A világ legkisebb szerelme. Rádiókarikatúra.
1: Írta Gyárfás Miklós. Halló, drágám, már kiöntöttem a teát.
2: Mindjárt.
1: Olyan furcsa a hangod, szívem. Csak nem vágtad meg magadat borotválkozás közben?
2: Ó, dehogy.
1: Indulnod kellene, és még nem is reggeliztél.
2: Ó, drágaságom, iszonyú dolog történt.
1: Szent Isten, szívecském, azonnal nyisd ki a fürdőszoba ajtaját.
2: Nyitom, szerelmem. De csak akkor gyere be, ha a legrosszabbra is elkészültél.
1: Ne rémíts meg, ha így beszélsz, nem merek benyitni.
2: Akkor nem tehetek mást, magam tárom ki az ajtót.
3: Itt vagyok.
2: Nyisd ki a szemed. Én állok előtted, a férjed.
1: Nem.
2: Becsület szavamra mondom, hogy engem látsz.
1: Nem lehetsz egy fejjel alacsonyabb magadnál.
2: Én is azt mondom, drágám, nem lehetek, de az vagyok.
1: Tegnap este óta egy fejjel kisebb lettél.
2: Ez történt.
1: Életem, nagyon szépen kérlek, hagyd abba ezt a hülye viccet, és húzd ki magad.
2: Nem tudom. Teljesen kihúzott állapotban.
1: De hiszen a te magasságod 185 centi.
2: Ő csak volt. Az előbb mértem magam a fürdőszoba ajtó félfáján, pontosan 160 vagyok.
1: Azt akarod mondani, hogy az éjszaka folyamán 25 centit összementél?
2: Igen, méghozzá arányosan. Mindenem összement.
1: Uramisten!
2: Nézd meg, a nyakam lötyög a gallérban, a kezem alig látszik ki a manzsettából, és a nadrágom dereka a mellem ígér.
1: Meghalok!
2: Nekem is ez volt az első gondolatom, amikor reggel megpillantottam magam az álló tükörbe. Sokáig haboztam, hova tegyem a borotva pengét. Készülékbe vagy a torkom.
1: Ne fogtasd!
2: Ne aggódj! Amint látod, megborotválkoztam, és a fejem a nyakamon. Ne sírj, drágám, az ember 160 centisen is ember. Ha szeretsz, így is szeretni fogsz.
1: Hiszen tudod, hogy te vagy mindenem.
2: Majd megszokod az új méreteimet. Különben, ha jól meggondoljuk, én tulajdonképpen túl magas voltam hozzá. Talán nem is baj, hogy ezentúl valamivel kisebb leszek.
1: Te már is beletörődtél abba, hogy törpe vagy.
2: Nem vagyok törpe, csak alacsony vagyok.
1: De hát hova tettél magadból 25 centit?
2: Azt hiszed, hogy én csappantottam meg magamat?
1: Hát valahol csak lennie kell a 25 centinek.
2: Édes kicsi szívem, gondold meg, mit beszélsz. Próbáld reálisan mérlegelni a helyzetet, és rájössz, hogy itt valami csoda történt. Ez csak a természet különös játéka lehet. Bizonyos vagyok benne, hogy az emberiség történetében először fordulok elő.
1: Büszke vagy rá, hogy összementél?
2: Megint félreértesz. Ahogy gondolkozom, valamint azonnal félreértesz.
1: Mondd, nem érzed rosszul magad? Nem szédülsz? Nincs hány ingered, vagy ilyesmi?
2: Nincs, csak szokatlan vagyok magamnak.
1: Mégis mitől mentél össze?
2: Erre nincs magyarázat.
1: Az lehetetlen.
2: Nem tudom, mire célzom.
1: Ha kiderül, hogy mi váltotta ki ezt a természeti csapást, reményünk lehet rá, hogy visszaállítsuk eredeti méreteidet. Az a professzor, aki a Cherford Road elején lakik, tavaly valami növekedési felfedezésért kapott Nobel-díjat. Most már úgyis elkéstél a bankból, azonnal elviszlek hozzá, szívem.
2: Nem, én nem akarok beavatkozni a természet titkaiba.
1: Inkább 160 centi maradsz?
2: Igen.
1: Szent Isten!
2: Mi történt? Csak nem.
1: De, igen, megint kisebb lettél valamivel.
4: Nem látok okot aggodalomra, asszony. A röntgenképek tanúsága szerint az önférjének csontrendszere és belső világa példás harmóniában van a test magassággal.
1: Professzor úr, 3 éve házasodtunk össze, imádjuk egymást. Ő 34 éves, én 27. Fiatalok vagyunk, és most mindennek vége.
4: Asszonyom, hangsúlyozom, Nem értelem, minek van vége.
1: Őszre vártuk a férjem igazgatói kinevezését a hitelosztályon, és szegényként most itt áll ezzel a termettel.
4: 160 centi testmagassággal, asszonyom. A történelem során többen ültek uralkodói trónuson is. Nem látom be, miért ne foglalhatná el a férje a hitelosztály igazgatói székét.
2: Mély hálával köszönöm a szavait, professzor úr. Lelket öntött belém. Magam is azt hiszem, hogy új és szerényebb formámban sem fogok kudarcot vallani a társadalomban.
1: Ó, drágám, ezek csak ábrándok. És ha tovább kisebbedel?
4: Nem kisebbedik tovább. Asszonyom.
2: Látod, otthon is pánikba estél. Uralkodnod kell az idegeiden, drágám. 160 vagyok és kész.
1: Vagyis a professzor úr szerint a férjem elérte a minimumát?
4: A rendes test magasságát érte el, asszonyom.
1: De hiszen tegnap még...
4: Tegnap még beteg volt a férje, asszonyom.
1: Úgy érti, hogy a 185 centis magassága...
4: Igen, a 185 centis magasság a férje esetében kóros megnyilvánulás volt. A kedves férje előtt pillantást vetni rá. Született alacsony ember, csak hát megnőtt, rendellenesen magas lett.
1: A 185 centis magasság azért nem nevezhető rendellenesnek, professzor.
4: Másoknál. Az alapjában véve magas embereknél. Ha például egy 2 méteres óriás csak 185 centi magas, akkor kifejezetten alacsonynak tekinthető. Viszont, ha egy 160 centis dugó 185 centire nyúlik, akkor beteges túlnövéssel állunk szemben. Valószínűleg gyermekkori hormonzavarok következménye volt, szerencsétlen régi magassága. Most ezt a gyermekkori betegséget végre kinőtte.
1: Kinőtte?
4: Elnézést, hanem a legmegfelelőbb kifejezést használtam, de az a fontos, hogy a férje végre akkora lett, amekkora a természetes mérete. Gratulálok, uram.
2: Köszönöm, professzor úr. Most már én is úgy érzem, hogy újjászülettem, mintha végre megtaláltam volna az ideális magasságot.
4: Örülök, hogy ilyen hamar felismerte életének a szerencsés fordulatát. Bizonyos vagyok benne, hogy ön a kóros elváltozás idején nem volt ilyen gyors felfogású.
2: Az események előtt valóban nem értettem volna meg mindent.
4: Lám. Az az érzésem, hogy ön előtt most nyílt meg igazán az út az érvényesülés felé. Nem lepődnék meg, ha a legközelebbi években bankelnöki székéből, hogy is mondjam csak, ugrana le üdvözlésemre, tisztelt barátom.
1: Örülök, hogy eljöttünk a professzor úrhoz, most már én is másként nézem a jövőt. Látod, szívem, nem akartál eljönni.
2: Nem is tudom, mitől féltem. Hiába, nők mindig okosabbak a férfiaknál. Nem igaz, professzor úr, kérem?
4: Ezt eddig nem vettem észre.
2: Nem?
4: Igaz, hogy 40 éve nem tudtam rászánni magamat, hogy nőkkel foglalkozom. Minden esetre érdekes kérdést vetett fel. Lehetséges, hogy megnősülök, és akkor majd utána nézek a dolognak.
2: Csak olyan nőt tessék elvenni, mint az én feleségem.
1: Ó, kicsikém! Na hát, milyen kényelmes így puszilgatni téged! Tudja, professzor úr, azelőtt lábujjegyre kellett ágaskodnom, ha meg akartam csókolni.
4: Lám.
1: És most szerelmesebb vagyok, mint valaha. Korom sötétvelik. Szívecském, alszol? Miért húztad le a redőnyt? Nem akarsz kijönni az erkélyre? Olyan szép odakint, ezüst színű a hold, mint az emlékeink, mint a tenger akkor hajnalban, amikor először csókoltál meg, vagy a hó azon az éjszakán, amikor... Ide ülök egy kicsit az ágyad szélére, jó? Nem felelsz? Ha nem akarod, hogy melléd bújjak, akkor megsimogatom a hajadat. Hol a fejed?
3: Üres.
1: Halló! Te sem feküdtél le, szívem? Kit vagy a fürdőszobában? Jaj, ez mi a kezemben ez a... Egy egér bújt a hálóingedbe, most szaladt ki a tenyerem alól, agyonütöm!
3: Ne is! Nem egér! Én vagyok! De...
5: Engedj ki az ujjait közül, nagyon szorítasz.
3: Szívem.
5: Drágám.
3: Nem.
5: De igen.
3: Ekkora lettél?
5: Arra ébredtem néhány pillanattal ezelőtt, hogy valami rettenetesen nyom. A hálóingem monogramja volt. Most is alig kapok levegőt a vászon alatt.
3: Felgyújtom az asztali lámpát. Most meg alig látok a fénytől. Hol vagy?
5: A hálóing ujjából mászok kifelé.
3: Várj, várj, segítek. Szétnyitom a manzsettát. Gyere, gyere.
5: Végre. Kim vagyok.
3: Drága, drága gyönyörűségem. Hiszen...

0: Csöppet! Hogyan is szerethetnélek másképpen?
1: Ide tértelek az ágyat elé, megcsókolok ezeket a bindul kis lábaidat. Imádlak, imádlak.
0: Fázom!
1: A tenyerembe veszlek, megmelegítelek.
0: Ne nyújj hozzám! Ez olyan megalázó, és nem akarok mesztelenül a tenyeredben lenni. Úgy érzem magamat, mint egy kis állat lennék.
1: Kis vágy, ráborítom a zsebkendőmet, így. Szépen összekötözöm a válladnál. Most csinálunk rá egy pár redőt, és már is olyan vagy, mint egy kis görög. Egy miniatűr Heraklész.
0: Nem vagyok Heraklész. Nem vagyok 10 centis görög. Én csak egy hűtlen alak vagyok.
1: Hűtlen?
0: Az.
1: Mihez lettél hűtlen? A társadalmi eszmédhez?
0: Nem.
1: A bankhoz? Csak nem követtél el valami meggondolatlanságot?
0: Hozzád lettem hűtlen, szívem.
1: Nem hallom, mit mondasz. Beszélj egy kicsit hangosabb.
0: Nem tudok, hiszen már így is torkom szakadtából arkítom.
1: Akkor közelebb teszlek a fülemhez, ide ültetlek a vállamra.
0: Ja. Szégyülök.
1: Ne félj, drágám. Kapaszkodj a fülcipámba.
0: Te olyan jó vagy hozzám, hogy sírni tudnék.
1: Húzódj még közelebb a fülemhez, és beszélj, mit mondtál az imént?
0: Megengedett, hogy előbb megcsókoljam a cimpádat.
1: Csókolj, drága.
0: Már csókolom.
1: Nem érzek semmit.
0: Ennél nem tudok nagyobbat csókolni.
1: Most érezte. Nagyon jó volt, mint egy virágporzóra ért volna a cimpámhoz.
0: Pedig haraptam is.
1: Haraptam?
0: Kétségbeesésből, szenvedélyből. Mit nevetsz?
1: Csiklandozod a fülkagylómat.
0: Úgy látszik, nagyon belehajoltam.
1: Várj, megigazítlak, így. És most halljuk, pici Heraklésze, mit mondtál az imént, amit nem hallott?
0: Nem tudom még egyszer kimondani.
1: Nagyon rossz.
0: Nagyon.
1: Akkor ne mondd, drágám. No, le akarsz jönni a fülem mellé?
0: Nem. Jó így. Mégis beszélek, kis cicám.
1: Jól esik, hogy kis cicádnak szólítasz.
0: Nem találod nevetségesnek egy egértől?
1: Nem. Most még jobban esik, ha becézel, mint azelőtt. Merésznek hat, férfiasnak.
0: Rettenetes!
1: Ne gondolj másra, csak arra, hogy szeretlek. Ha egy nő igazán szeret, ha nem játék és nem képmutatás a szerelme, akkor semmi sem pusztíthatja el az érzéseit.
0: Semmi?
1: Semmi. Ebben van a mi halhatatlanságunk.
0: Az sem, ha nem tudom kimondani ezt a szót.
1: Az sem.
0: Nem is tudod, mit akarok mondani.
1: Mindegy, akármit mondasz, csak egyet válaszolhatok. Szeretlek.
0: Akkor is, ha nem vagyok érdemes rá.
1: Akkor is.
0: Akkor is, ha...
1: Akkor is, ha egy centi lennél, akkor is.
0: Irtózatos.
1: És ha... Most kimondom a szívem egyetlen titkát. Ha nem szeretnélek, nem tudnék tovább élni.
0: De az ég szerelmére mit szeretsz rajtam?
1: Nem tudom. Ez éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint az, hogy te ilyen kicsi lettél. Az emberi élet tele van csodával. Az én csodám te vagy. A szerelmem.
0: Iszonyatosan szégyellem magam.
1: Miért?
0: Mert szerelemre méltó, örök értékeket látsz bennem.
1: Én soha nem láttam benned különös értéket, szívem. Sem a gondolkozásodban, sem a jellemedben nem találkozom.

0: akartam nagyságot vagy eredetiséget. Nem túloztam el egyetlen tulajdonságodat sem, sem a jókat, sem a rosszakat. Ugye most már érted, mennyire szeretlek?
1: És akkor is szeretnél, ha...
0: Na, ne gyötör magad ezekkel a feltevésekkel.
1: De ha hűtlen lettem volna hozzád...
0: Tessék?
1: Igen. Felelned kell erre a kérdésemre is. Ha hűtlen lettem volna hozzád, akkor is szeretnél. Ugye nem? Ugye nem? Ugye? Akkor megvetnél, mint egy férget?
0: Akkor is szeretnélek. Megcsaltál?
1: Meg! Én szerencsétlen!
0: Mikor?
1: 3 nappal ezelőtt. Akkor sújtott rám a végzett keze. És amikor eljöttem attól a nőtől, elkezdett gyötörni valami.
0: Lelkiismeret furdalás?
1: Nem. Nem lelki gyötrelem volt. A végtagjaimban, a hátamon, a vállamon éreztem. Mindenem szúrni kezdett. Nem tudom leírni azt a kínzó érzést. Úgy látszik, akkor kezdtem kisebbedni.
0: Rohadt alak voltál.
1: Utolsó szemét.
0: Ha aznap bevallod, amikor még megvolt a teljes hosszúságod, lelőttelek volna, vagy megmérgezlek. Piszkos disznó voltál.
1: Most is az vagyok.
0: Már nem vagy az.
1: Nem. Nem akarsz agyonlőni, vagy megmérgezni?
0: Ugyan. Mennyi méreg kell egy 10 centis hűtlenhez?
1: Úgy látod, aljasságom is eltörpül velem együtt.
0: Olyan kicsi lett, mint te. Nem mérhető emberi mértékkel.
1: Nem haragszol?
0: Olyan parányi harag van bennem, ami inkább megbocsátásnak nevezhető.
1: Akkor hát nem tekintesz többé embernek, csak egy izének, egy lénynek.
0: Félreértettél. Lehet, hogy nincs rá magyarázat, de én most tele vagyok fájdalommal.
1: Miért?
0: Azért, mert most éppen akkora vagy, te szegény, mint azelőtt a nemzőkéd.
1: Ez borzasztó.
0: Ne sírj.
1: Hát ez lett belőlem.
0: Szeretlek.
1: Élni szeretnék.
0: Ne félj semmit, még így is boldogok lehetünk.
1: Nem érdemlem meg, hogy ilyen jól így hozzám.
0: Ez nem jóság, te szamár.
1: Jó élni, így is, hogy az ember alig van. Milyen szép egy ilyen táj. Lent a mélyben a szőnyeg mező, a lángoló bíbor és sárga színözön, a párnák hófötte csúcsa, és fönt, a magasban a csillár, szikrázó csillagvilág.
0: Költő lettél?
1: Élek.
0: Tulajdonképpen miért csaltál meg?
1: Már nem is tudom.
0: Úgy hazudsz, mintha 185 centi lennél.
1: Igazad van. Kimondom a szintiszta igazat. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, amíg igazi ember voltam. De most, mint Erdei Manó, vagy minek is nevezzem magamat, most úgy mondom ide a fület kagylójába, mint életem legszörnyűbb vallomását. Édes szerelmem, én téged nem kívántalak.
0: Mondd, drága, mondd.
1: Nem is gondoltam rád, amikor őt öleltem.
0: Folytasd, kis szívem.
1: Nem szerettem azt a másik asszonyt sem.
0: Persze, hogy nem szeretted.
1: Csak kellett.
0: Értem.
1: De most már nem tudnám megtenni.
0: Ebben biztos vagyok, szívem.
1: De most, ahogy itt állok a füled mellett, most látom, hogy milyen csodálatosan szép vagy. Mintha a Szent Pál kupolája alatt lennék fönt a magasban, egy angyal arca mellett. Eláraszt a szemed kéksége, és alattam az az iszonyatos mélység.
0: Te csak ugyan megváltoztál, szíve.
1: Tagadhatatlan.
0: Előnyödre változtál meg, így kicsiben, mintha több tartalom lenne benned.
1: Drágám, én rettenetesen félek.
0: Mitől?
1: Hogy még ennél is kisebb leszek.
0: Ne bolondozz, ennél kisebb már igazán nem lehetsz. No, nem akartalak megbántani. Ne sírj.
1: Nem azért sírok, drágám. Utazzunk el innen.
0: Hova?
1: Itt a földszínpadba kapaszkodva kérlek. Utazzunk el Olaszországba, valami zarándok helyre.
0: Zarándok helyre?
1: Ahol csoda történhet velem is. Visszakapom a...
0: Hogy akarod? Reggel fölhívom a bankot, beteg vagy, és néhány napig nem tudsz a munkahelyeden megjelenni.
1: És délelőtt elutazunk?
0: El. Csak előbb megérdeklődöm, hol találjuk a legjobb kegyhelyeket.
1: Kitől érdeklődöd meg?
0: Annitól. Ő az egyetlen barátnőm, járt Olaszországban. Vele megoszthatom a titkunkat. Már megint sírsz.
1: Anninak egy szót se, drágám. Azt nem élném túl. Vele csaltalak meg.
0: Anni! Látod, ő rá soha nem gondoltam volna. Elcsábított?
1: Nem.
0: Elcsábítottad?
1: Nem.
0: Akkor hogy történt?
1: Véletlenül találkoztunk Kensingtonban, és felugrottunk hozzájuk.
0: Csak úgy, minden előzmény nélkül?
1: Igen. Csak úgy. Kicsit elbeszélgettünk, és aztán egyszer csak az enyém lett. Ne sírj egyetlen. Leesek a válladról.
0: Nem sírok. Pillanat gyöngeség volt. Önzés, kiábrándulás, szóval nem lényeges. Most az a fontos, hogy te megmenekülj. Az olasz utazási irodákban is tudnak felvilágosítást adni a kegyhelyekről. Most lefekszünk, drága. Ugye, együtt alszunk.
1: Nem fogsz agyon nyomni.
0: Dehogy. Én bebújok a hálóingedbe, téged pedig beteszlek az ing felső zsebébe. Így, mint ő. Te szegény, szegény kis szerelme. Jó éjszakát. És milyen vizeket ajánl, főtisztelendő nővérkérem?
2: Attól függ, milyen betegségről van szó, asszonyom. A nagy forgalomra való tekintettel szakosítani kellett a szentjeinket. Gyomorbetegségekre Szent Benedek kutyát ajánlanám a fasor végén. Lent a lépcsőzet alján torok, epe, vese, asztma, bántalmakra Szent Lukács 4 forrása található. Idegi eredetű panaszokat nagyon gyorsan szüntetnek meg Boldog Katalin ülőfürdői.
0: Én a test egész izomzatát érintő összehúzódás esetére keresek valamit.
2: Az ízületi szentek a rózsakert utáni területen találhatók. 6 medence karra, lábfejre, derékra, nyakra, térdre és 1 általános.
0: Az általánost szeretném.
2: Az általánosban teljesen meg kell merülni. 10 perc állás a vízben, ennek az időnek megfelelő ima hosszal.
0: Köszönöm a felvilágosítást.
2: Kérem, csak egy beszabott fürdőruha használható.
0: Azt hoztam, főtisztelendő nővér, és még csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e az általános vízből külön egy befőttes üvegre valót is kapni?
2: Lehet. De a fürdő területéről nem szabad kivinnie. Inni akarja?
0: Természetesen.
2: Isten vezérelje.
0: Fogadja hálámat, főtisztelendő nővér.
2: Asszonyom, itt felejti a retiküljét.
0: Jaj, Szent Isten! Köszönöm a figyelmeztetést.
2: Egészen elsáppadt, ékszerek vannak benne.
0: Ó, nem. Sokkal nagyobb kincs, főtisztelendő nővérkének.
2: Értem, az ima könyve.
0: Igen. Viszontlátásra, dicsértessék.
2: Mindörökké, asszonyom.

0: Nem hideg?
1: Nagyon kellemes.
0: És érzel valamit?
1: Egyelőre semmit.
0: Egy perce állsz a befőttes üvegben, és 10 percig kell.
1: Nagyon sejmes, puha víz. Életemben nem fölöttem még ilyen kellemes érintésű vízben.
0: Nem mi?
1: Ugye, le tudok állni. Csak az Ádám csutkám, igya.
0: Jaj, valamiről elfeledkeztünk. Imádkoznod kell, a teljes 10 percet végig kell imádkoznod. Tudsz annyi imád?
1: Drágaságom, én most napokig el tudnék imádkozni egy húzamban.
0: Akkor nem zavarlak, szívem. Itt hagylak a szobában. A befőttes üveg jó helyen van az asztalon. Gyorsan bekapok valamit a büfébe. Neked is hozok néhány morzsát. Biztosan jól fog esni a fürdés után. Szerbusz, szívem.
1: Összeteszem a kezem, és most hozzád fordulok, uram. Ne fogd be a füledet, nem kérek tőled nagy csodát. Én nem akarok már akkora lenni, mint amilyen voltam. Úgy sem mehetnék vissza a bankba. Te nagyon jól tudod, hogy nem lehet belőlem hitelügyi igazgató. Semmi sem lehetek. Nem kérlek arra, hogy olyan csodát tegyél velem, amelyet hitelügyi igazgatókkal vagy bankelnökökkel szoktál tenni. Csak akkora csodát tégy velem, amekkora egy 10 centis emberhez illő. Engedd meg, hogy egész életemben ekkora maradhassak, s hogy a feleségem halálomig szeressen engem. Engem, aki betévedtem egy idegen Kensingtoni lakásba, és légy szíves, azt is engedd meg, hogy egy gyerekem legyen a feleségemtől. Igazi, rendes, emberszabású kisfiú, akinek 5 éves korában elférek a zsebében, és aki mindenhová elviszi magával az apukáját, néha előhúzza, megcsókolja és megmutatja a barátainak. Nézzétek, nekem ilyen apukám van, ilyen senkinek sincs a világon. Add, Uram Istenem, hogy... Yes. Nem ér le a lábom. Kezd el lepni a víz. Istenem, nem hallottad, mit kértem? Még szerencse, hogy az egyetemen vízipolóztam is. Egészen jól megy a taposás. Mit ijedeztem? Tulajdonképpen pompás ez az úszómedence. Kicsit szűk az igaz, csak egy helyben lehet taposni a vizet. De hát mit számít az? Egészen jól esik a testmozgás. Egy, kettő. Nagyszerű. Látod, Istenem, milyen elégedett vagyok. Én boldog leszek, ha életem végéig 10 centi lehetek. Ezt jól eltaláltad, Istenem. Ne kísérletezz tovább. 10 centi az én igazi magasságom. Nagyon jó így. A víz kellemes, a világ szép. A feleségem biztosan jó ízű morzsákat hoz. Hálás vagyok, Uram, hogy 20-szor akkora lehetek, mint egy légy. Istenem, milyen hatalmas termetet adtál nekem hozzá képest. Köszönöm.

0: Jó napot, asszonyom.
1: Jó napot, elnök úr.
0: Hogy van a kedves férje?
1: Köszönöm, elnök úr, én igazán.
0: Ne tekintse ezt a látogatást puszta formalitásnak. Jó kívánságai mellé egy értékes okmányt is hoztam magammal. A kinevezést.
1: A ki?
0: Asszonyom, a férje a tegnapi naptól kezdve bankunk hitelosztályának igazgatója. Azért jöttem, hogy saját kezüleg nyújtsam át a betegnek ezt a szabad így mondanom, gyógyulásra a serkentő iratot.
1: Elnök úr, ez a megtiszteltetés, nem is tudom, milyen rettenetes boldogság.
0: Ó, boldogságában sír. Nagyon rokonszenves, nagyon megható. Nincs csodálatosabb dolog a fiatal házasok együvé tartozásánál.
1: És éppen most érte ez a nagy elismerés.
0: Kérem, vezessen be a kedves férjéhez.
1: A férjemhez?
0: Hozzá.
1: A férjem nem található itthon.
0: Ó, kórházba kellett szállítani.
1: Nem, itthon van, de sehol nem találom a lakásban.
0: Bocsásson meg, de mekkora az önök lakása?
1: 3 szoba.
0: Ez meglepő. 3 szobában nem lehet megtalálni.
1: Elnök úr, egészen biztosan őrültnek tart engem.
0: Világért se, csak fölöttébb zavarban vagyok. Én magam egy 12 szobás házban lakom, de még sohasem fordult elő, hogy ne találtam volna meg benne a feleségemet.
1: Higgy el, mindenütt kerestem, ahol csak elképzelhető. Már megnéztem a gardrop szekrényben is.
0: A gardrop szekrényben? Hogy került volna a férje a szekrény?
1: Gondoltam, elaludt, és valami ruhadarabba keveredett.
0: Elnézést kérek, nem jól hallottam.
1: Jaj, jól hallotta, elnök úr, én vagyok teljesen összezavarodva. Ugyanis nem vallottam be, hogy a férjem betegsége zsugorodás.
0: Vese?
1: Ő maga.
0: Hogy?
1: Megkisebbedett.
0: A férje?
1: Ő.
0: Mennyivel?
1: Amikor utoljára láttam, ma délelőtt 10 órakor 9 centinél tartott.
0: Félelmetes. 9 centivel kisebb lett.
1: Nem, 9 centi maradt belőle.
0: Az egész emberből 9 centi?
1: Annyi. Ezért nem találom.
0: Nem tudom, higgadtam végig gondolni a hallottakat, asszony.
1: Nem is lehet, elnök úr.
0: Bár hallottam már ilyesmiről, a görög mitológiában előfordult hasonló eset, igaz, másról nem tudom. Asszonyom, mélyen meg vagyok döbbenve, és őszintén szólva, leküzdhetetlen vágy él bennem, hogy láthassam szegény barátomat.
1: Akkor próbáljuk meg ketten tovább keresni.
0: Megtisztel a bizalmával, azonnal hozzáláthatunk. Hol kezdjük?
1: Esetleg a rekamély alatt.
0: Ott még nem kereste?
1: De igencsak lehet, hogy beszorult valahova.
0: Nem hiszem, asszonyom, akkor kiabált volna.
1: Sajnos ma reggel óta olyan gyenge a hangja, hogy 1 centiméternél messzebbre nem hallani.
0: Szegény barátom. Na, ne vesztegessük az időt, ha megengedi. Munkához látok. Elnézést a jelenlétében lefekszem. Én másképp nem tudok a rekamély alatt.
1: Csak kerülni. Tessék nyugodtan. Én addig bebújok a kandallóba.
0: Meglehetősen sötét van a rekami alatt, asszonyom.
1: Nincsenek lampája.
0: Köszönöm, szóval nem hoztam.
1: Tessék kiabálni.

0: Mehelén. Asszonyom, eredmény nélkül vár, de ismét elfoglalom. Függőleges helyzetem. Egészen beleizzadtam.
1: Nincs sehol.
0: Milyen házi állataik vannak? Kutya, macska, sündisznó?
1: Nem tartunk házi állatokat.
0: Na, ez nagy szerencse akkor, hát ilyen értelmű katasztrófától nem kell tartanom. Bocsánat, valami mászik a puloverjén, asszonyom.
1: Hol?
0: Elnézést, de a bal keble.
1: Megvan, ő az, a férjem.
0: Valóban ő lenne.
1: Tessék megnézni, itt van a tenyeremben.
0: Csak ugyan emberi alak. Nincs több 3 centiméternél.
1: Szívecském, drága szívecském, az elnök úr van itt. Tessék nézni, milyen édes. Hasra feküdt és csókolgatja az ujjamat. Miért csavarogtál el a kandallóba? Soha többet nem engedlek el, drágaságom.
0: Úgy látom, tátog, és a kezével magyaráz valami.
1: De nem hallani a hangját.
0: Tegye egészen a füléhez. Biztosan felismert, mert ugyan izgatott.
1: Így sem hallom.
0: Asszonyom, remek ötletem támad. Öltöztesse fel egy kis papírba a kedves férjét, hogy a helyzet ünnepélyes legyen. Van valami szép, sötét papírjuk itthon.
1: Inkább egy kis fekete pamutot tekerek.
0: Nagyon jó lesz az is.
1: Na, ne vigyánk, hogy drágám, tudom, csiklandoz a pamut, de mindjárt meglátod, megéri ez a kis viszket is. Tessék, ennyi az egész, már meg is vagy.
0: Na, látom, asszonyom, megérted. Most pedig szíveskedjék az írómappára helyezni őt. Úgy, köszönöm szépen. Kedves barátom, elnökségünk döntése szerint ez év szeptember 1-től ön lesz a hitelosztály igazgatója.
1: Megértette, meghajol.
0: Engedje meg, hogy ünnepélyesen ide tegyem az íróasztalra a kinevezést tanúsító okmányt. És tiszta szívből gratulálok.
1: Nézze, elnök úr, milyen boldogan rohan rajta.
0: Gyönyörűen fut. 5 másodperc alatt végig szaladja az egész kinevezés.
1: Egyetemista korában sokat sportolt.
0: Hát örülök, hogy ilyen remekül sikerült a kísérlet. Lehet, hogy a kinevezés hatására elkezd növekedni. Végre is számos törpéből lett már nagyember, miután kinevezték igazgatónak.

0: Már csak Nagyi túlencsével látlak, kedvesem. A bélyeggyűjteményed mellett találtam ezt a nagyítót. Ezen keresztül egészen nagynak látszol. Talán egy centi is lehetsz. Ne izgulj. Most is gyönyörű az alakod, teljesen arányos. Semmit se veszítettél a szoborszerűségedből. Ne térdelj le ilyen kétségbe esetten, drágám, mert megszakad a szívem. Nincs még veszve semmi. Lehet, hogy előbb teljesen össze kell menned, Bette nagyságúra, és aztán kezdesz el növekedni. Akkor viszont nagyon gyorsan akkora leszel, mint régen. Talán még nagyobb is. Csöngetnek. Várj, itt az íróasztalon maradj. A kinevezéseden el ne mozdulj. Ülj az elnök úr aláírására. Lehet, hogy az optikustól jönnek. Rendeltem egy mikroszkópot arra az esetre, ha... Várj szívem, mindjárt itt vagyok, és ne felejtsd el, hogy nagyon szeret téged a te kis cicád.
1: Te vagy az? Ami?
0: Én vagyok. Volt képed feljönni hozzám? Szóval mindent tudsz.
1: Igen.
0: Elmondta? Bevallotta. Itthon van?
1: Itthon.
0: Lehet, hogy nagyon aljasnak tartasz. De látni szeretném őt.
1: Láthatod, ha van nálad nagyító.
0: Mi?
1: Nagyító. Az enyémet nem adom oda. Ennyi büszkeség még van bennem.
0: Humorosan akarsz kidobni?
1: Nem doblak ki. Gyere be. A férjem bent van a dolgozószobában, az íróasztalon.
0: Nem értem. Miről beszélsz?
1: Gyere csak! Gyere! Miattad történt az egész? Gyere, nézd meg! Ott van az íróasztalon a szeretőd.
0: Megőrültél?
1: Nem őrültem meg. Ott van azon a papíron, a kinevezési okmányán ül az elnök aláírása.
0: Legjobb lesz, ha orvosért megyek.
1: Nincs semmi bajom. Azon kívül, hogy tönkretetted az életemet.
0: Szóval nincs itthon. És csak azért hívtál be, hogy kedvedre kigorombáskodhasd magad velem.
1: Mondom, hogy itthon van. Na. Fogd ezt a bélyeg nagyítót, azon keresztül megláthatod azt a férfit, akit ácsba fektettél. Ne tiltakozz! Fogd meg a lencsenyelét, a szemedhez emeld! Hajolj az íróasztal fölé! Látod? Ő az? Ő. Milyen az arca?
0: Szép.
1: Így is tetszik neked?
0: Nagyon.
1: Ha lehetne a lencsén át is az övé lennél?
0: Igen.
1: Rögtön add ide a nagyítót.
0: Nem adom. Még nézni akarom.
1: Add ide vagy?
0: Hűs meg, tessék, azt se bánom. Szeretem őt.
1: Szereted?
0: Halálosan beleszerettem.
1: Borzasztó.
0: Különben itt a nagyítód. Véletlenül nálam van a férjem orvosi lupéja. Azzal fogom nézni őt.
1: Jó, nézzük ketten a férjeink nagyítóival.
0: Ezzel nagyobb, mint a tieddel.
1: Nekem ezzel is elég nagy.
0: Nem azért mondtam.
1: Így, egy centisen is ott hagynád érte a férjedet?
0: Ott.
1: És feleségül mennél hozzá?
0: Boldogan.
1: Ez rettenetes.
0: És te, elválnál tőle?
1: Nem.
0: Annyira ragaszkodsz egyetlen centihez?
1: Az érzelmeimhez ragaszkodom.
0: Én is.
1: Nézd, milyen szomorú az arca.
0: Az én lupémen könny is látszik.
1: Miattam sír?
0: Vagy miattam?
1: Döntsön ő, kit választ kettőnk közül.
0: Jó. Alávetem magam a döntésnek. De ha mellettem dönt, nekem adod?
1: Neked.
0: Magammal vihetem?
1: Vitt.
0: Köszönöm. Nézz a nagyítóba. Beszélni akar.
1: De nem tud.
0: Ugye beszélni akarsz, édes oroszlánom?
1: Oroszlánnak szólítod?
0: Amióta az övé lettem. Meghallotta az oroszlánt, és bólogat, hogy beszélni akar.
1: Beszél is, mozog a szája.
0: Biztosan azt mondja, hogy engem szeret.
1: Nem igaz, téged csak lefektetett. Egyedül engem szeret a világon. Nézd csak, leszalad a kinevezésről.
0: Látom.
1: A tintás üveghez igyekszik.
0: Le akarja írni, hogy kit szeret kettőnk közül.
1: Leírni, hiszen meg sem tudja mozdítani a tollat.
0: Nem is akarja.
1: Fölmászik a tintatartóra, és belógatja a lábát a tintába.
2: Istenem, beleesik!
1: Nem kell őt félteni. Milyen ügyesen mászik kifelé. Most meg ráugrott a kinevezési okmányra.
2: Elindul a fehér papírmezőn.
1: Nézd csak, hogy megy.
2: Látom, szépen kaligrafikusan halad a papíron.
1: Betűk jelzik a nyomát.
2: E?
1: N.
2: Es?
1: E.
2: N.
1: K.
2: I.
1: T.
2: N.
1: E.
2: M.
1: Istenem, önmagával ír. Szerelem.
2: Drágaságom, hogy vonszolja magát. Még egy betű, még egy...
1: Most megállt.
2: Befejezte.
1: Olvasom.
2: Nem, én olvasom, nekem írta. N. Senkit nem tudta. Nem olvasom tovább.
1: Miért nem? Merjünk szembenézni az igazsággal. En, senkit nem tudtam szeretni. Ezt írta. Nincs ékezet az első betűn. En, senkit nem tudtam szeretni. Ékezetre már nem jutott tinta a lábáról.
2: Most már van ékezet is.
1: Csak ugyanott van. Én senkit nem tudtam szeretni. Hogy került az ékezet az E betűre?
2: Ő maga az ékezet, Anna. Összeesett az E betű fölött. Nem mozdul többet. Nagyítón át sem több. Egy milliméteres vonásnál. Az a vékony kis vonal, az ő.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És benne két Gyárfás Miklós rádiójátékot. Az első a világ legkisebb szerelme volt, és most következik nem sokára a halálugrás. Jó szórakozást!

hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin. Az a gondolat, hogy van valakim, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Kérjük kedves utasainkat, a biztonsági övet csatolják be, és szíveskedjenek beszüntetni a ruhányzat.
1: Bocsánat, hogy kicsit átgyűrődöm a karfán, és kényelmetlenséget okozok önnek.
2: Kérem, csak helyezkedjék el nyugodtan, egyáltalán nem szabad.
1: Mindjárt megleszek. Sajnos ez az öv nem az én alakomra van méretezve. Na végre. Sikerült. Köszönöm a türelmét.
2: Ugyan, emberek vagyunk, uram.
1: Ami azt illeti, ebben nem vagyok olyan biztos. Valóban emberek lennénk?
2: Mi mások?
1: De hát ön szerint mit jelent ez a szó? Ember.
2: Na ne haragudjon, ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. A sebész professzor is ember, és a bankrabló is.
1: Igaza van. Szamár kérdés volt.
2: Sokat csalódott?
1: Ó, nem kenyerem a panaszkodás.
2: Ez nemes jellemre vaj.
1: Honnan tudja?
2: Magam sem szoktam panaszkodni.
1: Én inkább emésztem magamat, de teljesen eredménytelenül.
2: Ezt hogy érti, kérem?
1: Más ember annyi keserű tapasztalattól, mint én, csont és bőr lesz. Engem pedig hízlalnak a csalódás.
2: Ez csak ugyan szokatlan dolog.
1: Az, hogy kiábrándultam a világból, amelyben élek, nekem 25 kiló töbletet jelent.
2: Ne haragudjon, uram, ez meglehetősen nevetségesen hangzik.
1: Oh, tagadhatatlan. Nevetséges, de kegyetlenül megalázó.
2: És ha szabad kérdelem, ennyi keserűséggel miért utazik éppen Athénbe?
1: Egy haláleset miatt.
2: Valaki meghalt?
1: Csak fog. Hordár! Hordár! Aktoforos!
3: Kalispera.
1: Kalispera.
3: Oriste?
1: Partetis valicernu sto taxi.
3: Kalos irthate, Florián úr.
1: Maga ismer engem?
3: Klasszika filológus. Magyarországról érkezett. A mi Hérodotoszunk kiváló fordítója. Már vártam önt.
1: Zavarba hoz. Egy hordár is ismer engem.
3: Utazása különleges céljával is tisztában vagyok.
1: Nincs semmiféle különleges célja az utazásomnak. Szeretem Athént is, jól akarom magamat érezni.
3: Hazudik.
1: Hallja!
3: Ne veszítse el a lélek jelenlétét, Florián Sándor, érkezése első percében. Nem mond igazat.
1: Hogy mer így beszélni velem?
3: Ilyen a modorom.
1: Talán a modortalanság.
3: Nézőpont kérdése. Én az igazságot az Atyaistennek is megmondom. Miért tegyek kivételt egy 117 kilós pesti klasszika filológussal?
1: 116.
3: Annyi volt, amikor beszállt a gépbe. De miközben utiszomszédjának siránkozott, egy kilót hízott. Ismerhetné már a természetét.
1: Maga nem hordál?
3: Már attól tartottam, nem veszi észre.
1: Nyomozó?
3: Ó, nem.
1: Titkos rendőr?
3: Erünnisz vagyok.
1: Maga egész mulatságos fickó.
3: Annak talál? Majd meglátjuk, valóban az vagyok-e.
1: Nem kívánom magát oktatni, de az Erünisszek nőneműek.
3: Ó.
1: Kígyóhajuk van.
3: Ki hinné?
1: Kutyafejűek, denevérszányon röpülnek.
3: Teátró! A drámaírók mindenkorban kedvelték a képtelenségeket. Versengtek egymással az érdekességek hajhászásában. Ha tetszik, ha nem, bele kell törődnie, hogy Erünnisz vagyok. Méghozzá az utolsó.
1: Utolsó?
3: Családtagjaim megunták a bosszúállás felemelő művészetét. Mindnyájan eumeniszek lettek. Jelenleg a megbocsájtás keserű kenyerét eszik. Egyedül én tartom még magamat, bár maga Apollon is rá akart venni, hogy mondjak le a gyilkosok üldözéséről. Nem mondok le.
1: Ezt miért mondja nekem?
3: Mert ha nem mond le gyilkos tervéről, az őrületbe kergetem, és háborodott elmével rohangálhat az idők végtelenjéig. Gondolja meg, mit tesz, Florián úr.
4: Jó estét, uram. Taxira várakozik?
1: Hogy?
4: Taxira várakozik?
1: Igen.
4: Parancsoljon.
1: Legyen szíves, vegye el a hordártól a csomagjaimat.
5: kordától.
4: A csomagok az ön kezében vannak.
1: Az én kezemben? Csak ugyan. De hova lett a hordár?
4: A közelben nem látok hordárt, uram.
1: Ki sem fizettem.
4: Szabad a csomagokat?
1: Tessék.
4: Szíveskedjék beszállni.
1: Igen.
4: Hová vihetem?
1: Hotel Lagonici. Tudja, hol van?
4: 40 kilométerre Athéntől, a Lagonici félszigeten. Kellemes nyaralóhely.
1: Ismerem, már voltam ott.
4: Indulhatunk?
1: Igen.
4: Nathan Hereste.
6: Kalimera.
1: Kalimera.
6: Mit hozhatok reggelire, uram? Kávét, teát?
1: Kávét, vajat, mézet és gyümölcsöt.
6: Teletet ipot, aló?
1: Köszönöm, más nem kérek.
6: Nagy megtiszteltetés, hogy ismét vendégeink között üdvözölhetjük. Ritkaság az olyan külföldi, aki nem németül, angolul, hanem anyanyelvünkön szól hozzánk.
1: Szeretem Homérosz nyelvét. A mai görögöt kicsit nehéz megszoknom, de ennek nincs jelentősége.
6: Hozom a reggelit. Halakat, salátákat a svéd asztalnál talál.
1: Efaristópoli.
7: Bámulatra méltó ez a mai reggel. Nem gondolja, uram?
1: Nem.
7: A világért sem akarom zavarni.
1: Ez nagyon kedvesentől, maradjunk ebben.
7: De olyan szép ma a tenger. Nem tudom magamban tartani az elragadtatásomat.
1: Akkor talán az lenne a legokosabb, ha lesétálna egészen a parti útra.
7: És ön is imponáló látványt nyújt, ahogy itt ül a teraszon a tenger és az ég kettős kékségében. Szabad érdeklődnöm. Hány kiló?
1: Nem tudom, miért foglalkoztatja a súlyom, de ha annyira érdekli, 117 kiló vagyok.
7: Ah, Isten! El vagyok ragadtatva.
1: Nem értem, mit akar és mitől van elragadtatva.
6: A reggeli, uram.
1: Köszönöm. Tegye csak le.
6: Parancsoljon.
1: Efaristo.
6: Jó hitvágyat.
1: Nem felelte kérdésemre. Miért érdekli a testsúlyom, és miért van elragadtatva a 117 kilomtól?
7: Én valaha sokkal több voltam.
1: Maga? Ezzel a csenevész termetével? Most meg miért mereszti rám a szemét ilyen... Nem is tudom, hogyan. Megsértődött? Nem akartam megsérteni. Jó van, üljön le, és reggelizzen velem.
7: Nem sértett meg. Örömmel ülök az asztalához, de egy falatot sem eszem.
1: Mit reggelizett?
7: Semmit. A hotelben kapható ételek egyikével sem élek.
1: Lehetettem, hogy a bőséges választékot kínáló étlapon egyetlen kedvére való ételt ne találjon.
7: Pedig nincs.
1: Akkor rendelje meg étlapon kívül.
7: Sajnos, nem tudom megtenni.
1: Miért nem?
7: Az ilyesmi ma már törvénybe ütközik.
1: Nem értem.
7: Küklopsz vagyok. Önnek a klasszika filológusnak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Táplálkozás tekintetében.
1: Küklopsz?
7: Küklopsz.
1: Nézzen, a küklopszok kizárólag...
7: Eltalálta. Antropofágosz vagyok.
1: Ugrat?
7: Eszembe sincs.
1: Akkor pedig alábecsüli mitológiai jártosságomat. A küklopszok óriások.
7: Valaha az voltam, de amióta vegetáriánus kosztra kényszerülök, egyre jobban összemegyek. Nézzen rám! Egy gnóm ül önnel szemben.
1: Már megint rám düleszti a szemét.
7: Bocsánat, kicsit elmerengtem.
1: Min merengett?
7: Ugye ön azzal a szándékkal jött Hellászba, hogy tapintatosan szólva átadjon egy gyönyörűre meghízlalt klasszika filológust az enyészet.
1: Nem tudom, mit akar ezzel a körben font.
7: De, tudja.
1: De, elegem van ebből a...
7: Engedje befejeznem a mondani valómat. Én egyetértek a tervével. Nem lát kiutat. Igaza van. Meghasonlott a világgal. De ez hallatlanul rokonszenves előttem. Rokonszenves és reális. Itt van például a jövő kérdése. A jövő. Ezzel nem mondok újat. Meghaladott fogalom. nem várakozik semmiféle jövő az emberekre. A legszerényebb jövendő sem más, mint gyermeki utópia. De hogyha így áll a helyzet, már pedig így áll, akkor ne siesse el a dolgot. Bízza rám az elmúlását. Segítsen egy halhatatlanon, hogy ne kelljen neki átkoplalnia az örökké valóság. 117 kilót kidobni a szemétbe? Hát vétkes könnyelműség. Mint halálra szánt halandó, nemesebb célt szolgálhatna. Mondjuk, mint ünnepi lakó. Vagy akár egyszerű reggel.
1: Képes lenne engem megzabál?
7: Mit talál ezen felháborítónak, amikor amúgy is pecsenyekész állapotban van?
1: Nevetségessét tenni a halálomat? Nem elég, hogy az életem az volt. Szedje a sátorfáját és tűnjön el.
7: Nem megyek.
1: Nem.
7: Várok, amíg meggondolja magát.
1: Azt akarja, hogy magára borítsam az asztalt?
7: Ha ez megnyugtatja.
1: Te! Nyomom!
6: Uramisten! Uramisten, mi történt, uram?
1: Hová lettem?
6: Micsoda, uram?
1: Semmi. Ügyetlen voltam. Megfizetem a kárt. Hirtelen álltam fel, és közben felborítottam az asztalt.
5: Így a hátamon fekve alig látom már a partot. A kövérségnek is megvan a maga jó oldala. Úgy fekszem a vizen, körülöttem a 117 kilómmal, mint egy kényelmes csónak. Remek érzés egyszerre utasnak is lenni, és csónaknak is. Hullámok verdesik a tarkómat. Soha senki nem ért hozzám ilyen gyöngére. Ez a tökéletes magány. Az ember ringatózik az egyedülőjében. Fölötte az ég, alatt a víz végterenje. Erre vágytam. Erre a szabadító utazásra. A partról nézve, most csak egy parányi pontnak látszhatom, ezzel a böhöm nagy hasammal együtt. Egyetlen kecses, libegő pontnak, amely most... Igen. Most eltűnik a vízben is. És a fényben.
8: Hé, öregem, megbolondult! Megfullad! Kapaszkodjon az evezőbe!
1: Nem kapaszkodom! Engedje!
8: Mit? Maráskodik, megfullad!
1: Azt akarom!
8: Na, gyere kifelé! Ide a csólakomba! Hé-hó! Én az ahjó!
1: Ne rád cigájulni, megakarom!
8: Pofa be! Bocsánat a durva hang miatt! Így! Most pofáz! Ismételtem, elnézést kérek a modortalanságért.
5: Kicsoda ma!
8: Ikerpár vagyok, Amfion és Zétosz.
5: És hol van az ikertestvér?
8: Én magam vagyok.
5: Akkor hol a... Hol a...
8: De azt kérdezi, hogy hol vagyok én? Én is itt vagyok. Már egyszer bemutatkoztam. Amfion és Zétosz.
5: Halott vagy. És ez a túlvilág.
8: Nem halt meg. Bár engem, mint Amfiont, nem zavarna az elmúlása, viszont, mint Zétosz, nem engedhetem megfulladni.
5: Azt akarja mondani, maga egyedül kettő?
8: Mindnyájan ikertestvérei vagyunk önmagunknak. Mi meglepő van ebben? Ma reggel például halászni indultam a nyílt vizekre. Amfionként legalább 100 gyönyörű asztakoszt fogtam ki.
5: Egyetlen halat sem látok a csónakban.
8: Mert Zétoszként visszadobtam őket a tengerbe.
5: De akkor mi értelme van a halászatnak?
8: ami az életnek. Egyik felünk gyűlöl, a másik szeret. Mindnyájan ketten vagyunk magunkra hagyatva. Egyikünk élni akar, másikunk meghalni. Vagy te hájgombóz, azt hiszed... Ja, bocsánat, úrom, megint a goromba ikrem. Florian úr, ön azt hiszi, hogy ugyanaz követel életet bennünk, aki a halálhoz idomú.
1: És most?
8: Most szépen visszalapátolja magát a kikötőbe, ráfekszik a hátára, és az élet utáni heves vágyjal visszatér a partra.
1: Nem!
8: Megbillentem a csónakot, és ön már is
9: legalább megfulladó!
10: Lám csak! Már is úszik!
9: Mindentől megfosztott a világ, amiért érdemes élni.
10: Úszik!
9: A feleségemtől!
10: Úszik!
9: A szabadságomtól!
10: És mégis úszik!
11: Bácsi, lapszúrás kap, ha mozdulatlanul hanyat fekszik a vizen.
1: Szentély! Hogy mertél kiúszni ilyen messze a nyílt tengerre?
11: Hová?
1: Gyorsan vissza! Mielőtt baj történik!
11: Milyen baj? Itt a bolyák előtt 1 méter 20 centi a vízmélysége. Hát 10 méterre vagyunk a parton.
12: Itt vagyunk az Erechtheion déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány.
1: Bocsánat, uram. Szolgálatban van?
8: Igen.
1: Nem neheztel, ha megkérdezem, milyen mély lehet itt előttem ez a sziklafal?
8: Nem tudom. Rendőr vagyok, nem idegenvezető.
1: Itt szemre legalább 15-20 méternek látszik.
8: Lehetséges, de azért inkább 20.
1: És lent is csupa szikla minden?
8: Az.
1: Ha innen leveti magát valaki, arra biztos halál vár.
8: Az Akropoliszon ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt az emberek örülnek az életnek.
1: De ezért előfordulhat.
8: Kötve hiszel. Innen nyílik a legszebb kilátás Athénra. Aki itt megáll a mellvéd előtt, azt rabul ejti a város látvány. Adiósasz, kirívja.
1: Adiósasz. 20 méter. A gyorsulás méterenként 90 fokos szög esetén, kétszeres átlaggal.
12: Itt vagyunk az Erechtheion déli oldalán. A korék, azaz a kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány leányolatban.
13: Csak 3.
1: Téved, asszonyom, 4.
13: 3, én csak tudom.
1: Honnan?
13: Én vagyok az egyik.
1: Úgy értsem, fogta magát és ott hagyta a többieket?
13: Mindegy, hogy érti.
1: Nem fog összedőlni?
13: Nem. Tökéletes építmény.
1: Mi oka volt rá, hogy ott hagyja a társait, és ide jöjjön hozzám?
13: Nézzem meg alaposan. Nem emlékeztetem valakire?
1: Zavarba hoz a kérdésével. Mikor és hol találkozhatunk volna?
13: Félreértett. Nem találkoztunk. Én azt kérdeztem. Nem emlékeztetem-e valakire?
1: Nem tudom. Valóban, mintha...
13: Segített. Maga 10 éves volt. Ő 30. Szép. És fiatal.
1: És? És?
13: Ne féljen. Nézze az arcomat. Mondja ki.
1: A mama.
13: Ő. Abban az esztendőben karácsony előtt halt meg.
1: A mama.
13: Ne érzeleg ilyen. Elfelejtette.
1: Nem igaz.
13: Halála után egy esztendővel már nem is gondolt rá.
1: Ki maga?
13: Láthatja. Egy kariatida. Véletlenül hasonlítok egy 10 éves kövér kisfiú mamájára.
1: Engem nem szeretett a mama.
13: Vádolja.
1: Nem is lehet igazán szeretni.
13: Miért nem?
1: Mert nem csak kövér, de... ügyefogyott is vagyok. Valaki, akire nincs szükség.
13: Ezt honnan veszik?
1: 5 is megelőztek a katedra megszerzésében.
13: És ez elkeseríti?
1: Olyan országban élek, ahol a nagyszájúak és ízelgők érvényesülnek elsősorban.
13: Ez minden

0: maga puszta kényelem szeretetből akar meghalni.
1: Azt gondolja, hogy a mama is ezt mondaná.
0: Ezt magának kell kitalálnia.
1: Én azt hiszem, hol van? Mama? Kariatida? Hol van?
2: Meine Damen und Herren, itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt...
1: Uram, miért nem mozdul a szakadék mellől? Hát, ha visszajön. Ki? A mama. Nem jön vissza. Honnan tudja? Tudom. Kérem, nézzen az Erechteionra. Ott vannak a kariatidák?
3: Ott.
1: Hány márványnő tartja az épület mennyezetét?
3: Hány tartaná? Oldalt egy-egy, velük szemben négy.
1: Biztos benne?
3: Több mint két évezrede ennyien tartják.
1: Jól látja őket?
3: Jól.
1: Mind a négyet?
3: Persze. Maga rövidlátó?
1: Igen. Rövidlátó. Süket, sántot, dadogó hájkukat, minden.
3: Mit beszél?
1: Isten áldja!
3: Állj!
1: Engedjen az akómat.
3: Mire készül?
1: Semmi köze hozzá.
3: Az orrom előtt akar leugrani a szakadékba.
1: Az életemmel én rendelkezem. Akkor vetek véget neki, amikor nekem tetszik.
3: Kanette láthoz.
1: Nem tévedek.
3: Inep szemeta.
1: Hogy mer engem hazugsággal vádolni?
3: Nem hazugsággal vádolom, hanem gyilkossággal.
1: Jogom van ítéletet mondanom magam fölött.
3: Ne vitatkozzon, velem jön az őrszobára. Ott majd tisztázhatja magát.
1: Mit erőszakoskodik? Ha nem hordja el magát, azonnal rendőrt hívok.
3: Úgy látom, megfeledkezett róla, hogy magam is rendőr vagyok.
1: Elég. Nem bírom tovább. Engedj el az akomat.
3: Dehogy engedem. Együtt ugrunk a szakadékba. Ha elengedném, 1,25 század másodperc múlva szörnyet halna.
1: Maga is ugrani készül?
3: De mennyire?
1: Szintén meg akar halni.
3: Zeuszra maga bolond. Az őrszobához repülünk.
1: Hát tiltakozom. Külföldi vagyok, itt az útlevelem.
3: Ne hadonászol, hiszen már repülünk. Anyjad a szemét, ha szédül. Most szépen elkanyarodunk az Akropolis mellett. Itt most lebegünk egy kicsit. Nézem, milyen szép. A Parthenon felülnézetből. Ne rukkapál. Elég volt nekem a fiamat elveszítenem, amikor túl közel repült a naphoz.
1: Miféle őrszobára visz?
3: Az Aeropagosra.
1: Tiltakozom. Nemzetközi fórumokhoz fordulok.
3: Ebben a rendőrség nem fogja megakadályozni. Nálunk mindenki szabadon védekezhet, ha már le van tartóztatva.
1: De nem szolgáltattam okot a letartóztatásra.
3: Ezt majd az őrszobá mondja el. Tessék, már itt is vagyunk. Alattunk az Aeropagos. Most lassan, óvatosan leereszkedünk.
4: Mint törvényeink őre, és minden közrendet érintő ügy felügyelője, Pallas Athéné nevében megkezdem a kihallgatást. Álljon fel!
1: Tiltakozom!
4: Állva tiltakozzék!
1: Tiltakozom! Tessék, állok!
4: Helyes! Tiltakozásának nem adok helyet.
1: Ön kicsoda?
4: Gyávaságának ellenfele. Civilben rendőrszázados. Neve?
1: Megtagadom a választ.
4: Helyes, tehát Flórián Sándornak hívják.
1: Nem mondtam meg a nevemet.
4: Azért mondtam meg én.
1: Hát tudtam, miért kérdezte?
4: Hogy ismertessem a vádat.
1: Nem érdekel.
4: Nem azért hozattam ide, hogy szórakoztassam.
1: Emlékezetem szerint az Aeropagoson nem szokás ilyen cinikus hangot használni.
4: Nem szolgálhatok mással. Ha tragédia költő ülne a helyemen, biztosan ünnepélyes kihallgatásban lenne része. Én komédiaíró vagyok. Mióta ilyen kövér?
1: Magánügy.
4: Nem ismerek magánügyet. Ostoba előítéletnek tartom az ilyesmit. Na, és most lássuk a vádat. Magát Flórián Sándor, szolgálatban álló rendőrünk tetten érte, amikor előre megfontolt szándékkal meg akart ölni egy embert.
1: A saját életemnek akartam véget vetni.
4: A gyilkosság akkor is gyilkosság, ha a gyilkos és az áldozat személye azonos. Apollón örök időkre megszabta az igazságot. Az egyszer kiontott vér pótolhatatlan.
1: Alapvető emberi jogaim közé tartozik, hogy személyemmel szabadon rendelkezzen.
4: Ez így igaz. A személyével. De az ember személye csak addig létezik, amíg él.

0: A halál minden személyeset megszüntet bennünk, a hulla személytelen. Senki és semmi. Nincs.
1: Meg akarok halni. Ebben Apollón sem akadályozhat meg.
0: Elismeri vagy nem ismeri el bűnösségét?
1: Abban az esetben, ha a vádat a lehető legsúlyosabbnak minősíti.
0: Ennek semmi akadálya. Annak minősítem.
1: De miért?
0: Mert 4 milliárd öngyilkosságra készülő ember tartok nyilván az Aeropágosz őrszobáján. Ha fölmenteném magát a gyilkosságra való kísérlet vágya alól, ugyanezt kellene tennem még 3.999.999.999 esetben. Erre azonban még a magam fajta halhatatlannak sincs ideje.
1: És ha nem teszek le a szándékomról, mi lesz az ítélet?
0: Halál.
1: Halálra ítél azért, mert halálra ítélem magamat?
0: Igen.
1: És ha elállok a szándékomtól?
0: Szabadlábra helyezem.
1: És ha nem?
0: Akkor te osszor észton. Nyugodjék békében.
1: Köszönöm.
0: Mit köszön?
1: Hogy nem kell magamnak bíbelődnöm az elmúlással. Úgyis meguntam már a halál félelmemet. Még egyszer, köszönöm. Indulhatunk a vesztőhelyre.
2: Hová siet Florián úr?
1: A tengerpartra.
2: Esti séta?
1: Igen.
2: És ugye nincs semmi baj. Őszintén szólva aggódom, hogy ön, aki anyanyelvemet tökéletesen beszéli, éppen ön hotelünk egyetlen szomorú vendége.
1: Magányos természetű vagyok. Túlságosan elfoglalnak a gondolataim. Ennyi az egész. Nagyon szeretem Hellas-t.
2: Nagy kő esett le a szívemről, uram. Azt hittem, csalódott bennünk. Egy kellemes sétát, Florián úr.
1: Köszönöm. Hogy fény van. Ilyenkor legszebb a tenger.
2: A tenger mindig szép.
1: Mert időtlen.
2: Nem tudom, hogy ezt hogy érti, az ilyesmi nem tartozik rám. Én fürödni szeretek benne. Ha tehetem, egy órával korábban jövök be a szolgálatba, hogy munka előtt kicsit megmártózzam. De néha szolgálat után éjszaka is szoktam úszni egyet.
1: Lehet, hogy ma este én is megpróbálom.
2: Ilyenkor lágyabb és melegebb a víz, mint nappal.
1: Köszönöm a tanácsot.
2: Jó szórakozást.
1: És azt is köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt hozzám.
2: Kalinichta.
1: Jó éjszakát.

0: nem félek. Már nem kínoznak, látom mások. Cápa? Istenem, cápa. 10 perc alatt felfallak, és kész. Fejedelmi lakoma leszek. Nem kell sokáig sóban pácolódni. Otthon egy sírhely felszabadul. Kalinita Florian, jöhet az utolsó sík. Csak ugyan langyos a víz. Atya Isten!
1: Merre van? Tartsa magát! Indulok! Megyek meg! Kiabálom! Születésül! Halljam az irány! Kiszartani! Mindjárt! Mindjárt! Ott leszek! Csak néhány! Már csak egy-két másodperc! Itt van! Kapasz meg itt velem!
2: Kész!
1: Saj egy kicsit! Kapasz egy kicsit! Amíg lesz utána, hogy jól cipélek is olyan. Látulnak a mozgást! A kis türelem! Már cibálom! Lecibáltam!
2: Kapaszkodj!
1: Nem ott van! A vállamat fogja, különben engem is lerány.
2: Élek.
1: Ott semmi onnan. Várjon. A hátamra fordul.
2: Jó.
1: És a lábfejemre fogja.
2: Forduljon.
1: Most jó. Így könnyebben víz fölött tartanak a zsírpánáim. Ó, elnézést a mesztelenség.
2: Levhúzom a lábát.
1: Kicsit csiklandozom, de kibírom. Ne annyira. Látja már a parkot?
2: Még nem. De igen, most már látom.
1: Kormányozom a lábfejemmel, nehogy ferdén haladjak, és visszasodródjunk.
2: Jól haladunk.
1: Sok vizet ivott?
2: Rengeteget.
1: Nem marja a gyomrát?
2: Élek. Alig tudom felfogni ezt a csodát.
1: De... Hogy történt ez a...
2: Minden este ki szoktam úszni a tengerre. Olyankor korlátlanul szabadnak érzem magamat.
1: Szabadnak?
2: És boldognak.
1: Mennyire van a part?
2: Egész közel.
1: Mi baj?
2: Semmi. Leír a lábam.
1: Nekem? Még inkább.
2: Drága ember. Köszönöm. Megmentette az életemet. Megcsókolhatom.
1: Ha nem undorodik.
2: Undorodom. Maga. Jöjjön. Ne ácsorogjunk válig a vízben.
1: Nem mehetek. Mesterem vagyok.
2: Ki törődik most ezzel? Megmentette az életemet.
1: Hogy megyek vissza a hotelba? Csupaszon vonuljak át a hallon?
2: Majd én felszaladok a szobánkba. Lehozom a papa egyik öltönyét.
1: Nem fog a papa haragudni?
2: Arra, aki a lányát visszahozta a halálba.
1: És milyen súlyú a papa? Körülbelül.
2: Tegnap a szolárium mérlegén 123 volt.
1: 123? Micsoda szerencse. Talán még bő is lesz az öltöny.
2: A parton van a fürdőkabátkám. Jöjjön, abba megtörülközünk.
1: Nem. Itt várok a vízben, amíg visszaér. Elsüllyednék a szégyentől, ha egy ilyen
0: gyönyörű lány, mesztelenül megpillantam.
2: Milyen gyámoltam. Nem tudja felfogni, hogy életem megmentőjét akár hajtja meg, akár nem, hősnek látom.
0: Ne csapja be magát. Ne üljön fel a káprázatoknak. Én aztán tudom, milyen kegyetlenek a káprázatok. Hősnek lát engem, aki a világ gyávája vagyok.
2: Gyáva? Az életét kockáztatta, értem.
0: Nem kockáztattam sem.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Azért gázoltam a tengerbe, hogy végezzek magammal. Hosszú ideje készülöttem a halál. Görögországban akartam végbevinni elhatározásom. Hogy miért éppen itt, azt úgysem értenének, de talán el sem tudnám mondani. Elindultam a tengerben a halál felé. És hogy beljebb haladtam a vízben, hirtelen belehasított a csendbe a maga kiáltása. Már derékig álltam a tengerben. A kiáltás megismétlődött kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, és olyan volt, mintha maga a tenger. Vagy mit tudom én, talán az egész mindenség azt kiáltotta volna. Flória, te hülye! Még mindig nem hallod a hangomat?
2: Maga követő?
0: Klasszika filológus vagyok.
2: És Flórián az mi?
0: A nevem.
2: Maga fázik.
0: Nem fázom.
2: Csak ugye nem jön ki a partra?
0: Nem.
2: Én orvos leszek, már csak 2 vizsgám hiányzik. Előttem nyugodtan lehet mesztelen.
0: Nem.
2: Jó, akkor csókoljon meg itt a vízben. Igen, most megcsókol maga szép, tagadt, klasszika filológus.
0: Köszönöm.
2: Mit köszön még mindig?
0: Sosem fogom megtudni, hogy kettőnk közül kimentettem el a másik életét.
2: Mulatságos feladvány. Egy életen át lehet gondolkodni rajta. Hiszen még meg sem mondtam a nevemet. Heleni Antroposznak hívnak.
0: Antroposznak?
2: Miért van úgy meglepve?
0: Antroposznak. Antroposz a 3 párka közül az, aki ollóval elvágja az emberek életének fonalát.
2: Flórián, én nem vagyok párka.
0: Biztos benne.
2: És amint látja, nem hordok magammal ollót, ha a tengerben úszom.
0: Én nem vagyok egészen magamnál.
2: 2 percen belül itt vagyok a papa öltönyével. Sietek! Fehér neműt is hozok. Mozogjon a vízben a szemben! Rende, várjon, Flória!
1: Siessen! Heleni! Várom! Már nem is fázom!
0: Add minden istenek atya, Kronosz, hogyha visszajön, ne legyen nálam

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Marin Sorescu, Schweig. Mielőtt elragadná, a halál tüzetes orvosi vizitre szólítja újoncait. Fakalapáccsal megkopottatja térd ízületüket, kimondatja velük 33, megkérdi, volt-e odvasfoguk, és hogyan óhajtanak meghalni. Kardálta, rákban. Persze kérdez még egyebet is. A halál valamennyi kérdésére Schweig ezt válaszolta. Csókold meg a seggemet. Miután szerencsésen átestek az orvosi viziten, a halál parancsba adta az újoncoknak, hogy frissen borotváltan és 3 napi hidegelemózsiával jelentkezzenek a túlvilágon. Ott új mundért és fegyvereket oszt, és a holtak életbe vágó érdekeiről szónokol előttük, és harcra buzdítja őket. Csupán Schweig, a derék katona húzódik félre, első világháborús rozsdás mordájára támaszkodik, és a halál valamennyi nyomós érvére most is a szokott választ adja.

0: Hadegény törpök.
1: Oké, Sana, ecseg.
0: Hello, the girl by Sona here, still 090 degrees, 090.

Bertolt Brecht, Sötét időkben, Bölöni Sándor fordítása. Senki sem mondja majd, mikor a diófa megrázta lombját a szélben, hanem mikor a mázoló letiporta a munkásokat. Senki sem mondja majd, mikor a gyermek kavicsot kacsáztatott sebes folyó fodrán, hanem mikor a hatalmas háborúkat előkészítették. Senki sem mondja majd, mikor az asszony itt benyitott a szobába, hanem mikor a munkások ellen szövetkeztek a nagyhatalmas

hatalmak. S azt sem mondja majd senki, sötétek voltak az idők, de megkérdezik, miért hallgattak ekkorban a költők?

0: honnan nem volt. Rofaica. Volt, honnan nem volt. Volt egyszer egy szegény cigányasszony. Ennek a cigányasszonynak annyi gyermeke volt, mint a rostalika, és olyan nagy nyomorúságban éltek, hogy emberi szóval azt még kimondani sem lehet. Napról napra csak az ínség látogatta őket, alig akadt a kunyhójukban egy betevő falat. Már-már meghalt a kéhen. És volt a gyermekek között egy gyönyörű szép leányka. Az apró népség rendjében ő volt a legkisebb, világszép Rofaicának nevezték. Bizony igazat szóltak, akik így nevezték, mert ez a leányka ékesebb volt a fakadó rózsánál, s még a községházán is ki volt téve hirdetménybe, hogy az ő szépségének nincsen párja az egész földkerekségen. Azt mondja egyszer a cigányasszony a gyermekeinek. Jaj, gyermekeim, nem tudok nektek mit főzni. Elmegyek most a faluba, kérek egy kis savanyú káposztát, hogy legalább azt tegyünk. Zárjátok be erősen az ajtót, és ügyeljetek magatokra, amíg haza nem jövök. Jól van, mamó, eredj csak nyugodtan, válaszolták a gyermekek. Bezárták erősen az ajtót, az anyjuk pedig elindult a faluba kéregetni. Járkált szegény cigányasszony házról házra. Adtak is neki bőven mindenféle eleséget. Savanyú káposztát, cipót, lisztet, krumplit. Ki ezt, ki azt? Nem sajnálták tőle, hiszen ismerte őt mindenki. Már nagy batyú volt a hátán. De az elátkozott szakállas farkas éppen ott ólálkodott a környéken, és meglátta, mikor a cigányasszony elment hazulról. Amíg az a falut járta, oda setenkedett a kunyhó ajtajához, s elkezdte zörgetni. És mondta elváltoztatott hangon. Nyissátok ki, drága gyermekeim, mert majdnem leszakad már a vállam a sok savanyú káposzta alatt. Én vagyok az anyácskátok. Fölfelelt erre a legkisebb leány, világszép Rofaica. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. Az elátkozott szakállas ordas alig dugta be a mancsát az ajtórésen, hozzá fogott sikítozni a leány. Jaj, jaj, neked szürke prém van a lábadon, te nem a mi anyánk vagy. Akkor a farkas elfutott a kovácshoz. Hé, te kovács, gyere gyorsan! Égesd le a szőrt az egyik lábamról! Úgy csináld, hogy még egy szál se maradjon rajta, és szép barna legyen majd a bőröm, ahol leperzseled. Amikor a kovács megcselekedte a parancsolatot, az ordasállat visszatért a kunyhóhoz. Megint zörög az ajtón. Nyissátok ki, gyermekeim! Kiszól neki a szép leány. Tedd csak be a lábad az ajtó résen, hadd lássuk milyen. Ha szürke prém borítja, nem nyitjuk ám ki, mert akkor te a farkas vagy. De ha olyan szép barna a bőröd, mint a miénk, be fogunk engedni, mert akkor valóban te vagy az anyánk. A farkas azt a lábát dugta be a résen, amelyiket leperzselte a kovács. Örvendezni, lármázni kezdtek odabent a gyermekek. Ez nem a farkas lába. Nézzétek, nincsen rajta szürke prém. Hazajött a mamóka, hazajött a mamóka. Siettek, kikulcsolták a zárat, és megnyitották az ajtót. Ám a farkas abban a pillanatban berontott a házba, szájába kapta a legszebb leányt, és már vitte is. Elragadta, és fölfalta. Hazaér a cigányasszony, rögtön körül fogják a gyermekek, sírnak, rínak.
1: Jaj, mamóka,
0: panaszolják.
1: Amíg te a faluban voltál, itt járt az elátkozott szakállas farkas, és lenyelte a legszebb leányodat, közülünk a legkisebbet, világszép Rofaicát.
0: Feleli erre a cigányasszony. Nem baj, gyermekeim. Ha lenyelte, majd vissza is bocsájtja a torkán,
1: Meglátjátok, hamarosan itt lesz köztetek újra a kis hugocskátok, és még szebben fog tündökölni, mint valaha.

Mivel a faluban nagyon sok lisztet kapott, kenyérsütéshez fogott a cigányasszony. Beleöntötte a lisztet a teknőbe, elkészítette a tésztát, és dagasztani kezdett. Amikor a kemence már úgy be volt fűtve, hogy kívül pirosabban izzott, mint belül, odaállított a farkas. Köszön a cigányasszonynak. Adjon Isten jó napot, cigányasszony! Légy szerencsés és ezüstös! Légy szerencsés és ezüstös te is, szakállas farkas! Mit csinálsz ilyen serényen, cigányasszony? Én bizony kenyeret sütök. Éppen most akarom berakni a kemencébe, de úgy megkelt ez a tészta, hogy nem tudom, nem törik el alatta a kenyérhányó lapátom, ha ráteszem. Gyere már, ülj rá a lapátra, hadd nézzem, milyen erős. Ha tégedet megbír, akkor a kenyeret is megbírja majd. Szót fogadott a farkas, odament a lapáthoz. Elhelyezkedett rajta szépen. A cigányasszony meg hirtelen belökte az izzó kemencébe. Ordított a farkas kegyetlenül. Jaj, vegyél ki ebből a kemencéből, mert rögtön hamuvá égek. Inkább visszabocsájtom a torkomon a legkisebb leányodat. Meglátod, még szebb lesz, mint valaha. A cigányasszony kihúzta a farkast a lángok közül, az meg visszabocsájtotta a torkán a gyönyörű leányt. Ahogyan lenyelte, ugyanolyan épségben eladó hajadonnál serdülten adta ki a földre. És Rofoica még százszor szebb volt, mint annak előtte. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja nőtt, mint a világvégi éjszaka. Akkor a cigányasszony megragadta a kenyérhányó lapátot, és a farkast megint bedobta a kemencébe. Végig várta, amíg parázsá szénné pernyévé válik odabent, aztán kikotorta a hamut egy serpenyőbe, levitte a tóhoz, és ráhintette a vízre. Nem is sejtette, hogy az a víz az életvize, amely föltámaszt minden halálnak adott teremtményt. A tóban kezdett életre kelni a farkas is, aki valójában egy szépséges legény volt. Csak azt az átkot tette reá egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járja a világot, míg élő testét tűzzel meg nem égetik, haló porát tóvizébe nem vetik, és csak akkor szabadulhat meg végleg az átok alól, ha hamvaiból föltámadva Rofoica után kiállt, s az hátraforgó szavaira. Másnap a cigányasszony meg a leánya, világszép Rofoica, hazafelé jöttek a faluból két nagy batyúval a hátukon. Ott kellett elhaladniuk a tó mellett. Azt mondja a cigányasszony. Te Rofoica, mutatok neked valamit. Mit akarsz mutatni, mamókám? Nézd csak, ide hintettem bele tegnap a farkas hamvait, ebbe a nagy vízbe. Alig, hogy ezt kiejtette a száján, énekszó hangzott fel a közelükben. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. Széjjel nézett a cigányasszony, forgatta a fejét erre is, arra is, de senki lélek nem akadt a szem elé. Nem tudta elgondolni, honnan jöhet az énekszó. Jaj, drága istenkém, mi ez, amit hallok? Suttogja érte. Hátrafordul Rofoica is, és azt látja, hogy a tó mélyén éppen akkor veti le magáról szürke ordas bőrét a farkas, és válik belőle egy gyönyörű ifjú legény. És megint énekbe kezd. Rofoica, szép leányka, két szemeddel tekints vissza. A cigányasszony újra figyelgetni kezdett. Jobbra is, balra is, hát ha megpillantja, ki énekel, amikor nagy zúgással, morajlással feltornyosult a tóvize. Hány torogtak a rettenetes hullámok, s vetették a tajtékokat az égig, mintha megrendült volna az egész világ. Rémület szállta meg a cigányasszonyt, ledobta hátáról a batyuját, s mindent odahagyva megfutamodott.
meg sem állt a rengeteg erdőig, ahol elbújt a bokrok között. A farkasból visszaváltozott legény pedig kijött a tóból, s odalépett Rofoicához, aki nem mozdult el a helyéről. Gyöngéden megölelte, megcsókolta, és arra kérte a leányt, legyen a felesége. Hazavitte az anyjához, s nagy lakodalmat állítottak. Amikor a cigányasszony hazamerészkedett az erdőből, a faluban már javában folyt a labzik. Úgy mulattak, hogy a világ végét lehetett gondolni, olyan óbégatás volt. A cigányasszony megszólított egy szembejövő embert. Mondd már, mi ez a nagy vigasság, mi ez a nagy mulatság? Feleli az ember. Elbeszélem neked, mert látom, nem tudod. Az elátkozott szakállas farkas lenyelte, aztán meg visszabocsájtotta a torkán világszép Rofoicát. De az a farkas valójában egy daliás legény volt, csak megátkozta egy boszorkány, hogy mindaddig szakállas ordasként járjon, míg élő test halóporát tóvizébe nem vetik. És csak akkor szabadulhatott meg végleg az átoktól, mikor hamvaiból föltámadva Rofoica után kiáltott, s az hátrafordult szavaira. Feleségül is kérte Rofoicát, amint letelt róla az átok. Ők csinálják ezt a nagy vigasságot, ország világ eljött a lakodalmukra. Fogja magát a cigányasszony, bemegy a mulatókhoz. Adjon Isten jó napot, legények! Jár kell a lakodalmas népek közt, keresi a leányt. De nem leli sehol. Jaj, hát hol lehet, hol lehet? Bizony éppen a vőlegénnyel van a szobában. Ott fekszenek az ágyon. Akkor a cigányasszony kiáltozni kezdte Rofoica nevét. Ahogy ezt a leány meghallotta, azon mód kiugrott a kedvesem elől az ágyból. Megijedt, hogy az anyja földig veri, amiért meg sem kérdezte, engedi-e neme, és a tudta nélkül férjhez ment. Nem felelt a kiáltásra. A cigányasszony bánatosan megfordult, indult volna kifelé. Amikor hirtelen megpillantotta a leányát. Látta, hogy világszép Rofoica mennyasszonyi ruhában szökik előle, és bebújik az ajtó mögött egy teknő alá, hogy ő ne vegye észre. Sírva szólt utána. Rofoica, szép leányom, két szemeddel tekints vissza. Ám a leány nem válaszolt. A cigányasszony odament, megemelte a teknőt, de Rofoica rémülten fölugrott és kiszaladt az udvarra. Félelmében rózsatővé változott, és beleszökkent a kútba. Megsiratta szépen a cigányasszony, aztán szomorúan hazatért. És tódultak a népek a kúthoz, mert egy hét ország hírű szép rózsaág nőtt benne, amin olyan égő piros rózsavirágok nyíltak, mint a tűzláng. Sorakoztak a legények, szakították a rózsákat, tették a kalapjuk mellé. Minden legény megfordult már a kútnál, csak egy valaki nem volt még. És akkor énekelni kezdett Rofoica, hát ha azzal oda tudja csalni a kedvesét is. Oda is futott, mihelyst megütötte a fülét az énekszó, de leány helyett egy kútvizében gyökerező rózsaágat talált, tele égő piros rózsákkal, amelyek úgy tündököltek, mint az apró mágiácskák lángjai. Ahogy húzta a vizet, belehajolt a kútba, hogy szakítson egy szálat. Hát egy bimbós ág magától levált a bokrocskáról, és a vödrébe röppent. Fogta a legény a rózsaszálat, és felszúrta a kalapja mellé. Így toppant be az anyjához. Nézz ide, mamókám, mit hoztam neked? Honnan van ez a szép rózsavirág, édesfiam? Találtam, mamókám. És a mennyasszonyodat még nem találtad meg? Nem, őt még nem találtam meg. Nem szólt többet a legény, kiment az udvarra. Az anyja pedig fogta a virágot, beleállította egy pohár vízbe, és az asztal közepére tette. Egyszer csak azt látja, hogy a rózsabimbó szirma kinyílik, és előszökken belőle a fia mennyasszonya.
tündökölt, égett a gyönyörűségtől világszép rofaica. Olyan ékes piros volt az orcája, hogy majd kicsattant. Jobb vállán a napsugár ült aranymadár képében, bal vállán a holdsugár ült ezüstmadár képében, és olyan hosszú fekete haja volt, mint a világvégi éjszaka. Az asszony rögtön hívta a fiát. Jaj, drága fiam, gyere csak, csoda történt! Soha ne legyen kegyelem az életemnek, ha nem jössz ide megnézni. Háljak meg, ha nem jössz! Jól van, mamó, megyek már, csak ne rikoltozz. Vissza is jön a legény, és azt látja, hogy az ő mátkája világszép profoica ülött a széken, és még gyönyörűbb, mint valaha. Odafutott hozzá, és boldogan a karjaiba kapta. Ebben a pillanatban kitárult az ajtó, belépett profoica anyja. Jaj, szépséges leányom! Kiáltja a cigányasszony. Hát te élsz! Profoica akkor odalépett az anyjához, megölelte és megcsókolta, és azt mondta. Bocsáss meg nekem, mamókám, de én úgy szeretem ezt a legényt, hogy mindent megtennék érte. Én szabadítottam őt föl a nehéz szó alól, amivel megátkozták, hogy farkasként járjon a világban. És most ismét visszaváltozott emberré. Kérlek, engedd meg, hogy együtt éljek vele. Feleli erre az anyja. Ó, szépséges leányom, hát már hogy ne engedném? Éljetek csak együtt, éljetek boldogan. És még egyszer megtartották a lakodalmat. Máig is élnek. Ahogyan hallottam, én is úgy mondtam.

0: Dolgoz, macska! Egy legény elvett feleségül egy dologtalan gazdag leányt. Mégpedig azt fogadta, hogy sohasem veri meg. Az ifjú asszony sohasem dolgozott, kálkodni és egyéb hitvány dolgot követni. Nem is verte meg az ura egyszer sem, hanem egy reggel, mikor dologra ment, a macskához így szólott.
1: Azt parancsolom meg,
0: vette macska, hogy míg én oda leszek, te mindent dolgozz, amit kell. A házat szépen kitakarítsd, délre ételt készíts, s még egy orsó fonalat is fony, mert ha nem, mikor hazajövök, úgy megverlek, hogy megemlegetek. A macska a tűzhelyen szunyókálva végighallgatta a beszédet. De az asszony azt gondolta magában, hogy ez az én emberem megbolondult.

Mert megbolondult, és azt mondta. Miért parancsolójához nem ért? Ért, nem ért, nekem mindegy, feleség. Mindezt meg nem teszi, meglásd, úgy megverem, hogy sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram. De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, és mikor hazament, a macska akkor is szúnyogott, és még mondta.

sokért fel nem kéne venni. Azzal elment dolgára, az asszony pedig bíztatni kezdte a macskát. Dolgozz, macska, mert ma megver az uram. De a macska nem dolgozott. Elment az asszony több házhoz, s mikor hazament, a macska akkor is szunyókált, s a tűz is kialudt. Ismét mondta. Szíts fel a tüzet, macska, s dolgozz, mert ma megverődöl. De a macska nem dolgozott. Hazajő a gazda, széjjel néz, s hát minden rosszul van. Előrántja a macskát, felköti a felesége hátára, s addig veri, míg a felesége imádkozni kezd. Ne üsse azt a macskát, mert az nem hibás, az nem ért azokhoz a dolgokhoz. Fogadod-e hát, hogy helyette mindent véghez viszel? Kérdi az ura. Véghez viszek még többet is, mint amennyit neki parancsol, csak ne üsse többet szegényt. Feleli az asszony. Az ifjú asszony hazafutott az anyjához, s elpanaszolta a dolgot, s azt mondta. Megfogadtam, hogy a macska helyett minden dolgot eligazítok, csak ne verje a hátamon olyan halálra. Hozzászólott az apja is. Ha megfogadtad, tedd is meg, mert ha nem, a macska holnap is megverődik. És ezzel hazaküldte az urát. Másnap reggel is megparancsolta a gazda a macskának, mit tegyen, de semmit sem tett meg most is. Azért hát a gazda ismét megverte a felesége hátán. Az ifjú asszony akkor is hazafutott paraszra, de az apja úgy visszakergette, hogy a lába sem érte a földet. Harmadnap reggel is elmondta a gazda a macskának a harmadik parancsolatot. De a macska nem tudta végighallgatni. Úgy meg volt ijedve, nem is dolgozott akkor sem semmit. Hanem most mindent eligazított helyette az ifjú asszony. Most nem felejtette el, hogy mit fogadott volt. Hozott, ételt készített, sepregetett, s mindent tett, amit kellett. Mert sajnálta lelkéből azt a szegény macskát, hogy amikor az ura veri, az ő hátába a körmét kinnyába mind beleaggatja. Aztán még a kétrétű ostornak a vége a macskán túl az ő hátát is megjárkálta minden ütéssel. Mikor az ura hazajött, hát minden jól van, és mondogatta. Ne félj, macska, most nem bántlak. Az asszony örömmel terítette meg az asztalt, az ennivalót előtette, s jól laktak jó kedvel. Azután minden nap úgy volt. A macska többször nem verődött meg, s az ifjú asszonyból olyan gazdasszony lett, hogy ugyan helyben.

0: Vásott karom és enyves talp. Vásott karom és enyves talp hírhet macskapárnak számított.
1: Jó névnek örültek, mint vándorszínészek, zenészek, kötéltáncosok,
0: színeváltó klaunok és akrobaták. A Victoria Parkban ütöttek tanyát, de ez csak főhadiszállás volt, míg csavarogtak a városon át. Ismerték őket a Kertvárosban, Launceston téren és a Kensingtonon. Mondom, akkora volt a hírnevük, hogy egy macskapárt ez már szinte nyom. Ha alaksori ablak tárva merett, csatatérre hasonlított a terep, vagy foghias lett fönn a tető, s beszivárgott résein át az eső, ha kihúzva találtál bármi fiókot, vagy téli pulóvered elkutyulódott, ha az egyik lány épp megvacsorázott, s öltözvény gyönnyaklánca hiányzott, így szól a család.
2: A bitangja, a macska!
0: Vásott karom volt!
2: Vagy enyves talp!
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyta. Vásott karom és enyves talp csuda könnyedséggel elelcsevegett, de macska betörőként is feltört, élményszám tört fel üzleteket. A Victoria Park sűrűjén laktak, nem volt állandó munkahelyük. Szívesen eldumcsiztak a rendőrrel, s oly jó pofa mód, hogy az is velük. Ha leült a család a vasárnap ebédhez, melytől nem bánja, de bárja, kövér lesz, argentin marha szelet, s a köret. Ám nézd, a szakács jön, s megtöretett hangon szól, attól félek ezúttal, holnap délig kell várni a koszttal, eltűnt a sütőből a hús, így áll, hopsza. Így szól a család.
2: A bitangja, a macska.
0: Vásott karom volt.
2: Vagy enyves talp.
0: S a dolgot többnyire ennyibe hagyja. Vásott karom és enyves talp csuda szép összhangban működött. Hol az időjárást, hol a véletlen gyanítottad a történtek mögött. Hurrikánként sűvítettek a házon át, s az esküdrá nem lesz-e hamis, hogy vásott karom volt.
2: Vagy enyves talp.
0: Kitagadhatná, hogy ez is, meg az is. S ha veszett robajoktól reng az ebédlő, vagy az éléskamrát tüzdeli ménykő, vagy a könyvtárból pendül fel a mingkori váza repedvén gyöngyszavú ping, így szól a család.
2: Melyik itt? Melyikük?
0: Vásott karom volt!
2: És enyves talp!
0: És nincs, aki bírna velük.

A macska cicó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt három fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondja az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe három pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiújé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő menyasszonyt kapni az erdőbe. Ahogy ment, mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicót. A másik két testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép menyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a menyasszonya. A legnagyobbik mondta, hogy az övé gróf kisasszony. Hogy az övé báró kisasszony, mondta a közbenső. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a menyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A két nagyobbik fiú örömmel ment a menyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsult. Azt mondja neki. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a menyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macskacicótól hogy vigye? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macskacicó jött elő. Egyik cicó ezüst virágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a menyasszony összeillesztgette mind egy csokorba. A másik két királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindeniké nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja meg már ki a menyasszony, de csak azt felelte, hogy majd meglátja. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a menyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak. A két nagyobb örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta. Azt mondja. Édes kicsi mátka, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a menyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvas fát. Előjöttek a kis cicók. Az egyik aranyszálat, a másik ezüst szálat, a harmadik gyémánt szálat hozott. A menyasszony megszűnte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A két nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg, ki a menyasszonyod? Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a menyasszonyát. A két nagyobbik örvendezve ment a menyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult.
arra gondolt, hogyan vigye ő a macskacicót haza. Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macskacicó ott várta az erdő szélén. Megint azt mondja neki: édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd, miért búsulsz? Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindegyik vigye haza a menyasszonyát. Én téged, cicót, hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. Azt se tudta, hogy mit csináljon, nagyon meg volt ijedve. De a királykisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért. De ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam királykisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó, lovak. Beült a királyfi a királykisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta. Így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda. De ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat. Incidától Boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.

a macska meg az egér barátsága. Egy macska megismerkedett egyszer egy egérrel, s addig-addig mondogatta neki, hogy így meg úgy szereti, míg az egér rá nem állt, hogy egy házba költözne, és közös háztartást vezetne. Hanem télire készletet kell ám gyűjteni, különben felkopik az águnk, mondta a macska. Neked, egérke, különben is vigyáznod kell, hová dugod az orrodat, még utóbb beleesel valami csapdába. A jó tanácsot tett követte. Vettek egy kis bödön zsírt, csak azt nem tudták, hová dugják. Hosszas töprengés után azt mondta a macska. Nem tudom, hol lehetne jobb helyen, mint a templomban. Onnét ugyan senki el nem meri lopni. Letesszük az oltár alá, s addig hozzá sem nyúlunk, míg a szükség rá nem kényszerít. Biztonságba helyezték hát a bödönt, de kis idő múlva nagy étvágya támadta macskának a zsírra, s így szólt az egérhez. Hallod-e, egérke? Néném asszony meghívott keresztkonának, gyönyörű cicája született, szép fehér zsemle foltos, azt kell kereszt íz alá tettem. Adj nekem kimenőt már, viseld gondját a háznak. Csak menj Isten nevében, felelte az egér. S ha valami jót teszel, gondolj rám. Magam is innék egy gyűszűnyi áldomást abból a keresztelői asszonyból. Persze egy árva szó sem volt igaz az egészből. A macskának nem volt se nénye asszonya, se keresztapának nem hívták meg. Ment egyenest a templomba, odaosont a bödönhöz, nyelni kezdte a zsírt, mind lenyalta a fölét. Mikor jól lakott, sétált egyet a háztetőkön, nézelődött, szemlélődött, aztán leheveredett, elnyúlt a napon, s nyalta elégedetten a bajuszát, valahányszor eszébe jutott a zsíros bödön. Nem is ment haza előbb, csak este felé. Na, megjöttél, fogadta az egér. Biztosan jól mulattál. Megjárna, felelte a macska. Hát a kicsinek mi lett a neve? Tudakolta tovább az egér. Lefölét, vetette oda kurtán a macska. Lefölét, kiáltott fel ámulva az egér. Furcsa név, életemben ilyet nem hallottam még. Vagy a ti családotokban talán szokásos? Furcsa, nem furcsa, semmivel sem rosszabb holmi morzsa falónál, ahogy a te keresztkölykeidnél járja. Vágt el a vitát a macska. Nem sokkal ezután megint csiklandozni kezdte a macska ínyét az étvár. Igazán megtehetnéd újra a kedvemért, hogy egyedül viseled gondját a háznak, mondta. Engem megint keresztkomának hívnak, nem utasíthatom vissza. Olyan szép fehér sáv van a cica nyakán. A jóságos egérke megint beleegyezett, a macska meg elosont a kertek alatt, belopódzott a templomba, és félig kinyalta a zsíros bödönt. Hiába, mindig az esik a legjobban, amit maga eszik az ember, mondta, és szerfölött elégedett volt a napi munkájával. Ahogy hazaért, kérdi az egér. Hát ennek a gyereknek ugyan mi lett a neve? Befelét, felelte a macska. Hogy mondod, befelét? Életemben nem hallottam még ezt a nevet. Fogadjunk, hogy nincs is benne a kalendáriumban. Hanem a macskának összefutott a nyál a szájában, valahányszor a bödönre gondolt. Három az igazság, mondta az egérnek. Megint keresztelőre hívnak. A kicsi fekete, mint a szurok, csak a mancsa fehér, de azon kívül aztán egy szál nem sok, annyi fehér szőre sincsen. Az ilyesmi nagy ritkaság, minden szent időben egyszer, ha megesik, ugye elengedsz. Lefölét, befelét, mormolta az egér. Olyan fura nevek, annyit tűnődöm rajtuk. Mert folyton itthon kuksolsz a szürke házi ruhádban, hagyod, hogy a hajad a nyakadban őjön, és képzelődöl, felelte a macska. Így van az, ha valaki ki sem teszi a lábát a szobából. Míg a macska odajárt, az egér kitakarította, rendbe tette a házat.
A pákosztos macska meg ez alatt kinyalta mindegy cseppig a zsírt a bödömből. Addig úgy sincs nyugta tőle az embernek, amíg mindet meg nem ette, mondta magában, és csak késő este tért haza, kövéren, jól lakottan. Az egérnek az volt az első dolga, hogy a harmadik keresztfiú nevét tudakolta. Biztosra veszem, hogy ez sem fog tetszeni neked, felelte a macska. Úgy hívják, hogy Cseppetsen. Cseppetsen? Kiáltotta az egér. Ez a legmegtökkentőbb név valamennyi közt. Még sosem találkoztam vele nyomtatásban. Cseppetsen. Vajon mit jelent ez? Fejét csóválta, összegömbölyödött, és lefeküdt aludni. Ettől fogva senki nem hívta többé keresztkomának a macskát. Beköszöntött a tél, odakint már nem akadt semmi ennivaló. Akkor az egérnek eszébe jutott a macska bölcs tanácsa. Gyerünk, barátom, mondta neki, keressük meg a bödönünket. Bezzeg, most jól esik majd neked, akárha az ablakot nyalogatnád. Útnak indultak, s ahogy odaértek a templomba, ott volt a bödön a helyén. Csak hogy üresen. Ó, most látom csak, mi történt. Most derül ki, milyen barátom vagy, kiáltotta az egér. Azzal, hogy keresztelőre még fölfaltad az egészet, előbb le a fölét, aztán be a felét, végül nem hagytál. Nem hallgatsz? Rivalt rá a macska. Ha még egy szót szólsz, bekaplak. Cseppet sem, mondta a szegény egér, mert már a nyelvén volt, s akarta, nem akarta, kiszaladt a száján. A macska utána ugrott, de az egér gyorsabb volt, elszaladt. Azóta is vigyázz, hogy ne találkozzék a macska.

0: Csiribí csiribá.
1: Ismered-e Csiribí csiribát? A fő cica mágus urat? Mert nincs vita híres alak. Csiba hát idesüs. A sok új figurát maga ötli ki. Egy maga csak. Cica nem lakik erre furább. Alkotja magán monopóliumát, csupa kunszt, cseles és csalafinta, csupa zűr, csupa trükk, csupa hinta. Csalicselt soha nem véd, kavarint, keverint, s mire már kifigyelnéd, becsap újra, megint. Tanulhat a mester is épp eleget, ahol ő veti hányja a bősz cseleket. Fuscic, húskisic, hú, csudavic! Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagyészt, ezt a cseles csiribí csiribát. Kicsi és puha az egész, feketélik akár a korom. Kapu néki a lyuk vagy a rés, alig unyi palánkon oson. Bubit ászt emelinteni kész, napi csínje a kockavetés. Noha azt, aki nézi, csúnyán megigézi, bemesélve, hogy ő egerész. Kurikázza kerek fadugót, Jenny sült halad és kanalad, s ha kést keresed, kutatod, s hiszed, újra kezedbe akad, hiszen épp ide tetted. Ágyő, odalőn, odakint van a késed a kerti fűvön. Hú, buta vicc. Nézd, no nézd ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles, csiribí csiribát. Gyarakodva oson, s remegőn, mint aki égtelenül fél. S fönt hallani, sír a tetőn, noha itt heverészik a tűznél. S itt hallani néha a tűznél, noha fönt kaparász a tetőn. Legalábbis ilyenkor a hang idelent szól. Se csodát, idelen odafönn, csak a bűvös erő magyarázza. Más példa. Kiállt a család, a cicát hívogatja a házba, noha rég odabent a galád. S az imént cselezett ez a mágusi macska. Hét szép cicakölyköt egy ócska kalapba. Hú, fura vicc. Nézd, na nézd, ezt a csibészt, ezt a nagy észt, ezt a cseles, Chiribí, chiribá.

Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3, hallgass!

0: schwingen und jetzt umdrehen, das andere Bein schwingt und vorrück pendeln lassen, eins, zwei, höher hinauf schwingen, rauf und Schwung.
1: Egy telefonbeszélgetés lesz Bécs és Budapest között. Ez a telefon, ez egy budapesti vállalati irodában van, az a telefon pedig egy bécsi szálloda portáján.
2: Hello?
3: Hallo, guten Tag. Ich bin hier. Entschuldigung, du bist Hotel Wien.
2: Ich bin Hotel Wien. Ja,
3: du bist Hotel Wien.
2: Ja.
3: Aber ich bin Budapest, nicht Hotel. Ich bin
2: Budapest. Ich bin Hotel. Ich bin nicht Budapest.
3: Und bitte schön, ist meine sehr ist ein.
2: Ich bin.
3: Mein Freund ist ein Hotel Wien. Mein Freund.
2: Ja.
3: Nicht hinein. Mein Freund ist ungarisch. Megrugod ugrálisch. Hat mir
2: ja.
3: Gesagt.
2: Ja.
3: Mein Freund ist im Hotel und der ist ich muss.
2: Ja,
3: ich muss. Nein.
2: Ja, ich bin.
3: Ich muss mein Freund.
2: Jöjjön
3: rád a nehézség, hát ilyen nincs.
2: Te vagy az?
3: Miért nem beszélsz magyarul, te?
2: Te lófej, mi? Megismertem a hangodat.
3: Miért nem beszélsz magyarul?
2: Valaki németül rekeged.
3: Én voltam az. A németül szólaltál meg.
2: Ja, te mondtam, hogy németül beszélt valaki.
3: Én azért, hogy azt hittem, hogy te német vagy. De
2: tudtam, hogy te beszélsz németül.
3: Hát bólintottam, nem figyel.
2: Na jó. Na figyelj, apa, honnan beszélsz?
3: A vállalat.
2: De tudsz honnan beszélni?
3: Hát hogyne, persze, a titkárőnek nagyobb füle van, mint fogal, meg minden.
2: Na jó, akkor azt mondd meg, hogy amit megbeszéltünk, azok közül mi kell, mit vigye.
3: Na figyelj, nem mondom, hogy mi van, jó?
2: Jó.
3: Akkor...
2: Jó, akkor csak te csak mondd.
3: Jó, te csak úgy, érts egyet vele, nem kell semmit mondani, érted, majd én mondom,
2: hogy...
3: Na Balázs, figyelj, a kertelestre azt tudod melyik, ugye ezt? Érted?
2: Igen.
3: Na most a Kertnerstrasszen, hogy kimész egész a Stefán Kirchhegen, ott balra kanyarodsz, és ott van egy ilyen kis tér, ott van egy hangszerbolt, és hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, érted? De,
2: hol van ez?
3: Új, a Stefán Kirchhegen réjén szembe, ott van egy kis ilyen teraszok, ilyen presszók, és ott van egy hangszerbolt.
2: Ne, ott fegyverbolt
3: van. Befognád a pofádat?

0: azt a mocskosat, figyelj ide, ide szívem. Lehet, hogy ott van fegyverbolt, de te a hangszerboltba mész, érted? És hozol nekem egy hegedűt tokkal, vonóval, érted már?
1: Nem értem, hát most te zenélni tanulsz?
0: Igen, nagymamának el akarom játszani a Brandenburgi koncertet, érted? Figyelj ide, te én nem is tudok, te puputeve, ide figyelj. Ott van egy hangszerbolt, megismered a kirakatot, figyelj rám. Például van benne távcsöves nagybőgő, érted már? Meg hangtompítós klarinét, érted? És hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, de ne Stradivárit hozzál, te figyelsz, hanem Röhmöt 8 mm-es, érted? Egyik húr el, jön a másik helyre, érted? Gáz hegedű, érted már?
1: Konyhába akarsz hegedűt?
0: Igen, az ötborsó főzeleket abban akarom melegíteni. Hozol nekem egy hegedű tokkal vonóval, figyelsz, és olyan tokot hozzál, hogy a hónalán is be lehet tenni, érted?
1: Izzadni fog állam.
0: Nem baj, azt használom majd dezodornak, ezt téged ne zavarjon. Légy szíves, hozzá...
1: De most nem értem,
0: figyelj,
1: hát mit vigyek?
0: Baláska, most mondom, hozzá legalább 50 darab gyantát, érted?
1: Ilyen szőrös a lába?
0: Igen. Így, ahogy mondod, Őzikét játszom egy új természetfilmben. A szarvasbőgésben.
1: Ne viccelj, most akkor figyelj, mit vigyek? Várjál.
0: Semmit. Én nem is tudom, te miért nem települtél Ausztráliába például? Elmentél volna a kengurunak a farkadra támaszkodhatál volna, érted? És jól megélnél belőle.
1: Várjál, most lejár a vonal. Mit
0: de most miért kell ezt velem csinálni?
1: Mit
0: ne hozzá, hagyjál
1: békén.
0: Ugyan nevetség.
1: Mit vigyek?
0: Figyelj, ugyan nevetség.
1: Mit vigyek?
0: Figyelj ide most, hát tényleg ne idegesítsél föl. Bemész ott a gürtlön, van egy nagy ABC-ról.

0: Tetszik érteni?
1: Nem értem, de most várjál, most végül is mit vigyel?
0: Semmit. Semmit ne vigyél, telepedjél le, vagy menj ki Dél-Afrikába,
1: hova csinál magad? Várjál, más nem kell.
0: Na jó, figyelj Baláska, utoljára tényleg szedd össze magad. A külső autópályán van egy ilyen használt autópiac, és mellette van egy alkatrész üzlet, érted? Egy svéd alkatrész üzlet, megismered a kirakatot, színes képek vannak benne, férfiak, nők, és hozol nekem egy
1: alkatrész. Ez autó alkatrész?
0: Hát persze, hogyne. Világos, be akarok építeni az asszony, meg kuplungtárcsát, hát logikus. Ilyen állat nem lehet, Baláska. Figyelj ide, kicsi szívem, színes újságok vannak a kirakatban, figyelsz rám?
1: Igen.
0: Férfiak, nők ruha nélkül boldogok, érted? Ottan sokan vannak, és...
1: Ez valami nyári párt értekezlet?
0: Na jó, kész. Téma be van fejezve.
1: Na most várjál Baláska. Apa, most akkor mit vigyek
0: semmit,
1: arról?
0: Semmit, Baláska, felejts el. Csak kellemetlenséget okozó, semmit ne hozzá.
1: De ne viccelj, és amit megbeszéltünk Balázs, otthon, figyelj, hogy ne, a gáztisztoly, a Rambo 3 és a pornófüzet nem köl.
0: Anyád!

0: Na, ebben jó, be kalfoltam ebben az autóval, mert megint beköpte a gyertya. Nekem most egy Ladám van egyébként, előtt most picsom volt. Magának milyen kocsia van?
1: Nekem
2: Fiat Pinocchio.
0: Magának milyen autója van?
3: Nekem menekült Dacia-m van.
0: Milyen van magának?
3: Menekült Dacia-m.
0: Az milyen?
3: Szörös a gumia.
0: Na most az az igazság, hogy régen, nem tudom, hogy volt, de a régi jó kocsikban nem köpte így be a gyertyát, hogy beköpte a gyertyát?
2: A gyertyát nem köpték be, hanem aki kicsit gyanús volt, azok a A főnök szólt nekünk, kimentünk, úgy elvittük az illetőt, aki gyanús volt, hogy azóta sincs meg. Hát a családtagnak,
0: a családtagoknak
2: azt mondtuk, hogy ő menekülés közben tarkon lőtte saját magát.
3: Náluk reggel 8-ra kellett menni.
0: Maga 8-ra? Mi, aki később ment, abban mi volt?
3: Hát aki később, azt nem végezték ki.
0: Na most az az igazság, bocsánatot, magának a régi szép időnk, de milyen kocsia volt?
2: Pobjadán volt.
0: Ó, és milyen színű volt?
2: Az KB barna volt.
0: Bocsássa meg, le volt függönyödve?
2: Hátul gyári karnissal el volt kátva,
0: hogy mi?
2: Hátul meg volt egy ilyen mozgatható mátyásszobor.
3: Csipel jártam.
0: Csipel? Hát az amerikai, azt tudom.
3: Nem volt az amerikai.
0: Nem, az amerikai.
3: Nem volt amerikai. Rá volt írva ciri betűkkel. Chevrolet.
0: Az amerikai volt.
3: Lehet, hogy annak ide amerikai, de aztán jártál hozzá.
0: Persze.
3: Nekem nagyon sok történetem volt az a csipel. Mentünk vadászni. Aztán jött ennek idején volt a kinyílt szemesztár. Aztán ugye elmentünk vadászni. Aztán, ahogy beállt a célkeresztbe a gömb, akkor kellett volna jönni jobbról az ős utána.
0: És akkor mi?
3: Úgy ott megbeszélve, jobbról az ős uta, de lekéstem, az előző vadászaton volt még.
0: Igen.
3: Aztán néha nekem kellett beugrani az ős uta helyére.
0: Láttam, még most is tetszik sárkányt.
3: Húzom a lábamat,
0: a sörét az eltalálja. Na most nekem nagyon szép kocsim volt, nekem egy bogárlátú kocsim volt, mert hátul ült a bogár, és egy összecsukató felfújható pitófa is volt benne, persze. Sokat járt annak idején vidékre is, 60-ban.
2: 60-ban?
0: 60-ban, be az András út 60-ban, igen. Ott volt a mávó.
2: Milyen?
0: A mávó, mávótam, hogy sokat azért mondom, hogy oda jártam. Megmondom őszintén magának, hogy tisztelnére jártam nekem, volt egy gyönyörű ziszán, 78 méter hosszú, 28 méter széles volt. Alva jártunk díszemlére, maga járt díszemlére?
2: Jártam.
0: Hol voltak maga?
2: Bebújtunk a bokorba.
0: Miért?
2: Hát ott bújkáltunk és ott fogtuk a kulákot. Volt a kis papírra le volt takarva.
3: Hát, anna. Mentjük a jippel, föl akartuk avatni a Galga hévizet. Ott álltunk a város határában.
0: És mi volt?
3: Hát egyszer csak látom, elfogy az út.
0: És akkor gond?
3: Nem volt gond, nem estem ki egyszer. Megnyomtam egy másik gombot.
0: Ha persze jöttek az utat építeni, mi?
3: Nem.
0: Hát akkor?
3: Szétlőttük a város.
0: Jó. Na most az az igazság, hogy nagy meglepetések voltak, még az 50-es évektől visszafelé is találnak, volt egy jó történet.

0: A 40-es évek közepén bejött hozzánk négy pucsmás ember, érthetetlen módon beszélgettek, de elvették édesapám egy zsebóráját.
1: Kik voltak ezek az emberek?
0: A Máté Szalkai betlemesek.
1: De mi volt ráírva az óra fedelére? Megismer az óra? Mi volt ráírva a fedelére?
0: Ráírva, hogy Gróf Desefi Arisztid.
1: Édesapját nem így hívtak.
0: De az illegalitásban ez volt a fedőneve.
2: Én nekem a főnököm az fehér terrorista volt.
1: Fehér terrorista?
2: Fehér terrorista. Persze, aztán addig bujkált a napon, amíg teljesen vörös katona lett.
1: Magának meg egy tréfás főnöke volt, ha jól emlékszem.
0: Az főnököm. Mindig az 5 órakor fiúk indulunk, bementünk egy nagy bérház udvarára, az egész lakosságot levezényelt az udvarra, azt mondja, hogy játék következik, nyelvi játék. Néztünk csak, szóval most következik a Barkóba, hogy kilő téged Tarkóba. Aztán majd megyünk a Markóba.
1: Hülye viszont.
2: Maguknál volt védőital?
1: Hogyne, páncélozott teja volt, persze, azt kell. Az az igazság, hogy annak idején azért rend volt, meg kell mondani.
2: De persze, hogy rend volt, hát hogy lehet
1: mondani? Nagy rend volt.
2: Hát annak idején próbálta volna valaki gunyulni a rendőr.
1: Hát
2: másnap elvitték az egész falut.
1: Így is volt, bizony. Így volt.
2: Utána meg elvitték a rendőr.
1: Az miért?
2: Mégiscsak miatta vitték el a falut. Mert volt szép karácsonyunk is volt.
1: Karácsony, tényleg a parlamentben, hosszabb a fenyőfa.
2: Berakták a nagy fenyőfát.
1: De és mi volt, mi lógott rajta?
2: Hát csak mi nem lehetett rajta kis szentecskék, meg az mi nem lehetett ugye.
1: Mi volt rajta?
2: Hát lógtak rajta.
1: Mik lógtak? Mik lógtak rajta?
2: Hát a biztonsági emberek. Annak idején, mikor még ültünk az AVH
1: teraszán.
2: Minden szép, akkor ünnep... voltak a szép.
1: Voltak a szép minden szettek, Péter meg Gábor napja volt, bizony.
0: Meg aztán úton valakinek kivették a fogát féneket, hogy pépes tény lesz, hogy egyszer megöregszik.
1: Soha nem felejtem el, jött hozzánk egy érdekes elvtárs, és mutogatta, hogy mi hol van. Mi csodálkoztuk, és mondta, ért a kolhoz, ez a falhoz, nagyon csodálkoztuk.
0: Főnökön furcsa ember volt.
1: Mondja, milyen volt a grupa ezek szakon?
0: Fölmentünk az egyik lakásra. Jó páran nőnemű, fentemlített hímnemű is volt. Fölmentünk, leoltottuk a villanyt, mindenki levetkőzött mesztelenre, és őrizte a saját ruháját.
1: Az az igazság, hogy én mióta nyugdíjba mentem, már most már nem sofőrködök, találmányokkal foglalkozom. A következő kombináltam. A város fölépítjük a Nemzeti Színházat, az egy hatalmas nagy vízilépcső fog vezetni liftet. Az egészet rákapcsoljuk a paksi atomerőmű meghasadt blokkjára, és ez nagyon jó lesz.
0: Miért?
1: Mert az egész országban csak úgy sugárzik a boldogság.
2: Hát el te vár!
1: De ezek az idők már elmúltak.
2: Régen voltak.
1: Elmúltak ezek a jó
2: idők. Hát azért még nem múlt el.
1: Miért nem múlt
2: el? Hát, csak jönnek értünk.
1: Ugyan már miért
2: jönnek. De hogy nézzük. Jön a két ember.
0: Ki az?
2: A főorvos úr meg az ápoló.

0: Pár év elteltével kicsit meg kellett komolyodnom, 1980-ban leérettségiztem. Ez nem volt egyszerű dolog. Történelemből például egy számomra teljesen ismeretlen ember nevét kaptam tételként.
1: Hát Mészáros Lőrinc és élete. Elkezdeni még egyszer előről, mert... Mészáros Lőrinc a magyar történelemnek egyik olyan kiemelkedő egyénisége volt, aki egyszer s mindenkorra a történelem sodró lendületű szelét, mint egy megelőzve és meghazudtolva, a magyarságot a leginkább a pozitív út felé vezette. Mészáros Lőrinc az 1900-es évek közepén... élt, uralkodott és igen jelentős szerepeket szánt a magyarságnak, még annak idején a munkásmozgalom őskorában. Mészáros Lőrinc származása tulajdonképpen visszavezethető a honfoglaló hét vezérig, hiszen Árpád előd, ond, kond, habci, vidor, tud... Mészáros Lőrinc a kornak megfelelően még néha lóháton járt. A ló egy négylábú állat, és igen könnyen megkülönböztethető a nyúltól, hiszen hosszú földig érő farka semmilyen sem hasonlítható. Ennyit a lóról. De Mészáros Lőrinc egy teljesen más beállítottságú ember volt. Ő élt, alkotott, teltek, múltak a dolgos hétköznapok, de nem kívánok bővebben kitérni egyikre sem, hiszen... Mészáros Lőrinc élt, alkotott, míg nem egyszer csak elérkezett 1956. október 23-án az események a Petőfi szobornál kezdődtek, ahol a felvadult tömegek Maléter Pál vezetésével a várba hajtattak, s követelték Táncsics Mihály szabadon bocsátását. Ezt az akkori várban székelő Ceruza és a nyomdászok, a Heckenasz Robert és a Landerer Jenő nagyon rossz szemmel nézte végig. A déli órák környékén dél volt. Ekkor az országban található összes nagyobb méretű harangot megkongatták, mint egy jelezve ezzel a nagy magyar dele. Később, 3:42 után 3 perccel a parlamenttel valamivel szemben a Duna jegén megkoronázták Rákosi Mátyást. Ezzel kezdetét vette a magyar jéghossz, magyar jég, hideg volt. Gerő is, Nagy Endre. Ilyen Gerő a hangerő, kiabálták az emberek. A néppárti koalíciók vezetői a kassai direktórium értelmében, figyelembe véve a debreceni nagytemplom szellemét, egy olyan átfogó és Magyarországon még soha nem látott színes, széles vász a délután. 3:44 után, 6:45-kor a vereckei hágón át ismét megjelentek a felszabadító csapatok. A 80 huszárral közös hadtestet alkotván a kecskeméti repülőtér villozó fényárban a Kun Bélának műbőr kalapja volt. Tildi Zoltán, aki az akkori kisgazdapárt elnöke volt, de Tildi Zoltánról majd még a későbbiek folyamán bővebben megemlékezem. Tildi Zoltán, akiről egyszer már megemlékeztem, de Tildi Zoltánról rajtam kívül még igen sokan megemlékeztek, például a nagy magyar honvédköltőnk, Arany János a Tildi estéje című ciklusnak.
0: Na de végül is leérettségiztem. De ilyenfajta mellébeszélésekkel a későbbiek folyamán is igen eredményesen tudtam fellépni bizonyos szituációkban. De azt hiszem, hogy önök is hallottak már a következőkhöz hasonló felszólalást.
1: Kedves elvtársak, ugye fölvetődött ez a probléma, amit az előttem szóló is már megemlített, hogy úgy mondjam, megpendítette ezt a dolgot. Kérem szépen, egyetlen egy dolgot szeretnék csak mondani, rövid leszek. Tulajdonképpen miről is van szó? Na most egyszer és mindenkorra a leglényegesebb, hogy ezeket a dolgokat, amik, szóval tulajdonképpen tudomásul kell vennünk, hogy az emberek nagy hányada itt és most, nem akarok, hogy X vagy Y vagy Z, szóval nagy általánosságban, persze nem azt jelenti, hogy én most ugye mindenkire kiterjesztve. Miről is van szó? Egyszer s mindenkorra vessünk véget ezeknek a mendemondáknak, hogy nem szabad, mert vegyünk egy példát, tessék, vegyünk egy példát, de nem is hiszem, hogy példát kell vennünk, hát mindnyájan tudjuk, hogy miről van szó. Miről van szó? Ez van itt közöttünk, ebben a kis rétegben, meg hát tulajdonképpen, ha azt veszük, hogy hátunk mögött azért igen sokan állnak, és

Nem is erről akartam beszélni, egy kis kitérőt. Azt hiszem, ennyit azért megengedhettem azelőtt, hogy rátérjek az igazi problémára. A probléma az, hogy ez sajnos már betövetkezett, ez megtörtént, ezen már nem lehet segíteni, de hogyha figyelembe veszük azt, hogy az emberek érzelmei tulajdonképpen most nem is arról beszélve, hogy itt a megtörtént eset, vagy hogy itt olyan, azt hiszem, hogy éppen rámutattam az előbb a konkrétumra, én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy rendben van, jó, bekövetkezett. De most nem, ha kell, saját magamat megcáfolom, ugyanis paradox módon kénytelen vagyok önmagammal szembenézni, mert most nem ezt mondom, teljesen más az, ami most történt. Azt hiszem, éppen említettem a személyeket, akik, de tulajdonképpen ez ránk is vonatkozhat. De most egy dolgot azonban még figyelembe kéne vennünk azzal kapcsolatban, hogy ne ítéljünk olyan elhamarkodottan. Mert miről van szó? Hát felesleges azt hiszem a gyereket nevén nevezni. Mert érezzük, hát ezt tudjuk mi is. Szóval ez bármikor velünk is bekövetkezhet, akár ma, vagy holnap, vagy nem akarok a jövő felé mutatni. Adná Isten, ne úgy legyen. De mindent el lehet képzelni, mert ugye ami most itt eluralkodott köröttünk, és amit egyre inkább felénk is most úgy néz ki. Szóval ez a dolog azt hiszem fontos, és ezzel foglalkozunk is kéne. Na most még egy dolgot szeretnék mondani. Például, nem is kell példálozni, azt hiszem, ez konkrét dolog. Szóval miután ezt ugye tudjuk és érezzük, és ha figyelembe veszünk azt, hogy ezek a negatív körülmények milyen mértékben determinálják az embereket, akkor ezek mellett, az apró cseprő dolgok mellett nyugodtan el lehet menni.

0: fasebtárs. Mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általánost?
1: Ugye, a formában nem. Nem igaz. Tudnék, hogy a gyerek nagyon jó felfogás.
0: Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt.
1: Nos, ő azért végezte előbb, mert ő már reggel bement 4-1-8-ra. És így már 9-kor hazament a gyerek.
0: Bocsássa meg, arra is bizonyítékai vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt, hogy ha nem ad neki mindig 3-ast, akkor lelöveti.
1: Ez egyben a formában így nem. Nem igaz.
0: Bocsássa meg.
1: Mert hogy a gyerek járt vadászni. Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti 3 alkalom a dráj, az drájkomadráj, ugye? Mindenből 3-as drájkomadráj.
0: Ezt nem értem, miért nem 5-öst követelt akkor?
1: Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a 3-as bejön, ugye az.
0: Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye?
1: Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. Meg nem igaz? Az igazságnak ugye van 3 oldala, ugye? Nézzük meg azt, ami hat, felénk, és így nem mindig a... Könnyű, hogy ám így ám, meg amúgy ám, amikor szembe-szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye, meg kell csinálni.
0: Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk.
1: Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye?
0: Dodgemnek hívják a...
1: Dodgem. A Dodgemet?
0: Dodgem.
1: Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam?
0: Nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi.
1: Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutaért szállítják most már a Dodgemet,
0: igen.
1: Arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partisnyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen.
0: Érti.
1: És akkor így azok Dodgemként működnek.
0: Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott?
1: Hát ez így ebben a formában nem.
0: De
1: sem ennyit, ez így nem igaz.
0: És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében.
1: No, hát ez ebben a formában így, ugye, nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy mi nem vagyunk Pástor, ott van Sápegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt ilyen hegyünk, hát behozattam a szeretet, hogy legyen egy ilyen csúszkaja a gyereknek. Indokoltolt, vagy gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megveretni a tanárnőt, ugye, hát ez így van, hogy legalább adjon neki egy 2-es vagy valami.
0: Ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy ő neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnőt. Ebből nem lett semmi baj?
1: Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. A jobb első sárvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán ott felik a szárzét, úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat.
0: Bocsásson meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg?
1: Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partikareftásnál is. Kálvária soron, mert ott lakik, ugye?
0: Na de ne haragudjon, amire szintén bizonyítékaim vannak, ha már ezt említette ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kiköveztette.
1: No hát, ez így, ebben a formában, ugye? Nem igaz, mert megmondom, mi az igazság.
0: Bizonyítékok vannak.
1: Az az igazság, papír. Megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Nagy képviselőtek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az igazság. Megmondom őszintén, egy kicsit ízléstelenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, mint a New York Stat Empire State Building-e, vagy hogy hívják az éve. És arra rá volt írva, hogy örök ki a tiéd, Sanyika, a neon villagokkal, azért ez egy kis egy túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? Betaláltam, kérde volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba. Cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg ilyen hülyeséget találtak. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg tudja, mi az. A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát az egyik. No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsok, végre már, hogy akinek 200 méteri magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavarta tökéletesen a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta ilyen fészem, az pum, belement a vetésbe.
0: Ne arra ugyan. Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában.
1: No, ez így ebben a formában.
0: De nekem bizonyítanka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított.
1: No, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog. Én úgy tanultam a marxista iskolába, a marxista, úgy tanultam, hogy az igazságnak van, hogy egy szubjektív, egy objektív, meg abszolút és a relatív igazság. Nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye? Beláthatjuk. Megmondom, mi volt. Ment a televízióban ez a íze, ez az André Rubeola.
0: Rubjo.
1: Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film, ugye? Ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szobrára, tudom, ez bántja.
0: Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért.
1: Na most a Rublov tetszett a gyereknek, és abban volt rá a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, hogy apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot? Érde, hát azért nehogy álljon. Hát fogtam, ott volt a Kossuth szobor, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde. Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye?
0: Miért pont a Kossuthnak a szobrát?
1: Na jó, miért pont a Kossuth szobrát? Az integető elvtársat a Budaörsre mégsem vihettem, ugye még a gyereknek befelé, hát hogy nézett volna azt ki? Hogy nézett volna azt ki?
0: Kérem szépen, ne haragudjon, de az ön dolgait megírták a megyei lapok is.
1: Az kizárt, mert megy a határon túl papír, nem jött be az biztos. De... Még liberót se engedtem, mert nehogy papír.
0: Hát az emberek olvassák ezeket a lapokat, tudnak róla.
1: Ha, aki tud olvasni, ugye, a lakosság 6%-a.
0: De a rádió, a Kossuth rádióban is szó volt erről.
1: Azt meg külön nem hiszem, meg kikapcsoltattam az egész környéket, úgyhogy az nem volt.
0: De akkor most térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott.
1: Hát ez így ebben a formában nem igaz, mert...
0: Dehogy nem igaz!
1: Én részt vettem a háborúban.
0: Mikor volt itt utoljára háborúra?
1: 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni az átkérdezésen néger, ugye? Akkor aztán azért szétverettem a tojásokat.
0: Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz?
1: Nem családtag. Nem családtag, legfeljebb a lányomnak a férje, de nem családtag. Nem családtag.
0: Akkor mi más lenne, uram?
1: Bocsánat, nem én. A férjét nem én csináltam, csak a lányom. Megemeri közül a dolgokat.
0: Elnézést, alkosítás. Önnél most hány óra van?
1: Na, ez így ebben a formában nem igaz. Szóval ez
0: uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Ön egyfolytában végig hazudozott.
1: Látja, ez így ebben a formában igaz.

0: tegnap, hogy nem látom, hol van. Eszéken voltam. Ne hazudj, hogy itt voltam tegnap is, tegnap előtt is. Eszéken nem volt senki, eszék üres volt.
1: Maga a hülye, én nem azt mondtam, hogy eszéken, azt mondottam eszéken.
0: Nem eszéken, hanem eszéken, micsoda marhaság.
1: Esetleg nem tudnál megmagyarázom, eszék az egy város.
0: Város?
1: Igen.
0: Álljon fel. Mutasson nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken.
1: Nézze, ha megpukkad eszék, akkor is egy vár.
0: Igen?
1: Igen.
0: De ha most azt fogja mondani, hogy asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magam. Na, mit szólna hozzá, ha azt mondanám magának, hogy amit sámlink, otthon egy falu?
1: Hát amilyen hülye maga képes ezt mondani.
0: Ugye?
1: Le kellett mennem eszékre, mert földosztás.
0: Mi volt?
1: Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak föld.
0: Na, minek azt igényelni? Az ember kimegy a Klauzáltérre, annyi föld van, amennyi.
1: Az kevés.
0: Akkor visz egy zsákot, vagy egy ruhát kosarat.
1: Jenci, gabonáról van szó.
0: Ja.
1: Gabona, tudja mi az gabona?
0: Hogyne, tarkalomat látok, szerencsét találok.
1: Ez micsoda?
0: Az egy gabona. Meg a kéményseprő.
1: Bével!
0: Kéményseprő.
1: Gabona az, ami a mezőn terem. Azt remélem tudja, mi az terem.
0: Hogyne, nagy szoba.
1: Nagy szoba, te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitás, hogy mit terem. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja. Tudja maga, hol terem a kávé?
0: Tudom, Veselény utcában. Láttam ki vagy üzlet felé, kávé terem. Új, édes jó. Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró.
1: Milyen váró?
0: Ami a pályaudvaron terem. Láttam kiírva, első osztályú váróterem, második osztályú váróterem.
1: Hát ez hű. Ide hallgassuk, Jenci, hogy jártam ma reggel.
0: Na mesélj.
1: Felkelek reggel 7 óra.
0: Ki kell tette?
1: Nem fontos.
0: De még? Ki.
1: Feleség.
0: Bocsánat.
1: Hacsányos asszony, feleség.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Őt ki kell tette?
1: A cseléd.
0: Igen.
1: Szóval felkelek.
0: Van cseléd?
1: Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cseléd.
0: Hogy hívják a cselédet? Hogy hívják?
1: Mariska.
0: Mariska.
1: Szóval felkelek.
0: Milyen Mariska?
1: Na Istenem. Bíró Mariska.
0: Igen.
1: Szóval felkelek reggel.
0: Hova való ez a Mariska? Hova
1: Csongrádra. Szóval
0: ő a csongorádi bírólánya Mariska.
1: Tegyem meg a fene. Ő a csongorádi bírólánya
0: Mariska. Híres.
1: Igen. Szóval felkelek reggel 7 óra.
0: És a Mariskát ki keltette fel a Mariska?
1: Kassák Lajos.
0: Micsoda?
1: Kassák Lajos.
0: Az ki?
1: Költő.
0: És abból él, hogy költi a Mariska?
1: Költi a Mariska.
0: Jó foglalkozás.
1: Igen.
0: Ott lakik maguknál.
1: Igen, gyenes lakó. Már ingyenes lakó.
0: Ja, ingyen.
1: Már én.
0: Azért kapja a szobát, hogy költse a Mariska.
1: Költse a Mariska.
0: Megéri.
1: Megéri.
0: Hát persze.
1: Mondja, Jenci, az Isten áldja meg. Égessen le engem, ne törődjön velem, menjen egy más foglalkozás.
0: Megyek, uram, megyek. Már van foglalkozásom. Kereskedő leszek.
1: Megint?
0: Vízkereskedő.
1: Vízkereskedő?
0: Legnagyobb üzlet a világon.
1: Hogyan?
0: Nem hallotta a rádióban? Ma is bemondták. Szegeden a víz 240, Csongrádon 360. Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, 1.20-at kerestem rajta.
1: Ebből élj meg örök életet.

0: Hola, szolgáljál, Hacseku!
1: Jó, bocsájóká!
0: Mi van magával?
1: Jó, ne is kérdezze, minden este nézte a tévét!
0: Nézte a televíziót, mit látott?
1: Egy kalapot!
0: Mi csodát?
1: Kalapot!
0: Hogy?
1: Elévült az anyósom!
0: Menjen a fenébe! Ilyen hülyeségekkel fáraszt itt engem, amikor a világ tele van szörnyűségek. Az egész ország erről a rabszolgasorsról beszél úgyis. Mi a véleménye róla?
1: Mi lenne a vélemény? Már így eltöröltél!
0: Elmegy a fenébe! A televízióban mi volt ez a sorozat, ez a... Na megmondom magának, ez az Iza úra. Na.
1: Hogyan?
0: Mondom, Iza úra.
1: Kizárt dolog nálam, 8 óra 10 perc.
0: Jencikém! Egyszer úgyis megölöm magát, mondom, Iza úra. Nem jut eszébe semmi róla?
1: Iza úra, de most olvastam, lemégben újságban megtalálták a leletet felső tapolcsányban.
0: Milyen leletet találtak felső tapolcsányban maga tökkel ütött lepkevadász? Mondja meg nekem. Milyen leletet találtak?
1: Dinoszaura.
0: Micsoda dinoszaura? Az micsoda?
1: Gondolom ennek a húga.
0: Ennek a húga. Ennek a húga. Magának meg a nagynéni kívül. Ide figyeljen. Hát én nem... Ez a dinoszaur, amiről maga beszél, az egy hüllő.
1: Igen, ott van vecsés mögött.
0: Az üllő, Jencikém. Ez hüllő, pikkelyes és hosszú a farka. Na mi lehet attól?
1: Ne disznókodjon engem, de mondja.
0: Értse már meg! Hát ez az az Iza úra, akit szeret a Tóbiás.
1: Fantasztikus!
0: Mi ebben a fantasztikus?
1: Fantasztikus! Szereti a Tóbiás?
0: Szereti a Tóbiás!
1: Tóbiás nem a dödöllét!
0: Nem a dödöllét szereti! Miért szeretné a Tóbiás a dödöllét, Jenciké? Mondja meg!
1: Hát a nóta vagy a Iliás Tóbiás
0: egy tál dödöllét! Én vagyok a hülye, hogy megkérdezem magát, és hogy belemegyek egy ilyen diskurzusba, meg azért is hülye vagyok, hogy leülök magával itt beszélgetni. Értse meg, ez a Tóbiás az Iza úrát szereti.
1: Nem szereti a dödöllét?
0: Nem szereti a dödöllét.
1: Fantasztikus! Micsoda vircsef, tudod?
0: Micsoda vircsef?
1: Át kell írni az egész
0: Miért kell átírni? Most mondja meg!
1: Mert Éliás Tóbiás egy tál Iza úrát.
0: Fejezze be! Befejezette csibész! Mert úgy fejbe váglak, hogy nyolc felé rohansz. Hát figyeljen már, Jenőkém, ide! Hát értse meg! A Leoncio! Ez is az Iza úrát szereti!
1: Leoncio!
0: Az is az Iza
1: úrát! Ez se szereti a dödöllét!
0: Ez se szereti a dödöllét!
1: Fantasztikus! Micsoda
0: vírus! Ez is az Iza úrát szereti! Sőt! A Leoncio elmondta a Franciszkónak, hogy titokba szereti az Iza úrát!
1: Igen! Stikába eszi a spájzben a dödöllét!
0: Nem eszik dödöllét! Ide figyelj, én mindjárt kimegyek a telekre dödöllőre, már hülye vagyok én is. Hülyéket beszél, itt hagyom magát. Hát komolyan mondom, értse meg, a Leoncio azért gyújtatta fel a Franciszkóval a malmot, mert azt hitte, hogy benn van az Iza úra meg a Tóbiás, érti már?
1: Igen, és bent eszik a dödöllőt.
0: Nem eszik a dödöllőt.
1: Nem eszik a dödöllőt.
0: Nincs dödöllőt.
1: Hát akkor azért gyújtotta fel, nem eszi a dödöllőt.
0: Nem azért gyújtotta.
1: Kész van az a két sok dödöllő, azt
0: hagyja
1: nem eszik meg senki,
0: mert gyújtja a dödöllőt. Mert megetetek magával egy lavor dödöllét, ha nem hagyja abba.
1: Kérem, szeretem.
0: Hát amilyen hülyen is tudom képzelni. Maga iváshoz is dödöllét használ. Értse már meg. Ott volt még az a zsanuárja, ugye? Hát ez a zsanuárja, érti?
1: Mi sem?
0: Mondom, zsanuárja.
1: Nagy hideg lesz, igen.
0: Miért lenne nagy zsanuárja?
1: Mit kell így flancolni? Januárban nagy hideg lesz, ez kész. Mondtam én magának, hogy most december.
0: Hagyjon békébe. De fogadni merek maga ősz jampec, hogy magának fogalma nincs arról, hogy kijelentette föl a Leonciónál ezt a szerencsétlen Iza úrát. Fogadni merek.
1: Na most nagy pestje van, mert pontosan tudom.
0: Maga honnan tudja?
1: Tudom, hogy kijelentette
0: a névtelen levélben. Mondja meg, tessék.
1: Simek a házmester.
0: Miért a Simek a házmester?
1: 54-ben ő jelentett föl engem is, hogy én kulák
0: vagyok. Maga kulák. Hát ez aztán szép, maga életében földet csak cserébe látott. Miket dumál itt össze? Ide figyeljen! Még az volt a tiszta szerencse, hogy ott volt ez a Santa, aki tanúskodott a Leoncio ellen, érti?
1: Leoncio!
0: Milyen Leoncio?
1: Oh, sok dödöllétek egy Santa, ugye?
0: Hagyjon békén! Mondom, Santa, így hívják!
1: Így hívják?
0: Így hívják, Santa!
1: Noctacu nem egy rossz név, ugye?
0: Hagyja békébe, értse meg, ő tanúskodott a Leoncio ellen! Kész! De befejeztem magával a beszélgetést, hogy nincsen Leoncio.
1: Nincs Leoncio.
0: Nincs Iza úr.
1: Nincs Iza úr.
0: Nincs Tóbiás.
1: Nincs.
0: Egyáltalán semmi nincsen.
1: Dödölle sincs.
0: Dödölle sincsen. Egyáltalán nincs dödölle.
1: Hát mondtam, hogy megették mindent.
0: Harski innenki felé.

0: Jenő, mit szólsz a lakbérrendelethez? Én úgy örülök neki.
1: Örülök, hogy örülsz. És miért örülsz?
0: Mert csak 6 forint lesz a lakbérünk.
1: Honnan veszed, hogy 6 forint lesz a lakbérünk? 1 négyzetméter 6 forint.
0: De te itthon csak 1 négyzetméteren laksz, Jenő, a tévétől a fotőig.
1: Lujza, ne bolondozz, ez nem vicc, hogy a lakbért fel fogják emelni.
0: De amennyivel felemelik, azt a munkahelyen visszatérítik. Mondd, Jenő, ha úgyis visszatérítik, akkor miért kell a lakbért fölemelni?
1: Mert nem örökké fogják visszatéríteni.
0: És miért kell a lakbéreket fölemelni?
1: Mert csak így tudunk új lakásokat építeni.
0: Azok az új lakások jók lesznek, ugye, Jenő? Nem olyanok, mint a dorozsmai szélmalom. Mit szólsz hozzá, hogy összedőlt a dorozsmai szélmalom?
1: Fel vagyok háborodva. Azt a dorozsmai szélmalmot csak 150 éve építették vályokból, és már is összedőlt. Azok a régiek nem tudtak építeni.
0: És mondd, Jenő, ha felemelik a lakbért, nem kellene ezt a lakást eladni és egy kisebbbe költözni?
1: Ezen érdemes gondolkozni.
0: Jó, de akkor előbb összetörjük. Hozom a kalapácsot.
1: Megőrültél? Miért akarod a lakást kalapáccsal összetörni?
0: Jenő, hát ha eladjuk, előbb össze kell törni. Azt írja az újság, hogy Amerikában a Metro filmgyár most eladja régi kellékeket, a Ben Hur versenykocsiját is. És mindegyik kalapács alá kerül.
1: Lujza, az, hogy kalapács alá kerül, azt jelenti, hogy elárverezik.
0: És minek a kalapács?
1: Amikor közlik a kikiáltási árat, akkor a kalapáccsal ráütnek.
0: A Ben Hur versenykocsijára.
1: Nem a Ben Hur versenykocsijára, az asztalra.
0: És összetörik. És miért kell az asztalt összetörni?
1: Lujza, ha tovább folytatod, én hozom a kalapácsot, és te fogsz kalapács alá kerülni.
0: El akarsz adni, Jenő? Akkor elmegyek az ENSZ-be új férjet keresni.
1: Hova még?
0: Az ENSZ-be. Azt írja az újság, hogy férhez ment az ENSZ közgyűlés elnöknője, egy 42 éves asszony, a Líbia küldött vett el feleségül. Szerinted engem ki fog elvenni feleségül?
1: A Dalai Láma.
0: Mondd, Jenő, az ENSZ elnöknő, aki most férhez ment, hogy ment férhez? Kompjúterrel?
1: Mivel?
0: Kompjúterrel, azt írja az újság, hogy van már nálunk házasság közvetítő intézet, és ott az összeillő párokat kompjúter választja ki. Mondd, Jenő, mi van, ha téved a kompjúter, és össze nem illő embereket párosít?
1: Akkor ugyanaz van, mint kompjúter nélkül.
0: És mondd, Jenő, annak idején mi is kompjútert veszünk igénybe, akkor is együtt lennénk most?
1: Nem, mert akkor inkább a kompjútert vettem volna feleségül.
0: Rossz kedvű vagy, Jenő. Nem kellene neked egy szegbelövés?

0: kellene nekem?
1: Azt írja az újság, hogy gondjait enyhíti a szegbe lövő részleg. Mondd, Jenő, az nem fáj.
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy szöget lőnek be.
1: Jaj!
0: Lujza! A szögbelövés azt jelenti, hogy az új lakásokban nem lehet beverni a szöget a falba, csak belőni.
1: Miért nem lehet?
0: Mert a fal betonból van.
1: Úgy, mint a zsiráf bébi.
0: Kicsoda?
1: Az állatkertben a zsiráf bébi. Azt írja az újság, hogy köhögött a kis zsiráf, és az orvos injekciót lőtt bele. A kis zsiráf is betonból van, jelen?
0: Nem. A kis zsiráf nincs betonból. Azért kellett az injekciót belelőni, mert a mamája nem enged senkit a közelébe menni. De most már hagyd abba.
1: Nem hagyom abba, én olyan szomorú vagyok.
0: Miért vagy szomorú?
1: Mert a nyugatnémetek és a keletnémetek már megint nem tudtak megegyezni.
0: Hát az nem megy ilyen hirtelen.
1: Pedig már kétszer ebédeltek együtt, és mégsem tudtak megegyezni. Jenő, mit főzhettek nekik ebédre?
0: Nem tudom.
1: Jenő, hívjuk meg őket legközelebb ebédre, a Willy Brandtot és a Willy Stoffot.
0: Miért hívjuk meg őket?
1: Mert ha én főzöm az ebédet, biztos jobb kedvük lesz.
0: Lujza, az nem attól függ. Ezek nagyon nehéz tárgyalások.
1: Miért? Milyen nyelven tárgyalnak?
0: Hogy milyen nyelven? Németül.
1: De kelet-németül vagy nyugat-németül?
0: Lujza, elég volt.
1: Ne lárvázz, Jenő, úgyis elutazom.
0: Hova utazol?
1: Mexikóba, futball világbajnokságra.
0: Hát azt közvetíti a tévé.
1: De mindig félek, Jenő, hogy nem sikerül. Hogyan tudnának Mexikóból közvetíteni, amikor a Népstadionból se sikerül?
0: Az más, ott elromlott egy kábel.
1: Miért nem csinálták meg?
0: Mert nem volt ott az, akinek meg kellett volna csinálni.
1: Hol volt?
0: Biztos otthon nézte a meccset.
1: És nem lát, hogy az első fél idő után nincs semmi?
0: De látta, csak tudta, hogy ez a magyar csapat csak egy fél időt tud játszani.
1: Szóval ne utazzak Mexikóba, Jenő, akkor hova utazunk?
0: Bulgáriába.
1: Miért?
0: Mert azt írja az újság...
1: Jó, csak gyűlölj, csak gyűlölj!
0: Azt írja az újság, hogy Bulgária megvette tőlünk a 0416-os Szökevény című tévéfilmsorozatot, amiből itthon egy szót sem értettem. Hát, ha bulgárul van értelme, mit lehet?
1: Te biztos megérted, Jenő, te olyan sokat tudsz. Sajnos.
0: Miért sajnos?
1: Mert azt írja az újság, hogy a népművelési konferencián megállapították, nálunk nem arra néznek fel, aki sokat tud, hanem arra, aki sokat keres. Mondd, Jenő, mikor fogjuk elérni, hogy arra is felnézzenek, aki sokat tud?
0: Hogy mikor? Majd, ha megérjük, hogy az fog sokat keresni, aki sokat tud.
1: És mondd, Jenő, az idén miért nem lesz táncdalfesztivál?
0: Mert nincs annyi jó sláger.
1: Akkor miért nem éneklik a gomolyatúrót?
0: Mi csodát?
1: A gomolyatúrót. Azt írja az újság, hogy gomolyatúró a nagy sláger. Jenő, énekeld el nekem a gomolyatúrót.
0: Hagyd abba! Nem vagyunk a tejcsarnokban.
1: És mondd, Jenő, tudsz nekem angol fontot szerezni?
0: Minek neked angol font?
1: Szeretnék egy bikinét.
0: És miért kell ahhoz angol font?
1: Mert azt írja az újság, hogy Londonban egy nő fontokból fűzött össze magának bikinit. Jenő, szerez nekem fontot.
0: Nem tudok fontot szerezni. csinálj forintból bikinit.
1: De az nem mindegy, hogy font vagy forint.
0: Bikininél mindegy.
1: És hány forintosokból csináljam a bikinit, mert azt írja az újság, hogy lesz most már 500 forintos is. Jennő, tudsz nekem adni annyi 500 forintot?
0: Lujza, ha az én fizetésemből csináltasz magadnak bikinit, abban legfeljebb gőzfürdőbe mehetsz.

0: Hello. Sajnálom, nincs benne a Béres elvtárs. Nagyon sajnálom. Nincs benne. Ne is tessék, kér, később sem. Nem, nem tudom, Béres elvtárs nincs benne. Elnézést. Nincs benne a Béres. Köszönöm.
1: Elnézést kér. Bocsánat, ne tessék lögdösni, nem sorom.
0: Tessék, nem látja, hogy vonalban voltam. Hello. Béres elvtárs nincs benne. Tessék majd. Nincs benne, nincsen benne.
1: Béres elvtársat keresném, ha lehet.
0: Kérlek szépen, nincs benne a Béres elvtárs. A
1: Somosi elvtárs küldött a postaügyi minisztérium,
0: a
1: közlekedés és postaügyi...
0: Nem tudok mit csinálni, Béres elvtárs nincs benne, én se tudok.
1: Ezt a kis borítékot azért átadnám magának. Tessék,
0: parancsoljon, Béres Ákos vagyok.
1: Na kérem szépen. Most a soron kívül, hogyha lehet.
0: Tessék a sor végére.
1: De most tetszett mondani, hogy Béres Ákos.
0: A jellegéről beszél. Hol történt a baleset?
1: Kikérem.
0: Volt-e forgalmi rendőr, és rendőr irányította a lámpát?
1: Azt tessék, figyelj. Kérem szépen, én gyűjtövök már 3 éve, hogy a feleségem, meg a gyerekek kimenjünk Bilbaóba.
0: Spanyolországba
1: Bilbaóba voltunk.
0: Bilbaóba
1: voltunk. Velorex-el mentünk egy ilyen világ körülő úton. Ez a Szent Jupilis elment, kérem, vitorlás elment 3 éves útra. Mi is elmentünk egy ilyen Bilbaóba, mentünk Spanyolországba. A Velorex-el.
0: Gyalogost ütötte?
1: Nem ütöttem, én mentem a Velorex-be. Ott ültem a Velorex-be, kérem.
0: Elölült a Velorex.
1: Hát persze, nem hátul, nem vadászgép, azt kérem szépen. Ott ültem a Velorex-be, és kérem, neki mentem egy kamionnak, és forrt a víz, és lesült a bőr a hűtőről, kérem szépen. A Velorex-nek. És kérem
0: ütes
1: szépen.
0: Burkolata milyen volt? Beton, aszfalt, vagy a jellege milyen volt?
1: Marcipán, ne hülyéskedjen már. Ott álltam Bilbaóba, és kérem szépen, olyan ütés kapott a kocsi, kérem szépen, hogy rászámoltam. Akarom mondani.
0: Hogy van megsérülve az autó?
1: Hogy van megsérülve? Lehokoplasztan ragasztottam a Velorex-et. Be is jódoztam az oldalát, kérem szépen. Ellalakba sérült meg a kocsi, és mikor hazatoltuk Bilbaóból, kérem szépen, akkor kérem szépen megálltam Hegyeshalomnál a Velorex-el, és csak tolni tudtuk, és annak Komárdónak indult el az a kocsi. És mit csináljak?
0: Hát kérem szépen, akkor azt tudom mondani, hogy menjen föl a 3. emeletre, és ott keresse meg Béres elvtárst.
1: De azt tetszett mondani, hogy a Béres elvtárs nincs itt.
0: Hát addigra én följutok.

0: Miss Lloyd. Honnan?
1: Kezit csókolom.
0: Pillanat.
1: Jaj már, hagyja már, kezit csókolom.
0: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
1: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
0: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
1: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
0: Hogy hívják?
1: Én vásáros vagyok.
0: Maga vásáros?
1: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
0: Na, először is kezdjük előről.
1: Tessék.
0: Legyen szíves, írja le a nevét.
1: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
0: Írja le a nevét és az adatait.
1: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokkal...
0: Legyen szíves, először is mondja meg a baleset
1: körülményeit. Akkor a baleset volt, mint ide Nagykáta. Tessék.
0: Tessék. Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
1: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 000-et meg azonnal adja ide át.
0: Hogy történt a baleset, kérem
1: szépen? Hát képzel, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt vettem észre, hogy egyszer csak elénk ugrott egy kivilágítatlan fa. Úgyhogy azt a 170 000-et azonnal adja oda, amit okozott a fa.
0: Egyedül ült a kocsiba, vagy voltak még benne a kocsiba?
1: Hát voltak, én tanukat tudok hozni.
0: Pillanatot érem, és egy pillanatot. Személyi sérülés történt?
1: Hogyne, hát porrá égett a személyi.
0: Nem arról beszéltem. Még a kocsiba
1: hát
0: kisérült
1: a
0: meg.
1: A Kálmánnak a fején ekkora nyomás van.
0: Igen.
1: Ugye?
0: A Kálmán hol sérült meg?
1: A búcsúban.
0: Mi történt?
1: Fölült a ringispíre, aztán úgy fölkavarta az a sok élmény, aztán fejbe vágtam, mert anyázott.
0: Akkor ez nem is az autóban történt a baleset. Hol történt a baleset? Ha nem az autóban szerezte akkor a fejsérülést.
1: Nem, hát az öklömtől azt beütettem autóba.
0: Nem mondja, hogy ott is. Mi volt még, kérem, a kocsiba?
1: Hát kérem, benne volt ugye az a 140 000 karcóra, és azt vittük.
0: 140 000?
1: Karcórát vittük.
0: Na, őszintén mondja meg, hány óra volt magánál?
1: 1:30. Na,
0: milyen kocsi volt, már nézős?
1: Hát egy moszkvics.
0: Moszkvics,
1: ugye? Moszkvics. Most szép zöld színű.
0: Szép zöld színű. Hány éves az a kocsi?
1: Ó, fiatal, 6 éves. Most irattuk iskolába.
0: Azt mondjuk, hogy hány kilométer volt benne?
1: Abban még alig volt valami. Hát ugye belepakoltuk az árut, azt a ló húzta
0: elé. Húzta. És hol van a kocsi?
1: Hát len van, maradt ott a alsó gödön.
0: Van magának kaszkója?
1: Volt, de kikezeltettem.
0: Nem tudok így ember, nincs az a bíróság, ami ezt magának megítél, hogy így fizessek. Nem látom a kocsit, nem látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár...
0: Hogy fizem, látom,
1: hát
0: hogy milyen
1: azonnal. Kár...
0: Hogy fizessek így magának?
1: Hát hogy, hát zsebből.

0: ember ugye, nyugodtan az éjszakában.
1: Csöndbe itt, csöndes éjszaka ez.
0: Kínje a terem burájat?
1: Esebefőtes üveg volt, valóban.
2: De nem is az oklim hullott le.
0: De a súlyban egyed is az égon, mert ugye mennek, nem látja, valaki van előtte.
1: Hát a múltkor is kivilágítatlanul mentünk ugyan rendesen, hogy kell az orzsalgót. Kérem szépen, ott tudja, volt egy esetem, hogy sót volt kertné.
2: Tóth Marival.
1: Kivilágítatlanul jön egy méter magasson velem szembe valami.
2: Az
1: zárlatos Szent János bogár, az volt.
0: Mert ugye ember hiába megy egyedül ott az éjszakába, az történik,
1: hogy mi van?
0: Olcsón nem kapni dinnyét, mert 40 forint egy kis darabka dinnye is, tudja? Na, ez éppen ekkora, mint ez a bukós is akkor a kezembe röppen, ekkora dinnyék vannak 40 forintjával, ugye?
2: Mennyi kilója a bukósisaknak, tessék mondani?
0: A bukósisaknak, a dinnyének, ez véletlenül volt a kellemes.
2: De ez már megvan lékelve, ez a bukósisak.
1: Ide figyeljen, Balogh bácsi, miért nem világítsák ki petróleum lámpával a sekerét?
0: Ha mi, olvasni akar?
1: Dehogy is akar. Hát csak azért, hogy nehogy itt a lássa, hogy itt ezek gyönnek eszeveszettenék.
0: Kiraktam a lámpát.
1: Hova tette?
0: A tornácra.
1: Hát ötje meg a fene az egészet, egy ilyen hülyeség. Mondja, van a szúnyognak bukósisakja?
2: Aznak nincs a szív.
0: Ez hangjáról ütélve ez tartálykocsi volt, mert megismerem az ívén, azt tudják korát röpülni, hogy villoznak a szemeim, még kormány is volt a kezébe, oda nézve, ő van a fám mindig.
1: Hát ősz van.
2: Ősz van, látszik, mi alakba repülnek délfelé a tartálykocsit.
1: Na most már az a lényeg, hogy motorizáció ide, motorizáció oda, mi vagyunk a leggyorsabbak, ez már biztos.
0: Hát senki nem előzött le minket.
2: Hát most már az úton mehetnénk hosszában is.

mene, chiques, con mene. Vale, veo toque. Tirot, tirot, magi, tirot. Patata, con mene, rot. Hola, hola. Papi, que está en el blas, bye. Megye, muerto, javi, jord. Boldog új évet! Kitartam a főnökkel, beosztott ma is, hogy dolgoznak, mert ma van 197. hónapja, hogy katona vagyok. Jutalom, hogy kiosztotta hogy a beosztásomat, hogy ráküldött a teherautóaknál, hogy tisztíjam ki. Én meg kitartam el, és ünnepelni akartam. Fölhívtam a másik telefonra. Törzsparancsok hangján a főnököt, és most ott kergette saját farkát. Futka ezzel az állattal, majd a főtörzseltársa. Nem. Én mondom azt neki, hogy egy állat, mert feleség az úgy becsül, hogy kicsin kis bogárkám. A bogár meg egy állat, ugye? Na, múltkor voltunk vele egy ilyen közös nagy baráti országok, nagy közös baráti hadgyakorlatán, ami egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban volt. És volt egy fiú egy ilyen nagy szomszédos közös baráti országban, aki nem volt magyar. De oroszul beszélt. Rosszul beszélt, és mondta nekem, hogy amikor náluk volt egy évvel ezelőtt egy ilyen nagy hadgyakorlat, állítólag megtörtént dolgot, hogy már Kijev fölött szálltak 6000 méter magasságban gyakorlatozó repülőgépek, akkor azt vett észre az egyik pilóta, hogy a jobboldali kis ablaknál kívülről befelé integet egy fejkendős öregasszony. Ja, lába alatt meg ott volt a söpő. A gyerek meg volt ijedve, aztán nincs leírva a szolgálati szavázásból, hogy mit kell csinálni. Erre ő meg visszakopogott az ablakon, azt mondja, ne arra, hogy

legszebbet nem mondtam el. Hey, az volt, hogy múltkor ez az álva flötözsertás lekísért az orvosi rendelőbe, meg akarták nézni, hogy van-e valami a tüdőmbe. De nem volt, mert elrejtettem menni. Lementünk, az előtte mentünk, és fölből tört ez a sapka, meg csillagszórók, meg mindenféle díszek loptak rajta. Azt mondja, hogy beállít előle az orvoshoz, orvos megfogadta, azt mondja, na mi van, flötözsertás? Ez meg onnan leveszünk a sapkát, és ott ült a fején egy béka. Erre megszólalt a béka, nézze már meg, doktor úr, mi jött a fenekemre?

0: 우선이대. 우선이대 민터 버리버. 비자스. az, hogy leszerelés lesz, de nem dobáljuk el a szerszámot, mert... Mi van a kezébe?
1: Görcs.
0: Mi az? Szakát ragasztott a motoros fókának, vagy milyen? Mi az ott?
1: Jelentem, hogyha a partista tetszik gondolni. A szolgálati szabályzatnak megfelelően rövid sportosra leníratom a fizuráját.
0: Azt ne fárasszom, mert nem hoztam magam a tábori ágyat. Az mi ott az a másik ott a...
1: Tetszik tudni ez a csődör? Vödör, vödör.
0: No, mondja el, kopasz, a vödör szótárja alakját. Ne nézzel, mint aki nem látott még hülyét, gyerünk.
1: Én vödrök.
0: Jó. Fog ez menni, kopasz, nincs gond.
1: Te vödörsz?
0: Bizony.
1: Övödör.
0: Mi?
1: Mi? Ja. Mi vödrünk?
0: Ti?
1: Ti vadar?
0: Nem. Ők lavorna. Maga fatökű lepke vadár. Hány részből áll a vödör kopasz?
1: A kopasz vödör három részből. Fejtor potro.
0: Mit tart maga a vödörbe, kopasz?
1: Kisebb állatokat, papagát, teknős békát, rövidebb nyakú.
0: Ne hűljön. A vödörbe nagy dolgot kell tartani.
1: Fölé tetszik gugolni.
0: Miket belekeg itt össze? Maga dugófejű hullarabló. Miket dumál itt össze? Mit szólt a maga anyja, amikor maga megszületett?
1: Elcsodálkozott, hogy fiút szeretett volna.
0: Miért a maga személyi száma mennyivel kezdődik? Másféllel, vagy mi van? Atya úristen, a múltkorral kapcsolatban volna egy megjegyezni való.
1: Tessék nyugodtan már, ha már így összeértünk.
0: Volt az eligazításom, hogy aki önként jelentkezik népdalszakkörre, az elment. Maga hova ment?
1: Elmentünk mi is, azt voltam.
0: Persze. Piálni, mint a vadállat.
1: Nem.
0: Itták a söröket.
1: Mint? Nem, fröccsesz.
0: Ej, kopasz. Látja, hazug embert hamarabb utolérik.
1: Autóval mennek utána.
0: Hazug embert hamarabb utolérik, mint a...
1: Mint a után.
0: Mint a sántakú.
1: Ne mondjon, ilyen gyerekek vannak.
0: Sántakutyát miért kopasz?
1: Hát a sántakutyát az tényleg, mert az a három lába van, aztán mégsem zongora. Pedig a lónak is három lába van, mégsem forduljon hátra, mert úgy áll, mint a lóné.
0: A lóné hátra
1: fordul. Lóné hátra fordul, a kancácska, aztán utána... Az nagy baj van.
0: Örülök, hogy magában, hogy egységesen benne van az agyalágyultság, jól van. Szóval voltak népdalszak köröm?
1: Mindenhol voltunk fölünk, de nem azért, mert ugye a
0: kulturális könyvtárba
1: oda meg, hogy szinte minden órában oda jár.
0: Minden órában jár. No, hát ha minden órában oda jár, akkor mit olvasott utoljára?
1: Hát ugye dolgok voltak, meg a kezemben, amit vettem a könyvbe, is voltak
0: jó. Mondja a hétvezét!
1: Álmos elődont kont, hapci vidor, tudor.
0: Nem szégyeli maga? Miért nem olvas egy kicsit?
1: Én
0: jó, mondok valamit. Remélem magának is eszébe jut róla valami. Na, gyerünk. Negyedik Béla.
1: Magam. Ötödik Béla. Én nyertem föl.
0: Remélem nem csodálkozik, ha nem túlzottan fogja látni a laktany a kiáratát, ugye?
1: Ha becsukom a szemem és kienged ugye az utcát.
0: Ki volt Monte Cuccoli?
1: Hát a tabokor alján láttam én is, ahogy nézte ott a... Még szóltam is a rendésznek, hogy menjen oda, mert hát ha valami...
0: Miről beszélj maga? Hát, ki volt Néro?
1: Hát a Ráró kispejlova. Emlékszem, kesének becéztük, mert nem nőtt ki a szőre rendesen.
0: Római császár volt.
1: Lehet, hogy az is rajta volt, én a lovat néztem.
0: Mondjon egy török szultánt.
1: Azerbajdzsán.
0: Miért? Miért Azerbajdzsán?
1: Azt gondolom, az édesanyja nevezte így, hogy Azerbajdzsán nézel, de én kisfiam.
0: Ki volt Hannibal?
1: Hannibal? Hát ette az embereket a lóhát, vagy elefántpárton.
0: Az kanibál maga, ütődött. Ez meg Hannibal volt.
1: Az, ott volt a Naruto.
0: Na kérem, ki volt Attila?
1: Attila? Hát, jaj, a szegény látta, mint nagyon ki volt. Hát ott futkosott szerencsétlen. Főnök osztotta rá, hogy ott fusson végig oda.
0: Attila, hun!
1: Hun, hát a kárt végigvál!
0: Mi volt a hunok fegyvere?
1: A tisztelte voltak náluk ugye ezek a váravehetők és a...
0: Nyír!
1: Nyír, nyír, nyá, nyúl!
0: Ne nyárnyogjon! Mibe tartották a hunok a nyilat?
1: Hát a tokja volt rendesen.
0: Na azt a tokot hogy hívták?
1: Na hát a...
0: Ennyit kéne már tudnia. Na, tegezd!
1: Csezd meg, akkor se tudok rá!
0: Mondjuk eszembe!

0: Jó estét, jó szurkolást kívánok!
1: Nagyon jól énekeltem most is. Egyrészt benne van az egész közép-európai történelem, tehát a, beleugrunk a nagybőgőbe. És
0: nekem mindig az jutott, amikor a második világháború során a 12. kerületi úriasszonyok zoknit kötöttek a fronton lévő katonának.
1: Tudom, ez az fontos, hogy zokni, amikor jön az orosz tél, a téltábornok. Ja.
0: Hát és pláne a kikörje, oda küldték a fiúkat.
1: Képzeld, van dokumentum arra vonatkozólag, hogy hát már akkor is aljas gonoszok voltak bizonyos vállalkozók, és tényleg a Doni hadsereghez kiküldtek papíralapú csizmákat. Tényleg. Gonoszok voltak, mert megfagytak azok a szerencsétlenek, nem volt alkalmas a lábbeli az orosz térre, és utána néztek annak, hogy a megrendelésen és a leszállítottan volt különbség. Tehát kilopták belőle a nyersanyagot.
0: Akkor is volt ennek kultúrája.
1: Annak volt jó, de érted, de nem mindegy, hogy mikor lopsz, mondom én. Tehát háborús időben lopni az még súlyosabb.
0: Na, de van nekünk egy vendégünk, hogy Zentai Péternek hívnak, és a Magyar Hírnapján a Tilos Rádióval a Hont és Hanna műsor folyamban azért hívtuk be őt, mert...
1: Hát ezer oka van annak, hogy miért hívtuk be. Figyelj, én avval akartam kezdeni, hogy amikor fölmentem, azt néztem, hogy lám, téged is nagyon utálnak a nácik.
2: A nácik?
1: Igen.
2: De most gondolkodjunk csak...
1: De engem is utálnak, se arra gondoltam, azért ezt elérted valahogy.
2: De én például erről nem tudok. Mesélj nekem, tehát hogy jelentkezik a náci...
1: Fölmész a jobboldali portálokra...
2: És benne vagyok.
1: Benne...
2: Mondom, hogy egyszerűen egy csomó dologról nem tudok, miközben jó, úgy csinálok, hogy mindenről tudok, és az érdekes, emberek beszélgetnek velem, és valami elképesztően nagy tudást feltételeznek, és beszélgetek, és ha leesik nekik a tantusz, de általában nem esik le, akkor arra kellene, hogy jussanak, hogy ők, akik rólam feltételezik, hogy mindent tudnak, sokkal többet tudnak mindenről,
1: mint én. Mert figyelj, tudósító voltál meg a különböző helyeken a világban, azért egy idő után rátapad az a illúzió, hogy hát többet tudsz, mint más.
2: Igen, hát
1: ez értelemben többet is tudsz, mint más.
2: Igen, bizonyos értelemben, nagyon szűk értelemben, viszont a kis ember az utcán, aki nem tartozik ahhoz a körhöz, ahhoz ti is tartoztok, azt mondja, hogy akinek lehetősége, hogy beszéljen a rádióban, vagy megjelenjen a tévéképernyőn, az valamilyen plusszal bír.
0: Az a 21. század elejének a tragédia, hogy összekeverjük az információt meg a tudást. Tehát, hogy ez egy Zentai Pontosan. Péter is kell, hogy rengeteg információt, azt valamilyen módon ő szintetizálja, analizálja, és ő interpretálja, és aztán úgy, már bocsáss meg, böfögi vagy adja vissza.
2: És ezt honnan tudod?
0: Mit?
2: Amit te most mondtál, hogy mert rám volt.
1: Olvas könyveket.
0: A Wikipedia az önmagában nem elég arra, hogy ott van az információ. Persze, csak te az ember vagy az, aki átszőrjük. Hát ez már kliséket pufogtatok.
1: Azt mondja a római, hogy sors bona nihil aliud, jó sor, semmi több. Azért, ha végignézem a pályádat, azért te nem panaszkodhatsz arra, hogy jó helyen voltál jó időben.
2: Érdekes most, mit mondjak erre. Az a lényeg, amit nagyon kevés embernek mondtam el még az életben, most a ti rádiótok hallgatóival megosztom, és nektek is fog örömet szerezni, hogy a kommunizmus ideje alatt lettem ugye nyilvánvalóan háborús, bűnös, nem, hanem lettem.
0: Hogy Isten, Freud mindig
2: tudjátok, hogy szó szerint a Polák Mihály téren volt a rádiónak az épülete, és ott bementem a portára, és azt mondtam, hogy én a személyzeti osztályát szeretnék beszélni, mert én ide hírszerkesztőként szeretnék bejutni, és azt mondta a portás, hogy fölhívja a személyzet, és a személyzet is azt, hogy lejött, már elfelejtettem a nevét, és mondtam neki, hogy én itten hírszerkesztő szeretnék lenni, hogy miért pont hírszerkesztő, azért, mert azon a nyáron dolgoztam valamilyen kertészetben, és ott volt egy barátom, és a barátom azt mondta, hogy minden nagy külpolitikai újságíró hírszerkesztőként kezdte, addig azt a kifejezős hírszerkesztőként.
1: De igaza volt.
2: És erre azt mondta, hogy hagyjon be egy önéletre, az ilyenre még nem volt példa a praxisá. Beadtam, és akkor a hírszerkesztőségben egy olyan pasi volt a vezető, aki szabályosan, akár hiszitek, akár nem, 1976-ot írtunk, versenyeztetett fiatalokat, És az egyik fiatal, az akkori fiatal, a Szelestei Lajos, azt a klubrádiónak a hallgatói ismerik, szokta ezeket a nemzeti lapszemléket csinálni. Ő volt a másik versenyző, Szent Irmai László a harmadik, és eme versenyben helytáltak.
1: Hírversenyeztetek?
2: Versenyeztünk, és bekerült, fél évente meg kellett hosszabbítani milyen nem ügynöki szerződésünk volt, mert akartam valami szellemeset mondani, hanem hogy hívtak bennünket? Gyakornoki.
1: Gyakornok.
2: Miért jut eszembe az ügynök szó a gyakornokról, a francia? Azért, mert a nok-nök valami ilyesmi.
1: Miért jut eszedbe, amikor én aspirantúráztam, és rájöttem, hogy a Tudományos Minősítő Bizottság alapvetően a KGB befolyása alatt van. Érted, ne te kérdezzél, hát folyamatosan rajta volt a befolyás, érted, az újságíró szakmán.
2: Igen, egyébként most ez így van, de ehhez még csatlakoznék abban a tekintetben, hogy magamról beszélünk inkább, mert én imádom, hogyha rólam van szó. Akkor a Magyar Rádióban többet lehetett megengedni magának, mint bárhol máshol.
1: Ja, hát az idők relatívak. Igen, hát jó.
2: Esküszöm, hogy a híreket, amit az akkori Magyar Rádióban hallgattál, és a mostani Magyar Rádióban a híreket, kevésbé volt központilag irányított, még ha nyilván akkor fiatal voltam, és megszépítem utólagosan,
1: nem, de szó nincsen erről. Este már olyan híreket mondtak, arra emlékszem, hogy,
2: te is emlékszel?
1: Hogy úgy volt, hogy 11 órától már bemondtak olyan híreket is.
2: Tehát amikről egész országban senki nem tudod, hogy legfeljebb a Szabad Európában.
1: Igen.
2: És lehet. Igen. Meg lehetett csinálni. Jó, hát volt egyfajta autonómia, de ez is egy összekacsintáson alapuló autonómia volt. Az elvtársak tudták, hogy ez van, de hagyták, illetőleg az volt a városi legenda, hogy a Kádár elvtársak tévét néz.
0: Hát, hogyha az establishmentnek a fennmaradásának ez az állog, akkor megengesztik a pórázt. Hogyha azt gondolja a politikai elit, hogy fogni kell, akkor az mindenképpen
2: nem
0: az
2: volt
0: establishmentről
2: rendszer, szóval objektíve nem volt jobb rendszer, de relatíve az akkori korhoz képest, az akkori Magyarország akkori korhoz képest, korszerű volt, de mostani.
1: Tartsanak distanciát a korszakok között. Figyelj, szerintem most is az van, mint Kádár rendszer idején, hogy a tévé számít, tehát hogy nézem ezt a Vajna Simicska háborút, meg a TV2 lenyúlását, hát igen, ez egy tévés generáció. Szóval, de nem baj, én örülök, mert így a rádióban még talán azt lehet mondani, amit akarsz.
0: Szóval ma egy tematikus nap van a Tiloson, és a hírről van szó. Ugye az történik a rádió, hogy minek után megnyerte a frekvencia pályázatot, olyan kötelezettséget vállalt, hogy minden beszélgetős műsorban, illetve a napközben óránként 3 percnyi hír elhangzik, és ezért az egész nap során olyan vendégeket hívunk be, akik kell, érdemben tudunk mi is, és akár a hallgatók is, zárójel 2.15.37.73 beszélgetni arról, hogy tulajdonképpen mi a hír, meddig terjednek a határok, mi az, amikor öncenzúrázunk magunkat, mi az a pont, amikor már valami nem tekinthető hírnek, hanem véleménynek, kommentárnak, vagy szabadok vagyunk, és merünk el underground-nak lenni.
1: A következő hírcsokorban.
3: Rádió Budapest, a Honti és Anna híreit halljátok.
4: A magyar felirati iroda hírei. Összeverekedett 2 szentendrei politikus, egyikük ellen eljárás indult. Szentendre 2015. november 9-e hétfő. Összeverekedett a Nyílt utcán vasárnap este a Fidesz egyik szentendrei képviselője és az MSZP városi szervezetének egyik elnökségi tagja, a magánéleti vita során kés és fegyver is előkerült, közölte hétfőn több internetes portál. A rendőrség a szocialista politikus ellen eljárást indított. A hírportálokon eddig nyilvánosságra kerültek szerint az MSZP-s férfi még augusztusban összeköltözött a fideszes városatya volt élettársával. A nő új párjával együtt vasárnap este autóval ruhákért ment egykori otthonához. Amikor az asszony kiszállt a kocsiból, állítólag az ott várakozó volt élettárs, illetve annak édesanyja és húga nekiesett a nőnek. Ekkor az MSZP-s politikus is kiugrott a járműből, és a társaságban dulakodás kezdődött. Az új élettárs ki is látott egykori rivális a kezében, mire elmondása szerint megijedt, és a kocsiban található patronos játékpisztolyjal kétszer a levegőbe lőtt. Ezután elhajtottak a helyszínről. A rendőrség hétfőn kora délután azt közölte a honlapján, hogy gazdaság büntet gyanúja miatt indult eljárás a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán R. Otto 57 éves szentendrei lakos ellen. Mint írták, adataik szerint a férfi november 8-án kora este egy korábbi konfliktusból kifolyólag Szentendre egyik utcájában szóváltásba keveredett a sértettel. A vita tetlegességig fajult. A két férfi az utcán lulakodni kezdett. Erre Otto az autójából elővett egy fegyvert, vagy annak utánzatát, amellyel többször a levegőbe lőtt. A férfi cselekménye másokban megbotránkozást és riadalmat keltett, tették hozzá. R. Ottót a szentendrei nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközt a nyomozók lefoglalták. A dulakodás és a lövések következtében senki sem sérült meg. Az eset további körülményeit szakértő bevonásával vizsgálják, olvasható a police.hu. A Magyar Távirati Iroda hírét olvastuk fel.
5: Wow.
0: Na, nem volt közben kommentár, szó igen. Szerint a Magyar Távirati Iroda hírét hallottátok. De tényleg, hogy ez a hír, hogy két szentendrei politikus összeverekezett egymással valami nőn, vagy sóspuskával üldözték egymást, de hír, ez az mti.hu. De tényleg érdemes lenne egyszer tisztáznunk itt magunkban, hogy akkor mit tekintünk hírnek, ami szent, és a véleménynek, ami pedig szabad, és hol vannak határok.
1: De Péter? Nem tudom, mit mond a Péter, de én szerintem már túl vagyunk ezen a problémán, de mondjam.
2: Nem, én is kicsit csodálkozom, hogy mit válaszolhatok erre, mert az elmúlt 20 évben totálisan megváltozott minden a tekintetben, hogy annak idején bennünket, amikor annyi idős voltam, mint a stúdióba bejöttek, 15 éves, nem sokára sztár zsurnalista.
0: Daniel?
6: Sziasztok.
1: Így van, köszönjük be.
0: Sziasztok. És intett is.
2: Egyébként ez a legjobb. Arról hallottál, Dániel, hogy a menekültvásárnak az a lényege, hogy a menekülteket ide-oda átnyomják. Én a kérdést átnyomom. Mondd már meg nekem, hogy mi az, hogy hír, szerinted?
6: Hát érdekes lenne, szerintem nagyon sok nézőpont alapján ezt meg lehet vizsgálni. Szerintem hír az egy nagyon szubjektív dolog, tehát mindenkinek valami mást jelent. A hír, szerintem a hír az, ami érdekességet, valami újat tud mondani.
2: Valami újat.
6: Az a hallgatónak, aki hallgatja.
1: Topic comment.
2: Na most ugye a hírrel való visszaélés folyamatosságát az bizonyította mindig, hogy
0: fontos,
2: Magyarországon...
0: amit a Dániel mondott, hogy mondd-e valami újat.
1: De
0: mondunk-e újat azzal, hogy mit gondolt mondjuk Lázár János?
2: Én akarom elmondani, amit akarok elmondani, mert annyira bennem van, és annyira újnak hangzik, mint már hírszerűvé vált.
0: Hát te vagy a vendégünk mégiscsak.
2: Hogy a folyamatosságot ebben az országban az adja a visszaélés a hírrel, hogy politikusok meg félpolitikusok mondanak valamit, és hírré válik. Azért, mert mondják. Hát azért ne haragudjunk már. Mi az, hogy az a hír, hogy ezt mondta, azt mondta. Ha végig hallgatsz például, nem akarok megnevezni rádióadókat, de amely rádióadókat kötelezik, vagy így, vagy úgy, hogy MT híreit mondják, akkor itt semmi másról nincsen szó, mint marxista értelemben propaganda.
0: És az, hogy mit gondolt egy politikus, az tehető hírré.
2: Az, hogy mit gondol,
0: tehát, ha én úgy fogalmazok, hogy nem kizárható az, köszönöm, hogy XY politikus tegnap mondjuk a vizelésre gondolt, nem kizárható, akkor ez hírnek tekinthető?
2: Nem.
0: Tele tehetek hár, miért nem, Péter?
2: Hát azért nem tehető, mert mulatságossá teszed az egészet, és
0: benne
1: új jelen.
0: A műfaj teszem mulatságossá, államban a jogszabálynak megfelelhet a
2: egyébként pedig azért megmondjam, hogy miért?
0: Nyilván vadabb megfogalmazásokat is tudok tenni.
2: Ami viszont tényleg komoly, első alkalom ebben a műsorban, hogy komolyat mondok, hogy valami tényszerűséget kell, hogy tartalmazzon a hír. Tényt.
5: Hadd csapjak le!
2: A gondolat az nem tény.
1: Azt mondod a klubrádióban, hogy kényes területet tévedünk, de sajnos ide illik. hogy a tévézúzás előtt a hírtévések már bizniszeltek a BBC-vel.
2: Ezt én nem ezt mondtam, nem. Ezt mondtam, hogy egy magyar eznek nagyon lényeges a jogi szempontból. Én azt mondtam, hogy felléptem egy német tévéműsorban nem sokkal az ismert események után, mely események idején, nem tudom, Dániel élte már, vagy
1: Dániel
2: nem tudom.
1: Még csetszopó volt.
2: A lényeg az az, hogy emel események után behívtak, mint a Magyar Rádió Berlin tudósítója, és ott egy ilyen, mint így négyen beszélgettünk, több országból érkeztek a kollégák, az egyik angol volt, és utána azt mondta nekem, hogy, után, hogy nekünk, és még megnevezett másik két angol tévét, szóltak Magyarországról egy televízióból, ő azt mondta, hogy egy magyar hírtelevízióból, hogy föld, tehát
1: amikor ezt lényeg, olvastam,
2: hogy mi tudunk nektek adni valami fantasztikusat és élő bejelentke, a hír, nagy dolgok lesznek. Ezt mondta ő, és én ezt elmeséltem abban a rádióban. Én nem azt mondtam, hogy én tudom, hogy ez történt.
1: Tudom, én gondolkodtam ezen, és mondom
2: régen. Világos, amit én elmesélek?
7: Nekem ebben a pillanatban kicsit olyan érzésem volt, hogy Weiss és Kohn utazik a vonaton.
1: Nem közvetett bizonyíték van. Nem közvetett bizonyíték van.
7: Mit állítom, nem tudom, miről van szó. Ez a lényeg. Ezt el kell mondani, mert nem csak én nem tudom, hogy lehet a hallgatók között is
1: van. Röviden megfogalmazom, hogy a parasztoknak az a buta hír, hogy a hírtévé két nappal ezelőtt már lecsak.
2: Nem a hírtévé. Maradjunk.
7: Jó, kérem, hogy az urak sem
1: ugye?
2: Nagyon lényeges. Senki nem mondta azt, hogy a hírtévé Magyarországon. Arról van szó, hogy az események után bevittek engem egy tévéműsorban Németországban, ahol az egyik szereplő, nem én, hanem egy egyik szereplő, aki brit volt, az elmondta nekem, hogy az, ami történt, az számára azért érdekes, mert ő neki közvetetten tudomása volt arról, még az események előtt, hogy valami fog történni.
7: Világos.
2: És arról pedig az ő munkaadóját, és egy másik munkaadót, értitek,
1: tudom, erről tudom, mit mondott rá vissza, hogy nem tudod bizonyítani, stb. Kérdezek valamit, logikailag nézzük a dolgot. Jó, világos. Logikailag miért kérdezte volna, hogyha nem igaz?
2: Ő nem kérdezett tőlem, ő ezt mondta nekem.
1: Akkor miért mondta ezt, hogyha nem igaz?
2: Fogalma.
1: Tehát, ugye jó, érted, logikailag ott van a bizonyítás, hogy értelmetlen egy ilyen feltételezés, akkor, hogyha nem igaz. Jó, de hát a magyar sajtó simán átment ez a elvileg ugye ez a hatalmi rend erőszakos megdöntésére vonatkozó gondolat, amit most itt megpendítettünk egy pillanat alatt.
7: Hát majd a fiúk leültek túlaludizenni a büfében, hogy a tévés
2: székházas. Az Magyarországon egy legitim vita, az zajlik, hogy mennyire volt spontán, és mennyire volt szervezet. De az, hogy a szervezet, az különböző szinteken lehet szervezet. Mert lehet egy olyan szervezettség, hogy te összeszervezel különböző haverokat, az is egy szervezettség, és az is, hogyha egy magasabb szintű szervezet maga szervez valamit, netán egy párt, netán egy kormány,
1: gyanúsítom is pártunkat és kormányunkat, csak hogy gyorsan tisztázzam magam.
2: Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, de hogy került ez most szóba? Azért, mert én itt vagyok.
1: Hát nem, hát persze. Figyelj, mondjuk el, hogy Zentai Péter olyan fontos helyeken volt ott, mint mondjuk, amikor majd beszélünk róla, összeomlanak a tornyok.
2: Ott voltam Amerika területén szó szerint.
1: Hollywood, erre mondom neked, hogy figyelj.
2: Magam szerveztem meg az egészet, hogy tudjak utána beszélni róla.
1: Avval, hogy ott voltál a tornyoknál, Berlinben voltál, akkor volt ez a mondatod, amire egyébként szerintem
2: tudom, mikor is voltam Berlinben? Amikor bontottuk én magam részt vettem a felbontásba.
1: Azt mondom, hogy szerencsés fickó vagy.
2: Hát de figyelj már, ez utóbbi, ennek nem volt semmi jelen, ez véletlen.
1: Érted, ott van mindig a történet bizonyos pillanatában, és azt mondja, hogy jó, semmiség.
2: De a sztálingrádi csatát, azt kihagytam.
1: Jó, azt kihagytad. Na jó, az edélyük is, aztán tényleg azt kihagytad. Igen, mert az a... Igaz. Csak mondok neked ilyen szalszpar figurákat a műsorban, itt van Sávúj Aranka, aki tévészakszervezet is volt.
8: Sziasztok, én még mindig az vagyok egyébként.
7: De melyik szalszpar figurával linkelni őt össze?
2: Most azért hívtátok, hogy ellopja tőlem a show. Erről van szó. Először beültettél egy 15 éves ember.
7: Csináljál show-t, és nem lehet tőled ellopni. Tehát hajrá, szórakoztatás kezdődik.
1: 11. Hogy voltál, ott voltál,
2: De hol? Nem tudod, hogy hol voltál, csak Amerikában azt tudod. Én Washingtonban voltam, és az én esetem a következő. Akár hiszitek, akár nem, a következő történt. Ugye nekem közvetítenem kellett a rádióban élő műsorban, hogy mi van New Yorkban, honnan tudhattam, ugyanúgy, ahogy a magyar emberek is, a tévében.
7: És Washingtonban, mert a gond is megzúztam.
2: Várjál, de nem ez az érdekes, hanem hogy történt ez pontosan. Úgy történt, hogy beszélek, és mondom az élő műsorban, mert hallok egy hatalmas robbanást, és megremeg a ház. Mondom, hogy mi egy földrengés van, mondom, önkéntelenül a műsorban. Valami történt, mondom én. Igen? És onnantól kezdve kiderült a számomra, hogy Amerikában abban a pillanatban beindult egy cenzúragépezet. Ugyanis 3/4 órával később derült csupán ki, hogy amit én éreztem, az tőlem 12, és pontosan tudom mondani, 12,5 kilométerre történt, ugyanis pontosan 12,5 kilométerre laktam a Pentagontól. És akkor még fél órával később is olyan híreket lehetett olvasni alul, hogy földgyulladt az a zöld mező, ami a Fehérház és a Kapitólium között
7: van. A National Mall.
2: Meg ilyeneket. Tehát össze-vissza adták a híreket.
7: Tehát arról nem beszéltek, hogy a támadás épületét.
2: Holott, ha meggondoljuk, az Amerika ellen történt háborús támadásnak egyetlen konkrét bizonyítéka van, hogy tudnilik, a katonai központját szabályosan megtámadta.
7: Azt mondta, hogy ilyen 3-4 óra késéssel, mert gondoljátok bele, hogy a Csernobilt mennyi időkéséssel.
1: Most hagyd az oroszról.
7: Nem az oroszról beszélek, én a híradások kultúrájáról beszélek.
1: De az orosz rendszer más, mint az amerikai.
2: Pontosan erről van szó, hogy igen, a legtisztábbnak tartott demokrácia is adott szituációkban egyrészt kaotikus, másrészt pedig beindít automatikusan egy cenzúra gépezetet. És ez a nap folyamán, azon nap folyamán és másnap is többször bebizonyosodott, hogy Magyarországon, ahol nemzetközi tévéadókat, az európai kiadást lehetett nézni, és a BBC-t lehetett nézni, többet tudtak az emberek, mint én Washingtonban. Igen. Nagyon csomó vicces, konkrét részletet. Nekem mondták, felvetették, és akkor vagy hasaltam, hogy hát igen, kommentáltam, amit hallok, illetőleg azt is egyszer, a Nei Gyuri kérdezte, mondott valamit, és én mondtam, ezt honnan veszed? Hogy honnan veszed? Hát ez tényszerűen, és három vagy négy óra múlva tudtam meg, hogy valóban úgy van, hogy a Nei Gyuri mondta. Ezt Magyarországon tudták már. Csak akarom mondani, hogy ez egy rendkívül drámai időszak volt, és az én életemben annyiban volt drámai, hogy én megéltem akkor több hónapon keresztül azt, amit ti csak, vagy a magyar népnek egy jelentős része csak mostanában élt meg, hogy tűnik egy központilag irányított agymosásnak lettem a totális áldozata. Képzeljétek el, hogy magyar emberként igazi amerikaivá vedlettem, és azt követeltem, hogy mikor fogjuk, így mondtam, mikor fogjuk bombázni Irakot. Elsőként álltam az élén, és más magyar honfitársak, akik ott dolgoztak, akik kételkedésüknek adtak hangot a busszal kapcsolatban, és azt mondtam, ilyeneket mondtam, hogy nem kötelező ebben az országban maradni, ne haragudjunk.
1: Mikor vetted észre, hogy befolyás alatt vagy?
2: Megmondom őszintén, hogy még mindig egy picit befolyás alatt vagyok, ugyanis még mind a mai napig hiszek abban, abban a részben hiszek, hogy Iraknak voltak tömegpusztító fegyverei, és hiszek abban, hogy jogos volt megtámadni Irakot. Csak azt tudom ugyanakkor, és ezt dokumentált már, hogy egy csomó dologban hazudtak.
1: Igen,
2: de abban azért nem hazudhattak.
7: Háború sose jogos.
2: Nem hazudhattak, hogy tömegpusztító fegyverek voltak, mert azok a tömegpusztító fegyverek, konkrétan vegyi fegyverek, amelyeket bevetettek korábban, mégpedig a saját népük ellen és Irán ellen, azoknak a felszámolására vonatkozó bizonyítékok mind a mai napig nincsenek, mert ugye az irakiak azt mondták, hogy mi felszámoltuk, de nincsenek meg ezek a bizonyítékok. Tehát tulajdonképpen bizonyos tekintetben én megértettem, másik pedig én hittem abban.
7: Péter, mi volt az a pont, amikor a cenzúra megszűnt, tehát hogyha feltételezzük, hogy demokrácia van, akkor a demokratikus gépezet egy ilyen önjavító mechanizmusba lépett. Mi volt az a pont, amikor rájött, hogy mégiscsak plurális, sokféle vélemény van?
0: És ezt lehet hallani.
2: Én ezt a dolgot mindig történeti alapon vizsgáltam. Én azt láttam, hogy az Egyesült Államokkal szemben másként kell viselkedni, mint más országokkal, mert az Egyesült Államokat én, ahogy ott megtanultam, nem lehet egy nemzetállamként kezelni, mert az egésznek az alapja egy értékrend, és a nemzet attól válik nemzetté, hogy sokat kell leegyszerűsítetten és igazságtalanul mondom, hazudni. Politikailag korrektnek kell lenni, mert folyamatosan özönlik minden évben sok milliónyi más kultúrában.
0: A politikai korrektséget értettem úgy, hogy hazugság
2: van. Elhallgatások vannak. Elfolytott indulatok vannak, elfolytások, és arról, hogy az elfolytások jól működjenek, ehhez szükség van Hollywoodra, szükség van az amerikai hírszolgáltatásnak az öncenzúrás működtetésére. Az amerikai televíziózás az maga a társadalomnak az összekötő kapcsa. Tehát egy kohéziós erő. Tehát mindazokkal, amiket mi vagunkkal szemben megfogalmazunk, vagy egy más európai nemzetállammal szemben, nem tudjuk. Amerika egy mikrokozmosz, amely állandóan kísérletezik, és folyamatosan 200 éve próbál kialakítani egy olyan kozmopolita társadalmat, amilyenné majd a világ válik, ha csak addig ellen
1: pusztít. Sikeres, hát azért mondjuk ki, hogy sikeresen.
2: Sikeresen, de nagyon sok válsággal és nagyon sok hibával.
0: Igen.
2: Mert ez az iraki háború is hibának bizonyult.
1: Bush és a szaudi hercegek története, igen.
2: Igen. És egy csomó dolog. Vietnami háború, és
0: csak hogy a demokrácia lényeg az az, hogy a Bush-t azt úgy lehetett leváltani, hogy egyetlen puskalövésnek se kellett elrődülni. Még a diktatúrában ugye le kell rángatni a trónról, sőt az örököseit is el kell intézni.
2: A legjobb demokrácia, de ha ki ott van, és naponta éli meg, akkor igenis mer, de csak önmagában, hogyha tisztességes önmagában elmondja, hogy igen, ez nagyon sok hibával működik, de kifelé én soha nem bíráltam Amerikát, megtartom magamban azokat a bennem lévő nagyon súlyosnak érzeztem ezeket a hibákat, már bűnöknek, de nem teszem meg azt azoknak, akik gyűlölik Amerikát, hogy én adjak nekik ezzel
0: muníciót.
1: Igen.
2: Mert még a sok szar közül még mindig a legkevésbé az. És
0: hogyha sok szar közül tényleg a legkevésbé az, és demokrácia van, akkor azt gondolom, hogy a kritika, akár kifelé is, az hosszú távon javíthat a rendszer, vagy esélyt az, hogy
1: másképp fogalmazom meg nekem azért az...
0: Én nem szeretem ezt a ne teregessük ki a családi szennyest.
1: Az Easy Rider azért fontos, mert a szabadság pusztulásáról szól, és mind a mai napig Amerika a szabadság gondolatát képviseli. És ez nekem fontos. Itt is, nem csak ott. Annak hogy nem segítettek 56-ba, érted? Nem van. A történelmi tények.
2: A Gazinak szeretnék a szemébe nézni, és neki mondom, mintha ő lenne az a tiszta szemű közönség.
1: A
2: jóindulatú magyar emberek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy az Egyesült Államokat kizárólag anyagi érdekek vezérlik. És ez meggyőződésemmé vált az ott töltött 3 év alatt, hogy úgy nem igaz, ahogy nem igaz. Arról van szó, hogy az egyedüli ebben a világon, amelyet erkölcsi érték megfontolások is hajtanak, amikor nagy jelentőségű döntéseket hoz. Az iraki háború is ezek közé tartozik, és eme döntések között, még ha erkölcsi megfontolások is vannak benne, igenis utólagosan hibákat lehet feltétlenül. De nem arról van szó, hogy arról szólt a Bushnak a döntése, és ez nagyon fontos, hogy elmondjam, mert ez nagyon lényeges volt akkor, hogy ők rá akarják tenni az iraki olajra a kezüket, ugyanis ha Amerika akarja, akkor megegyezik bármelyik diktátorral. Őt az vezérelte, hogy az az iraki diktátor nem egy diktátor a sok közül, hanem egyrészt feltehetően vannak tömegpusztító fegyverek, másrészt pedig vírusgazda, és viszi tovább. És azt gondolták, hogy ezt a vírusgazdát kiektatják, akkor azon a homályos térségben a többiek is elfogják.
0: Csak akkor Kim Jong-unhoz miért nem nyúlnak, mint vírusgazdához?
1: Hogy tudod értékelni, hogy Saddam Hussein eltávolítása után kitör a polgárháború, és számadatok szerint is több a pusztulás, mint addig. Mit csinálsz?
2: Ezzel nem tudok mit kezdeni. Megmondom őszintén, hogy nem tudok mit kezdeni, és csak abban reménykedem, hogy 15-20-30 évre kivetítve mégis ez a szám relativizálódik, és utána jön egyfajta jobb korszak. Tehát én nem hiszek abban, ami...
1: Afganisztánban tüntettek a tálibok ellen afgánok, képzeljétek.
2: Most?
1: Vagy most.
2: Igen, és?
1: Képzel, utcára mennek a tálibok ellen az emberek? Ne hülyeskedj!
2: Na de ez azt jelenti, hogy akkor van valami eredmény.
9: Igen, azért ezt mondom, akarom mondani. Csodálatos.
2: De hát és Irakban is egy csomó helyen, ahol nincs különböző terrorista mafia uralmon, ott az emberek gyakorolják a szabadságjogaikat. És azért fontos ez, amiről most beszélünk, mert azon én Szíriában többször jártam, és nekem nagyon jó a véleményem a szír emberekről általánosában, és ugye szírek a központi szereplőjének a hatalmas menekült áradatnak, hogy ott micsoda polgári kurázsit tudnak mutatni emberek, amikor kis közösségekről van szó, és az elnyomó rendszer volt az, amely őket elmenekülésre késztette elsőlegesen, és ezek az emberek, akiket azt gondoljuk, hogy ők majd az iszlám államnak az ember, ez nem igaz. Ezek azért mennek ide, 99% meggyőződésem szerint, mert akarnak olyan körülmények között élni, ahol nem kell a gondolataik a civil kurázsiuk miatt halálbüntetéssel bűnődni.
9: Igen. Tehát olyanok, mint mi.
2: Igen. Majd, hogy
9: barátaim hallgatók. Texas egy nyuszi puszik, de egyáltalán nem érdekel a műsor titeket, vagy mi van?
2: Daniel, szeretném megkérdezni, hogy ez én rendkívül lelkes.
9: Attól jó író Spíró György, hogy a magyar élettörténetek össze-vissza vannak minden irányból csapódva. De menjünk vissza, még egy kicsit Amerikába, jó, hogy itt és egyszer csak mesélj róla, mert ott voltál, hát ez ennyi.
2: Tehát ott tartottam, és az előző részben elmondtam, hogy az Egyesült Államokat én egy mikrokozmosznak tartom.
9: Hallgató, ő az Isten.
2: Jaj!
9: Vedd fel a lépcsős.
2: Hogy kell?
0: Szervusz adásban!
2: Jó napot kívánok!
10: Halló, halló!
11: Legmélyebb tiszteltem, jó napot kívánok mindenkinek. A kisember beszél a vonal másik végén.
9: Szervusz!
11: Kicsit lelkesebben.
9: Szervusz, kisebben. Nagyon örülök, hogy itt van.
11: Köszönöm. Azt mondtad, hogy az Egyesült Államoknak tulajdonképpen nem csak gazdasági okai vannak annak, hogy háborúzik.
2: Én most már Zentai Péter vagyok, az előbb az én barátom és vendéglátom szólalt meg, hogy szervusz, kisember, én soha nem mernék mondani lévén, hogy nálam kisebb ember kevés van, de a lényeg az az, hogy mit mondtam, tehát, hogy én azt mondtam, hogy
11: az Egyesült Államok az nem csak anyagi, igen, hanem ideológiai okokból is háborúzik.
2: Nem ideológiai, hanem erkölcsi
11: pedig,
2: igen, és ennek az erkölcsiségnek különböző 10 darab oka van, azt úgy, hogy 10 parancsolat. Ennyi.
11: Aha. A jó múltkorjában két amerikai barátommal üldögéltünk, és mondtam, hogy találjanak már nekem 10 olyan évet, amikor az Egyesült Államok nem háborúzott. És nem találtak.
2: Egy pillanat, ezt én most megmondom őszintén, hogy ebbe az utcába azért nem mernék belemenni, mert fogalmam nincs, hogy volt-e vagy nem volt, mert ez önmagában véve az, hogy ők nem találtak, az semmit nem jelent, mint ahogy az sem, hogy bármelyikünk...
11: Hát itt van előtte nyitva egyébként, igen, hogy
2: tehát olyan időszak nem volt, amikor... És ezek a háborúk véleményed szerint mind olyan háborúk voltak, ahol az Egyesült Államok volt a kezdeményező, az agresszor, illetőleg azért csinált ezeket a háborúkat minden esetben, mert neki gazdasági érdekei fűzöttek ehhez.
11: Nézd, én például, hogy Hawaii-t okupálta, azt nem tudom másként elfogadni. Egy példát mondanék.
0: Nincs olyan háború, ami mögött ne gazdasági érdek áll.
11: De milyen erkölcsi érdek fűzöthetett az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy Hawaii-t
0: elfoglalja.
11: És jól beszélek
0: is, mert mi az, hogy erkölcsi érdek egy országnak? Tehát annak idején 250, ma 300 millió emberről beszélünk. Ez nem, amikor azt mondjuk, hogy az egyház azt gondolja. Hát tényleg az
11: milyen erkölcsi érdeket fűzöthetett az Egyesült Államoknak?
0: Mit gondol valaki?
2: Ami a Hawaii-t illeti, megmondom őszintén, nem ismerem a történetet. Ha Irakról beszélünk, arról én szívesen mesélek, hogy milyen erkölcsi és egyéb okai voltak mondjuk a világbéke.
9: Hát a Hawaii-nak a csendes óceáni hatalom megszerzéséhez szükséges volt Hawaii.
11: Jó, hát, na, akkor, hát ez egy kifejezetten erkölcsi jog, ugye?
9: De nem, mert ott volt a japán agresszív, hihetetlen militáns terjeszkedés.
11: Mikor foglalták el Hawaii-t?
9: De figyelj, nem, ha kell mondani a nácinál rosszabbat, az a japán császári militarizmus, amely meg is támadja majd Amerikát.
2: Valamikor preventív háborúk is léteznek, igen, ilyen például a
0: 67-es izraeli háború.
11: Hát így kérlek szépen, minden háború erkölcsös az agresszor.
2: Egy pillanat, én csak arra beszélek, hogy az elmúlt időszakokban, még a vietnami háborúban is hajlandó vagyok belemenni, mindig is volt a vietnami háború.
0: Pláne nem kell meghallod neked ott, mondjuk
11: Igen, erkölcsi oka volt annak, hogy annak idején Kubát megtámadta.
2: Kubát támadta meg Kubát. Szeretném meg, mi arról van szó? Milyen kubai elleni támadásról van szó?
11: Hát milyen? Hát amikor a kasztróik elfoglalták Kubát, utána az Egyesült Államok ugye inváziót indított Kuba ellen.
2: Micsoda? Na most erről beszélgessünk. Mikor indított az Egyesült Államok Kuba ellen inváziót, és milyen eredményt? Értem.
11: Hát eredmény nem nagyon érte, mert a disznóöbölben szépen el...
2: Miről beszélsz? Arról beszélsz? Miről? Hát ez óriás. Ilyenben hallgatok.
1: Kubai emigránsok
11: Hát ez óriás.
2: Milyen tanulságot vonunk le, hogy az Egyesült Államoknak a tőszomszédságában Floridától 143 kilométerre egy szovjet atom meghajtású rakétát
11: tengett bázisról. Ki az, aki nem ismeri a kedves uram, a Castro egyáltalán nem volt szovjet barát. Ő azért lett szovjet barát, mert ellene fölhoztál, mert ellene embargót vezettek. Jó, ez
2: benne volt a levegőben az, hogy ahova egy amerika ellenes rezsim beteszi a lábát, az előbb-utóbb a Szovjetuniónak a szövetségesé
11: válik. Hát pedig olyan, hogy a szomszédunkat nem határozhatjuk meg, hogy ő mennyire barátunk vagy ellenségünk, hiszen ez esetben teljesen törvényes lenne most éppen fölkelnünk nekünk is valaki ellen, akiről kiáltjuk, hogy az ellenség.
2: Hát ez törvényes. Ez
11: az agressziónak, kedves uram.
7: Igen, ez az agresszió.
1: Ez az agresszió. Ha nagyon jó. Azért fantasztikus, hogy a mi történt, és mi a híd, és meg tudnánk ölni egymást, nem?
7: Én nem tudnám megölni, vitatkozom.
1: De azért nézd meg, hogy a múltra vonatkozóan
7: nyilván érzelmileg átítatott, érzelmek átítatott a dolog. Nyilván. Péter is, kis ember is.
1: A polgárháborút úgy lehet előidézni, hogy a múltra vonatkozó különböző értelmezések vannak.
2: És azt viszont érezni.
7: Mindig különbözőek az értelmezések a múltra vonatkozó. Minden egyes ember értelmezése más és más. Nincs nagy big picture.
2: Én csak azt akarom nektek mondani, hogy minél messzebb van, és minél erősebbnek látszik egy ország, annál nagyobb a gyűlölet ellene. Képzeljétek azt el, hogy ebben az országban ma kialakulóban van egy orosz barátság, igen, miközben igen, a mi népünknek nem az amerikaiakkal volt valaha is bármilyen bajuk, hanem kizárólagosan dokumentáltan az oroszokkal. És immár az a nép
7: megfogalmazás. Nem jó a megfogalmazás, én pedig nem. Hogyha az oroszok nem jönnek be, akkor a második világháborúnak az a vége, hogy folyamatos emberírtás történik továbbra, és nagyon-nagyon-nagyon sok százezer család, rengeteg halálos áldozattal. Ezért nem értek egyet. Az, hogy úgy unblock az oroszok, meg mi unblock magyarok.
2: Hallgatok. Na jó, halló, most Zentai Péter beszél.
11: Az objektív történelmi tényeknek a meghatározását nem illik ezek után a partnert valamilyen fajta barátsággal vagy ellenségességgel vádolni. Nekem semmi bajom nincs az Egyesült Államok háborúival. Tudomásul veszem, hogy kapitalista ország muszáj háborúzzon. Tehát ezzel nekem nincsen bajom.
2: Tehát a kapitalizmusból szalkat állandóan a háború? Csak akkor ezek szerint milyen rendszer az, amelyikből nem fakad a kommunista rendszerből, például nem fakad a fasiszta rendszerből, nem fakad
11: a háborúzás? Az igazság, hogy a kedves vendég szalmabáb érvelést használt, én ugyanis nem vagyok sem orosz barát, és nem vagyok sem kommunista, sem szocialista. Tudomásul veszem, hogy a kapitalizmus ezzel jár. Én kapitalista vagyok, kérem. Csak tudomásul veszem, hogy ezzel jár.
1: Én baloldali vagyok.
2: De akkor azt szeretném megkérdezni, hogy hogy lehetséges, hogy a nyugat-európai régióban és az Európai Unió régióban, az európai régióban, most ne a Balkánról beszéljünk, az elmúlt 60 évben mégsem volt háború, holott kapitalizmus volt.
11: Hát a kapitalizmus, a háborúknak az exportálásába most nem menjünk bele, jó? Tehát ez egy más történelmi dolog lenne, más történelmi kontextus, én csupán arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy aki nem helyesli az Egyesült Államok háborúit, az nem feltétlenül orosz barát, és nem feltétlenül kommunista. Ugyanis az 50-es években a McCarthy-ék mondták, hogy ismét egy kis történelmet tanuljanak, ezt az 50-es években a McCarthy-ék mondták, rá is basztak rendesen. További jó adást.
1: Egyetértük. Jó. Most már 5 óra van, de azért hadd idézem Amerikával kapcsolatosan Jeffersont, aki azt mondta, hogy ha nagy gazdasági zűr van, akkor utolsó eszközként még ott van a patriotizmus, és a édes magyar barátaim...
2: Igen, de azért meg kell követni a hallgatót abban a tekintetben, hogy valóban fölösleges a részemről, és igazságtalan, hogy őt azonnal leorosz barátozom, azáltal, hogy ő nem szereti Amerikának a háború, és általában háború ellenes, akkor nem érdemli meg azt, jó, senki, hogy megkapja a titulus. Én ettől függetlenül eme beszélgetés nyomán utaltam egy jelenségre, ami nagyon-nagyon bent van itt ebben az országban, egészen más okoknál fogva, és ezt úgy hívják, hogy Amerika ellenesség, úgy hívják, hogy egy átfogó kapitalizmus ellenesség, és amit cserében kapunk, most függetlenül a hallgatónak a beszólásától, és még egyszer mondom, nem akartam megbántani igazságtalanul, az, hogy itt egy általános manipulációs gépezet indult be, a mi agyunkat igenis úgy mossák, ahogy korábban...
1: Ahogy
2: korábban
1: totalitárius
2: rendszerekben mosták, és ezt nagyon sikeresen csinálják.
1: Így van, így van. Ezért mondom, hogy inkább fiatalok, imádkozzatok, olvassatok könyvet, meg szeretkezzetek, mert ennek sokkal több értelme van, mint hogy elpusztuljatok a média örök tüzében.
0: Popper Péter Hazugság nélkül című könyvét olvassátok.
1: Például.
0: Szevasztok.
1: Szevasztok, és köszönjük a vendégeknek, hogy velünk volt.
2: Köszönöm én is, hogy lehet.

0: Sziasztok, ez itt a Megtervezett Valóság, és most egy speciális műsorunk lesz, ugyanis a gyűjtők napjához mi is kapcsolódtunk, és ez a műsor, ez most felvételről fog menni, úgyhogy sajnos nem fogtok tudni betelefonálni, de hogyha esetleg mégis bennetek maradna bármi kérdés, akkor a Facebook oldalunkon tudtok nekünk üzenetet küldeni a Megtervezett Valóság oldalán. A gyűjtők napjához mi olyan módon kapcsolódunk, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a műgyűjtésről fogunk beszélgetni, és ehhez hívtunk most meg vendégeket, vagy ehhez a témához hívtunk meg most vendégeket, Spengler Katalin, műgyűjtő, illetve ékszergyűjtő, a másik vendégünk pedig Valkó Margit, a Kisterem Galériának a vezetője és kurátora. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Ja, és persze a műsorvezető társam Petra, és Feri is itt van velünk, én pedig Zsuzsi vagyok. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is bele ebbe a témába. Ugye a műgyűjtésről szerintem mindenkinek a luxus, a gazdagság a jut eszébe. Engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan lesz valakiből műgyűjtő, hogy ezt így, hogyan, mi az a motiváció, ami miatt ezt valaki elkezd nagyon drága tárgyakat gyűjteni.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Amikor elkezdtük a férjemmel a Somlói Zsoltal a műgyűjtést, akkor egyáltalán nem voltunk jó módúak, elég fiatalok voltunk, ez 1992-ben volt, ez egy közös érdeklődésből született, és ez a szenvedélyünk, és nagyon nehéz volt eldönteni egyébként azt valóban, hogy mit is jelent ez a műgyűjtés, és mit is érdemes gyűjteni. Nem is kortárs képzőművészettel kezdtünk, hanem aukciókra jártunk el, és ott vásároltunk olyan olcsó, vagy el nem kelt műveket, vagy kikiáltási áron megvásárolható műveket, amiket megengedhetünk magunknak. Akkoriban még főleg azért, hogy a lakásban, ahol laktunk a falon, ne valamilyen sokszorosított plakát, vagy poszter, vagy ilyesmi legyen. És akkor ennek kapcsán ébredt föl az érdeklődésünk a képzőművészet iránt, de azt nagyon hamar megéreztük, hogy nem a klasszikus művészet gyűjtése lesz a mi útunk, részben anyagi okokból is, hiszen akkoriban mind a ketten a pályánk elején voltunk,

0: hogyan mozogtak ezen a terepen egyáltalán, hogyan választottak, milyen modelleket követtek, mit vásároltak. Nagyon érdekes ezt végig tanulmányozni. És tulajdonképpen 96-ra jutottunk el arra az elhatározásra, hogy csak kortárs képzőművészetet érdemes gyűjteni, és 96-tól máig, pontosan 20 éves ez a kortárs művészeti kollekció, azóta kortárs művészetet gyűjtünk, és itt el is kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy a kortárs művészet egy rendkívül izgalmas terep, számos kihívást rejt, mindenféle szempontból, tehát szellemileg is, akár anyagilag is, akár fizikailag is, hogy elhelyez esetleg a lakásodban bizonyos típusú tárgyakat. De egy mindenképpen mindenkinek javaslom, mert a kortárs képzőművészet egy olyan terület, ahol a gyűjtést egy egészen kis összegektől a csillagászati összegekig lehet gyakorolni.
1: Galériás szempontból ez hogy néz ki?
2: Hát röviden csak annyit, hogy a műgyűjtőket nagyon fontos jól informálni, és szerintem a galériásoknak ez egy nagyon fontos feladata. Én azt tudom, hogy vannak olyan gyűjtők, akik teljesen spontán és mindenfajta előzetes ismeret gyűjtés nélkül vágnak bele a gyűjtésbe, egyszerűen azért, mert valahol kapcsolatba kerülnek kortárs művészettel, és vannak, akik egy hosszabb utat járnak be, ahogy a Kati is elmesélte, akik elkezdenek valamilyen típusú, stílusú műtárgyakat gyűjteni, és aztán egyre jobban belemerülnek abba, hogy hová lehet ezektől a műtárgyakig eljutni. Tehát például múzeumokba és kiállításokra járnak, ami azért egy nagyon fontos információszerzés a gyűjtők számára. És annak alapján jönnek galériákba is, mert hát igen, először talán azt nagyon fontos lenne tisztázni, hogy a kortárs műtárgy fogalma hát az akkor, mit
1: akkor ezt szerintem pontosítsuk, hogy
0: hát, tudjuk egyáltalán.
2: Igen, szóval ez azért érdekes, mert én például nagyon régóta foglalkozom kortárs művészettel, de a galérián maga az csak 10 éves, mert addig egyszerűen nem éreztem alkalmasnak a terepet ahhoz Magyarországon, hogy galériát nyissak, mert különböző médiájú művekkel akartam foglalkozni. Tehát én a 80-as évektől már ismertem és nyomon követtem az akkor is aktuális kortárs művészetet. Pont a Sugár János volt az egyik, aki megismertetett a kortárs művészettel, mert én nem művészeti tanulmányokból jöttem, és az ő révén egy olyan új látásmódot szereztem, ami annyira izgalmas volt így a rendszerváltás megelőző időben, hogy mindenképpen azt gondoltam, hogy szeretnék a kortárs művészettel való munkába bekapcsolódni, és végül is ami az első ilyen fontos lehetőség volt a számomra, az, hogy elkezdtem egy külföldi galériában dolgozni, és ott annyira sok mindent tanultam, és annyira kinyílt a világ, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez akkor Európában már egész másképp működött, mint itthon, de hogy én úgy szeretném csinálni, mint ahogy ott működik, és ezt vártam körülbelül 15 évet, hogy megtehessem, és akkor nyitottam meg a saját galériámat, és azóta azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy progresszív műveket próbálok kiállítani, és

0: progresszív művészeket képviselek.
1: Mi alapján történik a szelekció? Tehát mind a két esetben ugye ti nektek magángyűjteményetek van, teket pedig a galériának a gyűjteménye. Mi alapján válogatjátok ki, hogy milyen...
2: Illetve, hogy máshogy választ-e egy galerista, igen. És máshogy választ-e egy olyan gyűjtő, aki egy magángyűjtemény tart fönn, de nem feltétlenül egy galériás rendszerben működik. Vagy hogy mennyiben más? Mik a szempontjaitok?
3: Hát nagyon más, mert a gyűjtő együttműködik a galériával, oda megy, kiállításokat néz, és vásárol. A galériának nincsen gyűjteménye általában, hanem kiállításokat rendez, és művészekkel szerződésben van, és ugye onnan lehet választani. Tehát egy bizonyos módon szelektálja a művészeket, és az ő munkáikat ajánlja föl. Én kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb Valkó Margit mondott, hogy nagyon érdekes helyzet alakult ki a műgyűjtésben szerintem a rendszerváltás után. Mert nagyon megváltozott a helyzet, kinyílt a világ, különösen a 90-es években ugye az internet is már nem csak a történelmi változások, hanem az internet is egy nagy robbanást idézett elő. És mi például a férjemmel úgy éreztük, hogy nem lehet a 90-es évek második felétől, meg a 21. század elejétől, vagy az ezredfordulótól kezdve, nem lehet Magyarországon ugyanúgy gyűjteni, ahogy korábban lehetett. És azt gondolom, hogy a galériák is valamelyest érzékelték azt, hogy talán, hogy új típusú gyűjtők jelentek meg a színen, másféle emberek, mint akik a rendszerváltás előtt gyűjtöttek. És mi például nagyon komolyan elkezdtünk azon dolgozni a férjemmel, hogy megteremtsünk, vagy végiggondoljuk azt, hogy milyen újfajta gyűjtői magatartás az, ami ehhez a megváltozott körülményekhez igazodik. Mert hogy ugye nem lehetett azt követni, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahogy egy gyűjtő él, mozog, viselkedik, hiszen ahogy az előbb Margit is mondta, itt nagyon mások voltak a viszonyok, mi itt a hazai műkereskedelem csak gyerekcipőben járt. Ugyanakkor ahhoz képest, ami a 20. században volt Magyarországon, a rendszerváltozás és az internet nagyon más körülményeket hozott. Tehát ez sem volt már egy teljesen járható út, és mi például ezért indultunk el egy más irányba, és elsősorban azokkal a galériákkal vagyunk kapcsolatban, és azoknak köszönhetünk sokat. Itt a Margit a Kisterem galériát képviseli, de sorolhatnám még azokat a budapesti galériákat, a Várfog galériát, ahol elkezdtünk gyűjteni, a Knoll galériát, ahonnan nagyon sok segítséget kaptunk, az ACV galériát, az Inda galériát, és sorolhatnám még tovább. Tehát, hogy vannak olyan galeristák, akik azokat a képzőművészeket választják ki, azokat kínálják a gyűjtőknek, azoknak a munkáit mutatják, akik a legprogresszívebb, a nagy nemzetközi szintérbe beilleszthető munkákat hozzák létre Magyarországon. Mi már kezdettől fogva úgy éreztük, hogy a mi útunk erre felé vezet, és aztán így a nemzetközi szintér felé is nyitottá váltunk. Mi 2002-ben vettük meg az első nemzetközi műtárgyunkat, egyébként éppen itt Budapesten, és egy Tony Craig szoborról van szó, és aztán attól kezdve elkezdtünk kiépíteni egy nemzetközi kapcsolatrendszert, és nemzetközi galériáktól vásárolni, és így egy olyan gyűjtemény jött létre, ami egyébként szerintem a magyar műgyűjtés hagyományaitól, régi hagyományaitól nem áll távol, ahol a magyar és a nemzetközi művészet egyfajta integrációban van jelen, tehát nem azt mutatja a gyűjtemény, hogy mi itt Magyarországon egy zárványként élünk, hanem, és hogy a magyar képzőművészet egy bizonyos értelemben egy zárvány, hanem azt kommunikálja a gyűjtemény, hogy a magyar képzőművészet a nemzetközi művészetnek, a nemzetközi művészeti szintérnek a része.
2: És te egy jelentős nemzetközi és hazai, vagy ti a férjeddel gyűjteménnyel rendelkező gyűjtőként, hogyan látjátok azt, hogy a ti szerepetek ebben az egész művészvilágban, abból a szempontból, hogy mit gyűjtötök, hogy miben látok fantáziát, hogy mit tekintetek nagy értékűnek, hogy ez vajon hogyan hat vissza a kortárs képzőművészetre, a hazai kortárs képzőművészetre, mert biztos van egy ilyen visszafelé működő hatás, és nem csak az, hogy amit ti látok, azt hogyan építitek be a gyűjteménybe, de hogy innentől kezdve, és onnantól kezdve, hogy ti nemzetközi presztízsű gyűjteménynek a tulajdonosai vagytok, innentől kezdve a ti választásotok szerintem meghatározza azt is, hogy valamilyen módon, és igazából ennek a mértéke meg a módja érdekelne engem, hogy ez hogyan alakítja az aktuális művészeti közeget.
1: Tehát bizonyos szempontból véleményvezérekké váltok azáltal, hogy egy ilyen gyűjteménnyel rendelkeztek.
2: És egyébként a galéria vezető szerepkörére is értem ezt a kérdést.
0: Csak gyorsan én ehhez az előző kérdéshez annyit akartam mondani, hogy tényleg egy mondatot, hogy én azt szoktam mondani, hogy én a művészeimnek keresek gyűjtőket, és nem pedig a gyűjtőknek keresek műtárgyakat, tehát hogy én azt mutatom be, amit én jónak tartok, és jó esetben ez tetszik gyűjtőknek, sokat dolgozom azon, hogy tessen, de hogy alapvetően én nem egy tehát, hogy nekem az fontos, hogy én az alkotó oldalról induljak, és ahhoz keresek egy közönséget. És ehhez a kérdéshez pedig csak röviden annyit, hogy, és talán ez még így tovább kibontható téma, hogy a kortárs képzőművészettel kapcsolatban mindig nagyon gyorsan eljutunk ez a nemzetközi szintérhez, akár a galériák működéséről beszélünk, akár a gyűjtemények építéséről, mert egyszerűen ez ma nem működhet. Tehát mindenképpen ez egy országhatáron átívelő tevékenység. És emiatt itt mindenki nagyon igyekszik, a művészek azon, hogy különböző múzeumokban legyen kiállításuk, külföldön, kiállítási intézményekben, rezidencia programokon vehessenek részt. Tehát ez a művészeknek ambíciója. Aztán később, hogy jelentős gyűjteményekbe, akár külföldön is bekerüljön a művük. Tehát ez egy fontos szempont, hogy a művészeknek milyen fontos közgyűjteményekben van munkája, és a galériásoknak pedig az, hogy a művészeiket egy nagyon fontos fórumon, a külföldi vásárokon bemutassák. Tehát az volt nekem is mindig az ambícióm, hogy részt vegyek külföldi vásárokon, és ott jön az a nagyon érdekes fordulat, hogy sokszor magyarok is vásárolnak külföldön magyar művészeket, magyar galériától. De ez már tényleg egy...
1: Folytasd csak.
3: Visszatérve a kérdésedre, azt hiszem, hogy mi soha nem szerettük volna ezt a szerepet vindikálni magunknak, hogy véleményvezérek legyünk. Szerintem a gyűjtésben az egy nagyon jó dolog, hogy rengetegféle szemlélet érvényesülhet, rengetegféle hang megszólalhat, és mindenki találhat magának egy olyan nagyon érdekes területet, ami az ő számára egy új felfedezés, vagy ami a világ számára is egy új felfedezés, amit ő reflektorfénybe szeretne helyezni. Tehát inkább azt mondanám, hogy végül is mi a kapcsolatrendszerünk révén egy olyan szerencsés, vagy nem tudom, hogy azt hiszem így mondhatom, hogy szerencsés történelmi pillanatban kerültünk jókor, jó helyre. Amikor a világ nagy múzeumai, ugye akik tényleg véleményvezérek a képzőművészetben, meg a saját területükön, felismerték azt, hogy egészen a második világháború utáni korszakban, ugye a hidegháború évei alatt meg, amikor ugye itt a világ így kétpólusú volt, akkor a szocialista országoknak a képzőművészete, ugye az a 4-5 évtized, ami eltelt a 20. század második felében, az gyakorlatilag kimaradt az ő gyűjtési területükből. Tehát a kánon, az kánonba nem tartozott bele, az ő általuk írt kánonba, a képzőművészeti kánonba. És tulajdonképpen az ezredforduló után jött az a változás, amikor a nagy múzeumok elkezdtek azon gondolkodni, hogy ki kell egészíteni, újra kell írni ezeket a gyűjteményeket, és hogy ez nem maradhat így. És hát ebben az egyik élen járó intézmény, az a Tét Modern volt, ugye MoMA és a Tét Modern, de hozzánk ugye a Tét Modern van közelebb, nyilván itt Európában, és hát nyilván ennek a folyamatnak a része az, hogy ők úgy döntöttek, hogy ezeknek a lyukaknak a befoltozására, vagyis gyűjteményei kiegészítésére olyan regionális bizottságokat hoznak létre, akvizíciós bizottságokat, amelyek segítik azt, hogy az ő gyűjteményük az kiteljesedjen. És 4 évvel ezelőtt alapította meg a Tét Modern az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságot, ahová keresett ebből a régióból olyan gyűjtőket, akikkel együtt tud működni a gyűjtemény építésében. Visszamenőleg is, meg előre is nyilván, és hát ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek a révén, amit mi kiépítettünk az előző évtizedben a férjemmel, mi meghívást kaptunk ebbe a bizottságba. Így a kérdésedre válaszolva, Petra, gyakorlatilag ebben egy részben intézményesült szerepünk lett, mert egyrészt abból a pénzből gyarapítja a Tét Modern a kelet-európai gyűjteményét, amit mi minden évben tagdíjként ebben a bizottságban befizetünk, tehát ez a mecenatúra része. Másfelől viszont a Tét Modern kurátorai ennek a bizottságnak a tanácsadó munkájára hagyatkozva nyúlnak vissza ugye az időben, és építik a gyűjteményükben ezt a kelet-európai részt, ami kimaradt. Egy picit aztán itt volt egy léptékváltás, de hogy 2 évvel ezelőtt a Párizsban a Centre Pompidou is úgy döntött, hogy ilyen bizottságot hoz létre, és oda is meghívást kaptunk, úgyhogy igazából most így 2 nagy múzeummal működünk együtt elég intenzíven, Párizs és London, és azon túl, hogy a két bizottságnak a munkáját támogatjuk, azon túl ajándékozunk is műveket, mert a két bizottság munkája egyelőre elsősorban az időben visszafelé megy, és a 70-es évek magyar művészetét helyezi a fókuszba, és azok a fiatalabb kortárs művészek, akik most vannak a pályájuk kezdetén, vagy csúcsán is már akár, de mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es generáció, ők egyelőre még nem tartoznak bele ebbe az érdeklődési körbe, tehát az ő munkáikból pedig mi személyesen, mint gyűjtők ajándékozunk a gyűjteményeknek. Ez nem rég indult el ez a folyamat, csak 2 éve, de már sikerült Kaszás Tamástól egy fantasztikus installációt bejutattunk a Tét Modernbe, és a Pompidouba pedig Ősz Gábortól egy nagyon fontos fotót, és Nemes Csabától a 90-es évek elejéről egy fotósorozatot. Úgyhogy igazából ezzel a munkával kifejezetten azt szeretnénk segíteni, hogy azok a erejük teljében lévő művészek, akik most vannak a csúcson, és most alkotnak, hogy az ő munkásságuk még érdekesebb legyen, hogy az ő karrierjük még jobban szárnyalhasson.
1: Tartsunk most egy pici szünetet, és mindjárt jövünk vissza.

0: Sziasztok, ez itt ismét a Megtervezett Valóság, a Gyűjtők napján, és a műgyűjtésről beszélgetünk, műgyűjtő és galériás szempontból beszélgetünk erről a témáról. És itt most a szünetben elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan néz ki teljesen tényleg a gyakorlatban a gyűjtésnek a folyamata. Tehát hogy kezd elképzelni teljesen ilyen laikus szinten, hogy az ember hogy kezdi ezt el, hogy nem tudom, bemegy a galériába, és akkor megtetszik neki egy festmény.
1: Akarod, hogy kik a gyűjtők, mert mesélted, Katalin, hogy ti, mikor elkezdtetek egyáltalán a 90-es években a férjeted együtt műgyűjtésen gondolkozni, vagy legalábbis az első lépéseket tettétek ezen a területen, azt néztétek meg, hogy egyáltalán kik voltak a történelem során a gyűjtők, illetve hogy ma kik a gyűjtők, mondjuk ez a 90-es években volt, és hogy engem az érdekelne, hogy ma kik a gyűjtők, tehát hogy ki az, aki egyáltalán úgy gondolja, hogy a pénzét kortárs képzőművészetbe fekteti.
2: Hát azt hiszem, kimondtad a kulcs szót, tehát azért alapvetően a mai világban a legtöbb gyűjtő olyan üzletember, polgárember, akinek van pénze, amit befektethet kortárs képzőművészetbe, tehát a gyűjtők zömében ilyen típusú emberek, szemben azzal, hogy mondjuk a 19. században nyilván arisztokraták voltak a gyűjtők, a 20. század első felében nagyon sok iparos, gyáros, nagypolgár, nagyon sok jellemzően, nagyon sok zsidó származású ember, kereskedők is például gyűjtöttek. Aztán a II. Világháború után, a szocializmus évtizedeiben elsősorban olyan értelmiségiek, akik valamilyen nagyrészt értelmiségiek, akik megengedhették ezt valamilyen módon maguknak, és nyitottak voltak erre, vagy értettek ehhez, tehát orvosok, ügyvédek, de ugyanakkor látjuk azt az elmúlt évtizednek a kiállításaiból, hogy nem régen egy komoly, nagyon komoly galériában egy nagy gyűjteményt láttunk, amit például egy hentes foglalkozású gyűjtő hozott létre, vagy például a Vasilescu gyűjtemény tulajdonosa is egy vállalkozó volt. Tehát, de már azért a gyűjtők közé elsősorban olyan emberek tartoznak, vagy az ismert gyűjtők közé, nyilván nagyon széles a paletta, akik üzletemberek, és alapvetően pénzzel is foglalkoznak. És azt gondolom, hogy nyilván azok lesznek a legjobb gyűjtemények, ahol a gyűjtő nem egyszerűen befektetésnek, vagy nem elsősorban befektetésnek tekinti azokat a műtárgyakat, amiket megvásárol, hanem megpróbál egy intellektuális kapcsolatba kerülni a képzőművészettel, és megpróbálja megérteni, hogy miről szól a mai képzőművészet. Egyébként a férjem, aki szintén üzletember, nagyon gyakran szokta azt mondani, hogy őt az üzleti világban is nagyon segíti az, hogy egy folyamatos interakcióban van a kortárs képzőművészeknek a munkáival, mert annyiféle új nézőpontot, egy olyan újfajta szemléletet vetnek föl, amit ő például nagyon jól be tud építeni az üzleti gondolkodásba is.
1: Mert hogy ez lett volna a kérdésem, igen, hogy ha én egy elfoglalt gazdag üzletember vagyok, aki nagyon sok korában azzal foglalkozik, hogy pénzt csináljon és működtesse a vállalkozását, akkor hol van nekem időm, energiám, rálátásom, műveltségem és a többim arra, hogy tudjam, hogy mit kell gyűjteni.
2: Szerintem mindenkinek arra van ideje, amire szakít, de átadom a Margitnak a szót, mert ez sokkal jobban ért.
1: A galériásnak a szerepköre.
3: Igen, hát tulajdonképpen a galériák nagyon rugalmasak, nagyon rugalmasan alkalmazkodnak az üzletemberek életmódjához. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van egy állandó nyitvatartásuk, de azon kívül bármikor kinyitnak, hogyha valaki meg akarja nézni az éppen aktuális kiállítást, és ha olyan gyűjtők jönnek, akiket általánosan kell valamiről informálni, akkor az is előfordul, hogy leszedjük az aktuális kiállítást akkor, amikor éppen a közönség előtt zárva van a galéria, és akár egy napra megépítek egy másik kiállítást, majd leszedem, és utána visszarakom az aktuális kiállítást. Tehát azért sokan gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog ülni a festmények között a galériában. Nem, nem ülünk a festmények között a galériában. Nincsenek is festmények, nagyon sok minden más van, de hát van, de nem vannak festmények, hiszen nagyon sokféle tárgyat mozgatunk, és mondom, nagyon-nagyon sok mindenben alkalmazkodunk a gyűjtők igényeihez, és tulajdonképpen a közeg is változik, tehát, hogy tényleg azért az nagyon szerencsés, hogy az utazásai kapcsán az emberek eljutnak az új múzeumokba, és ez felkelti az érdeklődésüket, tehát azért sokan, akik elutaznak külföldre, Londonba, Párizsba, nagyvárosokba, megnézik az aktuális kiállításokat, ha szerencsénk van, és akkor felkelti az érdeklődésüket, hogy de ilyesmit mit láthatnak otthon esetleg. És itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, de most nem, és hogy tulajdonképpen ha nem teszik ezt, akkor én mondom nekik, tehát hogyha véletlenül különböző alkalmakkor lehet érdeklődőkkel találkozni, akkor sok mindenre felhívjuk a figyelmüket, tehát mondom, ez üzleti szféra ilyen szempontból, vagy a for profit galériás, sok nagyon jól együtt tudnak működni szerencsés esetben a non-profit kiállító helyekkel, múzeumokkal, és egyszerűen a gyűjtőkkel egy hosszas, sok mindenre kiterjedő, beszélgetős, műterembe járós, kiállítását rendezős viszonyban vagyunk, ha ez...
0: Hogy talál egymás a galériás és a műgyűjtő? Hogy az mitől függ, hogy ki hova, vagy ki hol vásárol mondjuk gyűjtemény?
3: Szerintem tényleg nagyon sokáig ez egy nagyon kötött helyzet volt, tehát nagyon keves, ez egy kevés szűk körben létező tevékenység volt, egy kortárs műgyűjtés, és kevés olyan fórum is volt itthon, ami segítette volna az egymásra találást, de az újabb időszakban tényleg azt érzékelem, hogy egyre több ember fordul a kortárs felé. Tehát, hogy tényleg most van egy igény, és az utcáról bejönnek emberek, és érdeklődnek, ami eddig nem volt nálam legalábbis. Tehát, hogy minimum a... Hát az internet segítségével, egyes művészekre rákeresve, az újságcikkek alapján, tehát az is nagyon fontos, hogy mit ír rólunk, és ki, és milyen fórumon, ez mind segíti az eligazodást, a tájékozódást a gyűjteni vágyóknak.
1: És ezt úgy kell inkább elképzelni, hogy van egy állandó gyűjtőkörötök, tehát hogy egy kialakult kapcsolatrendszeretek a visszatérő gyűjtőkkel, ismeritek az ízlésüket, és hogyha van egy olyan alkotó, vagy egy olyan mű, amiről azt gondoljátok, hogy XY-nak biztosan tetszene, akkor így is működik ez a kapcsolat?
3: Tehát ezt próbáltam megfogalmazni, hogy elsősorban kiállításokat csinálok, tehát nem arra gondolok, hogy ez milyen műgyűjtőnek fog tetszeni, hanem először megcsinálunk egy kiállítást a művésszel, és az egy nagyon érdekes, fontos folyamat, és az egyes művészek munkásságában is sokféle szakasz, periódus van, tehát nem is tudom mindig, hogy mit kapok, és akkor megkeresem, igen, azokat a gyűjtőket, akiknek azt gondolom, hogy tetszett, de azokat a gyűjtőket is, akik a más milyen korszakukban ismerték őket. Tehát gyakorlatilag az egy váratlan helyzet, hogy kinek, melyik művésztől mi tetszik, de persze célzottan is dolgozunk azon, hogy az valakit elérjen, akit... akit mutatok a galériában. És igen, van egy állandó gyűjtőkör, és arról beszélek, hogy mostanában feltűntek újabb érdeklődők, ami egy nagy dolog. Tehát most 10 éves a galéria, és az utóbbi időszakban nyilván én ez ismertebb is lett, tehát ismertebb is lett a galéria is, a művészek is, és így az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal tűnnek fel új gyűjtők, mint a kezdeti időszakban. De szerintem egyáltalán nagyobb érdeklődés van talán a kortárs képzőművészet iránt jelen a szcénában, mint korábban.
2: És ez egyébként nagyon szerintem egybevág a nemzetközi trendekkel, mert hogy ugye nemzetközi művészeti szintéren már az elmúlt évtizedben sőt, már több mint egy évtizedben beszélhetünk arról, hogy a kortárs képzőművészet iránt egyre fokozódik az érdeklődés, és akár a múzeumok tevékenységéről, tehát az intézményi világról beszélünk, akár a műkereskedelemről beszélünk, és hát nyilván ezek a trendek, vagy ezek a folyamatok előbb-utóbb azért beszűrődnek Magyarországra is, szerencsére, és nyilván, hogy azok a Magyarországon élő gyűjtők, akik mozognak a világba, és látják, hogy külföldön milyen folyamatok érvényesülnek, azok ennek a hírét el is hozzák ide, és itt is próbálnak úgy működni, vagy úgy élni, mint ahogy látják, hogy máshol van, meg hát az érdeklődés is nyilván, hiszen a kortárs képzőművészet pontosan arról szól, amiben mi most élünk, és ez nagyon érdekes.
0: Engem még nagyon érdekelne az, hogy ebben az egész műkereskedelmi rendszerben, tehát hogy néz ki egy műtárgynak a körforgása, vagy hogy így honnan indul, hova jut el a végére, tehát amikor ugye megvásárolják mondjuk egy műgyűjtő, akkor utána bekerül tehát a magángyűjteménybe, de hogy utána hogy kerül például egy múzeumba ugyanez, tehát hogy milyennek az útja.
1: És ez akár idehozhatjuk ezt az ajándékozást is, amit az előző szünetet említettél, ami szintén nagyon izgalmas szerintem, hogy ez hogyan működik.
3: Hát tulajdonképpen körforgás az nincs, de hát, hogy azt szeretném mondani, hogy számomra, tehát, hogy valahogy én realitásként azt látom, hogy a nagyon kortárs művészet az a galériából bekerül egy műgyűjteménybe, és pont, és boldogok vagyunk. Onnan, ha rögtön ki akar kerülni, az kicsit nehéz, mert a nagyon kortárs művészetnek viszonylag kicsi a másodlagos piaca. Azoknak a műtárgyaknak, amik ritkaság számban mennek most már, mert a 60-as, 70-es évek művészei és műtárgyai, azok természetesen ott már egy keresleti piac van, tehát azokat lehet aukcionálni, lehet másodlagos kereskedelemben eladni, de ez is egy bonyolult helyzet, és ezt így nehéz lenne elmondani. A kortárs művek, azokat Magyarországon így nehéz még szerintem újra értékesíteni, de majd azok is egy idő múlva már alkalmasak lesznek egy ilyen másodlagos piacra. Viszont a főművek a kortárs művészektől is keresettek lehetnek, és egy-egy ilyen múzeumi ajándékozás kapcsán csak nagyon fontos művek jöhetnek szóba, és ott viszont azt mondd el te, hogy milyen alapon működik.
2: Igen, tehát a műtárgyak útja az Magyarországon ugye úgy vezet, hogy a művész létrehozza a műtárgyat, az egy galériába vagy egy intézménybe kerül kiállításra, és akkor vagy a galéria ezt tovább értékesíti, vagy az intézmény megvásárolja, ha ott volt kiállítva, ha nem vásárolja meg, akkor az a mű is a galériába kerül, és ugye a gyűjtők onnan vásárolhatnak. És itt, amit a Margit mondott, itt véget ér sajnos egy kicsit a folyamat. Külföldön nem feltétlenül van így, nálunk így van. Hogyha a gyűjtő szeretné a gyűjteményét átalakítani, mondjuk, vagy újra dimenzionálni, vagy bármi egyéb, akkor nagyon, nagyon nehezen tudja másodszor eladni a művet. Ugye a galéria az elsődleges értékesítési hely.
1: Ja, bocsánat, itt akkor azért felmerül ez a kérdés, hogyha befektetés céllal vásárolunk kortárs képzőművészeti alkotást, akkor
2: igen, akkor hogy is felmerül ez a kérdés, ebben az esetben elég hosszú távú befektetés kell gondolkodni.
3: Tehát nem
4: a... Jó döntéseket kell hozni, tehát...
1: Kell tudni a jövőben.
2: Igen, és nem könnyen mobilizálható befektetésről beszélünk, mint mondjuk egy ingatlan, vagy nem tudom, egyéb dolgok esetében, igen. De azért visszamenőleg már szerintem látszik az, hogy a második világháború után keletkezett képzőművészetnek már azért van egy komolyabb másodlagos piaca, tehát nyilván megvan a remény arra, hogy az a műkereskedelemnek, a magyar műkereskedelemnek ez az elmúlt 2,5 évtizedes fejlődése, ami a rendszerváltás óta volt, ez egyre gyorsabb, és hogy majd itt is kialakul a másodlagos piac, illetve a másik lehetőség az, hogy kitágul a piac, és nem csak a magyar gyűjtők és a magyar érdeklődők kezdenek érdeklődni a magyar képzőművészet iránt, hanem a nemzetközi piacon is értékesíthető lesz. Ugye ez is egy nagy vágyálom, és igazából ehhez fontos az, amiről az előbb beszéltünk, igen, hogy nagy, nagyon komoly brandértékű, a kánont író múzeumi gyűjteményekbe, nemzetközi múzeumi gyűjteményekbe bekerüljenek magyar művészek. És hát az ajándékozásra visszatérve, sokan gondolják azt, hogy jaj, nagy szó, mi az, hogy odaadni egy jó művet egy jó múzeumnak. Hát aki ezt mondja, az, hogy ez nem nagy szó, az nem nincsen pontosan tisztában azzal, hogy ez hogyan működik. Ugye a nagy múzeumok nagyon komoly brandet építettek maguknak az elmúlt évtizedekben, és ezt nagyon féltve őrzik, és nem fogadnak el csak olyan ajándékot, ami minden szempontból azt a minőséget hozza, illetve azt a illetve úgy passzol a gyűjteményükbe, ahogy a mindenkori aktuális kurátorok ezt a lehető legjobbnak tartják. Egyrészt nyilván védekeznek az ellen, hogy nagyon gazdag emberek nagyon drága ajándékokkal befolyásolni próbálják őket, ugye ez ellen,
1: az egész művészvilágot feltételezem.
2: Igen, ez ellen nagyon erősen védekeznek, az ellen is védekeznek, hogy művészek megpróbálják őket befolyásolni, ugye, hogy a jelfogultá tenni, és ezért nehezen fogadnak el ajándékot. Egyrészt abba a pozícióba kell kerülni, hogy az ember ajándékot tudjon felajánlani, tehát kapcsolatba kell kerülni azokkal a megfelelő kurátorokkal, akik erről döntenek.
0: Igen, ezek mennyire érdekelni, ez hogy történik meg az első lépés? Hogy ott, egy e-mail, vagy egy telefon, igen, vagy ez hogy?
2: Úgy, hogy meghívást kaptunk az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságba, ahol 4 éve dolgozunk, és 4 éve folyamatos kapcsolatban vagyunk a Tét Modern kurátoraival. Az azt jelenti, hogy ők pontosan tudják, egyrészt ismerik a gyűjteményünket, szabosan tudják a tudásunkat, a felkészültségünket.
3: Ez úgy történt, hogy mivel a Katiék a nemzetközi szintéren is aktívak, tehát hogy ismerik őket jelentős külföldi nemzetközi galériák is, más gyűjtőket is ismernek, külföldi gyűjtőket is, és azokat már ismerték a tétes kurátorok, és ajánlották, és javasolták. Uh-huh. Tehát ebbe a kuratóriumba ajánlat.
2: Tehát egy információgyűjtés előzi meg minden tagnak a felvételét, és akkor ebbe beletartozik ez. Tehát nyilván itt az évek során való együtt dolgozás, mi se ajándékozással kezdtük először, megpróbáltuk megismerni azt, hogy ők mit szeretnének, az ő gyűjteményüket merre szeretnék építeni, milyen szempontjaik vannak, mit várnak, minek örülnének, nem tudom. Tehát ez nyilván így folyik. És És amikor már az adott kurátorokkal is megállapodik az ajándékozó, még akkor több bizottság van, amin keresztül megy, hogy elfogadják-e az ajándékot. A végső szót egyébként még a végső körben, a végső döntésben a restaurátorokat is bevonják, és a raktárosokat is bevonják. Hiszen az is egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet, megfelelő módon lehet-e raktározni a munkát. Például a Kaszás Tamást, ugye, Kisterem képviseli, és Margit is részt vett ebben a folyamatban, hiszen amikor már ott volt, elfogadták a munkát, akkor ugye jött ez a feladat, hogy itt egy nagyméretű installációról volt szó, amit olyan megfelelő módon kellett becsomagolni, és instrukciókkal ellátni, hogy ami szét van szedve, az később
3: külön összerakható legyen. Külön ide utaztak előtte, egy külön szállító csapat, aki megnézte, hogy ezt hogy lehet szállítani. És utána jöttek el ténylegesen becsomagolni és szállítani.
2: Egyébként a műgyűjtésnek az egyik nagyon fontos kérdése a raktározás. Ez már ugye nyilván igen. Nem az alapszinten, de rendkívül fontos kérdés. De
0: például,
1: volna megkérdezni nálatok.
0: Igen, hogy ti hol tartjátok a saját gyűjteményeteket?
2: Hát egy raktárban tartjuk a gyűjteményünket természetesen, hiszen jóval több műtárgy van benne, ugye ez mi esetünkben körülbelül 500 műtárgyról beszélünk. Ez nem a legnagyobb gyűjtemények egyik, ennél sokkal nagyobb magángyűjtemények vannak ma Magyarországon is. De az biztos, hogy megőrizni, fenntartani, tehát folyamatosan ugye a műtárgyak állagát óvni, és raktározni a műveket, ez egy nagyon nagy kihívás minden gyűjtő számára. Tehát ez tulajdonképpen majdnem mondhatom, hogy ott kezdődik a gyűjtő, amikor valaki már ezzel a témával is szembesül, hogy hogyan őrizzem meg olyan műveket, ami mondjuk a 70-es években keletkezett, és már amikor ugye a gyűjtemény, mondjuk az én gyűjteményembe bekerült, már akkor sem volt egy fiatal munka, tehát, és nekem is ugye tovább kell őriznem, vagy én legalábbis mindig érzem ennek a felelősségét és a súlyát.
0: De akkor ezek gyakorlatilag nincsenek is kifüggesztve, úgyhogy láthatóak legyenek, hanem ezek szépen becsomagolva, vagy raktárban vannak.
2: Ehhez már egy elég nagy múzeumi épület igen. kellene, hogy ezt ki lehessen függeszteni. Hát mi mindig azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy különböző utak vannak. Van, aki magának épít múzeumot. Mi azzal, hogy elkezdtünk múzeumoknak ajándékba adni műtárgyakat, mi ezzel az intézményi gyűjteményeket építjük, amiket így módon a magunkénak érzünk. Ez egy másik út. De van az út is, amikor egy gyűjtő a saját gyűjteményének múzeumot épít, vagy múzeumi épületet szerez. Ez is egy járható út, vagy ez is egy nagyon jó dolog.
0: De például kiállításokat szoktatok szervezni a saját gyűjteményből?
2: Nem.
3: Meghívják a gyűjteményeket, tehát a magángyűjteményeket gyakran meghívják különböző helyszínekre bemutatkozni. Uh-huh. Túlzás, hogy gyakran, de ez többször előfordult.
2: Hát
0: a szállítás.
2: Én azt mondanám, hogy rendszeresen kölcsönzünk a gyűjteményekből műveket kiállításokra. Most például jövő héten nyílik a Ludwig Múzeumban Szűcs Attila kiállítása, ott is lesz a gyűjteményünkből néhány darab, mint ahogy sok más magyar magángyűjteményből, tehát ott például nagyon sok művet lehet majd látni. A mi gyűjteményünkből kétszer volt kisebb kiállítás, de ilyen átfogó nagy bemutatkozó kiállítás nem volt. Nyilván nekünk nincsen arra helyünk, felületünk, hogy ezt a gyűjteményt bemutassuk. Amennyiben egy intézménytől kapunk erre meghívást, akkor ennek, ha lehet, akkor eleget teszünk. De nem ez az elsődleges célunk.
1: De hogy a hazai kortárs képzőművészeti világ az úgy működik, hogy akik ebben dolgoznak, akár ti, vagyis hát igen, tehát hogy egy galéria mondjuk teljesen tisztában van azzal, hogy mi az az 500 műtárgy, ami nálatok van, vagy van erre egy katalógus, ami elér elérhető? Vagy,
3: nekem semmi közöm nincs ahhoz, hogy mi van a Katinál.
1: Nem, tehát, nem, csak arra mondom, hogy mondtad, hogy meghívnak néha, vagy kérnek tőletek kölcsön néha műtárgyat egy kiállításra, és akkor engem az érdekelne, hogy ők honnan tudják, hogy egyáltalán nektek mit
2: a művészek fog... tudják. Ja, a művészek tudják, hogy hol vannak az ő műveik, és nyilván a kiállításokra mindig művészeket szólítanak meg, illetve hát nyilván a szakmai körökben azért vannak olyan szakemberek, akik bizonyos gyűjteményeknek, gyűjteményünknek például bizonyos egységeit ismerik. Uh-huh. Például amikor műcsarnokban még annak idején a Páldi Lívia rendezett a Balázs Béla stúdió történetéből egy nagy összefoglaló kiállítást, akkor mondjuk ő tudta, hogy vannak nálunk olyan művek, amik érdekesek lehetnek, ő eljött hozzánk, és akkor egy napot eltöltött a gyűjteménynek az átnézésével, és ki is választott, nem tudom, 20 művet, amit kölcsön kért erre a kiállításra. Tehát ez általában így történik. Vannak olyan gyűjtemények, amelyek nagy magyar magángyűjtemények, amelyekről sok katalógus jelent meg, és amik nagyon hozzáférhetők, ilyenek a Vas László gyűjteménye, az Irokész gyűjtemény, vagy az Antal Péter gyűjteménye, ugye ezek nagyon híres, nagy, jelentős gyűjtemények. Mi erre még nem fordítottunk elég időt és munkát, mert mással voltunk elfoglalva, és ahogy mondtam, egy kicsit más úton járunk, de majd ennek is eljön egyszer az ideje.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, közben letelt a műsoridőnk, úgyhogy akkor nagyon örülünk, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük szépen.

0: lesz után.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügyek, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak, Pullover, Dietrich, Schmidt, Klauser, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, horrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. – Halló! – szólította meg Gorcsev. – Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam. Hát hülyének néz. Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni.
1: Végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meg.

0: Mester karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magába morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mintha beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlelik őket. Jó ideig kúsztak, amikor a közelben egy jámbor négy lábú árnya tűnt fel. Egy birka, súgta Klausner, a szakértő. És Pullover, aki nemrég még próféta volt, ilyen sötétben is látott, helyeselte a megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Mi azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover. Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború a háta, mint a sakának, ez mégiscsak valami elsétált borjúféle. Nálam van durunk, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadászkalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend. Becserkészte, súgta Abu Ben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük? Úgy értem, megsütjük egy domb mögött, hogy ne bajlódjanak a fiúk, és ne kelljen annyit cipelni. Megesszük a részünket itt, aztán nekik is viszünk. Csak hadd bajlódjanak vele ők is, dünnyögte Sába. Na jó, jó, én csak mondom. Végre megérkezett Klausner a lenyúzott állattal. Bárány, súgta. A bőrét, farkát, fejét eltávolították, és sietve visszatértek a táborba. Nyomban megsütötték és megették. Ízlett mindenkinek. Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik. A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek éjszakra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog. Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott. Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel, ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet. Helyes, csatlakozik Gorcsev. Pullover proféta itt van Manuelnél, de ha visszajövünk, és akkor kis ujját is megette a betegnek, összeverem. Egy őszvörös keresztes hatalmas orral 2 ujjonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről.
1: Hé!
0: Ordította Dietrich, aki első rangban alakította a csendőrt.
1: Mi baj van?
0: Kiesett egy kerékagy.
1: De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában.
0: A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája mellől.
1: Hát, magatán itt katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona?
0: Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a

0: konyha osztagoknak köztudott a rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katonaszökevély felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangban alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik. Na, mehetünk, öregem? Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele. De mi ellenkező irányba megyünk, szól zavartan a fiatalabb. Mi is? Vagy kísérjük magukat? A szanitész mogorván végigmérte. Merre felé? Nem tudjuk. Az más, mert éppen arra tartottunk volna. Van pénzük? Gorcsev legyintett. Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk. Semmi baj. Akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni, akkor baj van. Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. Két beteg, szerencsére szimulánsok, húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt, és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek. Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk. Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvásszekér, az összvérkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és mélylabúval. Csak még előbb várjanak, mondta a nagyar uszanitész, akit egyébként Bagronnak hívtak. Hozom Teofilt. Kit? A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil! Ki az a Teofil? Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka tábor körül. Hol a csodába lehet? Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan, egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullover prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, túltan, kezében egy nyakörvel.
1: Teofil, szegény, mi van magukkal?
0: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét. Végül meg is elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek. Azért nézze hátra, talán majd látja valahol. Nem akarom látni. Siessünk! Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet Pullover a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemmel mondogatja. Szegény Teofil, szegény Teofil. De mi van ezen röhögni való? És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porggömbben, amely éjszak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel Kebir előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így paraszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba. Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona. Félváról függő táskával oly gomtalanul ballagtak, mint bizonyos külterületi levélhordók, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. Négy hasonló levélhordó hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. Azután Klausner felemelte a dorongot. És Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. Annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70-en lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben Pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy négytagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek. Tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félre érthetetlenül egy kézitus a szándékával közeledtek az oázishoz. Egy ősz beduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek. És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pufacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem betettek harcba franciák. Hát sajnálhatják, valamennyi postás nyomban a frontra. Mert amit Hagebeck Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között, később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, két puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbe vágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszólt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján. A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophilt gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva. Nézd ezt meg! A nagyorról kiveszi a pipáját, műértő szemmel kicsi eltartja a fejét, aztán bólint.
1: Egész jó.
0: Csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
1: Így nem jutunk tovább,
0: mondja Sába. Nem kezdhetünk rablóhadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak. Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev. Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk. Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Ervin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a Vöröskeresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a Vöröskereszt, és ápolja a sérülteket. És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült, épp ebben van a profilaxis. Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak. A 2 mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ez ellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover próféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt. És miért vagyok én itt? Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ. Letáboroztak. Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig mindenütt csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És 1-2 egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel. Ahogy már ezek a beduinok ülnek, ha alattomos bosszú teljesülését várják, egy trakomás félig megvakult összakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja. Kinél volt a méreg? Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab. Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők. Igazat beszél, erősítették meg az említett tanuk. Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják. Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is. Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak. És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt. A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagolítottuk. Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál. Mert a sakálok és a hiénák szép rendben, fél karéban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amint szép rendben összeállnak és előadják a Hörög-hörög csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél. Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik. És pénzt kapunk, kiáltott élénken egy fiatal. Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni. És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik-másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a morhut lángjába, ahol a sejtán örökké nyafogadja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, pontosan megóva, a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál, ifjú korára való tekintettel, kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullarablók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhanc röptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofon röppájáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísérteties élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérosz is meghal a pálmaborba kevert méregtől, de mégsem indult el. Hamsút kikacagta. Ezt később megbánta. Hamsút rövidesen visszatért, és az orra már csak nyomokban látszott az arcán. A próféta kezei hosszúak, de az semmi. Ennek a ruminak a kezei szélesek és csontosak voltak. és úgy oldalról visszájára ferdénk is elcsúszottam félálmában, szájon kapta hámsokat, aki az imént kacagott. Hogyan? Kérdez az egyik. Még pofoznak? Ez csoda, álmodoztak. Ez nagy csoda. Én, mondta Bahumír, a nyeregjavító, egyszer éjszaka láttam az égen Allah unoka öcsét zöld lovon. Az sokkal nagyobb csoda volt, mint hogy a rumi katonák pofoznak. Ilyen eset már máskor is előfordult. Szerintem még velem is. Ez mégiscsak őrület? Nem értették. Ennyi méreg. És ezek megitták. Széttörték az üres hordót is, és még mozdítják a kezüket. Nem is lomhán, és nem is gyöngén. Hajnalban, amikor az öreg már személyesen akarta megszemlélni a tényállást, fele útról rémülten visszatért. Allah! A katonák készülődtek, sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik, akik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve. A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megdöglött, mint akit villám sújtott. Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, azaz Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget. Végre! Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Add el nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú italas, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek, arcra borultak és imádkoztak, amely csak az utolsó sátánnal cimboráló rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burdusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduinok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba, illetve így került az egyetlen épp hordóba a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek 2 pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és Marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták. Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz! Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakú Schmidt. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor? Gyereknek néz! Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlenségére ő is benne van. Másnap, pihenten és jól ellátva a szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt. Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis. Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vörös keresztes kocsit. Beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebír felé.
2: Hogy ott mi volt?
0: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebírhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak.
2: Tisztára őrült.
0: Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt.
3: Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni.
0: Most érkezik a hatalmas szár arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
3: Haj, mit csinálnak itt maguk?
0: Kérdezi a karszalagos katonáktól.
3: Látja, ha van szeme? Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk? Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is.
0: Miért nem felel? Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik.
3: Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen? Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
0: Na tessék!
3: Sejthette volna. Ez a suhanc képű katona átad egy írást. A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
0: Gorcsev egyre gorombább a csendőrrel.
3: A helyet, hogy itt bámészkodna, mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk. Majd kapnak kincstári blankettát. A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón. A csendőr nagyon ideges. Hát én már sok mindent hallottam életemben. Mondja csak, öregem. Nős maga? Igen. Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé. Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabomirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket elsősegélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését. Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a vörös keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kiveszényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott sapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat. Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, ám fertőtlenítsenek. Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gocsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia vörös keresztnek, azonban az üzenetet nem adják át, mivel nem lett volna sem helyén való, sem illdomos az intézménnyel szemben. Aztán sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezényszavára a hidegre töltött fecskendőikkel lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik sítalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a sítalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni, mert akkor egy évvel többet sóznak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk. Úgy van, mondta Klausner. Mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Gorcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donáldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavukat adják, hogy nem énekelnek. Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli dombnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek. Ez már csak a régi világból való kettes, hármas szökevényeknek számít valamit, mert ők két gép fegyverükkel legalább 5 műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot két rossz kedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban két zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll, nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orru zsebre dobott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog.
2: Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja mély hangú, arra mérget vehet.
3: Krajovác vigyorog.
4: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Szvetozár.
2: De ember, hát szembe süt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
4: Hát maga örökké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
2: Hát hiszi, süket vagyok. És ha igen, úgy még hallok, mint maga.
4: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
3: sivított a paprika orru.
4: Maga azt hiszi, hogy félek?
2: Most még adok, de máskor ne kérjen.
3: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt.
5: Fegyverbe!
3: Kik jönnek?
5: A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz.
3: A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Szvetozárral és Krajováccal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport, az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a két furcsa embert, és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az örmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az őrmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán 2 embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovác és Szvetozár, aki ezt a nevét használta, mert Blitz előnevét csúnyának tartotta, szembe kerültek 3 altiszt kezén is a halállal. Ezt úgy értsük, hogy Szvetozár és Krajovác szívesen mentek volna Marokkóba, ha éppen rájuk esik a választás, hogy ketten felderítsék a Szaharát, pedig ehhez sokkal több ember kell. De mikor Marokkóból az új altiszt rögtön elküldi őket a vasútépítéshez, ahova mint megjelölt emberek érkeznek, és onnan elküldik őket a tűzvonalba, és onnan éjszakai járőrbe a tűzvonalon túl, akkor ők megszöknek. És a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így, ha süketen is, és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Szvetozár és Krajovác szavú kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a Marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését, rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van, nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől, a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előörs. Felzúdultak. Megőrültél? akkor itt fog találkozni a két csapat. Nem. Akkor még két csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Korcsev vádat vont.
2: Az ilyesmire minek felelni?
3: Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött? A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában. 9-es motorosított előörs 50 emberrel a tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebiren át szökevényeket nem látott.
2: Halló, halló!
3: A szökevényeknek nyoma vezet. De hogyan vezet nyomuk? Hiszen még nagyban fertőtlenítettek. A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját, Trovasek növesszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Korcsev Benkuzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek. Te honnan szöktél?
2: Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás.
3: Korcsev gondolkozott.
2: Onnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni?
3: Nem. Mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam. Korcsev körülnézett. Sábát kereste.
2: Ide hallgass, a törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel.
3: Miért?
2: Nem tetszik nekem. Azt mondja, a szírbarútból jött. Nem igaz. Hát onnan ember nem ér ide. Na látod. De hát...
3: Karavántól szökött?
2: Lehetetlen.
3: A Szahara most tilos karavánok számára.
2: Ezt repülőgépen letették valahol.
3: Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit?
2: Keményen mondta Korcsev, és ez volt a hangsúlyában.
3: Légy a barátom, és ne kérd a titkomat. Értelek?
2: Felett Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét.
3: Most hirtelen feltűnt Benguz, és odajött hozzájuk, mintha tudná, hogy róla beszélnek.
2: És szája szélé lógott a cigarettája.
3: Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltak éppen, hogy nem ismeri el sem Sábát, sem Gorcsevet vezetőnek.
2: Ő is az. Hallom, mondta, hogy egy beteg is van köztetek, aki kordélyon követi a csapatot. Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyet mást, amihez az európaiak nem értenek.
3: Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev. Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyet mást, amit te nem. Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos.
2: Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen.
3: Én a nevét nem tudakolom senkinek.
2: A betegnek sokféle neve van.
3: Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred, de semmi esetre se tudakol tőle. A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment.
2: Kötözködés volt? Kérdezte Sába.
3: Nem, ez volt az első összecsapás. Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev.
2: Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába.
0: vágjunk neki teljes iramban. De mit akarsz ott az Atlasznál? Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 4-500 méterrel a hófötte, Cizntiszka alatt. Itt a Hamadasi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára. Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Cizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló.
6: Mit besélsz annyit? Már láttuk a kaszbát, mondta Schmidt.
0: Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk.
6: Na de beenged Káid hordája bennünket a kaszbába?
0: Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés. Vagy beenged, vagy elfoglaljuk, nem probléma. És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával, valamint két összepóját, súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának, mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt. A Szaharából jelentik.
2: Ilyet még nem pipált a világ.
0: A Szaharából jelentik. Elkeseredett harcosok népvándorlása a Szaharában. Marokkói katonai körökből jelentik. A nagyméretű szökések okát kutatják, azon felül megerősített szakaszokat vontak el délen, a távoli Csátó helyőrségéből, északon és keleten hadgyakorlatok századaiból, hogy bekerítsék a menekülőket.
7: Halló, halló, figyelem!
0: A múlt heti jelentésünk alapján közöljük, hogy a Csátó felől és az Atlasz vidékéről útnak indított csapatok találkoztak egymással, sajnos anélkül, hogy a körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna.
7: A Szaharából jelentik. Ez fizikai képtelenség. A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben. Érthetetlen, hogy miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Rakhiboázist. Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat, és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal.
0: Halló, halló! A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak.
2: Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, de jelentse a legközelebbi erődben. Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik.
7: A Szaharából jelentik. A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet.
0: A Szaharából jelentik. A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára legionáriusokban áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük két tűzoltó és egy síjárőr, továbbá két egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén. Utoljára Bensuf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés.
7: Halló, halló, figyelem! A vörös keresztesek két zsák élelmiszere eltűnt.
0: A Szaharából jelentik.
7: Mit?
0: Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek. A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század,
3: Gorcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt.
2: Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte. Abu Ben Igbar.
1: Hallgass meg, Abu Ben Igbar.
2: Ha felmegy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig. Ez rendes vidék. Minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene.
1: Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben.
2: Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna. Itt a nyugta, aláírok vagy 10-et. Ülj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az Atlaszig. Mindenhol adj át egyet. De minden sejknek odaad, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted? Hogy hívják a második oázist északra?
3: Muherzin, utána Jofel Safra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bagyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol 2 napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. 2 ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később erre járó katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy 100 rumi járt. A szpáik és a vadászok, akik erre üldözték a 100-at, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, mely egy szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a 100 erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csatát. De hogy mi történt Malbur oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári egy Inszallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Malbur oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte, hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással. Nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Inszallákba, ahol az öccse, egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta Töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt fárasztó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevéldíszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon, és sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek 2 hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogyha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhi tiszt, és egy másik, magas vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertető jele.
1: Így aztán egyszerű a rejtély nyitja, hogy a Malbur táján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét,

Két hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek. Arcuk verejtékéből, két kezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják, szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csátó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az Atlaszról, alig 3,5 óra alatt átvágva leghosszabb átlójánál a teljes Szaharát. Majdnem 1,5 órával gyorsabban, mint egy legújabb típusú, világrekord felállítására készült vadászrepülőgép. Ez kétségtelenül a világ fennállása óta a legpazarabb katonai menetteljesítmény, különösen gépfegyverekkel, golyószórókkal, páncélkocsikkal, sítalpakkal, és úgy szólván állandóan teljesen részegen. Hogy a francia gyarmati hadsereg análeszeiben még nincs aranybetűkkel felírva, mint mondjuk a dicsőséges napok Mexikóban, Miksa császár oldalán, ennek oka többek előtt is kézenfekvő lehet. Mondják, hogy egy nyugdíjazott hadtáparancsnok, táborszernagy, aki az orányi katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elvetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később 4 szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája. És az Atlasz-hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona, hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz kút suhan a sziklák között, egy-egy zörrenésre fától fához kapaszkodik a ritkás koronák között, távolról menetelő lábak zörgése, foszlányos trombita hangok, elvesző kerékcsikorgás vegyül a szél zajába, és aki elég vakmerő Allahhal szemben, hogy kitekintsen az ablakon, az a mennydörgést előző cikázásban villogó merőleges, nagy, felfénylő esőcseppek csíkjain átlátja is olykor a páncélt fényleni. Feltűnik egy villámlásnyi időre a sokszorogy acélja, és láthatja, mint fél méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

0: lesz után.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.

0: Hallgass.
1: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
3: Jó.
4: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Ah!

Nem gondolok. Fújdogál a szél az öreg Duna felől. Elszakadtam régen a szeretőm mellől. Anyám, édesanyám, engedjen elmennem, mert az édes rózsám sírva keres engem. Sikátorból sikátorba kanyarodok, irányt vesztve. Ki a városból, a hídon át. Fújdogál a szél. Anyám nem enged el. Futok a folyó fölött. Nem enged el engem, nem a rózsámhoz, de sehova. Nem tiltással, csak néz. Néz, mint a Mária kép, fel az egekbe, a fecskepresszóban a falon. Ez lógott nagyanyám ágya fölött is. Rám se néz, és nem ereszt. Gyökeret verek. Termőföldön állok. Folyik az öreg Duna. Nem siet, de meg nem áll. Folyik, folydogál. És jön a szél. Belefújom taknyos orromat. Szél vagyok, folyó vagyok. Nem jártam máshol, nem különböztem sosem. Nem akarok én mást, csak anyám lánya lenni.

0: az igen, a Dunára figyelni kell.
1: Amíg a dolgok nem rendeződnek. Valamit, ami megvédhet. De nem páncélt, páncélt nem szabad mondani, csak azt nem, ami elzár, betemet, mert ez így nem visszairány, ez a csupasz köldököd megint. Anyám jóképű gyereket akart csinálni, biztos apám is, lányt. Nem így lett, de ettől még nem lettem férfias. Szerelmekkel a gyalogos átkelőig érek. Az egyik túl hamar lép le, a másik kéreti magát, a harmadik semmire sem indul. Ő az enyém, a többi azóta halottnak tettet, hogy kuporodjak belülre, pedig most már alig cipelheti mindezt. A monogramjait belevésem valamelyik új versbe, hát ő nem lesz jobb vers, csak túl magamon. Megbeszéltük a találkozót, végül nem jött el. Néztem a harmadik emeletet, a nyitott ablakból valakik nyögése. A magány mennyire önző és erkölcstelen, gondoltam, akkor lementem a lépcsőkön, kértem sört, sokat. Azután, hogy erkölcs, már nem értettem, de még hiányzott nekem belőled. Nem ő az a lány, a napbarna, a strandon fekvő, a szerelem? Vagy csak miután visszajöttél, éreztelek így tovább? Magyarázatok, mondogattam, magyarázatok, mert a húst csupán fölzabálni vagy magamévá tenni lehet. Miért pont a harmadikra? Lehetett volna a földszint, hogy oda sosem téved a szem, talán nem az én hibám. Egyszer egy mesét szeretnék olyan királylányról, akit pincébe zárnak és nem várkastély tornyába, akinek szabadítása valódi, hogy feszengés, mászási technikák, kötél és karabiner nélkül, és csak akkor pontosan. Mégis kinek kéne másképp megfeleljek, a tőled tanult arccal? Anyám és apám repülőn szerettek egymásba, valahol a felső troposzféra és az alsó stratoszféra között. Ez földfelszíntől 10 kilométert jelent. Apám anyám karját ott fogta át először, azután Leningrádban végig. A néva fölött anyám hónalja apám nyakához tapadt. Mikor hazajöttek, egy férfi állt a váróban, hatalmas virágcsokrot szorongatott, érzelmeit, amíg a dolgok nem rendeződnek, apámnak rejtenie kellett. Most arra a férfira gondolok, aki azóta is zokog, akinek a pusztulása miatt én létezem. Meg hogy még a boldogság is megalázható, és így vajon milyen.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Fél deci. Nem tudhatom, ki lett volna apám, ha nem tömök pálinkába áztatott rongyot szájába, valahányszor valami fontosról beszél. Egy visszaöklendezett múltban függeszkedik, mélység és magasság között. Bazilikákra épít tornyokat, onnan látja meg anyámat az én apám. Közel van az ég. Apám szakállából nő ki az Isten. Pufók kupidók mellette nem férhetnek el. Érzi a gömbölyded angyalkák gyolcsaiban a pálinka szagot, a némító, bénító mámort, saját leheletét.

Meddőhálók. Feszített víztükörről nézünk messzi tófenékre. Kivetjük, amink van. Lesben állunk. Egymáshoz igazítjuk a késztetéseket. Testvérré leszünk ebben a dermesztő hidegben. És már felfoghatatlan, ami előbb volt. Mielőtt a kör végleg bezárul, elindulunk mesélni róla. Jégpáncél terül a síkra, s belőlünk valami meddő nőni kezd.

látogatók. Apám másoknak tervez otthonokat. Nővérem otthonokat közvetít. Anyám otthont teremt. Itt idegenek. Aranyvirágszálam. Öregapámra gondolok, így nevezett, mikor utoljára hozzám beszélt. Szirmaimból szellőztetem az elfekvő szagát. Vendég voltam akkor a rothadásban. Most bennem vannak vendégek. Vándorszövetek. Túl a rendeltetés helyén.

függések. A te szereteted használhatatlan, mert nem tudod, honnan kaptad és mire jó. Az én szeretetem folytonos válasz, de mint burjánzó sejtek, kimetszhető. Végtére kettősünk nem ismer mást, csak a meddőséget. De addig még sokszor hazudjuk, mintha virágba is borulhatnának fák az utolsó testek, mozdulatok fásultságába veszve.

lesző. A kaszálatlan rétre néző házban éreztem vágyat először a fűszálak túlságosan erős érintése után. Kicserélődtek azóta sejtjeim, és elvesztettem egy páros szerv felét, ám ugyanaz a remegés, ami térdre késztet. A sonfáról egy szarka vizslat. Kémleli titkaim. Combomat szilánkkal karistolom. Jeleket rajzolnék, de nem tudom, mit véssek. Mit áruljak el ma reggel magamból? Magamat adjam? Vagy adjalak fel téged?

Azt hiszem, hogy zárni kell. Azt hiszem, akár egy úszómedencében keresni a szabadsávot, és ha nincs olyan, odahúzódni az elválasztó kötél mellé szorosan, fegyelemmel. Istenem, hányszor leírja az életében az ember ezt a szép szót, és aztán hogy elkurvul a fegyelemmel folytatott viszonyában? Mert annyi szebb és izgalmasabb dolog van a fegyelemnél, hát nem igaz? Ott van például ott van, és mondanál erre vagy 100 példát, a huncut szemedből látom. De mi van, ha nem jut most eszünkbe egyetlen példa sem, ami minden tekintetben jobb a fegyelemnél? Azt gondolod, hazudok, vagy legalábbis az ügy érdekében hoztam fel ezt. Azt gondolom, hazudunk mind a ketten. Viszont téged, ilyen-olyan okból, szerettelek. És azt hiszem, hogy zárni kellett volna. Nem ám az eredeti súly 10-szeresével zárni, csak zárni, csak zárni. Ezek már egy éjszakai medence fénytelen visszhangjai. Visszatértünk a kezdetekhez.

0: menekülj. Játszom veled fejben. Jobb, ha nem tudod. Éjszakánként a tarkomba lihegsz. Kitöltöd szétszakított tereim. Nem erre szerződtünk, de hogy tartsam szavam, mikor nincs más, csak nyögés meg sikítás, és nem merem ígérni, hogy nem fogok harapni, karmolni, tépni, igényt formálni. Mit formálni? Árasztani. Kiterjeszteni szükségleteim bőrödre, húsodra. Érj hozzám, búj belém, és a legrosszabb, maradj. Hogy kipróbáljuk, milyen változatos módokon bánthatják egymást emberek. Maradj, hogy végül semmi ne maradjon.
1: Egy romszakértő feljegyzései BB-nek. Te, aki viszonyunkat is futó kalandként élted, vajon mit gondolnál erről a falkép töredékről? Milyen sokáig időznél a vesztibulumnál, vagy hirtelen lépnéd át a kor mozaik küszöbét? Ami egykor hozzád kötött, már minden csak bizonytalansági faktor, belső udvar átjárható térrel, díszkertek burjánzása, komor hallgatás, heverésző közöny a hálótermek egyikében. Elálmodom magam, eleven árnyékod, kísérhetsz akárhová, kopognak lépteink. A hűvös épületben botladozunk, a lapidárium köveinek titkát mégis már együtt fejtegetjük. Lehetett volna ilyen a közös jövő. Vigasztaló, neheztelő, meghúzod, elereztem. Évezredekkel a bővízű kutak eredése fölött most tükörbe nézünk, ásítozunk művészi unalommal. Aztán végre egyedül maradsz, mikor a síroltárt, a női csontváz már örökké viselt karperecét kutatod. Árvasági bizonyítvány, mormolod, szép arcod, gyönyörű szép képzeleted, míg a Kálváriához vezető út elnyeli. A tó hullámai által szállított hordalék a parttal párhuzamosan lerakódik. A lassan fölhalmozódó hordalék fokozatosan egyre magasabbá válik, s egy idő múlva a tó sekély víz öbleit teljesen elzárja a Balaton zárt vizétől.

0: Sorminta. Eső áztatt a teraszokon. Meddig érhetnek otthonos hajnalok? Sziget köz, Rába köz. Egyre megy. Szürkületszerű fátyoros ébredés dereng a fák között. Nézed a töltést, magasodó védekezést. Medréből kiléphet, árterét nem hagyja el a folyó. Táborhelyed járod körbe, szemrevételezed mai teredet. Moha, nád, amorf gombócba gyűlt szürke pókhálók. Meggyűlt, kopog az eresz mentén a víz. Ázott cipődre sártapad. Süppetsz. Elmerülsz minden lépés után. Tölgyeket vizslatsz, kérget dörzsölsz, horzsolott tenyered. Üzenetváltás rostok és szövetek között. Te is inkább fásszárúként élnél. Írhatnál elegendő, univerzális, kódolású, értelmezhető levelet. Késik az átváltozás. Keringsz, borongsz a ház körül. Sörös üvegről apádra gondolsz. Apád magánya, apád elvégzetlen feladatai, apád eltitkolt bűnei, apád apja, apád apjának apja allérpárok mintázatai. Égből dobott mag talál kupán, meghatározott ponton precíz kín, kiszámított időtartalom, ami még épp elviselhető. Tűrés küszöbödnél leveszed öröklött cipődet, mezítláb folytatod. Vakontként túrod járatodat, halmozod a földet magad fölött. Kezdet és vég nélkül ásod a formát, a ponthoz közelebb, a ponttól távolabb, mozogsz egy vonalon. Körökbe rendezed életed. Eddig a határ, eddig a meder, nem tovább. Szürkületszerű, fátyolos ébredés dereng a sziget köz fái közt. Nem akarsz sormintává válni. Vonszolott terhed, csíkot húzol a töltés oldalig. Bontani kezdesz, egymagad feszülsz a gátnak. Új utat vágynál, széteső ásóval, puszta nyillel, kézzel, lábbal, foggal, körömmel is. Körök után egyenes, kitörni. Legyen máshogyan. Köpöd a földet, szemed csukva van, csak törjön át, csak szakadjon át, zúduljon a folyó. Új vonalat válsz a földbe. A díszítősort rajzolod.
1: Zone Libre. Árnyékra mozdultál, s árnyékkal azonosított késztetésed. A monumentális, még osztatlan teret a körútról, aztán ablakban féloldalt nézted, hagytad szétzuhanni. Falfirkákból növesztett sziréna hangja, tollak sercegése. És szerelmes voltál a lányba, mindig csak abba az egybe, naponta, aki a lakásba is feljött, valamilyen francia filmért, hogy ketten. Valamilyen francia filmért, hogy ketten, hozzá bort, jóféle, fűszeres sajtot, egész történeteket apákról és nagyapákról. Egy herendi porcelántálban ezt a mindet elhozta. Ilyen törékeny estékről például Szajnapartra omló Párizs, a bulvár, az éjszakai fények. Bőrfelszínén elcsúszó, végzetes érintések a tankoktól átmenetileg szabadnak képzelt övezetben.

0: Belégzés. Mint cigányasszony emberek tenyerében, megtaláltam a tájban a javakat. Cikáztam határtól határig. Húsos domborulatok, árkok, gödrök, tisztások, ösvények fölött. Mégsem tudtam választani egyetlen szegletet. Mi lesz a térrel, ha nem lesz, aki kereng fölötte? Ha nem látom, ki ad jelentést tölgynek, hársnak, löszfalnak a diónyi üregekkel, a mohás tetejű rönknek. Fenyőcsúcsán megpihenni? Nem. Fészket rakni egyetlen ágon? Rögtönben fogytam el. Sóhaj. Elhullajtott tollaim tárgyakba bújtak idelen. Tárgyakba, amiket tőled kapok. Mondhatnám, hogy veled egyetemben, hisz együtt élsz velem, csak épp nem vagy itt. De attól, hogy magammal cipelek egy könyvet, egy gyűrűt, egy zsáknyi ruhát, nem leszel hordozható. Kilégzés. Ha megtaláltalak elhagyott kabalában, antikvárium polcaim vagy gondolataim között, próbáltalak visszaadni magadnak. Hímeztem párnát, ágyadra takarót, tenyeremmel festettem szobát falára árkok, gödrök, tisztások és ösvények nyomát. Viaszos tollaidban tükröződött, odaártról származtatott emlékezetem. Te lemeszelted a képet, ágyadra új húzatot vettél, és a tárgyakat, amiket tőlem kaptál, egy pincébe hordtad le, ahova azóta naponta lejársz, hogy meggyőződj. Végül halmot fogsz építeni. Benzinnel meglocsolod. Rádobsz egy szálat, majd az egész katuját. Lángolsz, és semmit nem jelent. Kivéve, ha a füst az én szemembe száll.
1: Milyen sok lehetőségünk akadt még, hogy elrontsuk vagy megjavítsuk a tájat. Hol úgy tűnt fel, mint szemfényvesztés, hol úgy, mint ámítás, mint nem varázslat. A parton boros üvegek, hanyagulott hagyott hotelszobák, az éjszaka foszforeszkáló badacsony emléknyomai. De aztán a film szakad, hirtelen már egy másik életben állok. Jövőt nem tervezek, tökéletlenül bár, azok a visszatérő álmok, de téged is elfelejtelek. És te is elfelejtenél, egy másik élet alapjait rakosgatod, kínosan ügyelve a részletek terén. Olyan gicsben, ahonnan én igazoltan hiányozhatok.

0: Tilos Rádió, a Kártakarót hallgatjátok, és benne két vendégünk, Horváth Veronika és Tinkó Máté olvas föl nektek. További jó szórakozást!
1: Vérkör. Mikor megtudtad, hogy élnek még hozzád hasonlók, 600 kilométerre, 2 folyóra és 5 hegyre tőled, úgy érezted, életed végre magyarázatot kapott. Csak azért kergetted folyton a szoknyákat, hogy a pamut vászon műszál mögött húgaid megtaláld. Nem csináltattál DNS-tesztet, csak telefonon suttogtad. Előbújtak a titkos nagybácsik, nagyanyák, valóságá válnak a korán megsejtett, rég elfeledett apamesék. A rejtett tettek és testek egy ismeretlen városban tovább éltek. Párhuzamos történeteitek között olyan sűrű az emberközi homály, hogy abból bárki előléphet. Vér vagyok a véredből, hús a húsodból. Fogadj arcodba. Adj egy ismerős vonást.
2: Életvezetők, minden hiába forrás. Vonszolom magam, csak vonszolom, cipelem ezt a testet. Nevezzél ki bárkinek bármit rajta. A kedvedért hivatalos formát öltök. Meteorológiai szolgálat megfigyelő részlege, falfirka egy koszos pályaudvaron. Erőt demonstrálhatsz vele. Demonstrálj fiatalságot, ha kérhetem. Kártyázd el fiatalságomat. Legyél kéz alatt a mesterem. Legyél a szűzkéz elnyedése. Én csókolnám azt a kezet, amelyik először int, de amelyik először is csattant az arcon. Felém fordított a másik tenyerét aztán. Kórházba juttatott, mutatom, az ott a hegnyoma. Na ez meg itt. A cigányfiút magam mellett, a halálos ágyán még órákig mulattatom. Leesett az első hó, amikor maga a fehérség is csak döbbenet. Bekékült a száj hamar. Tudod, hogy mennyire félek. Te bezzeg nem tudod, neked milyen. Mint a hidegben a körúton szobrozók, és akkor kitörődik még a külvárosi éggel. Szív, szúr, csavar, mondhatatlan idegállapot az este. Mint szentek életéről szóló híradás, mint könyvlapjai egy angyalarcban. Te bezzeg csak mémeled, hogy így peregnek sós vizek, és megállnak emberi mélyedésbe vetve. Amiért ide tévedtem, tévedtem már párszor. Fiatal, sikeres nő vagy. Nekem felrúhatod, hogy én férfiként egy csőd tömeg. De a súlyt meg nem mérheti, aki egész felső testét elhúzná tőle. Olvas végre az arcból. Vagy azt hiszed, neked mindent szabad, mint halandó félistenek, dőzsölnek, tivornyáznak, de a takarításra már nem futja a tengernyi lendületből. Te kérlelhetetlen kapaszkodó. Te úgy vagy itt, hogy legyintesz, a múltamat átírhatod. Téged akartalak leszúrni a konyhakéssel, a te gyomrodba ököllel csaptam, aztán nyáladzva visszarévettem. Öledben jobb álom jött el, mint szanatóriumba azelőtt nap. Ilyen távolság van közted és köztük.
1: Itt nem. Eszembe jutsz, hogy felhúzott lábakkal a támla nélküli széken kucorogsz. Hokedvén talán. Öreg anyám Stokinak mondta, én Packinak, kis Packinak, mert minden kis volt akkoriban, ami az enyém. Négy lábú volt és piros, egy hasadékkal a közepén, hogy fogni lehessen, asztal alá, sarokba rakni, útból el. Akkoriban én is csak ilyen tedd ide, tedd oda kislány voltam. Tedd oda, s többé elő se vedd. Kucorogsz, hasadékokkal a szíveden. Menekülsz a fagyos konyhakőtől. Vakolat omlást tátunk fejed felett, cigarettádba szívsz. Nézed a plafont, a lyukat, és mondod. Nem mozog a szád. Egy embernagyságú plüskaticán fekszel, lehetne a gyerekkorod. Megszürkült, csonkacsápú, ízelt lábú a színpadon. Évek óta ismétlődő első felvonás. Most ülsz, és mondod nekem. Nem mozog a szád. A kispackit, a stokit, a konyhapadlót, a kilapult katicát, a zsinórpadlásokat, azt, hogy mi már mindig csak állójeggyel ülünk támla nélküli székeken, bérelt lakásokban koptatjuk átmeneti füstlégterünk. Bámuljuk a karistolt ajtót. Hol volt, hol nem. Egyszer egy plakátot ragasztott rá valaki. Barna bőrű, egzotikus szépség önti magára, kókuszdióból a frissítő nedveket. Hol volt? Itt nem. Itt csak én vagyok. Lepattogzott zománcú fazékkal a fürdőkádban. Ülök és mondom neked. Nem mozog a szám. Kifolyod a füstöt, nyikorog a szék. Túl az óperencián.
2: Aki nem. Aki nem lakik egy másik ember vágyaiban, aki egy másik ember gyönyörű szép képzeletéből nem előhívható, annak számára nem létezik a jelen idő. Az nem lakja, csak felveri bolyongásával a várost. Az magához hívja a múltat, de a szeretet beszéde nélkül élete labirintusokban vész el, nyomai után kutatva az körbe nem járható. Milyen? Milyen üres ez a város így, hogy nincsen, aki elképzeljen magának benne.

Tükörkép. Adj egy ismerős vonást, vagy legalább tévessz össze valakivel, akivel van valami közös bennetek. Akivel iskolatársak voltatok, egy utcában laktatok, együtt utaztál a buszon. Mondd, hogy valami rémlik. Valahol, mintha a hangja, egy ránc a homlokán, a tekintete. Emlékeztesselek az óvodás pajtásodra, a tanítódra, a postásra, bárkire. Ne legyek idegen. Adj egy ismerős vonást.

Sötét felhők jönnek, a hátrahagyottak egy country zene dallamára. Azt hiszem, úgy általában semmi esély egy jobb emberi létre. Ha belegondolok, majd minden mozzanat értelmét vesztett. Ott van Jób és Sziszifosz, velük olykor körbeírható a szenvedés, vagy talán még Eszter könyve új belátásokat hozhat, ennyivel az egész kulturális emlékezet elintézhető volna, megunható, erőltetett. Tegnap hajnalban azért nekem is volt egy látomásom. Sokáig bámultam egy amerikai sorozatot, az utolsó előtti részben a mindenkori mellékszereplők kikötnek egy lepukkant texasi bárban. A nő kétszer-két felest rendel józanság ellen, aztán már csak a férfi szemét és száját nézi, tekintetével mohón falja, háromszögképben zárul mindkettejük arca. Szépek, titokzatosak. Akkor, ott kizuhanunk az idő zajlásából. Mert nő és férfi abban az olcsó, lepukkant bárban, valahol Texas közepén táncolni kezd majd, a helyhez illő country zene andalító ritmusára. Átkarolják egymást, míg feloldódnak a csókban. Igen, ott kellett volna mindhármunkat, nézőt és játékost, a halál egyként elérje. Mert azt hiszem, már semmi esély egy annál különb emberi létre. A jelenet véget ért, az idő a pillanatot hamar szilánkosra törte. Mondhatjuk úgy is, már örökre befellegzett.

Ne kezdődhetne azzal. Ezt a várost, ezt az utcát azért tartják, hogy emlékezzem rájuk. Ipari vágány mentén munkások, estére már unalomig aszalódott ruhában. Az egyiket ismerem, a másik a szeretőm, férje. Oda mennék és mondanám, hogy ez a nő akkor ragyog, ha simogatják a köldökét, a készfejét is közben. Hogy főzön neki kávét, teát, egyszer kenje meg vajjal vékonyan a zsemlét, mert ez a nő allergiás mindre, de kis törődésért hajnaltájban rögtön feladja elveit. Vajon hol vannak a gyerekek? A kocsi forgalom elől kajlán az árokba rohantak bújni? Ha valakiük lehettem volna, most biztosan libasorba állítanám, kérdezném őket, hogyan van két gerincműtét és egy abortusz után a néhai kedves, a levegőtlen szoba magából mennyi teret enged, a legkisebbnek egy karé kenyér, hogy tessék,

0: hogy Mozambik fővárosa Maputo, Madagaszkártól csatornák, zöldfényű tabak választják széllyel, szilajlovak valaminek a partján innen. Erről mesélt tankönyvek helyett, Eszterga gépénél, amíg gyűltek eldolgozatlan felületek, rozsda alatt 20 évig. Ezt az évszakot is csak soká ereztem kezeimből ki, éjszakáim halálfélelemmel, merevedéssel ritkás, különös tájait inkább, mert bennük téged nem marasztalhattalak. Anyám tálalja már a levest, kevesebbet nekem, hogy kétszer szednem lehessen józan indok. Szép anyám ebben az ebédben, illata, mint megvetett ágyból, körbelengi a folyosót lassan. Tőle gyakorolt arcomon gyanútlan mozdulnak összevart hegek, ahogy a félelmet kimondja. Mert neki kellett volna egy másik életet élnie, gentlemanek közé drága köntösben, koktélruhában járni a fiatalon, lapozni magazinokból távoli, könnyű híreket, hogy adós maradjon a rossz, a legrosszabbra pedig ne következzenek közhelyes részletek. Szétszaggatott válási papír, újévi fogadalom, temetési csekk. Az egykori gátőrházat, a madárlest, hogyha nézné, épp oly szépen, mint terített piknik kosár körül, vagy lóversenyeken ücsörögne gondtalan, akár bő 10 éve, kesztyűjébe kapaszkodva a piacról hazafelé hittem annak én. Csak ő ne tudna róla. Hogy elcsatangoltam én is egyszer, és nem törődtem vele meddig. Beérném talán ennyivel, de mintha újra kimondanék egy teljesíthetetlen nevet. Bárcsak ne kezdődhetne azzal, hogy azt hiszem, most már majdnem minden jól van így.
1: Antibébi. Nem tudhatom, ki lehetett anyám, mielőtt apámmá változott, és bensőjét úgy megkeményítette, hogy én nőttem méhében. Egy elképzelt múltban bárénekesnő volt. Szipkából slukkolta az erotikát. És nem törölte kötényébe a baromfi vért, hogy száraz kézzel törje füle mögé szomszédasszonyunk napi jó tanácsait. Meg nem élt életében bűvészek fürtös hajú szeretője volt. Kulisszák mögött szerelmeskedett. Fehér ruhában fűrészelték ketté, mosolygott, mikor az alteste eltűnt a keretből, s a rejtőzködő kínoktól szabadon mellszoborként járta a világot. Ki lett volna, ha nem szül meg engem? Éveimmel csak fogyott, míg testében egyre nőtt a görcs.

vissza kéne élve. Hosszabb, rövidebb periódusok voltak, anyámat látogatni jártunk. Kis kosárban szőlő, narancs, valami zacskóban a kenyér barnábbik része. Honnan tudtad, hogy csak így képes rajongani értük? Mintha csak piknikezni mennénk. Margit sziget, Csepel, Angyalföld, gyárkéményektől óvott negyede. Közben félbevágtad a nehéz gyümölcsöket a kés alatt. És mégis mit tehetnénk? Odébb álltam, amíg magyaráztál, neki kellett fölérnie ésszel. Közös terhét szorongattuk, unott találkozók terhe. Utoljára zenét rendelt, mintha cipőkanal a csizmaszárral, kókattan hallgattuk, halogattuk a döntést, amibe egyszer mégis bele kellett nőni. Aztán becipeltük az Oriont, nagyapa Orionját, hogy a pusztulást legalább lemorzészhassa rajta. Az ágytál, az asztal üres volt, hogy elmert így hagyni minket, szinte már helyettünk is cselekedte.

Havonta egyszer riadtam csak arra, hogy megkeményedett és kiszikkadt a testem. Sötétben is tudtam, hol a vizes palack. Hagytam, hogy a folyadék áthaladjon rajtam, dolgozzon kiválasztó rendszerem, közben szeretőket számoltam. Emlékfilmeket elemeztem. Kimerevítettem egy-egy képet, átugrottam részeket. 6 óra múlva recés késsel szétfűrészeltem a műanyag flakont. 1,5 liter. Épp ennyi magzatvíz férne el belém.

Azt próbálk. A tyúknak körme éjszaka, a gyíknak farka nappal, behintve risszemekkel, körberajzolva macska húggyal. Így a sorsnak marka hurka, pálcáját fölöttünk tördeli. De akkor hirtelen nagyapó ér a földre, ha más nem, aztán sírig tartó csit lesz, mutatja két ujjával, ami összenőtt, s a zöld szobába érkezik. El akartam távoli hegyre jutni. El akartam. Kész akarva. Nem dödögni, visszanézve, veled bízni, szertelen. Legyőzzük a boszorkát is, pironkodó hajnalig. Porig alázza Anteuszt. Folyik vére asztalának, folyik vére pamlagára, bőségében, zavarában, azt se tudja, merre foly. Bennáll a szérűben, kisborjút etett, kisbárányt itat, csikajának fülébe súg, születésnek dallamára érzi, hogy indulatra kész. Meghazudtolja önmagát. A holdból jósolni még lehet, lopva közeledik nagymama, akár szentélyre néző kisfiúk, akikkel távol a férfiak, ha nézik, visszanéznek. Ezek mire vetemettek már megint? S mi újfent csak magunkba fordulunk. Titok leső fák alatt 13 gyertya ég. Mari susogó fátyolruhában 12 gyertyáért oson, és elviszi. Cipője kopog, csak kopog a padlódeszkán, és benn hideg lelés terem. Hozzád férnem, gyerekkor szinte, hozzám férned, ingben állva. Gatyám flottul, madárka lukas szatyorba rejtve, énekli, hogy áldozat. Látlak szélben hajladozni, falnak menni, szerte hullni, torony iránt, ami van. Kertben bimbót szégyenkezni. Fényes arcod, rejtekéből értelem.

kezeletlen. Hiába duzzad makacsul a sejtfal. Hiába vár. Nem lesz itt megtermékenyülés. Havonta lelököm a vastag nyálkahártyát rendkívül szorgosan. Méhen kívül is. Ki tudja, mióta ingerel a testüregeimben titokban felszaporodó vér. Összefor velem a düh. Új szövet a régin, hegesedő fal. Ökölnyi képlet. Jöhet az ütés.

Ürgeöntés. Némely zsákmányállat, ha érzi a veszélyt, előre hajol tágra nyitott szájjal. A levegőt halhatatlan sikolyok rezgése járja át. Megszólalásig tiéd némaságuk.

Holiday Heart. Orvosnál fekszem, hallgatja szívverésem. Furcsán izgek, mozgok, az agyára megyek, belebetegszem. Belső vágy, foglalkozzon velem valaki végre. Az orvos előveszi a tappancsokat. Ez a szívére lesz, kérem. Speciális zselé áll rendelkezésre. Csak sokáig hallgatom, ahogy az eszközöket fölrakja a tétlen testre. Már nem ott vagyok, ahol a part szakad. Beszüremlik egy napsugár az ablakon. Tavasz van. A szívekben is tavasz, vagy ősz, vagy tél. De az én érzésem halva születik a természetes fényben. Gyerekzsibongás, valaki eloldja a biciklizárat a rácstól. Felszáll a járműre, kezével jobbra-balra integet. Megy az kezek nélkül is. Innen, a kórház ablakából jól kivehető eszközök. De mi lesz ott a kávéház előtt? Egy találka? 10 órára mindketten odaértek. Hol a karórám? Hova lett hirtelen minden? Nagy vizitre készülök, a paplan alá bújok, játszom, hogy visszafekszem. Hallgatom, ami a szívverésből még marad. Látod, hogyan terpeszkedik a félelem, elusta állat? Pedig mást akartam írni. Hogy megint a reggeli biblia foglalkozás, a megtestesülő ige ezen az úgynevezett harmadik szinten. Ide tolják a szívbetegeket. Aztán sokáig nem történik semmi. Annyit pihentetnek, pihenjen csak, amíg nem jön az orvos, hogy elfelejtek pihenni. Vagy undor növekszik gyomortájon, hogy itt kell lennem. Én akkor a fényképekre gondolok mindig, amin grimaszokat vágtál. Ha parancs, csak tőled legyen kötelező. Ha nem neked, nekem kelljen elszenvedni. Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Egy egészséges nyárra gondoltam, de a strandról kizavartak erőszakkal. Utána pedig nem tudtunk hova menni. A te lakásod foglalt volt, az enyém meg üresen állt. De nem sikerült, vidám szóval, az Istenért sem betöltetni. Nem akarhattam, hogy e semmit meglátogasd. Még elrettentél volna. A kapcsolatunk az elejét járta. Mégis milyen munka lenne számadással kezdve? És a továbbiakban csak így gondolhatnál erre az egészséges nyárra. Lakástól lakásig, félúton rekedtünk, beültünk egy kávéházba. Mit is mondtam? Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Mintha, bár ígérte volna, nem jönne a pincér a rendelést felvenni. S te mosdóba kéreckedsz, de vissza már nem jössz. Háromszintes álom. Az első emeleten aktákat tologatsz, a másodikon szinte alig történik valami, de a harmadikon fáj majd a hiányom. Az első emeleten lelkeket bíznak rád, a másodikon kiadod a lelkek nyilvántartási számát, a harmadikon engem megtagadsz, mint lélek, s már nem is fáj a hiányom. Ugye a gyönge szív mindenbe belebetegszik.

0: rendellenes. A kis szobai szorongások beigazolódnak. Legalább nem kell vesződni. A korlátok stabilak. Ahogyan létezem, teljesen hibás. Magamról semmit nem tudok. Folyton kérdezek, nem jól fordulok oldalra, nem jól ülök fel, nem jókor és nem eleget pisilek. Fázom a rámpakolt jégtől a takaró alatt. Nem alszom eleget, és beszűkítettem a gyomromat. Szömös is olyankor vagyok, mikor nem szabad. Az éjjeli szekrényem túl messze van. Kicsi a poharam, nincs nálam fáslé, rossz a papucsom, a vérnyomásom túl alacsony. Ha felállítanak, már is borulok. Az öregek benzeg, elemükben érzik magukat. Én meg minden jó indulat dacára krétaszínűre sápadok. Olyan vagyok, aki sír, ha beledugnak egy 15 centis műanyag botot. Körülírtnak kéne lennie. Ha megmernék szólalni, ezt mondanám. Tapintásos vizsgálat. Krumpli bogarak. Sárga peték. A levelek hátulján gajakkal nyomom össze. Lepiszkálom a hemzsegő lárvákat is. Két bot közt fröccsen az undor. Pókok nyüzsögnek. Ahogy a sokszor nyolc apró láb beteríti a szálakat a hálón, úgy terítik be tudatomat is a peték, meg a fészkek. Ovárium ciszta. Kiterjedt gyulladás. A baloldali tömlőt eltávolítják. Mesztelen csigák, nyálkás közszemlére bocsátott testek jutnak eszembe, miközben nyolc ember nézi azt a szervemet, aminek csak latinul tudom elfogadható nevét. Sószóró van náluk. A csiga vagyok én.
1: Életvezetők ártalmatlanul. Kétségbeeséssel kapaszkodtunk egymásba. Ezek nem fák gyökereinek, ágainak viszonyulásai. Inkább, mint árvíz idején felpuffadó állattetemek, amik valami véletlen, talán az örvények játéka folytán, ideig óráig képesek mégis gubancban összetartani. Ma valahogy vidám vagy. Kiszellőzött vadságod a falfehér kórházi térből. A sápadságot még értem is. Sápadságodhoz, nyílt titok, aránytalanul hirtelen hozzáfértem. Mindketten süketen, bénán, a legnagyobb félszben, mikor az orvos jő, orvosi eszközt tartva a kézben. Eszközű meghurcoltatásban, seb átkötözésben. Órákig nevettél a viccemen. Nevettél az esetlenségen, nevettél, hogy a szobányi semmilyen környezet, a szűk folyosó is veled nevetgéljen. Önmagad kiábrudalása csak azután érkezett el, hogy nyírkos szél volt, süvített hangosan, betört az ablak. Egyenként szedegetted a szilánkokat, a fájdalmat is a mélyén érintetted. A vérnek serkenése, a rádió duruzsolása alább hagyott, már az éjfélt szólongatta, elhalt, de a kinti zajok nem csitultak, mi pedig mintha összetoltuk volna kórházi ágyaink, és te egészen átjárnál a meddőségben. Most pontosan ilyen, a látható távolság húzódik köztünk.
0: Képződmény. Hónapok csendje alatt bennem nem az élet, nem az akarás. A szorongás sejtjei nőttek. Hús a húsért. Valaki ölni fog. Homályos folt a szülészet zárt ajtaján. Testemen kívül cipelem a vérem. Most legalább látszik. Mi minden nem vagyok. Halál nőtt a hasamban. Kivágták belőlem. Ha élet nőne bennem, kiszippantatnám.

Meddőségeim, tavasz. Először a kórház tavánál találkoztunk. A kiskacsákat etetted. És rögtön ott felhívtad a figyelmet a szavakra, amit használsz. A nyelv varázsát hogy nyeri. A tavacska szélén a kacsák legott a nádasba bújnak. Én pedig cserébe elmeséltem a lámpagyújtogató történetét. Nem volt semmilyen más mentővem, nem volt vigaszágam, ami segíthetett. Ilyettedben felkiáltotta, hogy jaj, te csacsi, úgy félek én a tűztől. Kacagnom kellett volna, de én csak megint egy hibátlan tájra gondoltam, el is mormoltam hirtelen a rendező nevét. A rendező neve viszont olyan télies. Éppen ezért voltál te annyira más, mint a többiek. Pedig körbevettek mennyien az ápolók és orvosok, de ha nem jöttél, csak üres napjaim voltak, ahol elválik birtok viszonyától a birtokos. A fal szorítása. Mint a koponyatörést követő hét kedje, vagy szerdán, vagy csütörtökön, nem tudom. Burokba zárult az idő, még hittem, hogy a lidérces álom végén majd komolyabban meghalok, és felültem, és visszazuhantam, és összeizzadtam az ágyat. De pénteken már úgy döntöttem, ha az élőket még bármivel magamhoz köthetem, ki kell botorkálnom a tóhoz, ami éppen most, az ablakból, a part szélén, egy angyal arcát tükrözi.

korcsolya. Az illúzióért, hogy bármit is irányíthatunk, a fémcsíkot megfenik. Egyetlen mozdulattal ütőeret vágna. Kihegyezett éllel az örvénytava fölött vékonyodó jégen mélyítjük vájatunk. Egyensúlyvesztés a biztos pont a táncban. Minden bemetszés új indulás. Szakadó tereken siklunk körbe, körbe. Mintha csak úgy. Mintha csak könnyedén. Mintha csak leheletünk fehér párája volna.

Nincs idő. Előbb üres kráter, bemélyedés, kapocs a látható és mondhatatlan között. Úgy fedi fel otthonát, mielőbb a kráterben pusztulásra vágyott. A város partjain apró, metszésnyi gázlángok gyúlnak. Kirajzolják vonalát, s mikor már tart az ébredés, de még minden a visszájára fordul, abban a bizonyosan feltételes, többlet szeretetben. Nem lesz már a kráternek terjedése, forrása, csak ív a mozgó felszín határain belül. Akarata ellenére, csökönyös ív, törés, vonalaid mentén.

0: Tilos Rádió. A Keltakarót hallottátok, és vendégeink Horváth Veronika és Tinko Máté szórakoztatta benneteket. Egy kicsit mélyre mentünk a végére, az amarkordát feloldjuk. Reméljük, hogy tetszett nektek, és ha szeretnék élőben is ezt a produkciót meg is nézni, holnap a Refuge-ban várunk benneteket, ez egy kis programajánló, és azért gyorsan, ha már így nagyon belementünk a versolvasásba, észre se vettük, egy pár szót azért mondjatok magatokról, hol lehet ezeket a verseket egyébként olvasni.
1: Minden átjárható című kötetemben például, ami most ebben az évben jelent meg 2017-ben a FISZ-nél, és ezt a Libriben és a Lírában is meg lehet venni, illetve a kiadótól is megrendelhető. És ha ügyes leszek, akkor a holnapi eseményre is viszek magammal pár példányt.
0: Ha szeretnétek venni, akkor ott helyben is megoldható, és Máté?
2: Nekem már 2014-es a kötet, úgyhogy nem annyira friss, de hasonló a terjesztésének a módja, illetve az elérhetősége, mint Verocsnak a köteténél.
0: Gondolom neked már 2014 óta nincsen.
2: Igen, 14 óta nincs újabb vagy frissebb.
0: És mikor lesz frissebb?
2: Hát, ez még a jövő zenéje, de igazából kezdenek körvonalazódni legalább ciklusok szintjén azok a új irányvonalak, amelyek felé így tájékozódom, és egyébként ezek a szövegek pedig rendszeresen megjelennek online felületeken, tehát aki esetleg olvasni szeretne tőlem, az már kötet utáni dolgokat is. Van egy blogom, ahol veszítem ezt, és meg lehet találni.
0: És mi a címe? Van titok?
2: Igazából, már hogy a következő kötetnek?
0: Hát a blognak a címét gondoltam, de a következő.
2: Igazából csak a nevem, tehát a Tinko Máté blogja, nagyon eredeti módon, egy WordPress-es felület, ahol meg lehet nézni az éppen aktuális, tehát vezetek egy szép kis listát erről, a megjelenésekről, a publikációkról, illetve hát általában én úgy szeretem, hogy egy folyóiratnak, egy online felületnek küldök többet, és például a SIF Online, ahol rendszeresen megjelentek azóta szövegek, úgyhogy ha valaki, azt hiszem 5 vagy 6 szöveget is lehet tőlem ott egy húzamban olvasni. Tehát ez a szép irodalom figyelőnek az online felülete, amire utaltam.
1: Engem is meg lehet találni online, és természetesen én is publikálok azért.
0: Igen. És hol? Jó, hát nyilván
1: van
0: Google-be leírják
1: a nevedet. Fantasztikusan fantáziadús nevű Facebook oldalam, ami a szerzői Facebook oldalam, tehát Horváth Veronika költő oldalam. És ott oda általában föl szoktam tölteni a linkeket, amik online is elérhetőek, de egyébként meg olvasunk print folyóiratokat is, mert az jó.
2: Igen, így van. Csak megerősíteni tudom.
0: Hát köszönjük, hogy eljöttetek. És
1: köszönjük
0: holnap találkozunk újra.
2: Igen, mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia.

0: Jó.
1: Jó.
2: Jó.
1: Jó. Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kert akaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Folytatjuk közvetítésünket a Pesti Színházból. Örkény István Macskajáték című tragikomédiájának második része következik. Néhány nap telt el. Ilus váratlanul meglátogatta az anyját.
1: Állítom, hanem meg is esküszöm rá.
2: Hogy Gizától jött az a bizonyos ruha.
1: Csukott nyakú, fekete zsebről, Isten engem úgy segíjen.
2: Ezek szerint akkor én ugye várhatottok.
1: Ilyesmit az én édeslányommal kapcsolatban sosem mondtam. De fiam, legfeljebb nem mondta az igazat.
2: Ebbe bele kell örülni. Ahogy anyus a szavakat kiforgatja, a tényeket pedig csűri, csavarja, ebben normális embernek bele kell volna.
1: Nem tudom, hogy milyen tényekről szavaz, fiam, de azt a tényt, milyen ruha volt a koncerten, kizárólag csak én tudtam.
2: Igazán! Hát akkor figyeljen ide az anyus! A Nemzetközi Masszizikus Kongresszus tegnap ért véget, és este voltak elvétben a búcsúvacsora. Így ültünk, egy kanadai tanár a feleségével, egy oxfordi és egy Svédországban tanító angol tudós szintén a feleségével. Ő mellettük én mellettem Szabó adjunktus, a felesége nélkül, pedig a felesége szintén fizikus, aki fel is szólalt a kongresszuson. A külföldiek érdeklődtek, hogy miért nem jött el Szabóni a búcsúvacsorára. És akkor nekem, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, végig kellett hallgatnom és angolra kellett fordítanom Szabó adjunktus tréfás magyarázatát. Ezek a szabói ugyanis, ha az anyus nem tudná. Egy nagyon tágas és otthonos zöldövezeti lakásban laknak, ahol a társkérlőtől nagyon ízletes és jutányos kosztot is kapnak. Sajnos a szép lakásnak szépséghibái is vannak. A társkérlőnő például az adjunktus macskája úgy átszoktatta a saját lakrészébe, hogy az már kizárólag csak piszkolás céljából jár haza.
1: Piszkok, féltéken, banda elajándékozza a macskájukat, inkább másnak adták csak, hogy nekem ne legyen.
2: Továbbá a társbérlőnő az adjunktus feleségének türkiszkék esti ruháját kiveszi a szekrényből, fölveszi, majd szó nélkül vörösborral leöntve visszaadhatja a szekrénybe. Amiért is az adjunktus felesége őszinte sajnálatára nem tud megjelenni a Maxizikus Kongresszus búcsúvacsoráján. És mindezt nekem, elkékülve a dütöl, mint a Tudományos Akadémia hivatalos négynyelvű tolmácsának, szemrebbenés nélkül angolra kell fordítanom. Hát szeretném tudni, hogy mit csinált volna az anyus.
1: Hogy én mit csináltam volna, azt mondtam volna, hölgyeim és uraim, egy perc türelmet kérek, mindjárt mutatok én valamit.
0: Hosszú jó fekete ruhát hoz be.
1: Ezt megnézhetik az összes fizikusok. Csukott nyakú fekete zsebruha, sehol egy folt, sehol egy pecsét. Ezt hordom én, ha koncertre megyek.
2: Igazán, nem is volna rossz. De ha megengedi az anyus, én is mutatnék valamit.
0: A spanyol fal mögül előszedi a vörösborral leöntött türkiszkék kisestéjét.
2: Ezen nincs pecsét. És ezt az anyus viselte. Erre Szabó adjunktus a tanú.
1: Ha csak tanú kell, nekem is van tanúm. Miau. Az már csak egészen mellékesen mondom. 20 éve, amióta ezt a kiütést kaptam tőle, nem ittam egy kocsvörös volt. Jó, hogy ez egész. Illus lányom jött föl, és arra lett kíváncsi, hogy melyik ruhát viseltem Cserulényi Viktor hangversenyén. Ez vagy ez? Na, mi történt? Csak bátran, mutass rá, ki vele?
2: Úgy látszik, ezen a világon mindenki hazudik. Kizárólag az anyusnak van igaza. Hát tessék!
0: Töltsd vágja a türkiszkéket.
2: Ha ez még egyszer előfordul, és az anyus engem ilyen helyzetbe hoz, én leülök, és mindent megírok izanyomra.
1: Csak írjál neki, te! Te árulkodó pipera! Pipera! Írjál neked, szül az ember!
3: Múlnak a napok, és én nem kapok hírt, és nem tudok rólad semmit. Pedig mi mindig tudtuk egymásról, mit csinálunk, ahogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal. Gyötör a nyugtalanság. És sose éreztem ilyen tehernek a bénaságot. Legszívesebben fölkelnék, elindulnék, és hazarepülnék, hogy lássalak. Csak vigyázz, vigyázz!
4: Bocsásson meg nekem, asszonyom, hogy így ismeretlenül molesztálok. De én bennem a Giza név olyan tiszteletet keltött, hogy csak hosszas tépelődés után mertem tollat ragadni. Én csak egy boldogtalan teremtés vagyok. Almási Mihály. akit nagy kanizsán Szilveszter éjszakáján lökött az ura az utcára, mert megütt. Erzsike szomszédságában lakott. Csak egy rabicfal választ el tőle, ami minden szó áthallatszik. Ha valamelyiknek szüksége van a másikra, csak kopog. Elalvás előtt Erzsike meg szokta kérdezni. Nem sír szegényre. Én válasz helyett legtöbbször csak nyávogok egyet, mivel a megtévesztésig tudom utánozni az agyonkusok macskáját. Nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de hát ki az is fordulhat? Erzsike valósággal Istenét jön, és a példaképének tekinti, mint ahogy én is ült, hiszen mindent neki köszönhetek. Az uram, akit azóta kitettek a vasúttól, még a testi ruhaneműmet is csak a válás kimondása után adta ki. Erzsike segített rajtam, amit sohasem felejtek el neki. Úgy tessék elképzelni, mintha együtt laknám. Hiszen a másfél év alatt minden recsenésről, minden moccanásról megtanultam, amit jelent. 4-5 nap óta Erzsike járkálni kezdett. 10 perceket, negyed órákat járkált. Föl, le. Föl, le. Időnként megállt, mintha eszébe jutott volna valami. Én persze nem tudhatom, hogy mi jutott eszébe, de a lelki állapotot ismerem. Az uram olyan ember volt, hogy egyszer megfogta a jobb karomat. Odaszorította a tenyeremet az ajtó félfához, és teljes erejéből rácsapta az ajtót. 7 helyen törtek el az ujjaim. Azóta is, ha sokáig írok vagy gépelek, teljesen hideg lesz és elhal a kezem. Ezért a vállalatnál egy svájci könyvelőgéphez ültettek. Amint csak érinteni kell a billentyűket. Feltűnt nekem, hogy Erzsike ma is sokat járkált, aztán átszólt, hogy öltözzek. Mi ugyanis együtt szoktunk bevásárolni a csütörtöki vacsorához, amikor egy világhírű énekes jár Erzsikéhez vendégségbe. Egyszer megfogta az orromban. Nagyszerű ember. Nem tudom, hogy van-e róla tudomása, de Erzsike a pasaréti hentesek réme. Nem akarok kitérni a részletekre, mert tudom, hogy milyen kifinomult gondolkodású, de ma nem ismertem rá Erzsikére. Meg se nézte a csúkot, amit kapott. Ezt látva a hentes, aki gyűlöli Erzsikét, a legzsírosabb karajt akasztotta le a kamporról, de Erzsike ezt se kifogásolta. Még én mondtam, nem kövér ez egy kicsit, de ő csak legyintett. Így is túl jó neki, mondta.
5: Amely táviratot szeretnék feladni. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmaradt.
4: Erzsike lábán, amennyire én emlékszem, nem volt észrevehető dagadás. Ebből az következik, hogy a lemondásnak valami más. Talán ugyanaz, mint ami a napok óta tartó járkálás. Szíves elnézését kérem. A kezem elfáradt. Levelemet egy későbbi időpontban folytatom.
5: Előtt Orbán Béláné. Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát ott töröltetni szeretném. Nem értem, kérem. De kérem, ez nagyon nagy baj volna. Hát nem lehetne valahogy utol érni. De mégis kihez fordulhatnék? Előtt Orbán Béláné. Fél órával ezelőtt feladtam egy sürgőn Csermlényi Viktornak Budapest Bázák utca út, hát ott töröltetni szeretném. Nem értem, kérem a kisasszony, aki felvette, azt mondta, hogy önhöz forduljak. Micsoda beszéd, ez muszáj, mindent el kell követni. Ez előbb biztonság, és fel fogom jelenteni a postát. Jó van, köszönöm. Hát, Orbán Béláné, fél órával ez volt feladtam, és sürgőn, Csermelényi Viktornak, Budapest Bázák utca út, kérem, ez az 5. szám, amit fölhívatnak velem. Nem szabad, hogy megkapja életkérdés, amiből tragédia lehet, mint ember az emberhez fordulok önhöz. Hát persze, hogy tudom a szöveget. Lábam megdagadt, nem tudtam bevásárolni. Vacsora elmarad. Mit tetszik mondani? Nem vicc, véresen komoly. Elvtársam, egy ember életéről van szó. Igazán, nagyon szépen köszönöm. Igazán köszönöm. Én mindig tudtam, hogy a Magyar Posta milyen kiváló intézmény. Még egyszer hálásan köszönöm. És ha bármikor viszonozhatom, állok rendelkezésére. Orbán Béláné, Tatárka utca 20.
4: Asszonyom, legyen erős. Sajnos volt alkalmam kitapasztalni az elmezavar legkülönbözőbb változatait. Az uram, akit azóta eltávolítottak a vasút kötelékéből, egyszer egy jegylyukasztóval támadta meg egy ittas kollégáját, és több helyen átlyukasztotta a fülét. Azóta munkaterápiás eljárással kezelik erdőirtások, ami természetének a legjobban megfelel. Én nem szeretnék önnek ijegységet okozni, de mintha az én imádott Erzsikémnek is meg akarna zavarodni az idegrendszer. Tegnap, azóta még nem volt alkalmam befejezni ezt a levelet, Erzsike nagyban készült a csütörtöki vacsorához. Én szokás szerint segítkeztem neki. 50 fánkot sütöttünk. 7:30 Erzsike bement átöltözni. 8:00 szokás szerint leszűrtem a tyúklevest, kialáztam belőle a máját, amit egy kis külön levessel, egy kis külön lábosba raktam. Ez a nagy művész él hal a csirke máért.
6: Hála viszont maga, az 8:00, és maga még otthon van. Hát azokból a fánkokból, amelyekre most gyönyörűség ránézni, 10 perc múlva töpörtyű lesz. Miféle pamutipar? Magának a pamutipar kórusa fontosan. Köszönöm.
0: Leteszi a telefont, kirohan a konyha felé.
4: Elszabadult a pokol. Erzsike égő szemmel, reszkető szájjal rohant a konyhába. Elkapta a porcelántálat, lábával berúgta a fürdőszoba ajtót, és az összes fánkot, 50 darabot belezúdította a klozetba. Aztán meghúzta a vizet, és amíg a fánkok ott ugráltak a vízsugárba, Erzsike haragtól elfúló hangon beleüvöltötte: dögölj meg, vén disznó! Dögölj meg, vén disznó. Egészen addig, amíg az utolsó fánk is el nem tűnt. Akkor aztán visszajött a konyhába a tyúklevesét. Ezt azonban, bár nem vagyok erőszakos természetű, sikerült megmentenem. Ekkor vett életre.
5: Ne állj itt! Öltöz fel, menj le az utcára, és feküdj le az első férfinek, te hülye!
4: Feküdj le az első férfinek, te hülye. Ezt kellett megérni. Nekem. Akinek kell lemondanom, a másfél év alatt egyetlen férfi látogatója sem volt. Asszonyom, mentsük meg ezt a drága lényt, akinek én, mint életem megmentőjének örök és forró hálával tartozom.

0: Izám, ez fantasztikus. Te, akit egy szilárd 20 évvel ezelőtt csak nem teljes magányra ítélt, jobban keresztül látsz egy embered, akit még csak nem is ismersz, mint én, aki nap-nap után együtt vagyok veled. Milyen igazad volt, az a hangverseny kinyitotta a szememet. Üdvassága úgy hazudik, mintha könyvben olvasná, hogy jöttem rá, figyelj! A koncert után azzal próbálta szédíteni Viktor, hogy az ő ura zeneesztét a Kanadában. 20 másodpercig én is elhittem. Aztán kezdtek eszembe jutni a dolgok. Az ostrom, a pince, a káosz doktor fúrószéke, ami egész nap benne ült. Azt hitte, hogy az oroszok azért csinálták a háborút, hogy az ő rozzant fúrószékét hazavidék a Kremlbe. De még más is eszembe jutott. Mi nekünk az ostrom alatt, az óvóhelyen, úgy szólván alig volt élelmiszerünk. Paula kínált meg néha valami ételmaradékkal, ami különben rábüdösödött volna, mert az én szegény, drága, jó, élhetetlen uram mindössze néhány tetanuszt és 500 ultraszeptilt hozott magával a janicsári patikából. Na de épp, amik az ultraszeptilnek kezdett fölmenni az ára, nyoma is veszett, és biztos, hogy nem egy zeneesztét alopta el. Mert ha mutatsz nekem egy zeneesztétát, aki egy fölirat nélkül üvegben megismer az ultraszeptilt, akkor én leveszem előtte a kalapomat. De ez még mindig nem elég. Azt is megpróbálta nekem bebeszélni, hogy nem ő kezdett ki Viktorral, hanem Viktor ő vele. Viktor, akit piramittal se lehetne lerobbantani rólam. Állítólag megtámadta a taxiban, és úgy össze-vissza fogdosta, hogy meg a sofőr is mindontalan hátra nézett. Most szólj, ez ő, akiért megőrülnek a férfiak, Miss Arizona. Az ő epeköves, aortatágulásos, műfogsoros szexepíliével. Hogy szétve a tű.
1: De azért tudok magamra vigyázni, ne félj, Gizám. Minden nap 5-től 7-ig ott ülök vele a narcizba. Mosolygok, megdicsérem az új ruháját, zenéről csevegek.
0: Még csak azt kellene, hogy azt képzelje, hogy féltékeny vagyok. Egyébként nem az én memóriám hagy ki, hanem a tiéd. Lehet, hogy mi azon a bizonyos fényképen szegény, drága jó apánkra váltunk, illetve a kocsijára Szolnokról jövet. De akkor te megfeledkezel Szántó doktorról. Őt pedig azért vitték el létáról, mert a vörösök szétverése után egy csomó sebesültet a padlásán rejtegetett. Ami szegény jó drágánk, az ő vita és sakkpártnerének a kiszabadítására ment be Szolnokra, ahol a különítményesek parancsnoka levörös bérencezte, aztán egy csomó lézengő szeme láttára fölpofozta, ő pedig hazajött, lement a pincébe, és főbe lőtte magát.

0: Kérek még egy szimplát.
1: Asszonyom, nem inna egyszer egy csészetejet. Ma mindenki kávézik, na és mi az a kávé, az ember megissza és vége. Egy csészeteje a szertartás, az ember eljátszadozik vele, megkóstolgatja. Azzal is múlik az idő.
0: Magánál hány óra van kérni?
1: Fél hét. Hogy magam ilyen türelmes asszonyom.
0: Mit csináljak, ha ilyen pontatlan barátnőm van? Kérdem, hogy sose késik ok nélkül. Neki mindig közben jön valami.
1: Mostanában?
0: Mostanában?
1: Nekem nagyon rosszul tud esni, hogy régi vendégünk hűtlen lesz hozzá. Tetszik még emlékezni arra a szőke kávéfőzőnőre. Elsőjén áthelyezték Budára, napokba visszajött a fejért köpenyért, és azt mesélte, hogy Paula nagycsát biztosan fogott magának valakit. Minden nap ott ülnek egy boxban összebújva.
0: Ez lehetetlen.
1: Hát én sem akartam elinni, hát ez mégiscsak furcsa egy ilyen korú bőrön. Én szememben már gusztustalan, hát nincs igaza?
0: Te igazi. Ez már gusztustalan. És most figyelj, Gizám, hogy mi történt. Rögtön elrontam Paulához, mint rendesen a fogorvosnő nyitott ajtót. Paulához kérdezte barátságtalanul. Azt hazudtam, hogy a fogam fáj, amitől mindjárt barátságosabb lett. Egy perc múlva már Gauss doktor fúró székében ültem, és csak egy szőttessel elfüggönyözött ajtó választott el Paula szobájától. Épp áthallottott valami röfögészterű hang, ami csak Viktortól eredhetett. A doktornő fúrni kezdett. Szavak nem hallatszottak át, részben a szőttes, részben a fúrózúgása miatt. De úgy látszik, működik bennünk valami jelzőberendezés. Ismert Gizám, rajtam sokáig nem látszik semmi. Nálam váratlan jön a robbanás. El fogsz ítélni. Sajnos, elég erélyesen félrelöktem a doktornőt. Aztán letéptem a szőttest, amit szintén sajnálok. Aztán benyomtam az ajtót, és ahogy sejtettem, a legjobb pillanatban toppantam be. Nem állítom, Gizám, hogy nyugodt lettem volna. De ha nincs az a leveszöltség, talán meg tudtam volna zabolázni magam. Az asztalnál lepedőnyi szalvétába csomagolt pocakjával. Ott ült az a vén Schwindler, és kélyes pörgések és nyögések közepette nézte, hogy Paula kimeri neki a levest. Nem ért meglepetés, abban még nem kell belehalni, hogy egy nyugdíjas operaénekes gyúrlevest eszik. De mikor azt láttam, hogy ez a nő, akit én istenítettem hetek, sőt hónapok munkájával, kileste az én legféltettebb titkaimat, akkor elvesztettem a fejemet. Tudni kell, Gizám, hogy Viktor szűrve szereti a levest. Úgy szereti, hogy egy kis lábasba külön félre legyen rakva a csirke mája, és egy tálon szintén külön a zöldség, a zúza, a nyaka, meg a grizgaluskám. Amikor ezt a tálat megláttam, fölkaptam, ráborítottam Paulára, aki sikoltozva kirohant egy kis tapétahajtón, miközben potyogtak róla a grizzal. Én ezt a nőt aznaptól fogva nem láttam. Ismersz, Gizám, mihelyt kiadtam a dühöm, lehiggadok. Merem állítani, hogy a következő percekben remekül viselkedtem, még te is elégedett lettél volna. Volt egy bizonyos helyzeti előnyöm, mégpedig az, hogy Viktor nagy hirtelenében nem bírt a székből felállni. Megvan az a csúnya szokása, hogy evés közben kilép a cipő. Úgy látszik, elrúghatta valamerre, harisnyában meg szégyelt mutatkozni. Láttam, hogy keresi a lábával, de nem találta. Én pedig fölényes hangon, majdnem nyájasan azt mondtam, sajnálom, hogy Gaussné őnagysága nincs jelen, önt azon a kedves uram, a jövőben nem ismerem. Azt a liegés és kapkodást, azt látnod kellett volna. Azt mondta, hogy én félre magyarázom a helyzetet, könyörgött, hogy hallgassam meg. Én ott sajnálom, feleltem neki, de kénytelen vagyok felszólítani a jövőben, kímélje meg a látogatásaitól. Azt mondta, hogy nem bír élni nélkülem. Ez persze jól esett, de szerencsére nem szédültem meg. Emlékszem, még a kezemben tartottam a szőttest. Olyan nyugodt voltam, hogy szépen összehajtogattam, letettem, a doktornő szíves elnézését kértem, és emelt fővel kimentem.

0: mire mondott ki?
1: Semmire.
0: Megérzésedre volt valami élet?
1: Milyen élet?
0: Azt szeretném tudni?
1: Rendben van. Légy szíves, felelj nekem őszintén. Te beleszerettél ebbe a cseppürágóba?
0: Visszautasítom.
1: Mi?
0: Világhírű művészről nem lehet ilyen hangon beszélni.
1: Ne lovagolj most a hangomon. Igen vagy nem?
0: Nem.
1: Sajnos ez nehéz elhinni.
0: Tudom, na jó, nem szoktam hazudni.
1: Erről nem vagyok meggyőződve.
0: Rajta kaptál már engem hazugságon?
1: Hagyjuk ezt.
0: Ne hagyjuk. Ünnepélyesek jelentem, nem vagyok szerelmes cserményibe, gyűlölöm. Sőt, utálom. Az egész lénye, ki legyen tőlem mohó, önző, immorális, mint egy vadállat.
1: Az előbb, mikor szörnyeteknek nevezte, megsértődtél.
0: Szörnyetek is vadállat, az kettő.
1: Mi a különbség?
0: Van különbség.
1: Na ne ezt vitassuk. Ha már a legjobb barátnődben is csalódtál, ettől az embertől pedig szabadulni akarsz. Miért nem teszed meg azt, amire kérlek?
0: Engem ide 1001 szál köt.
1: Mik azok a szálak?
0: 1001.
1: Paula nem. Viktor sem. Egérke meg a lányod. Ezek is csak nagyon vékony szálak.
0: Sok vékony szál együtt, egy erős.
1: Vagyis mégis nekem van igazam.
0: Miben édesem?
1: Abban édesem, hogy te halálosan szereted ezt a Cserményi Viktort, de a barátnőd, akire olyan büszke voltál, elcsavarta a fejét. Mindenki elhagyott. És te most kétségbe vagy esve?
0: Erre a lázálomra már nem is felel. Viktor, a múlt csütörtökön a legjobb hangulatban itt vacsorázott, ennél az asztalnál ülök.
1: Mi volt a vacsora?
0: Szokásos és fánk.
1: Megette?
0: Azt hittem, még marad másnapra az adjunktuséknek. Utolsó szemig megette a fánkot.
1: Erzsi.
0: Mit akarsz?
1: Megmondtam már.
0: Tavaly se kaptam útlevelet.
1: Most Nisitől veszi a műanyag szálat a magyar állam. A múlt héten telefonált egy miniszterhelyettes. 3 nap alatt kaphatsz útlevelet.
0: Nem bírok elmenni.
1: Együtt élhetnénk.
0: Tudom.
1: És mindened megesz.
0: Elhiszem.
1: Egy józan érvet mondj, egy elfogadható magyarázat.
0: Mióta beszélsz?
1: Mondta már, hogy ez nem számít.
0: De várok egy telefon.
1: Milyen telefon?
0: Egérkének egy sürgős kalap megrendelés.
1: Gondolj meg végre az állapotodat. Mi vagy te otthon? Cselét!
0: Inkább ott legyek cseléd, te nálad!
1: Most nem szépen beszélünk egymásra. Nem, én vagyok a hibás. Nagyon ideges vagyok.
0: Miattam nem.
1: Nem, nem te miattad.
0: Nem rosszabbodott az állapot.
1: Nem, nem rosszabbodott. Ugye tudod ki Rauschenik professzor?
0: Igen, az orvosok.
1: Most Frankfurtban az ő vezetése alatt nyílt egy szanatórium, amilyen nincs több a világon. Nem is a felső 10 000-nek, a felső 500-nak. Vasárnap elmentünk misékkel megnézni.
0: Csak nem akar megoperálni, neked el van roncsolva a főidegen.
1: Rauschenik azt mondja, próbáljuk meg.
0: Stig doktor bácsi viszont azt mondta, hogy erre nincs segítség.
1: Rauschenikot hívták Stálinhoz.
0: Te kinek hiszem?
1: Rauschenik a ház barátja. Itt fontosak a kapcsolatok. Mindenki figyeli, mit csinál a másik. Van, amikor jómodor a spórolás, van, amikor a pénzkidobás. Ilyenkor nem lehet nemet mondani.
0: Ne hangos senkire. Azt tedd, ami neked a legjobb.
1: Nekem az lenne a legjobb, ha te ide jössz hozzám.
0: Ne kérdezz tőlem.
1: Én még soha nem kértem tőled semmit.
0: Azt hiszed, hogy szükséged van rám, pedig csalódnál benne.
1: Mi mindig megértettük egymást.
0: Akkor volt igazán. Most már vannak pontok, ahol nem találkozunk.
1: Mondj ilyen pontot.
0: Apa.
1: Ez nem telefon.
0: Apát véresre pofozták a különítményesek Gizán.
1: Ez nem telefon.
0: Azt, hogy a vörösök lőtték le, csak kitaláltuk, különben nem kapott volna annak idején nyugdíjat a mama.
1: A saját érdekedbe kérlek, hagyd abba!
0: Apán, mint mártír van leírva egy könyvben.
1: Milyen könyvben?
0: A fehér terror rémtette Jász-Nagykó Szolnok vármegyében. Léta, hogy csak ő volt, és dr. Szántó Mikor.
1: És a könyvben nem lehet hazudni?
0: Mi hazudtunk, és te elhitted, amit
1: kitaláltunk. És ha így volt? Ha megverték, mit kaptál érte? Szóba állt veled valaki?
0: Senki.
1: Hát akkor mit akarsz? Apánk emlékét akarod őrizni otthon?
0: Itt akarok felfordulni, Gizán.
1: Nem értjük egymást.
0: Nem vagyok.
1: Hát akkor mit csináljuk?
0: Nem tudom.
1: Isten vele.
0: Már elárulom. Viktor jött akkor Szolnokról. Őt láttam azon a képen. Őneki örültem, ő felé rohantam.

0: Azon az estén lettem az övé, és bevallom, azóta viszonyom volt vele Létán és Pesten is, lánykoromban is, asszonykoromban is, egészen addig, amíg szegény drága jó Bélámat le nem hozták a műtődől. De amikor az ágyán fölébredt az altatás után, és az első pillantásával engem keresett, akkor bőgni kezdtem, nem engedtem többé magamhoz nyúlni, de még mindig őt szerettem. Nem éltem volna túl az elvesztését. Az ölelések helyét a vacsorák foglalták el. Rondán evett, úgy evett, mint egy fuldokló, az én főztömet ette. Még a belásázásban is volt valami öröm fogni azt a húst, azt a zöldséget, amit ő fog megenni. Hülyeségeket beszélek, de ilyen hülyén szerettem. A nagy hasát is szerettem, a nevét is szerettem, de nem csak a Viktort, hanem minden szót, ami Viktorra emlékeztetett. A háborúban talán csak azért drukkoltam az angoloknak, mert Churchill V betűt mutatott a németeknek. Most azt kérdezett, hogy ilyen őrültet szeretted, hát hogy tudtad ezt még önmagad előtt is letagadni? Ne kérdezz, le tudtam tagadni. Igaz, hogy csak a mai napig tudtam letagadni.
1: Megrémülök tőle. Mi vagyunk az a két nővér, akinek nincs a másik előtt titka? És mit rejtegetsz még magadban, amiről nem tudok? De inkább nem kérdezek semmit. Nehogy még jobban felszakítsam a régi sebeket. Talán így volt jó, hogy most mégis elmondtad, ami kikívánkozott előle. Talán most megkönnyebbültél. Talán most megnyugodtál. Talán ez volt az ára, hogy ettől az emléktől megszabadult.
0: Jól mondod, Gizám. Befejeztem. Vége. Ezt a szót Viktor most hallott tőlem utoljára. Holnap én se fogok már emlékezni rá. Köszönöm, hogy a segítségemet segítél.

0: Te vagy az, drága Ádikám, Viktorral szeretnénk beszélni. Ki nincs otthon? Hogy nincs otthon? Ilyen időben a te fiad ember emlékezet óta otthon szokott lenni. Jó, most elhívom később. Letagadt a vénteg. Attól fél, ha még egyszer beszélek vele. Hát csak a fiút is beszélni fogok.
1: Kezicsókoló, én Fodor Panni vagyok, a Pamutgyár gyermekkórusából, és a művész bácsival szeretnék beszélni, mert nagyon fáj a torkom. Nincs otthon.
0: Nincs otthon, na megállj. Egérke, gyere csak át! Lehet, hogy megismerte a hangomat. Most nem érek rá. Na ne rémüldözz! Gyere! Fog, neked csak annyit kell mondani, hogy kérem szépen, Cserménnyi művész urat a telefonhoz velem, már én fogok beszélni.
2: Én nem is tudom, hogy kell egy ilyen nagy művész urral beszélni.
0: Húss, mondtam, hogy ő velem, már én fogok beszélni, gyere!
3: Halló? Kérem szépen, Cserménnyi művész urat a telefonhoz. Igen is kérem.
1: Miért tetted le a telefont?
3: A művész úr nincs otthon. És a művész úr mamája azt üzeni Erzsikének, hogy ne tessék többet elváltoztatott hangon telefonálni.
0: Tudtam, hogy hazudik. Viktor ilyen idővel az ő légszomjával nem megy el hazuról. Én pedig, azt te tudod, drága Gizám, legjobban. Semmit se gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Elindultam a Balzac utcába, ott laknak egy magas földszintes házban, mely azonban oly alacsony fekvésű, hogy a túlsó járdáról Lábujjhegyre ágaskodva be lehet kukucskálni. Végre láthattam őt. Alsó nadrágra vetkezettem, feküdt egy pamlagon, és egy parányi kis ventilátorral hűtőzködött. Már nagyon régen nem láttam levetkőzve, azóta még jobban meghízott, én meg sem próbálok objektív lenni, mert akkor azt kellene mondanom, hogy úgy feküdt ott, mint egy nagyobb méretű hússzállítmány. Én mégis olyannak láttam, mint egy görög isten. Bennem egyszerre úgy megfájdult minden, hogy alig bírtam a sírást visszatartani. Körülbelül egy fél óráig álltam ott, mert vártam, hát ha Viktor az ablakhoz jön és inthetek neki, sajnos nem mozdult. Szerencsére itt a lakáson átelemben felfedeztem egy nyilvános telefont, bementem, tárcsáztam. Ha láttam, hogy az anyja jön a telefonhoz, akkor visszaakasztottam a hallgatót. Ismersz, Gizám, milyen szívós tudok lenni. Bemaradtam a fülkébe. Nem tudom, mennyi ideig vártam, de végre megmozdult Csíp Bruckner Adelaide. Fölkelt, átment a szobán, és egy tapéta ajtó, meg alkalmasint a WC-ben nyílt, eltűnt. Rögtön tárcsáztam, és érzed, ez a bestia még a WC-ből is kirohant. Körülbelül egy fél órát még ott álltam, aztán az utolsó busszal hazamentem. Akkor beléptem a szobámba, körülnéztem. Te jutottál eszembe. Te érezhetted így magad, amikor Misi fiad levitt a családi kriptába. És akkor én élve vagyok ide zárva. Itt a telefon. Nincs, akit fölhívjak. Lent az utca. Nincs, hová menjek. Paulát próbálom láb alól eltenni különféle halálnemekkel.
4: Fél lábára fölveszi a magas szárú cipőt, a másikon marad a papucs.
0: Csak egy nagy vérfolt marad a hely.
4: A Csermlényi lakás előszobájában C. Bruckner Adelaida fogadja Orbánnét.
5: Ilyet jött. Fogadni mernék, hogy nem hozzám. Régebben legalább meglátogattál néha, most meg éjszaka itt tolálkozz az ablakon kerül. Mi történt veled?
6: Viktorral szeretnék beszélni Árdikról.
5: Tudtam már, te szakítottál veled.
1: Épp azért.
5: Ha nem tudnád, ki kellett hivatnom hozzá a körzeti orvos. Egyik injekciót kapta a másik után. Most, amikor végre megnyugodott, nem engedem őt újra felizgatni.
6: De nem izgatom fel Árdikról.
5: Én tulajdonképpen nagyon meg vagyok elégedve a fejleményed.
6: Milyen fejlemény?
5: Ne gyere közelebb, fiacskám! Félek a bacillusoktól. Egész életében te voltál a fiam rossz szelleme. Sajnos ő olyan, mint egy gyerek, nem tud ellenállni a kínálásnak.
6: Ez tévedés, én sose kínáltam Árdikról.
5: Minden csütörtökön megtömted, mint egy libát, pedig nem szabadna híznia, és azok az éjszakai telefonok, amikor aludni kellett volna. Ne akarj vele beszélni, fiacskám! Úgysem másíthatod meg az elhatározását.
6: Milyen elhatározását?
5: Ne gyere közelebb! Én csak egyet szeretnék tudni, fiacskám. Mit akarsz te tulajdonképpen Viktortól?
6: Szeretem.
5: Őrült!
6: Ne beszélj velem ilyen hangon, Árdika, jó?
5: Hány éves vagy, de voltak éppen, fiacskám?
6: 62 leszek.
5: 62 leszek. Aha! 62, te csak szeretnél lenni, fiacskám. Azt hiszed, nem tudom, mikor születtél. Cipő van a lábadon, vagy papucs?
6: Papucs van a lábamon.
5: Cipőt se tudsz húzni, de ide jössz, hogy felzaklass ennek a szegény fiúnak a fejét és a szívét. Mindig ilyen voltál, izgalom, kavarodás, ez volt az életed.
6: Csak 10 percig szeretnék vele beszélni át.
5: Ha igazán szereted Viktort, akkor most félre kell állnod az útjából.
6: Csak 5 percig.
5: Tönkre akarod tenni a boldogságát? Ne szégyűdj, mintha nem tudnád!
6: Miről kellene tudnom?
5: Azt, hogy a fiatalok nem szóltak neked?
6: Miről?
5: Hogy összeházasodnak!
6: De szóltam.
5: Lehet, hogy nem fog jól esni, amit mondok, de én... Nagyon elégedett vagyok. A barátnőt pont az ellentéted, egy nyugodt és nyugalmat árasztó asszony. Ne gyere közelebb!
6: Akkor is akarom!
5: Mit akart akkor is?
6: Jogom van még egyszer Viktorra beszélni!
5: Nincs itthon!
6: Hallom az iállást!
5: Nem jól hallod!
6: Megnézhetem?
5: Elmentek pillanat hasmelegítőt venni!
6: Bemehetek a szobájába?
5: Miért? Nem hiszel neked?
6: Szeretnék bemenni a szobájába!
5: Parancsolj,
6: drágám!
5: Nem jó?
6: De?
5: Jó. Ne add nekem itt a bankot, adok egy nitromintet.
6: Az se kell.
5: Kaphatsz glükféle asztma cigarettát!
6: Nagyon kedves vagy, nincs szükségem semmire.
5: Látom, megsértődtél, pedig egy teleti jó orvosságom van.
6: Én nem szedek gyógyszer, nekem ugyanis nincs szervi bajom! Hát, Orbán Béláné. Igen, Orbán Béláné a Csatárt utcából. Kedves doktornő, bocsánatot kérek a zavarásért. De azért választottam ezt az időpontot a telefonálásra, mert tudom, hogy Paula ilyenkor egy budai eszpresszóban található. Megkérem, szíveskedjék neki átadni egy üzenetet, csak annyit, bármi történjék is, Paula ne okolja magát semmiért. És legyen szíves azt is közölni vele, hogy ő egy sokkal kisebb kaliberű valaki, hogy sem bármilyen szerepe lehetett volna az én életemben, és ugyanez vonatkozik egy harmadik személyre is. Paula tudni fogja már, hogy kiről van szó, az a bizonyos harmadik személy, ezt közölje kérem Paulával, nekem a semminél is kevesebbet jelentett, igen kérem, a semminél is. És nagyon hálás lennék, ha tudatná Paulával, hogy milyen higgadt és objektív hangon beszéltem erről a kapcsolatról, és mondja meg neki, hogy sok szerencsét, boldogságot, jó egészséget, igen kérem, legfőképpen jó egészséget kívánok, őszinte szívvel, mindkettőjüknek.
4: Késő este Ilusséknál.
6: És fiam, te már aludtál ilyen korán?
5: Igen, korán kell lefeküdnöm, mert nagyon korán kell.
6: Én nem akartalak fölzavarni, csak erre jártam, gondoltam, fölugrom, és kérek Józsitól, Egy jó altatót.
5: Altatót? Anyus?
6: Nem tudok elaludni. Adjál valami fiamisítse vagyok.
5: Józsi nincs itthon, és az összes orvosság a fiókjába.
6: Akkor megvárom.
5: Ne tessék megvárni. Beírták egy sürgős műtétre. Felhívott a főnővér, és azt mondta, hogy késő éjszakáig el fog húzódni a műtét. Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
6: Mit akarsz?
5: Mi baja van az Anyusnak?
6: Nekem semmi.
5: De hát hogy néz ki?
6: Ahogy mindig kinézni szoktam.
5: És mitől ilyen karikás a szemem?
6: Hagyjál békét, mástól meg azzal jössz, hogy miért van kifestve a szemem.
5: Mert a kifestett szem nagyon rosszul áll az Anyusnak.
6: Jobban tennéd, ha te is festenéd magad.
5: Én fodrászhoz se járok, pedig reggeltől estig dolgozom. Magam mosom, mégis rendes a hajam.
6: Egy fej káposzta is azt hiszi magáról, hogy szép.
5: Az Anyus nem tudja, hogy maskarát csinál magából?
6: Szerinted? A elmúlt 61 éves csak úgy nézhet ki, mint a halál?
5: Az Anyus nem 61 múlt, hanem 65 lesz.
6: Ezt a megjegyzést, amiben benne van az egész alamosziságod. Egyszer, amikor már késő lesz, nagyon meg fogod bánni.
5: Nem fogom megbánni, hogy óvni akartam az anyámat a nevetségességtől.
6: Kíváncsi vagyok, melyik tud nevetségesebb?
5: Kiszerelmes Cserményi Viktorba, én vagy az Anyus.
6: Te biztosan nem, mert egy darab fülzsír nem lehet szerelmes.
5: Összetett kézzel könyörgök. Rúgja ki végre azt az otromba csepürágot, nem elég, hogy tönkretette a fiatalságát, az öregségét is ő roncsa meg?
6: Egész,
5: hiszen már cipőt se tud húzni az Anyus.
6: Egész életemben csak jót kaptam tőle.
5: Mindenkit becsapott, mindenkinek hazudott, és azt, amit mindenki tud, csak az Anyus nem akarja tudni.
6: A hazudott csak azért, hogy megkíméljen a rossztól, a csalásai csak kis csalások voltak, ami a nagy darab ember olyan nagy hűség, és olyan nagy szív.
5: Ha ezt egy 20 éves lány mondja, akkor meghatódom a tiszta naivitását. De ha egy öreg asszony szájából hallom a rosszul létfogást...
6: Engem is, ha egy lány így beszél az anyjával.
5: Higgyel, Anyus, nem szívesen teszem, mit csináljak? Az, akitől segítséget vártam, cserben hagyott.
6: Kitől vártál te segítséget?
5: Mindegy, ha ezt nem sikerült.
6: Akkor is tudni akarom.
5: Valakitől, akire az Anyus hallgat.
6: Micsoda? De árulkodni mertél Gizának?
5: Csak ismerkedtem a helyzetet.
6: Egész életedben alamúszi voltál. Mit válaszolt?
5: Szokásos, mély értelmű bölcsességet.
6: Mutasd!
5: Nincs.
6: Nem mered megmutatni!
5: Eltéptem, hogy Józsi meg ne lássa, ha megvolna, miért nem mutatnám meg?
6: Azért, mert Giza téged se nagyon szeret.
5: És kit szeretett az Anyus ezen a csepülágon kívül?
6: Mindenkit! Még téged is! Ami kicsi voltál!
5: Hiszen még szoptatni se volt hajlandó!
6: Apád szigorúan megtiltott a bolondja volt szegénykém a mellemnek.
5: Mit érdekelte Anyust az apám? Anyust, még a gázolás után se tudtuk meg.
6: Ott voltam, amikor lehozták a műtőből.
5: Talán akkor is a Viktoriával szórakozott.
6: Rám nézett szegény, aztán elvesztette a beszélgetést.
5: Miért nem akar Anyus a saját emlékeivel szemben?
6: Ha újra kezdeném, másodszor is minden ugyanígy csinálnék.
5: Úgy élne, ahogy élt.
6: Így volt szép.
7: Kedves Ilus! Azt írott, hogy én vagyok az egyetlen, akire Erzsi húgom hallgat. Nem tudom, hogy ez igaz-e. És azt se tudom, hogy akarom-e egyáltalán, hogy hallgasson rám. Én azt hiszem, te félreismered a mi valódi erőviszonyainkat. Én anyádat mindig magam fölött állónak éreztem. Hiába értem én biztonságban, bőségben, nyugalomban. Én még akkor is fölnéztem anyádra, mikor kapkodni, fuldokolni láttam. Mert míg én két megoldás között mindig a kényelmesebbiket választottam, anyádnak volt mersze vállalni a kockázat. Boldogult férjem, aki nagy vagyon ura volt. Egész életében retteget, hogy eltalál úszni ez a vagyon. És Misi fiam is ennek a szorongásnak az áldozata. De anyád soha se retteget. Ő mindig vállalta bármi áron az igényeit. Cserblényi Viktort én alig ismertem. Anyád mindig dugdosni próbált előle. Lehet, hogy csepülágolt. És minden bizonnyal joggal félted őt tőle. Én is féltem őt. De ugyanannyira irigylet is. két béna lábammal félhalott vagyok egy olyan élet végén, amit csak félig volt bátorságom élni. Ezek után mit mondhatnék a húgomnak? Óvakodj a csepürágótól? Kövesd az én példámat, kerüld a veszélyt, igyekezz te is fél életet élni? Ehhez inkább neked üzenem, lányom. Próbáld anyád sorsából megtanulni, ami egy másik ember sorsából megtanulható. Sajnos én sose követtem el hibákat. Életem téli álom volt, mert féltem a hidegtől.
4: Késő éjjel Orbánné egy széken kucorogva bóbiskol Iluséknál belép Józsi.
8: Mi az, mama? Eltetszett aludni?
9: Úgy látszik.
8: Egy perc alatt ezen a kényelmetlen széken. És még magakért altatni.
9: Nem tudok elaludni. Add ide, fiam, aztán itt se vagyok. Remélem, valami jó erőset adtál.
8: Igen, mama, nekem bezzeg nem lesz szükségem altatóra.
9: Köszönöm.
8: Akar látni embert állva elaludni?
9: Elhiszem, fiam, hogy fáradt vagy.
8: Legalább sajnáljon egy kicsit.
9: Sajnálok, fiam.
8: Puszi.
9: Szenvedek.
8: Mama, kérem, tessék csak visszajönni.
9: Mit akarsz?
8: Mi baja van a mamának?
9: Nekem semmi.
8: Nem sárkod maga egy kicsit?
9: De hogy mindig így nézek ki.
8: Hát akkor miért nem tud aludni?
9: Na nem tudom.
8: És ezen a kényelmetlen széken tudod? Nem beteg, mama?
9: Nem.
8: Nincs baj?
9: Nincs.
8: Isten bizony?
9: Isten bizony.
8: Akkor jó. Tessék verni és tessék visszaadni azt az altatót. Adok egy sokkal erősebbet.
4: Kicseréli a két tubust.
9: Nagyon szépen köszönöm.
8: Jó éjszakát.
9: Jó éjszakát. Hogyan, drágám? Viktor egy vén hólyag, Paula pedig még nála is üresebb, kifújt tojás. Nem képzeled, hogy két ilyen senkiért, akikhez már régóta semmi közöm, csak egy rossz percet is csinálok magamnak. Kész nevetség. A mindenit. De be van tagadva.
4: Nagy nehezen lecipálja lábáról a cipő. Az egész tubus altatót beleünti egy bögre vízbe, elkeveri az ujjával, majd megissza.
9: Keserű vacsa. Megvan minden.
4: Hanyat fekszik, összekulcsolja kezét, de hiába, nem jön se halál, se álom.
9: A kutya mindenit, mi lesz már? Jaj! Háló! Na, asszonyom, maga a lehető legrosszabb percben telefonál. Beszéljünk, asszonyom, magyarul! Azt a kalapot, amit a barátom kétszer is átigazított, maga végül is átvette, kifizette és hazavitte az, hogy túl sportos, bennünket már nem érdekel. Én tudom, hogy a múltban mindig kihasználta a barátnőm nagyfokú akarat gyengeségét, de ezúttal csalódni fog. Mert lehet, hogy hajlandó lenne még egyszer átigazítani ezt a kalapot. De megnyugtatom önt, asszonyom, hogy én is ott leszek. Lanchos dög. Na végre elmondom, hogy milyen szép temetésem volt. Amikor megöregedtem, eléggé megnyúlt az arcom, az orrom meg valahogy kiegyenesedett, és ennek a kettőnek együtt az lett az összhatása, mintha szigorúan néznéd mindenkire. Amikor meghaltam, ez a szigorúság, mint egy varázsütése leolvadt rólam. Még Ilus lányom is többször elmondta, szegény, most tényleg csak 61-nek látszik,
0: Még annyinak sem, mondta a házmesterné. A homloka olyan sima, mint a márvány, mondta Mistótné a tejcsarnokos nő. Hogy került oda Mistótné? Na mindegy. A szobám tele volt ismerősökkel, mind sírtak, zokogtak, a kezüket tördelték, fölém hajoltak, mintha mondani szeretnének valamit, de persze akkor már késő volt, nem mondhattak semmit. Utolsó utamra rengeteg ember kísért el, csak úgy feketélek tőlük a temető. Sose hittem volna, hogy ennyien fognak megsíratni. A gyászmenetet Giza néném nyitotta meg, bár sejtelmem sem volt, hogy kisürgőnyözhetett neki, mert amikor híre ment, hogy öngyilkos lettem, mindenki elvesztette a fejét. Misi fia hozta haza repülőgépen, ő tolta a tolókocsit a halottas kocsi mögött. Azt is csak Giza néném intézhette el, hogy szegény drága jó férjem mellé temessenek. Amikor leeresztették a koporsót, egy kis összevisszaság támadt, mert Csernényi Viktor, akit eddig senki se látott, lögdösődni kezdett. És addig lögdösődött, míg egészen oda nem furakodott a sírhoz. Ez lehetetlen fráter, még a temetésemen se tudott tisztességesen viselkedni. Üvölteni kezdett. Egyetlenem, ne hagyj itt! Drága egyetlenem, gyere vissza! Beleüvöltötte a sírgödörbe, és a többiek visszanem a ráncsák, utána zuhant volna a koporsónak. Hatalmas hangja betöltötte az egész temetőt, elhallatszott egészen a főbejáratig, sőt még azon is túl, egészen az autóbusz végállomásig.
4: Nappal van, Orbánné alszik. Az ágya mellett tolószékében ott ül Giza. Csörög az ébresztő óra, Orbánné a telefonért nyúl.
9: Mi az? Már megdögleni se hagyják az ember.
1: Giza, drága Giza, képzeld, azt álmodtam, hogy hazajöttél. Álmomban Misi fiat hozott haza repülőgépen.
0: Most szól egy ilyen vén hülye, hogy nem sül le a bőr a képéről. Képzeld el, drágám, bemegyek ahhoz a vén dög anyjához. Tőle kell megtudnom, hogy ezek összeházasodnak és elmentek villanyhas melegítőkben.
1: Ez rettenetes lehet.
0: De hasoncsúszva fog visszajönni hozzám.
1: És akkor mit csinálsz, ha visszajön?
0: Hogy mit csinálok? Ki fogom rúgni, Gizám.
1: Én azért jöttem hozzá, hogy megvigasztalj, de úgy látom, te szorulsz rá jobban.
4: Orbánné most jön rá, hogy nem álmodik.
0: Ronda disznó vagyok, hazajön a nővére, akit 16 éve nem láttam. Hogy kerültél te ide?
1: Repülővel, aztán a repülőtérről taxival hoztak ide.
0: Én pedig kérlek szépen, tudod, hogy mit csináltam? Meglélgeztem magam.
1: Mit csináltam?
0: Hagyjuk, Gizám, nekem soha semmi se sikerült. Egyetlen. Jaj, te! Nagyon elfáradtál! A túlszom tényleg! Ne csináljak neked egy feketét!
1: Nem!
0: Vagy igen, ennél egy rántottál!
1: Nem
0: akarsz semmi. Egy pohár szóda vizet?
1: Nem, semmi!
4: Meglátja a bögrét az asztalon, dühösen elteszi valahová.
0: De fürödni se akar!
1: Nem, semmi!
0: Kisigened se kell!
1: Nem, semmi se kell! Amit ki nem mondtam, a bűvszót!
0: Milyen bűvszót?
1: Léta!
0: Mi az, hogy léta?
1: Léta! A szép, a felejthetetlen léta! Ott fogunk lakni.
0: Kik fognak ott lakni?
1: Mi fogunk ott lakni, Lidia?
0: De miért kellene nekünk vidékre mennünk, édes Gita?
1: Léta, nem vidék! Léta! Az léta!
0: De kinek jó az?
1: Mindkettődnek. De elsősorban neked,
0: Lidia. Jó, drága Gizám, én mindenbe belenyugszom, amit te akarsz.
1: Tudtam, én mindvégig bíztam benne. És mondd! Lehet Pesten autót bérelni egy vidékre?
0: Miért ne lehetne?
10: És telefonon is lehet bérautót rendelni?
11: Azt is lehet.
10: Hát akkor, ha körül akarunk nézni létán, a legjobb lenne most mindjárt megrendelni a kocsit, föltéve a létezik Pesten akkor a bérautó, amiben az én tolókocsim is belefér.
11: Pesten is lehet telefonon autót rendelni, Pesten is kétféle taxi van, kis taxi és nagy taxi, végül is pedig hidd el drága Gizem, hogy Pesten is hátul pisilnek a kutyák, és nem előtt.
9: Spencer, nem baj, a baj az, hogy sajnos az egész ügy tárgytalan, nem aktuális.
10: Miért tárgytalan, miért?
9: Azért, mert a cukorgyári családokat beköltöztették létáról, és a régi tiszti lakások lakatlanok.
10: Hát és ez miért baj? Legalább nem zavar bennünket senki.
9: Azért baj, mert nem csak lakatlanok, hanem romosak is a falakat bekötött a repkény, az ablakokat meg a tetőket széthorták.
10: Az se baj, sőt, legalább úgy építjük újjá házat, ahogy nekünk a legjobb.
11: Miből, ha szabad kérdezzem?
10: Van miből. Misi boldogan segít. Drágám. Misi is akarta megérteni, hogy miért is vágyódom én vissza létán. Mert mindegyik léte, egy semmit mondó helyiségnél. De mi vagyunk, drágám? A szép szkallalány. Nekünk ott kezdődött el életünk hosszú mondata. És mi csak azzal tudnánk rátenni a pontot, ha most te meg én szépen visszaköltöznék oda. És úgyis torkig vagy már ezzel a cigány élettel, mint ahogy én is Garmisch-Partenkirchen kérdődött. És ott csönd. Szép, békeséges csönd.
11: Miau!
10: Mi volt ez?
9: Semmi.
10: Hogy semmi?
9: Semmi, csak nyávogtam
10: egyet. Miért nyávogtál?
9: Azért, mert Egérke hazajött, és akkor az a szokás, én átnyávogok neki, Egérke visszanyávog.
10: Miau!
9: Vagy úgy. Ha megengeded, áthívom Egérkét.
10: Na majd talán máskor hívnék.
9: A Gida Egérke nagyon érzékeny lény.
10: Hát ahogy akarod.
9: Nyugodt.
10: Miau! Miau!
3: Jó Isten! Az Erzsike testvérnéne! Azonnal megismertem. Igazán nagyon, de nagyon örülök.
10: Ő az Egérke, hiszen tudod, hogy az Isten ilyen utánoz az agyunktusék macskája.
12: Jaj, de hogy is.
10: Nyárod egyet.
12: Jaj, nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Más, ugye, amikor az ember családi körben tréfál, és más, amikor megismerkedik egy ilyen kiváló valaki.
10: Ne affektálj, már nyakovádlak.
12: Nem, hát ne tessék tőlem ilyet kívánni. Nem lehetne inkább holnap?
10: Csak Gita, ne fog te el holnapig várni. Légy szíves, azonnal nyárod egyet.
12: Na jó, de akkor ne tessék irányítani. Nyááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá
1: Mit szólsz hozzá, drága vivám?
7: Ez igazán nagyon szép.
3: Tessék el vinni, Erzsike legalább ilyen nagyszerűen.
7: Miáú! Nem is tudtam, hogy te egy gyönyörűen tudsz nyávogni.
11: Nyilván ez még semmi. Egyébként menj a helyedre, kapcsolod ki ezeket a fékeket. Most jó helyet csinálok neked, ahol a látszik fogod.
4: A szoba sarkába tolja a kocsit.
11: Vilá, egyébként. Látsz minket, Vilám.
7: Miáú!
4: Egérke és Orbánné ismerkedő, egymás bizalmatlanul kerülgető macskát játszik.
7: Miáú!
1: Miáú!
7: Miáú!
11: Egérke, menj ki, te Gizá! Az az igazi, amikor a két macska nem látja egymást! Miáú! Kapcsol ki a kékeket!
4: Miáú! Új megfigyelő állásba tolja Gizát. Majd játszani kezd Egérkével, négy kézláb állva bújkálnak egymás elől. Gyerekedő macskát játszanak, kacagva, röhögve, hahotázva, kifulladásig.
1: Liebling,
13: Szerencsé, drága.
1: Becsináltam.
13: Jaj. Szegényke. Pedig az előbb... Hú, kétszer is kérdeztelek.
1: Akkor még nem kellett. Meg aztán... Én nem vagyok ilyen nagy nevetésekhez szokva.
13: Jó, vagyok. Várj. Jaj. Várj egy kicsit, ami kicsit kifújjon magam.
4: Megvilágosodik a régi fénykép.
6: Ez a pillanatkép 1918-ban, vagy 1919-ben készült. A Szolnok megyei létán, kint a Holtisza partján, a cukorgyári lakóterep közelében. De hogy hajnalban-e, vagy késő délután, az csak találgatni lehet. Biztos csak az, hogy bennünket ábrázol. Szolnok megye szépeit, a Skalla lányokat. Habos tülruhában szélfutt a hajjal, nevetve, integetve egy domboldalról lefutva. De hogy ki elé, mi elé futottunk, kinek vagy minek örültünk, most már örök talány marad.

0: Édes bábi, tegnap itt volt a nagy cseh elefánt, és azt üzente neked, hogy remélem érted, mert ez csehül van, ugyanis itt az elefántok is csehül beszélnek, és piros villanylámpa ég a popsijukon, mert az elefántok itt olyanok, mint otthon a villamosok, csöngetnek és föl lehet szállni a hátukra. Én is felszálltam az elefánt hátára, de ő így csinált. És akkor leestem, és megharagudtam, és azt mondtam az elefántnak, hogy nem szállok föl rá többé, hanem hazamegyek a kislányomhoz, és rajta fogok lovagolni. Ez, mint puszi, édesaputól. Édes bábi, arra gondoltam, hogy te már olyan nagy lány vagy, akinek nem illik cédulákat küldeni az édesanyú leveleiben, hanem külön neki címzett levelet kell írni. Nagyon hiányzol már nekem. Bár ha eszembe jut, hogy az utolsó két napban milyen morcos és zsémbes voltál, akkor már nem vágyódom olyan nagyon utánad. Miért is vagy te néha olyan morcos? Van olyan reggel, hogy háromszor is sírva fakadsz semmiségeken és marakodsz az öcséddel? Ha nem tudnám, hogy olyan jókedvű is tudsz lenni, mint egy kismadár, és öcsikédnek meg éppenséggel te vagy a kismamája, akkor azt hinném, hogy még egy kis butuska vagy, aki nem érti az okos beszédet. De hát tudom, hogy nem így van. Úgy szokott lenni, hogy minden tejfoggal kipotyog az emberből egy rossz tulajdonság. Hát kérlek, a következővel hullasd el a zsörtölődést, és amikor hazaérkezem, legyen egy foggal kevesebb a szádban, de egész nap neves és örülj és szeress mindenkit, mert mi is szeretünk téged, és mindig mosolygok, ha rád gondolok. Vigyázz öcsire és vigyázz anyura. Sokszor csókol apu. Édes bábi, mindig mondom a maminak, hogy te vagy a legjobb kislány a világon. De ő nem hiszi el, hogy te megtanulsz úszni. Azt mondja, hogy te félsz a víztől, azt hiszed, hogy a víz harap. Légy szíves, kezdjél úszni, tanulni, és akkor nekem lesz igazam. Öcsire vigyázz, mert ő mi olyan butuska, mint a cipőm. Te vagy az ő kismamája, és kísérd el mindenhova, ahogy illik az okosabbhoz. A mami is mindenhova elkísér engem, sőt, még egy darab spárgát is kötött a nyakamba, hogy el ne szökjek. Úgy járok a mami után, mint egy kiskutya a gazdájával. Már vettünk ajándékot, meglepetés. De azt megbeszéltük az üzletben, hogy ha nem voltál jó kislány időközben, akkor ki lehet cserélni az ajándékot viszkető porra. A viszkető por olyan, mint a porcukor. De ha anyakadba szórjuk, akkor egész nap vakarózni fogsz. Már nagyon vágyom utánad. Például nem jut eszembe, hogy van-e luk az orrocskádban. Én azt hiszem, hogy van, ami azt mondja, hogy nincs, pedig kell lennie ott valami luknak. Mert különben hová dugnád az ujjacskádat, ugye? Mondjuk, hogy fázik a kezed, akkor kell egy hely, ahol meg tudsz melegedni, és erre való egy orrocska. Ahányból, ha annyiszor 10 puszi. Öcsi, nem sokára megyünk autózni. Kedves Antalka, már nagyon hiányzol. Egész nap semmi hadarást se hallok, mindenki olyan lassan beszél, hogy meg ez az unalom. Jaj, bárcsak itt volnál. Már annyira hiányzik a gyors beszédet, hogy elkezdtem tanulni hadarva írni. Úgy vagy, édes kisfiam. Remélem nem rosszalkodsz. Vigyázz, mert betöröm a fejét. Ha megtudom, hogy veszekedtél Angelával, nem kapsz soha többi. Fagylalt. Érdekes. Így milyen gyorsan lehet leveled írni. Sokszor csókolsz rád. Te piszkos lábkörmű fickó, te nagyanyád búsítója, ugye? Most sírsz a bábi után, ugye? Most unatkozol és sírsz, hogy jönne már vissza az úttörő táborból, pedig egész évben szittad, rúgtad, téptet, haraptad, karmoltad, maceráltad? Na hát, úgy kell neked. Majd, ha visszajön, meg fogod becsülni. Most pedig viselkedj rendesen. mert én vettem egy rugós kiflit. Amibe, ha beleharapsz, akkor a másik végével. A papsidba rúg. Hát, ha rossz leszel, akkor elhozom magammal. Nagyon szeretnélek látni, de nincs pénzem benzinre. Elindultam már gyalog, de már a kamara erdőnél lekopott a lábam bokáig, és a Verencei tónál egészen térdig. Úgyhogy mászva jöttem haza, mint egy kukac. Most meg kell várnom, amíg visszanő a lábam, és akkor újra elindulok. Itt küldök neked egy eperfagylaltot, csak el ne olvadjon, és egy fényképet, amelyet Marian és Oszi küldtek. Légy szíves, vigyázz rá! Ne túrd az orrodat vele, és ne próbálj belőle gombócot gyúrni. Légy jó kisfiú, és akkor kapsz egy fityiszt az orrodra. Sokszor csókol, apu. Édes Antalka, köszönöm a lapodat. Én is ilyen nagy betűkkel írok, akkor nekem is hamar betelik a papírosom, és nem kell olyan sokat írni. Remélem, a jövő héten látlak, mert már nagyon hiányzol nekem, és... Sajnos nincs több hely, sokszor csókolap. Édes kicsi fiam, már nagyon hiányzol nekem, pedig itt van szemben a kis szürke nyuszi, annál a házmesternél, ahol a garázsom van. Azt hiszem, te is láttad egyszer. De engem már jól ismer, és mindig odajön, és leül a lábamhoz. A fülénél fogva kell fölemelni, azért is olyan nagy a füle, mint egy fogantyú. De képzeld el, tegnap megszökött a házmesteréktől a nyuszi, és az összes gyerekek sírtak, mert vagy 4 vagy 5 gyereke van, nem tudom. Mindenütt keresték, egész a budagyöngyei piacig, de nem lehetett megtalálni. Már mindenki azt hitte, hogy vége a nyuszinak, amikor véletlenül előkerült. Méghozzá én találtam meg. Este, mikor hazajöttem, kiesett a kezemből a liftkulcs, és lehajoltam, és a sötétben elkezdtem keresni. Akkor a kezembe került egy kis, fekete golyó. Azt hittem, az is a zsebemből esett ki, de amikor lámpát gyújtottam, akkor kiderült, hogy nem golyót szorongatok a kezemben, hanem nyúlkakit. Mert a nyuszi egész kicsi fekete, kemény golyócskákat hagy maga után. Erre aztán elkezdtem körülnézni. A lépcsőházban is volt 2 golyó, meg a pincébe vezető lépcsőn is, és amikor lefelé mentem a pincébe, akkor egyszerre megtaláltam a nyuszit. Ott ült a Róka bácsi talicskájában, és aludt. Hogy meg ne szökjön, fölhoztam a szobámba, mert átvinni már késő lett volna, és bezártam a fürdőszobába. Reggel az is tele lett fekete golyócskákkal. De akkor fülön fogtam a nyulat, és átvittem a házmester gyerekeknek. Gondolhatod, milyen boldog volt az egész társaság. Enni adtak a nyúlnak, a nyúl pedig megreggelizett, és aztán azt mondta nekem. Nagyon köszönöm, hogy át tetszett hozni az utcán, és sokszor csókolom Antalkát. Én is sokszor csókollak. És remélem, nem sokára újra meglátogatlak. Csókaputól. Édes Antalka, hallom, nem akarsz kijönni a Balatonból. Jól néz körül. Én eldugtam egy kagylót a nád mellé. Próbáld megtalálni. Az a kagyló nem akármilyen kagyló, mert tud beszélni, és kedvenc étele a tök. Ha egyszer tök főzelék van ebédre, vigyél ki egy kicsit, és dobd a vízbe. Mindjárt ott lesz a kagyló. Azon kívül hagytam neked a Lai szekrénye tetején egy üveg lekvárt. Abból ne adj senkinek. Csak a maminak. A babinak... A nagymaminak, az Elemérkének, az Ákosnak és a Csirkéknek átjönnek a szomszédból. Vigyázz az autóra, mert néha bepisír. Minden reggel nézd meg, és szólj rá, ha valamit találsz az autó alatt. Nem sokára odajövök, és meghúzom a füledet. Sokszor csókol. Szerető, ha... Édes kicsi fiam. Nagyon büszke voltam rá, hogy ilyen jól megtanultál úszni. Nem is dicsértelek meg eléggé, pedig igazán meg voltam lepve. Azt hittem, te már csak akkor fogsz tudni úszni a Balatonban, ha előbb a Sió csatornán keresztül leeresztik a vizet. De hát,
1: sokkal tehetségesebb fiunk van, mint magunk is gondoltuk volna. Csütörtökön te is gyere velünk Györökre. Lesz nálam 5 kiló kenyér, 2 kiló hús, 4 kiló káposztás kocka, 15 kiló sült krumpli. És hozok valahonnan 3 kóborkutyát, hogyha még éhesek lennétek. Azokat is megnyúzzuk, megsütjük, megesszük. Addig sokszor csókol, apu. Édes kicsi lányom, nagyon köszönöm a lapodat, nagyon édesen írtál. Én már régen válaszoltam volna, de rengeteg dolgom volt, mert mindjárt megtudod, hogy mi. Csak arra vigyázz, hogy Antal el ne olvashassa ezt a levelet, menj a kert végébe, a WC mögé, és ott olvasd el, oda biztosan nem megy utánad. Mert képzeld, óriási meglepetés vár Antalkára. Vettünk neki egy valódi amerikai lakókocsit. Kutyával. Ez borzasztó sok pénzbe került. A mami adott 100 forintot, Gyuri bácsi és én is 100-100 forintot, ott néni 5 forintot, Róka bácsi és Róka Kati 40-40 fillért. Így szedtük össze a 100 millió 300 forintot, amibe a lakókocsi került. Csak vigyázz, el ne árulj a meglepetést. A lakókocsi már úton van, de még eltart egy darabig, amíg odaér, mert egy hernyótalpas dömper után van kötve. És az nagyon lassan jár. A kutya miatt is sokszor meg kell állni, mert ez egy beszélő kutya. Ami óriási ritkaság. Nagyon ideges fajta. Sokkal idegesebb, mint a Dani. És például naponta 17-szer kell neki pisilni. Ilyenkor a dömpernek mindig meg kell állni, ezért olyan hosszú az utazás. A kocsi gyönyörű. Ezt nem autó után kell kötni, hanem Antalka egész egyszerűen spárgát köt a derekára, és a spárga végét ráköti a lakókocsira. Akkor az egész nap gurul utána. Van benne egy lakószoba, egy tusoló és egy tejakonyha, azon kívül egy gőzfűtéses kutyalakás. Ott lakik a beszélő kutya. Van egy kis ablaka, és ha majd Antalka maga után húzza a lakókocsit, akkor a kutya kikönyökül az ablakon és beszél. Például azt mondja, én vagyok a legszebb és a legjobb és a legokosabb kisfiú. Vagy azt mondja, én sosem piszkálom a testvéremet. Vagy, én mindig szót fogadok a nagymamának. A régi mindig röhög, mert a beszélő kutya nem tud nevetni, csak röhögni. Azon kívül még valamit tud. Mert ha véletlenül Antalka éppen nem a legjobb kisfiú volt, vagy pedig bosszantotta a testvérét, vagy pedig nem fogadott szót a nagymamának, akkor a beszélő kutya hirtelen kidugja a fejét az ablakon, és megharapja Antalka fülét. Ezt sem szabad neki elárulni, mert akkor nem fog örülni a lakókocsinak. Pedig add el, add, csak akkor kezdődik, amikor bemegy aludni. Mert jaj, neki, ha rosszalkodott. Képzeld el, hogy az zuhanyból nem víz jön, hanem hangyák. Nem csípnek, de borzasztó sokan vannak, és össze-vissza másznak. Aztán a fogpasztás tubusban mustárva, aztán a WC. Nem ismerem megírni, mi van ott. Mert ott van egy beépített japán tranzisztoros láb. És az úgy belerúg szegély Antalkába, hogy fölrepül a WC-n, kirepül az ablakon, és csak zamárdinál esik bele a Balatonba. De nehogy elárud neki, mert akkor hirtelen jól fog viselkedni. Tudod, milyen alamuszi képmutató fráter. És akkor elmarad a meglepetés. Egyébként lehet, hogy Zsuzsival kedden és szerdán 2 napot pihennek Lellén, ez még nem biztos, de ha igen, akkor kedd délelőtt megállok értetek, és elviszlek Lellére, és ebéd után visszahozlak. Nagyanyátok, csomagoljon nektek valamit, nehogy nekem egész úton zabáljatok, nálam csak 17 forint 70 fillér lesz. Antal nyilatkozzon, bábi fésülködjön, mert Lellél nyaral Takács Marika és Bara Margit, és Szent Kleofás és Buda Gyöngye. Szépek legyetek! Addig még írok. Vagy sürgőnzök. Csók, apu! Édes kicsi fiam, lusta kukac. Már nagyon hiányzol nekem. De csak szerdán fogunk találkozni. Akkor megbeszéljük, hogy lehet az, hogy ilyen ritkán írtál nekem. Illetve nem is lesz szükség megbeszélésre, mert vettem egy kis pofonverőgépet. Körülbelül úgy néz ki, mint egy ventilátor, csak lassabban forog, amely percenként 17 pofont tud lekenni. Ezt magammal hozom. És majd kipróbáljuk. Remélem, ez egy kis kedvet fog neked csinálni a levélírásra. Angéla, a nénéd... minden másnap ír nekem? Most legalább tudom, melyik gyerekem szeret. Bár, ami gyorsan leülsz és isz, akkor talán megváltoztatom a véleményemet. Hallom, nagymama odautazott a takaróval Angélához. Erre csak egy nagymama képes. Én küldtem neki olvasnivalót, pénzt, és írtam Psota Irénnek, aki közel nyaral hozzá, hogy látogassa meg, és vigye el fagylaltozni. Hozzád azért nem tud elmenni, mert azt hiszi, hogy nem tudsz írni. Én szerdán elmegyek érte, addig elutazom Szegedre az ünnepi játékokra, és megnézem az Ajdát. Ez az Ajda egy kétfejű elefánt, amelyet most hoztak Afrikából, és csak Szegeden mutogatják. Arról híres, hogy csak gyereket eszik. Naponta kettőt, mert két feje van. Még nem döntöttem, odaadlak-e vagy sem, ez teljesen a viselkedésedtől függ, pedig 75 forintot fizetnek egy gyerekért. Édes, lusta, kukac, ronda, hasonfekvő, lusta, nyavajás, apját nem tisztelő, beretva, hajvágásos. Huligán! Vigyázz magadra! Sajnos túl kesztyűs kézzel neveltelek, de ennek vége. Egy vérszomjas, fogcsattogtató apát fogsz viszont látni. Ne is próbálj előlem elbújni, mert rendőr kutyával jövök. Hogy ott alszom-e, az bizonytalan. Mert lehet, hogy Zsuzsika is velem jön. És akkor vele mit csináljak? Csók, pof! Csók, pof! Édesaputól! Édesaputól! Édes Angéla és Antalka

4 vesző CGE felkiáltója. Ha a nagymama azt mondja, hogy LFGRZ paragrafus X.988, akkor ne feleseljetek, mert ha ti visszabeszéltek és azt mondjátok például, hogy g-g-g-g-g, akkor ő teljes joggal megbántódik. Ha kimentek a WC-re, ne hagyjátok nyitva a FH szögletezárója nyílik, szögletezárója bezárva KRLGB-t, mert az nem illik. Nem illik továbbá a Balaton vizébe belevirglizni. És még egy, egymásnak sem mondjátok soha, hogy pu-pu-pu, mert abból biztos veszekedés lesz. Írjátok meg, mikor jöttök haza. Sokszor csókol szerető a pu-pu-pu-pu.

0: lesz ezután.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takarul.

Az etológia akkor vált önálló tudományággá, amikor az állati és emberi magatartás kutatásánál is alkalmazni kezdték a többi biológiai szakterületen már Charles Darwin óta magától értetődő és kötelező kérdésfelvetéseket és módszereket. Hogy miért ilyen későn kaptak polgári jogot ezen a területen, ennek oka a magatartás kutatás történetében keresendő, amelyről megbeszélni fogok, a Dogmák ereje című részben. Az etológia tudománya az emberek és állatok viselkedését egy olyan rendszer részeként vizsgálja, amely a maga sajátos formájában hosszantartó törzs és egyetfejlődés, és az embernél ezen kívül még a kulturális fejlődés eredményeként jött létre. Azt a kérdést, hogy egy rendszer miért így, és miért nem másképpen lett megalkotva, helyesen csak az okok elemzésével lehet megválaszolni. A szerves élet fejlődésében a mutáció és a

Ennek folyamatos újrakombinálódása mellett a legfontosabb szerepet az alkalmazkodást eredményező természetes kiválasztódás játsza. Az alkalmazkodás egy valódi kognitív folyamat, melynek során az élő szervezet a környezetében rendelkezésére álló információk közül az életben maradása szempontjából fontosakat magába építi. Más szavakkal, az alkalmazkodás egy olyan folyamat, melynek során az élő szervezet ismereteket szerez környezetéről. Az élővilágot az alkalmazkodás során létrejött struktúrák és funkciók jellemzik. A szervetlen világban nem fordul elő semmi ehhez fogható. Ez az oka annak, hogy a természetkutató kénytelen feltenni azt a fizikusok vagy kémikusok számára idegen kérdést, hogy mi végre? Amikor a biológus felteszi ezt a kérdést, nem a létezés technológiai szempontból vett értelmére kérdez rá, hanem kisebb igénnyel valamely sajátos tulajdonság fajfenntartó teljesítményére. Ha azt kérdezzük, hogy miért görbék a macska karmai, és úgy válaszolunk, hogy azért, hogy meg tudja fogni az egeret, akkor röviden összefoglaltuk, hogy a macska milyen fajfenntartó teljesítménye alakította ki a körmöke sajátos formáját. Ha valaki egy hosszú tudományos kutatói pályafutás során, különös struktúrák és magatartásmódok kapcsán újra és újra feltette ezt a kérdést, és ha újra meg újra meggyőző választ kapott rá, akkor hajlani fog arra a véleményre, hogy a testi felépítés és a magatartásforma komplex és teljességgel valószínűtlen képződményeit csakis a kiválasztódás és az alkalmazkodás hozta létre. Ez a megállapítás csak is tévútra vezethet bennünket, ha a civilizált emberiség bizonyos rendszeresen megfigyelhető magatartásmódjával kapcsolatban tesszük föl ugyanezt a kérdést. Ugyan mit szolgál az emberiség mértéktelen szaporodása, őrületig fokozódó versengése, növekvő és egyre fenyegetőbb fegyverkezése, az elvárosiasodott ember egyre fokozódó elpuhultsága, stb.? Közelebbről vizsgálva a jelenségeket kiderül, hogy mindezek a torzulások és zavarok eredetileg jól meghatározható, a fajfenntartó érték fejlesztését szolgáló magatartási mechanizmusok voltak. Más szóval patológikus jelenségekként kell ezeket értelmeznünk. A legnehezebb és egyben a legmerészebb feladat, amit a természettudomány önmagának kitűzhet, annak a szerves rendszernek az elemzése, amelyen az ember magatartása alapul. Mert ez a rendszer a Földön létezők közül a legösszetettebb. Ezt a vállalkozást már csak azért is megvalósíthatatlannak tarthatnánk, mert az ember viselkedését sokszorosan és előre nem láthatóan befolyásolják és változtatják meg patológikus jelenségek. Szerencsénkre a patológikus zavarok, ahelyett, hogy teljességgel megakadályoznák egy élő rendszer elemzését, kezünkbe adhatják a megoldás kulcsát. A fiziológia történetében számos olyan esetet ismerünk, amikor a kutatók fontos szerves rendszerek létezésére akkor figyeltek fel, ha azok patológikus zavara betegséget okozott. Amikor E.T. Koher az úgynevezett Bazedov-kort a pajzsmirigy eltávolításával próbálta gyógyítani, görcsök léptek fel, mert a méz anyagcserét szabályozó mellék pajzsmirigyeket is kioperálta. Miután ezt korrigálta, a pajzsmirigy eltávolítása még mindig túl radikális beavatkozásnak bizonyult, és kóros lesoványodással járó tünetegyüttes lépett fel, amit kahexia tireoprivának nevezett el, és ami bizonyos vonatkozásokban hasonlatosságot mutatott a jódszegényvízű, alpesi völgyekben fellépő gyakori idiotizmussal, a mixödémával. Ezen és hasonló tapasztalatokon okulva derült ki, hogy a belső elválasztású mirigyek vérbe ürített váladéka pontosan körülírható hatást gyakorol a szervezet egészére, az anyagcserére, a növekedésre, a magatartásra és egyéb életműködésekre. Ezért ezeket hormonoknak, görögül hormáó, űzök, kergetek nevezték el. Két hormon hatása lehet egymással ellentétes is. Ezek antagonisztikusak, éppen úgy, mint két olyan izom esetében, amelyek összjátékukkal egy ízület kívánt helyzetét eredményezik. Semmit sem veszünk észre abból, hogy a belső elválasztású mirigyek rendszere részfunkciókból tevődik össze addig, amíg a hormonális egyensúly fennáll. Amint a hatások-ellenhatások harmóniáját valami, csak csekély mértékben is megzavarja, a szervezet általános egyensúlya felborul, vagyis beteg lesz. Az egyensúlyhoz szükségesnél több pajzsmirigy hormon Bazedov-kort okoz, kevesebb pedig mixödémát. A belső elválasztású mirigyek rendszere és kutatások története értékes tanulságokkal szolgál számunkra arra nézve, hogy milyen úton induljunk el, ha az ember gépezetének mozgató erőit akarjuk megérteni.
Magától értetődően ennek a rendszernek nagyon összetettnek kell lennie. Már csak azért is, mivel a belső elválasztású mirigyek rendszerét arrendszerként foglalja magába. Az ember rendkívül nagy számú, független eredetű mozgatóerővel bír, melyek közül nagyon sok a törzsfejlődés során keletkezett, beprogramozott magatartás formákra, az ösztönökre vezethető vissza. Tévedés lenne, ha az embert ösztönredukciós lénynek nevezném, mint ezt korábban tettem. Ugyanakkor igaz, hogy a született magatartásmódok hosszú, önmagukban zárt láncai a törzsfejlődés magasabb szintjének elérésekor a tanulás képessége és a belátás révén feloldódhatnak, amikor is az elemei közötti kényszerű kapcsolat megszűnik, és azok a továbbiakban egymástól függetlenül állnak a cselekvő szubjektum rendelkezésére, mint azt P. Leyhausen a macskaféle ragadozók esetében meggyőzően bebizonyította. Ugyanakkor ezen függetlenné vált elemek mindegyikénél a saját önmegvalósításra törekvő vágy magatartása lép fel, ahogy ezt szintén Leyhausen bizonyította be, és önálló mozgatóerővé válnak. Az embernél hiányoznak ugyan a kötelező módon összekapcsolt ösztönös mozgások hosszú láncai, de amennyire a fejlettebb emlős állatoknál szerzett tapasztalatokból általánosításokat lehet levonni, feltehető, hogy az ember nem kevesebb, hanem több ösztönös mozgató erővel bír, mint bármely állat. Rendszer elemzési kísérletünk során ezzel mindenképpen számolnunk kell. A fentiek különösen nagy jelentőségűek a nyilvánvalóan patológikus magatartásformák értékelésénél. A korán elhunyt Ronald Hargreaves pszichiáter írta nekem egyik utolsó levelében, hogy módszertani szokásává vált a lelki zavarok megértésére irányuló kísérletei során két kérdés egyidejű feltevése. Először az, hogy mi volna valóban normális fajfenntartó teljesítménye a megzavart rendszernek. Másodjára pedig, hogy milyen jellegű a károsodás. Legfőképpen pedig, hogy vajon ezt egyik arrendszerének gyenge vagy túlzott működése okozza-e. Egy összetett szerves egész rendszer arrendszerei olyan szoros kölcsönhatásban állnak egymással, hogy gyakorta nehéz funkcióikat egymástól elhatárolni, mivel közülük egyik sem képzelhető el normális formájában az összes többi nélkül. Gyakran a részrendszerek felépítése sem határozható meg világosan. Így érthető az, amit szellemes írásában mond az arrendszerekről Paul Weiss. Mindaz rendszer, ami eléggé egységes ahhoz, hogy kiérdemeljen egy önálló nevet. Nagyon sok olyan emberi motiváció van, amely kellően körülhatárolható ahhoz, hogy a köznyelvben külön megnevezést kapjon. Az olyan fogalmak, mint a gyűlölet, szerelem, barátság, harag, hűség, összetartozás, bizalmatlanság, bizalom, stb. Bizonyos magatartásmódokra való készség állapotát jelölik. Hasonlóan a tudományos magatartás kutatók által meghatározott olyan fogalmakhoz, mint az agresszivitás, rangkorság, területiség, stb., valamint a keltetés, párzás, repülés, stb. Legalább annyira bízhatunk nyelvünk pszichológiai összefüggések iránti mély érzékenységében, mint a tudományos állatmegfigyelők megérzéseiben. És munkahipotézisként tételezzük fel, hogy mindezek a lelki állapotokat és készségeket kifejező fogalmak egy-egy motivációs rendszernek felelnek meg, ahol egyelőre lényegtelen, hogy az adott motiváció mely alkotó elemei erednek törzsfejlődési vagy kulturális forrásokból. Feltételezhetjük, hogy ezen motivációk mindegyike egy jól szervezett, harmonikusan működő rendszer része, és így nélkülözhetetlen. Az olyan kérdésfeltevés, hogy vajon a gyűlölet, a szerelem, a hűség, a bizalmatlanság, stb. Jó-e, avagy rossz, azt jelenti, hogy a kérdező semmit nem ért a rendszer működéséből. És ugyanolyan ostoba, mintha azt kérdeznénk, hogy a pajzsmirigy jó-e, vagy rossz. Az az elterjedt felfogás, hogy a világ dolgai jókra és rosszakra oszthatók fel, ahogy a szerelem, a bizalom, a hűség önmagukban jók, míg a gyűlölet, a hűtlenség, a bizalmatlanság önmagában is rossz, abból származik, hogy a társadalmunkban az előbbiekből leginkább hiány, az utóbbiakból felesleg mutatkozik. A majom szeretett számtalan tehetséges gyereket tesz tönkre. Az önmagában abszolút értékké emelt Nibelung hűség pokoli tettekre képes, és Erik Erikson nemrégiben meggyőző érveléssel bizonyította a bizalmatlanság szükségességét. Minden magas integráltságú szerves rendszer jellemzője az úgynevezett szabályzókörök vagy homeosztázisok által történő szabályozás.
Hogy a működésével tisztában legyünk, képzeljünk el először egy hatásokban egymást felerősítő rendszerek halmazából álló mechanizmust, ahol A erősíti B-t, B C-t és így tovább, amíg legvégül is Z is erősítő hatást gyakorol A-ra. Pozitív visszacsatolású kört legfeljebb labilis egyensúlyú rendszerekben találhatunk, ahol is egyetlen tényező fokozott aktivitása a rendszerfunkciók lavinaszerű felerősödéséhez, az ellenkezője pedig az egész rendszer működésének leállásához vezet. A műszaki tudományok felismerték, hogy egy ilyen labilis egyensúlyú rendszert kiegyenlítetté lehet tenni, ha a körbe beépítünk egy olyan új elemet, amely a láncban utána következőre annyival gyengébb hatást fejt ki, amennyivel erősebben hat rá az előtte álló. Így létrejön egy szabályozó kör, egy negatív feedback, ahogy ékes magyarsággal mondjuk. Ez egyike a műszaki tudományok azon kevés felismerésének, amely azelőtt történt, még mielőtt a természetkutatók a szerves világban ugyanerre a jelenségre rábukkantak volna. Az élővilágban megszámlálhatatlan szabályozókör működik. Az életkeletkezések csakis egyidejű feltalálásukkal képzelhető el, mert fenntartása nélkülük lehetetlen. Pozitív visszacsatolást a természetben alig, legfeljebb csak olyan hirtelen keletkező és ugyanolyan hirtelen elmúló jelenségeknél lehet találni, mint a lavina vagy a szavanna tűz. Ezekre emlékeztetnek az emberi társadalom életében előforduló bizonyos patológikus zavarok, amelyek kapcsán eszembe jut Friedrich Schiller Harang című költeménye, ahol a tűzről így ír: lobogj, csak lobogj, ha elszabadulsz. A szabályozókör negatív visszacsatolása szükségtelenné teszi az egyes elemek működésének pontos behatárolását. A körön belül hamarosan bekövetkezik a kiegyenlítődés, ha valamelyik elem működése kismértékben gyengül vagy növekszik is. A rendszer egészében akkor lép fel kóros zavar, ha valamelyik tényezőjének működése olyan nagy mértékben csökken vagy erősödik fel, hogy a szabályozókör már nem képes a kiegyenlítést elvégezni, vagy pedig akkor, ha maga a szabályozó mechanizmus sérült meg. Mindkét esetre fogunk példákat látni a későbbiekben. Az egyedi szervezetekben nem jellemző a pozitív visszacsatolás. Ezt a mértéktelenséget csak az élet egésze tudja elviselni, eddig látszólag büntetlenül. A szerves élet mint egy különleges erőmű, a világ energiájából építkezik. Negatív entrópiát fogyaszt és energiát von el, ezáltal gyarapszik, és minél jobban növekszik, annál nagyobb az étvágya. Hogy ez a jelenség még nem vezetett katasztrófához, azzal magyarázható, hogy a szervetlen világ könyörtelen hatalmai, a valószínűség törvényei a szerves életformák szaporodását kordában tartják. Másodszorban azzal, hogy a különböző élőlények kialakították saját szabályozó rendszerüket. Ezek működését meglátjuk majd a következő, a földi élettér elpusztításáról szóló fejezetben. Azért az emberiség túlnépesedésére térjünk ki elsőként, mivel több a későbbiekben tárgyalt jelenség ennek a következménye. Az emberiség tudása, amit az őt körülvevő természetből aknáz ki, a technológia fejlődése, vegyi és orvostudomány, minden, ami arra irányul, hogy az életét jobbá, kényelmesebbé tegye, megdöbbentően paradox módon saját elpusztítására irányul. Olyan veszély fenyegeti, ami az élő szervezeteknél meglehetősen szokatlan, nevezetesen az, hogy saját életére tör. Az apokaliptikus folyamat során veszendőbe mennek legkiválóbb, legnemesebb tulajdonságai, képességei, pont azok, amelyeket különösen emberinek tartunk és nagyra értékelünk. Mi, akik sűrű lakott fejlett országokban vagy nagyvárosokban élünk, észre sem vesszük, hogy a szívélyes, meleg emberszeretet ritka, mint a fehér holló. Utazzunk el egy valóban ritkán lakott vidékre, ahol a legközelebbi szomszédokat sok-sok kilométernyi rossz minőségi út választja el egymástól, állítsunk be hivatlan vendégként egy házba, hogy lemérhessük, milyen ember és vendégszeretők a háziak, ha csak a vendégek ezzel tartósan nem élnek vissza. Azt az esetet, ami erre a felismerésre rávezetett, soha nem felejtem el. Egyszer vendégem volt egy wisconsini házaspár, akik megszállott természetvédők lévén teljes magányban az erdőben éltek. Amint asztalhoz ültünk, megszólalt a csengő, és bosszúsan felkiáltottam: ki az ördög van itt már megint? Vendégeimben egy világom ott össze. A legvastagabb trágársággal sem sokkolhattam volna őket jobban. Számukra elképzelhetetlen, hogy a váratlan vendéget lehet másként is, mint örömmel fogadni. A nagyvárosi zsúfoltság bűne, hogy az emberi arcok kavargó, színes forgataga arc nélküli tömeggé olvad össze.
Fele barátaink iránti szeretetünket a közeli és még közelebbi fele barátok tömege annyira elaprózza, hogy már morzsái is alig találhatók meg. Aki még szükségét érzi az emberi melegségnek, hajlamait korlátozott számú barátai körében élheti ki, mivel arra nem vagyunk képesek, hogy minden embert egyformán szeretni tudjunk, bármennyire helyes vagy etikus is ez az elvárás. Válogatnunk kell, vagyis sok olyan embert, akiket egyébként barátságunkra érdemesnek tartanánk, érzelmileg távol kell tartani magunktól. Not to get emotionally involved. Érzelmileg ne keveredj bele, vallja sok nagyvárosi ember. Ehhez a magatartáshoz, amit mi sem tudunk elkerülni, már némi embertelenség is tapad. Emlékeztet a régi amerikai ültetvényesek magatartására, akik házi négereikkel emberi módon bántak, de az ültetvényen dolgozó rabszolgákat legjobb esetben is csak értékes házi állatoknak tartották. Az emberi kapcsolatoktól való szándékos elzárkózás a későbbiekben tárgyalandó érzelmi elsivárosodáshoz és részvétlenséghez vezet, amelynek megdöbbentő eseteiről az újságok naponta tudósítanak. Minél inkább előre halad ez a folyamat, annál inkább magukénak tekintik az egyének a not to get involved, ne keveredj bele elvét. Ezért fordulhat elő manapság, hogy nagyvárosokban világos nappal népes utcákon arat az erőszak, rablás, gyilkosság anélkül, hogy akár egy járókelő is közbelép. Sok ember összezsúfolása kis helyen, az emberi kapcsolatok kimerülésén, majd feladásán keresztül elembertelenedéshez vezet, és agresszív magatartást vált ki. Számos állatkísérlet bizonyítja, hogy az összezártság fokozza az agresszivitást. Aki nem volt hadifogságban, vagy nem élt át valami hasonló, kényszerű összezártságot, nem tudja elképzelni, hogy ilyen körülmények között mennyire kicsinyesen ingerlékenyek az emberek. Ha az ember állandóan fegyelmezi magát, hogy barátságtalan társaival szemben képes legyen udvarias, vagyis barátságos magatartást tanúsítani, komoly megpróbáltatásokon megy keresztül. A nagyvárosokban tapasztalható általános barátságtalanság arányos az ott összezsúfolt embertömeg mennyiségével. Különösen rémisztő formát ölt nagy pályaudvarokon, vagy például New York központi buszpályaudvarán. A túlnépesedés közvetett módon hozzájárult a következő hét fejezetben tárgyalt visszásságokhoz, hanyatlási jelenségekhez. Veszélyes fantazmagóriának tartom azt az elképzelést, hogy megfelelő kondicionálással előállítható lenne az összezártság kártevéseivel szemben rezisztens embertípus. Elterjedt tévhit, hogy a természet kimeríthetetlen. Minden állat, növény, gombafaj, mivel ezek az élőlények a természet gépezetének részét képezik, alkalmazkodott környezetéhez, amelyhez nem csak az élettelen alkotóelemek tartoznak, hanem az ott található minden szerves életforma is. Egy bizonyos élettér minden élőlénye alkalmazkodik egymáshoz. Ez érvényes azokra is, melyek látszólag ellenérdekeltek, a ragadozó és zsákmánya, ami megeszi és amit megesznek. Közelebbről nézve kiderül, hogy ezek az élőlények, ha fajként és nem egyedként vizsgáljuk őket, nem károsítják egymást, sőt mi több néha még érdekközösséget is alkotnak. Magától értetődően a tápláléklánc minden láncszeme érdekelt abban, hogy a zsákmányul szolgáló életét adó táplálék mindig rendelkezésre álljon, legyen az állat vagy növény. Minél kevesebb fajta táplálékból él, annál erősebb ez az érdekeltsége. A ragadozó sosem tudja teljesen kiirtani a zsákmányául szolgáló fajt. Egy életközösség utolsó pár ragadozója már régen éhen halna, mielőtt rábukkanna az utolsó pár zsákmányállatra. Ha a zsákmányállatok populációja bizonyos szint alá csökken, a ragadozó elveszíti életterét. Mindez szerencsére sok esetben a bálnavadász vállalkozásokkal is így történt. Az Ausztráliába behurcolt dingó, amely eredetileg házi kutya volt és ott elvadult, nem írtotta ki egyetlen zsákmányállatát sem, hanem eltüntette erszényes ragadozó vetétársait, nevezetesen az erszényes farkast, Tilacinus, és az erszényes ördögöt, Sarcophilus. Ezek a félelmetes fogazatú állatok elméletileg harcban sokszorosan felülmúlták a dingót, de primitív agyukkal sokkal nagyobb zsákmány népességre volt szükségük, mint az okosabb vadkutyának. A két erszényes ragadozónak nem a dingók fogai adták meg a kegyelemdöfést, hanem a zsákmányért folyó harc veszteseiként szabályszerűen éhen haltak.
Ritkán fordul elő, hogy egy állatfajta szaporodása kizárólag a rendelkezésre álló táplálékmennyiségtől függjön. Ez mind a zsákmányoló, mind a zsákmány szempontjából gazdaságtalan lenne. A halász vigyáz arra, hogy területét ne halássza le teljesen, és a maradék halállomány szaporulata pótolni tudja a kifogott mennyiséget. Hogy hol az optimum, az csak bonyolult matematikai módszerekkel lehetne meghatározni. Ha kevés a lehalászott mennyiség, túlnépesedik a tó. Kevés lesz a szaporulat, ha túl sokat halászik le, kevés szaporodó képes hal marad a tó ellátó képességéhez viszonyítva. Vacy Wayne Edwards kutatásai szerint sok állatfajta törekszik hasonló egyensúlyi helyzet kialakítására. Az egyes életközösségek határainak megvonása mellett, mely megakadályozza a túl sűrű egymás mellett élést, a források kimerítését megakadályozó egyéb magatartásformák is ismertek. Nem ritka jelenség, hogy a fogyasztó táplálékfajának kifejezetten előnyére szolgál. A zsákmányoló faj fogyasztásával szabályozza a táplálékához szolgáló állat vagy növény szaporodását, fenntartva ezzel annak életegyensúlyát, ami rögtön fel is borulna, ha a fogyasztó beavatkozása elmaradna. A populáció drámai összeomlása, ami a gyorsan szaporodó rákcsálóknál figyelhető meg a legnagyobb egyedsűrűség elérése után, nyilvánvalóan veszélyesebb az állatfaj fennmaradása szempontjából, mint egy közepes tömeg kiegyensúlyozott állapota, ahol a ragadozók gondoskodnak a létszám felettiek eltüntetéséről. A táplálkozó és a táplálék között gyakran még szélesebb a szimbiózis. Egyes fűfajtákat a nagytestű patás állatok állandóan taposnak és tövig legelnek, ha az ember termeszti ezeket a fűfajtákat, állandóan a kaszálás, majd a hengerelés fárasztó munkáját kell végeznie. Ha ezeket a műveleteket sem az emberek, sem az állatok nem végzik el, ezeket a fajtákat nyomban kiszorítják az olyanok, melyek nem viselik el ugyanezt a bánásmódot, de más tekintetben ellenállóbbak. Összegezve, két élőlény olyan hasonlóan szoros függőségben is létezhet, mint az ember és házi állatai kultúrnövényei. Az ilyen kölcsönhatásokat uraló törvényszerűségek gyakran hasonlítanak az emberi gazdaságban lejátszódó folyamatokhoz. Az ökológia elnevezés, amit a biológia tudománya adott a természetben előforduló kölcsönhatásokról szóló tanoknak, szintén kifejezi ezt a hasonlatosságot. A rabló gazdálkodás, amivel a későbbiekben még foglalkozunk, egy olyan fajta gazdálkodás, ami egyáltalán nem fordul elő az állatok és a növények ökológiájában. Egy életközösséget alkotó számtalan állat, növény, gombafaj egymásra gyakorolt kölcsönhatása hallatlanul összetett. A különböző élőlények egymáshoz való alkalmazkodása, amely csak geológiai léptékkel mérhető idő alatt következett be, amilyen csodálatra méltó, olyan könnyen megzavarható egyensúlyi állapothoz vezetett. Az életközösségek önszabályozó mechanizmusai biztosítják, hogy az időjárás hatásai ne okozzanak jóvá tehetetlen károm. Az olyan lassan bekövetkező változások, mint a fajok evolúciója, vagy az éghajlat fokozatos változása nem károsítják az életközösséget. A hirtelen változások azonban, még ha látszólag csekély mértékűek is, jelentős, akár katasztrofális hatásúak is lehetnek. Egy ártatlannak tűnő állatfajta behurcolása a szó szoros értelmében hatalmas területeket tehet pusztává, mint az Ausztráliában történt meg a nyúl esetében. Az élőhely egyensúlyának felborítását az ember okozta. Hasonló következmények elméletileg emberi beavatkozás nélkül is előfordulhatnak, még ha ritkán is. Az ember ökológiai körülményei jóval gyakrabban változnak, mint más élőlényeké. Az ütemet a technológia fejlődése diktálja, amely állandóan és mértani haladvány arányában gyorsul. Így az ember mélyreható, gyakran teljes összeomlással fenyegető beavatkozásokat hajt végre abban a biozónában, amelyben és amelyből él. Ez alól csak kevés embercsoport képez kivételt, az úgynevezett vadtörzsek, mint például a Dél-Amerikában élő gyűjtögető vadászó életmódot folytató erdei indiánok, vagy az óceáni szigetek lakói, akik némi földművelés mellett kókuszdión és a tenger gyümölcsein élnek. Az ilyen kultúrák nem fejtenek ki másféle hatást az adott biológiai életközösségre, mint amit egy állatfaj tenne. Elméletileg ez az egyik olyan életmód, amellyel az ember beilleszkedhet biozónájába, egyensúlyi helyzetének megzavarása nélkül.
A másik út pedig az, hogy a földművelést és állattenyésztést is folytató ember a saját szükségleteire szabott életközösséget teremt, ami alapjában hosszú ideig tartósan olyan működőképes, mintha a természet erői hozták volna létre. Ez vonatkozik számos régi paraszt gazdaságra is, ahol generációk óta ugyanazt a földet művelik meg, és a tapasztalás útján szerzett apáról fiúra hagyományozott ökológiai ismereteikkel nem csak elfogadják a termőföld adományait, hanem meg is hálálják azt. Ugyanis ezek a parasztok tudnak valamit, amit úgy látszik a civilizált ember már elfelejtett. Bolygónkon az élet erőforrásai nem kimeríthetetlenek. Amerikában hatalmas területek váltak termőföldből pusztasággá, a rabló gazdálkodást követő talajerózió miatt. Hatalmas területek karsztosodtak el az erdőirtások után, és számtalan hasznos állatfajta ki is halt. E tényeket lassanként fel is ismerik, legfőképpen azért, mert a nagyipari méretű mezőgazdasági halászati bálnavadász vállalkozásokat az általuk okozott környezeti károk kereskedelmi szempontból is fájdalmasan érintik. Ennek ellenére ezek a pusztítások még mindig nem kaptak elég nyilvánosságot, nem hadoltak be elég mélyen a köztudatba. Az általános hajsza, amely a következő fejezetünk témája lesz, nem hagy arra időt, hogy az ember gondolkozzon, mérlegeljen. Sok gyanútlan ember miközben tudatlanságában gonosz tetteket követel a természet és így saját maga ellen is, büszke arra, hogy ő a tettek embere. A kemikáliák alkalmazása a mezőgazdaságban, például a ravarírtók használata mindennapos merénylet önmagunk ellen, de majdnem ilyen rövidlátó az ember a gyógyszerek alkalmazásával is. Az immunbiológusok komoly aggályaikat fejezik ki az elharapódzott felesleges gyógyszerezés miatt. A vágyak azonnali kielégítése szindróma, amelyre még visszatérek a negyedik fejezetben, a vegyipar egyes területeit bűnösen felelőtlenné teszi. Olyan szereket használnak fel készítményeikben, amelyek hosszabb távon kifejtett hatásai nem láthatók előre. A mezőgazdaság ökológiai jövőjét illetően, de az orvostudományok területén is hihetetlen felelőtlenség uralkodik. Azokat, akik szót emelnek a mérget meggondolatlan alkalmazása ellen, a legfelháborítóbb módon lehetetlenné teszik és elhallgattatják. Miközben az emberiség az őt körülvevő természetet vandál módon pusztítja, saját magát is ökológiai katasztrófával fenyegeti. Ha már a gazdasági vonzatait is érzi, talán elismeri hibáit, de akkor valószínűleg már túl késő lesz. De arra legalább rá fog jönni, hogy ez a barbár folyamat az ő lelkében micsoda károkat okozott. A természettől való általános, egyre fokozódó elidegenedés nagy mértékben okolható a civilizált emberiség esztétikai és etikai eldurvulásáért. A felnövekvő generáció hogyan tanulná meg bárminek is a tiszteletét, ha maga körül csak emberkéz alkotta környezetet talál, ami sokszor még talmi és visszataszító is. A nagyvárosokban még a csillagos eget is elrejtik előle a toronyházak és a légszennyeződés. Ne csodálkozzunk azon, ha a civilizáció előrenyomulása városokat és a falvakat ilyen sajnálatos módon visszataszítóvá teszi. Figyelmesen hasonlítsunk össze egy régi német városközpontot a modern lakóteleppel, ahol lakunk, vagy ezzel a már vidékre is terjedő kultúrszeméttel elárasztott területeket a még érintetlen helyekkel. Ezután hasonlítsuk össze egy normál testszövet hisztológiai képét egy rossz indulatú daganatéval. Meglepő párhuzamokat fogunk találni. Objektíven végig gondolva és az esztétikumot kézzelfoghatóra lefordítva, ennek a különbségnek az oka az információvesztés. A rossz indulatú daganatsejt abban különbözik az egészségesektől, hogy elveszti azt a genetikai információt, ami a testet alkotó sejtek érdekközösségének hasznos tagjává tehetné, és egysejtűként, vagy pontosabban mondva fiatal embrió sejtként viselkedik. Nem rendelkezik a szükséges struktúrákkal, mértéktelenül és öntörvényűen osztódik, belenő a még egészséges környező szövetekbe, és azokat működésükben megzavarja. Ez a hasonlatosság egy városkép és a rossz indulatú daganat között azon alapszik, hogy mindkettő esetében a még egészséges területeken kifinomult, egymásra épülő és egymást kiegészítő alkotásokat valósítottak meg, amelyek nemes arányaikat a hosszú fejlődés során szerzett tapasztalatoknak köszönhetik, amíg az eluralkodó rossz indulatú daganat vagy a városképet uraló modern, végletekig leegyszerűsített építészeti technológia semmi jelét nem mutatja hosszú
hosszas tapasztalási, információgyűjtési folyamatnak. Az egyforma, egyszerű szerkezetű tumorok hisztológiai képe kétségbe vonhatatlanul emlékeztet egy modern elővárosról készült légi felvételre, annak típusházaira, melyeket szegényes kultúrájú és fantáziájú építészek alkottak, nem sok fejtöréssel, de annál nagyobb sietséggel. Az emberiség versenyfutása önmagával, melyet a következő fejezetben tárgyalunk, megsemmisítő hatású a lakásépítésre. Nem csak az a haszonelvű indok, hogy a tömegesen gyártható épületelemek olcsóbbak, hanem a mindent befolyásoló divat is odavezet, hogy minden civilizált országban, a külvárosokban 100 000 számra jelennek meg olyan tömegszállások, melyeket csak a számozás különböztet meg egymástól, és egyáltalán nem érdemlik meg a lakóház nevet, mivel ezek legfeljebb szűk, kényelmetlen ólak haszonemberek számára a haszonállatok tartásmódjához hasonlóan. A tojó hibridek összezsúfolását parányi ketrecekben joggal tartjuk állatkínzásnak és a civilizált emberiség szégyenének. Ha ugyanezt teszik az emberiséggel, senkinek sincs ellenvetése. Jól lehet, az ember az, aki a szó szoros értelmében vett embertelen bánásmódot a legkevésbé viseli el. Az ember törzsfejlődése során nem úgy alakult, mint a hangya vagy a termesz, hogy névtelen, személytelen, egyforma, egymással bármikor felcserélhető milliók közül egy legyen. Nézzünk körül egy elővárosban, és figyeljük meg, milyen módon akarják az emberek egyéniségüket érvényre juttatni. A haszon emberól lakója csak olyan módon tudja fenntartani önbecsülését, ha tudatából kirekeszti sok hozzá hasonló sorstársának létezését, és szorosan elzárkózik előlük. Sok szalagháznál láthatjuk, hogy az egymás melletti erkélyek közé válaszfalat emelnek, miáltal a szomszéd láthatatlanná lesz. A kerítés fölött senki sem tud és nem is akar vele kapcsolatba lépni, mivel leginkább attól fél, hogy benne is saját szerencsétlen hasonmását pillantja meg. Túl nagy tömegek összezártsága így vezet elmagányosodáshoz és fele barátaink iránti részvétlenséghez. Az esztétikai és etikai érzék szemmel láthatóan szorosan összefügg, és a fent leírt körülmények között sínylődő embereknél mindkét képesség elkorcsosulni látszik. Az ember lelki épségének fenntartásához a természet és az emberkéz alkotta kultúra szépségei egyaránt szükségesek. A manapság olyan gyorsan terjedő, minden szépség iránti teljes szellemi vakság lelki betegségnek tartható, és komolyan kell venni, mivel az erkölcsileg elvetendő iránti érzéketlenséggel is társul. Azoknál, akik egy terület természetes szépségét tönkretevő utak, erőművek, gyárak építéséről döntenek, a szép érzék egyáltalán nem játszik szerepet. Egy kis község előjárójától egy nagy állam gazdasági miniszteréig azonosak a vélemények abban, hogy a természet megőrzése semmilyen gazdasági vagy akár politikai áldozatvállalást sem ér meg. Az a kevés természetvédő és tudós, aki tudatában van a végbe menő katasztrófának, nem rendelkezik semmilyen hatalommal. Az erdőszélen a község tulajdonában lévő parcellák értéke megnő, ha út vezet oda. A falun át kanyargó bájos patakocska vizét csövekben elvezetik, medrét kiegyenesítik és befedik, és íme már készen is van. A csevegő patakocskából egy csúnya, jellegtelen elővárosi utca lett. Az első fejezet kezdetén már kifejtettem, hogy az élő szervezetekben a stacionárius állapot fenntartásához miért nélkülözhetetlenek az önszabályozó automatizmusok, avagy negatív visszacsatolások. Továbbá, hogy hogyan és miért van az, hogy a pozitív visszacsatolás mindig egy bizonyos tényező lavinaszerű eluralkodásának veszélyét jelenti. A pozitív visszacsatolás speciális esete, ha ugyanazon faj egyedei egymással kelnek versenyre, ami a kiválasztódás révén hatást gyakorol a faj fejlődésére. Ellentétben a fajon kívüli tényezők által okozott kiválasztódással, a fajon belüli okok által provokált belső szelekció olyan változásokat okoz az egyed örökítő anyagában, amelyek a fennmaradási esélyét nemcsak hogy nem növelik, hanem kifejezetten csökkentik. Már Oscar Heyroth megfigyelte ennek egy példáját, ami a belső szelekciót kiválóan illusztrálja, az argus fálcán, Argusianus argus szárny tollainak esetét. Hasonlóan a páva pompás legyezőjéhez, ami a farok tollaiból képződik,
dürgéskor a fácán legyező formán szétterjesztett evezőtollaival imponál a nősténynek. Mint az a pávánál beigazolódott, a párválasztás a fácánál is kizárólag a nőstényen múlik. Így a hím esélyei dürgéskor egyenes arányban vannak vőlegényi díszének a nősténre gyakorolt csábereivel. Még a páva faroktollaiból képződő legyező többé-kevésbé összecsukható és repülés közben nem jelent akadályt, addig az argusz hímjét meghosszabbodott szánytollai csak nem képtelenné teszik a repülésre. Hogy ezt a képességét nem veszítette el teljesen, bizonyára annak az ellenirányú szelekciónak köszönhető, amit a ragadozók fenyegetése vált ki. Tanárom Oscar Heinroth a maga sajátos módján gyakran mondogatta, az argusz fácán szárnyai után a modern emberiség munkatempója, a belső szelekció legostobább produktuma. A maga idejében ez a kijelentés még profetikus volt, ma már az élet többszörösen igazolta. Az argusznál, mint más állatoknál is, a környezet hatásai megakadályozzák, hogy a belső szelekció a fajt pusztulását okozó fejlődés irányba vezesse. Az emberiség kulturális fejlődésére semmilyen ehhez hasonló erők nem hatnak, mivel szerencsétlenségére megtanulta, hogyan legyen úrrá az őt körülvevő természeten. Ugyanakkor saját magáról olyan keveset tud, hogy áldozatául esik a fajon belüli szelekció sátáni erőinek. A homo homini lupus, ember embernek farkasa, ugyanúgy, mint Heinroth előzőleg idézett híressé vált mondása, alábecslés. Az ember, aki saját maga alakítja ki a fejlődését meghatározó szelekciós tényezőket, korán sem olyan ártalmatlan, mint egy ragadozó, legyen az akár a legfélelmetesebb is, hanem saját fajtájának legveszélyesebb ellensége. Az ember emberrel való versengése olyan hatásokkal jár a természet körforgása, a gyógyító erők ellenében, amit korábban semmilyen biológiai tényező nem váltott ki, és majd minden korábbi értékét elvakultan, kereskedelmi céloktól vezérelve sárba tiporja. Hogy mi a jó és mi a hasznos az emberiség és az egyén számára, az az emberek közötti versengésben teljesen feledésbe merült. A mai emberek túlnyomó többsége már csak azt tekinti értéknek, ami a kíméletlen konkurenciaharcban alkalmas arra, hogy embertársai fölé emelje. Minden erre a célra alkalmas eszköz családmódon önmagában értéknek tűnik. Az utilitarizmus tévedése, az eszköz felcserélése a céllal. A pénz eredetileg egy eszköz. Az a szólás is, hogy megvannak az eszközei, erre utal. Vajon hány ember létezik még, aki megérti, hogy a pénz önmagában nem érték? Ugyanez vonatkozik az időre is. Time is money, mondják azok, akik a pénzt abszolút értékmérőnek tartják, mintha minden megtakarított percnek ugyanannyi lenne az értéke. Ha olyan repülőgépet tudunk építeni, ami valamivel rövidebb idő alatt repüli át az Atlanti-óceánt, senki sem kérdezi, hogy a hosszabb leszállópálya, a magasabb repülési sebesség, az ezzel együtt járó fokozott veszély, a megnövekedett zajártalom, stb. Mennyibe kerül. A félórányi időnyerés mindenki szemében önmagában is egy olyan érték, amiért minden áldozatot meg kell hozni. Minden autógyárnak arra kell törekednie, hogy az új modell valamivel gyorsabb legyen, mint a korábbiak. Minden utat ki kell szélesíteni, minden kanyart le kell vágni a biztonságosabb vezetés érdekében. Valójában csak azért, hogy gyorsabban, tehát veszélyesebben lehessen autózni. Tegyük fel magunknak a kérdést. Mit tesz nagyobb kárt a mai emberek lelkében? Az elvakult pénzhajhászás, vagy az idegörlő hajsza? Bármely politikai irányzat van hatalmon, mindkettő csak gerjeszti, hogy az embereket versengésre késztesse. Tudomásom szerint erről a jelenségről nem készültek mély lélektani elemzések. Én nagyon valószínűnek tartom, hogy a birtoklásvágy és a rangkorság mellett, vagy ezek után, a félelem is igen jelentős szerepet játszik. Félelem a versenyben való lemaradástól, az elszegényedéstől, a hibás döntésektől, és attól, hogy nem lehet kiszabadulni ebből az idegőrlő taposómalomból. A félelem az, ami a jelenkor emberének egészségét leginkább aláássa, magas vérnyomást, korai szívinfarktust és hasonló kellemes dolgokat okozva. A rohanásban élő embert nem csak a mohósága hajtja. A legnagyobb csábítások sem ösztönözhetnék arra, hogy ekkora vehemenciával tegye tönkre saját magát. Ő ugyanis egy gépezet, aminek a félelem az üzemanyaga. Félelemtől hajszolt menekülés a félelemetes hajsza elől. Mindez oda vezet, hogy az emberiség megfosztja saját magát leglényegesebb emberi tulajdonságaitól, amelyek egyike az önmegfigyelés.
mint azt már Innate Basis of Learning, a tanulás örökölt alapjai című munkámban kifejtettem, az emberré válás rögös útján meghatározó lett az a pillanat, amikor az ember az őt körülvevő világgal való kíváncsi ismerkedés során saját magát is felfedezte. Eddig magától értetődő létezésére való rácsodálkozását még nem kell a filozófia születéseként értelmeznünk. Már maga a tény, hogy tapogatózó és fogó keze a külvilág megtapogatott és megfogott dolgaival együtt szintén a külvilág részének értelmezhető korszakalkotó jelentőségű. Egy lény, aki még nem tud saját énjének létezéséről, nem képes fogalomalkotásra, beszédre, a lelki ismeret és felelősségtudat kifejlesztésére. Egy olyan lény, amelyik lemond az önmegfigyelésről, azt kockáztatja, hogy ezeket a specifikus emberi tulajdonságokat és képességeket elveszti. A hajsza, vagy talán a hajsza által kiváltott félelem egyik legborzasztóbb hatása, hogy a mai ember képtelen arra, hogy csak egy rövid időre is egyedül maradjon. Az önmagába való fordulás minden lehetőségét olyan nagy igyekezettel kerüli el, mintha biztos lenne benne, hogy az önmegfigyelés kifejezetten taszító önarcképet fog mutatni, hasonlóan ahhoz, ahogy Oscar Wilde írja Dorian Gray arcképe című klasszikussá vált regényében. A mai ember neuraszténiája mellett paradox módon állandóan keresi a zajt, amire nincs más magyarázat, mint hogy valami mást el akar nyomni vele. Egy erdei sétánkon feleségemmel váratlanul táskarádió közeledő hangjára figyeltünk fel. A rádió egy 16 éves forma magányos biciklista csomagtartóján volt. Feleségem meg is jegyezte, fél, hogy meghallja a madártalt. Azt hiszem, attól félt, hogy akár egy pillanatra is szembesül önmagával. Ezért van talán az, hogy egyébként szellemiekben igényes emberek saját társaságukkal szemben előnyben részesítik a televízió bugyuta reklámadásait. Bizonyára azért, mert itt semmi sem készteti őket önmegfigyelésre. Az emberek szenvednek attól az idegi és lelki igénybevételtől, amit a hozzájuk hasonlókkal való versenyfutás jelent. Jól lehet, kora gyermekkoruktól azt súlykolják belőjük, hogy a versengés még legőrültebb formáiban is haladást jelent. Ám azok szemében látni leginkább egyértelműen a szorongató félelmet, akik a versenyben a legmesszebbre jutottak. És ezek a haladással lépést tartó emberek azok, akiket különösen korán elvisz a szívinfarktus. Ha azzal az indokolatlanul optimista feltételezéssel élünk is, hogy a Föld túlnépesedése nem folytatódik a jelenlegi fenyegető ütemben, az emberiség önmagával való gazdasági versenyfutása is elegendőnek tekinthető saját maga teljes tönkretételéhez. Minden pozitív, visszacsatolású szabályozó kör és az előbb tárgyalt folyamat több ilyet is tartalmaz, előbb-utóbb katasztrófához vezet. Az állandóan növekvő munkatempóra irányuló intraspecifikus szelekción kívül még egy veszélyes szabályozókör működik, melyre Vance Packard több könyvében is figyelmeztet, ami a fogyasztói igények állandó növekedésével jár. Nyilvánvalóan minden termelő igyekszik az általa előállított árut a fogyasztók szemében a lehető legvonzóbbá tenni. Sok tudományos kutatóintézet foglalkozik kizárólag azzal, hogy mely eszközök a legalkalmasabbak-e visszataszító cél elérésére. A fogyasztók nagy része az első és hetedik fejezetben leírt jelenségeknek megfelelően elég ostoba ahhoz, hogy beleessék a közvélemény és reklámkutatás módszereivel kidolgozott csapdába. Senki sem tiltakozik például az ellen, hogy a fogpaszta vagy borotvapenge árában meg kell, hogy fizesse a reklámhordozó csomagolás árát is, amely gyakran annyiba vagy még többe kerül, mint a belecsomagolt áru. Azok a luxus fogyasztások, melyek a termelés és fogyasztás növekedés ördögi visszacsatolása következtében alakulnak ki, a nyugati országok, legfőképp az Egyesült Államok romlását fogják okozni. Mert lakosságuk nem fogja állni a versenyt a keleti országok kevésbé elkényelmesedett és egészségesebb lakosságával. Ezért igen rövidlátó a kapitalista uralkodó osztály, ha továbbra is folytatja a fogyasztók megjutalmazását életszínvonaluk növekedésével, miközben arra idomítja őket, hogy továbbra is folytassák a vérnyomás növelő, idegörlő versenyfutás társaikkal. Ezek a luxus fogyasztások még egy sor további, különösen romboló jelenséget idézhetnek elő, amelyekről a következő fejezetben lesz majd szó. Minden olyan élőlénynél, amely a klasszikus pavlovi reflexre képes, a reflex kialakítása két egymással ellentétes hatású ingerrel váltható ki. Egyrészt rászoktató ingerrel, reinforcement, ami a kívánt magatartást erősíti,
másrészt leszoktató ingerrel, deconditioning, extinguishing, amely ezt gyengíti, illetve gátolja. Embereknél az első inger hatása örömérzést vált ki, a második bosszúsággal jár, ami magasabb rendű állatoknál is jutalmazásnak és büntetésnek nevezhető, durva antropomorfizmus elkövetése nélkül. Fölmerül a kérdés, hogy a tanulás ezen formájára ható, a törzsfejlődés során létrejött program vajon miért két és az egyszerűség kedvéért nem csak egyféle inger hatással működik. Erre már különféle válasz.